0: Szigárdi Lászlóval.
1: 4 mérkőzést játszottak szombaton az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. Egy meccset sem nyertek a hazaiak. A listavezető és veretlen Dac könnyedén nyert 3-0 arányban Nagy Mihályban. A csallóköziek a 27. percben öngóllal szereztek vezetést, a minden tekintetben jobb vendégek a 62. percben megduplázták az előnyt. Úró talált a hálóba, 10 perccel később Szilla állította be a végeredményt. A hosszabbításban szépíthettek volna a kelet-szlovákiaiak, de a 92. percben a csereként beállt Theofanopoulos 11-esét Filipe kivédte. Az 53. perctől emberelőnyben futballozó nyeretlen komáromiak 1-1-es döntetlent értek el Kassán. Az első fél időben többet támadó és veszélyesebb KFC a 23. percben Bernát góljával szerzett vezetést. A második fél időben fordult a kocka, átvették a kezdeményezést a kelet-szlovákiaiak, annak ellenére, hogy az 53. percben emberhátrányba kerültek. Nem adták fel, az utolsó pillanatig küzdöttek, és a 95. percben a csereként beállt Rehus kiegyenlített. Folytatódott a címvédő Slovan veszőfutása. A szebb napokat látott büntetőt hibázó kékek csak 1-1-es döntetlent játszottak Szakolcán. Gól nélküli első fél időt követően hiába játszottak fölényben a nagy esélyes pozsonyiak, az erdőhátiak szereztek vezetést az 54. percben. Éleszögből Daniel talált a hálóba, 6 perccel később Barcegian szabadrúgásból kiegyenlített. A győztes gólt is megszerezhette volna a bajnokcsapat, ám Sporár a 71. percben csúnyán fölélőtte a 11-est. Aztán a 79. percben a csereként beállt Kamara ugyan betalált, de a varvizsgálat után a bíró szabálytalanság miatt érvénytelenítette a találatot. A 49. perctől emberhátrányban futballozó újonc besztercebányaiak bravúros 1-0-ás győzelmet arattak Trencsénben. Érdekesség, hogy már a 11. percben kialakult a végeredmény. A 3 pontot érő gólt Georgievski lőtte. Ma 15 óra 30 perctől lesz a Ruzsomberok Zsilina, 18 órától pedig a Podbrezová-Trnava meccs. A második labdarúgóliga 12. felvonásának tegnapi eredményei: Povaska Bystrica Prešov 2-2, Bicsa Humenné 4-1 és Lehotapot Vtácsnyikom Zvolen 1-0. A további műsor vasárnap 10 óra 30 perctől Žilina B. Galanta, Malzsenyice Inter, Slovan B. Liptovski Mikulás, 15 órától Samorin Petržalka, hétfőn 17 órától pedig Zlaté Moravce Zsiar. A Ferencváros az Üllői úton 12 000 néző előtt 1-1-es döntetlent játszott a Debrecennel a labdarúgó NB1 9. fordulójának szombati mérkőzésén. Egy kaput eltaláló lövése sem volt a nagyon gyengén futballozó Fradinak a könnyen felejthető első fél időben. Fordulás után a szakadó esőben rákapcsoltak a csapatok. Előbb a debreceni Dénes távolról a bal kapufát találta el, aztán az FTC Korbu góljával szerzett vezetést a 65. percben. Már-már úgy tűnt, az újonc Vasas és az Újpest elleni döntetlen után megszerzi első hazai győzelmét a Fradi, de a hosszabbítás utolsó pillanatában a 92. percben Lisztes kezére pattant a labda a 16-oson belül, és a varvizsgálat után megítélt 11-es Dzsudzsák értékesítette. A DVSC a legutóbbi 6 bajnokia közül csak 1-1 nyert meg, igaz, csupán 1-1 veszített el. A Paks hazai pályán magabiztos játékkal 3-0-ra leiskolázta a nagyon gyengén játszó MTK-t. A tolnaiak sorozatban másodszor győztek a bajnokságban kapott gól nélkül, míg a kékfehéreknek ez volt zsinórban a 3. vereségük. A Kisvárda a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent ért el a Vasas vendégeként. A Fáy utcában ott volt munkatársunk Tamás Ákos is.
0: Zárt kapuk mögött fogadta a Vasas a Kisvárdát, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség egy korábbi felfüggesztett büntetés végrehajtását rendelte el a Vasas szurkolók Honvéd elleni mérkőzésen tanúsított magatartása miatt. A lelátón főleg a Kubola Akadémia fiataljai és mintegy 300-nyi vendégszurkoló foglalt helyet, miközben a stadionon kívül több mint 100 Vasas ultra buzdította a hazaiakat. Az első félidő felejthető futballt hozott. A Vasas hiába birtokolta többet a labdát, a rengeteg pontatlan átadás és az ötlettelen támadójáték miatt alig alakult ki helyzet. A fordulás után azonban felélénkült a mérkőzés. A 61. percben Urblik lövését Popovics még hárította, a kipattanót viszont Tóth Milán fejelte a hálóba. A héten első válogatott gólját megszerző csatár ezúttal a Vasas színeiben harmadik NB1-es találatát szerezte meg. A hazaiak ezt követően több lehetőséget is kidolgoztak, de nem tudták eldönteni a találkozót. A 86. percben pedig váratlanul egyenlített a Kisvárda. Balogun átadásából a szintén csereként beállt Bíró Bence volt eredményes. Urblik József, a Vasas szlovákiai magyar csapatkapitánya értékel.
2: Így szurkolók nélkül játszani azért tudom, hogy nem játszunk 30-40 ezer ember előtt, de azért az a 3-4 ember nagyon sokat csinál, nehéz volt felpörögni, de megtettünk mindent, helyzeteink megvoltak, ezt saját magunknak köszönhetjük, hogy ez így alakult. Egy góllal is tudtunk volna nyerni, mert tényleg egyszer rúgtak kapura, vagy próbálkoztak, be is rúgták, hát nagyon sajnálom, nagyon bosszantó. Több gólt kellett volna rúgni, sokkal jobban kellett volna 16-oson belül sáfálkodni a helyzetekkel, hát nagyon ideges vagyok és bosszus.
1: Ma 14.45-kor kezdődik a Zalaegerszeg Nyíregyháza, 16.45-kor a Honvéd Újpest, 19 órakor pedig a Győr Felcsút meccs. Két tegnapi eredmény a labdarúgó MB2-ből, Videoton Szent Lőrinc 3-0 és Kozár Misleny Diósgyőr 0-2. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Brentford 2-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Manchester United Tottenham 1-1, a 78. perctől emberhátrányban futballozó vendégek a 92. percben egyenlítettek, Augsburg Bayern München 2-2, Mainz Leverkusen 3-4, Hoffenheim Hamburg 2-3, a vendégek a 94. percben lőtték a győztes gólt, Paderborn Stuttgart 0-2, Union Berlin Elversberg 1-0, Leipzig Frankfurt 6-0, Christopher Nkunku 39 perc alatt mesterhármast ért el, Alaves Atletico Madrid 1-2, Barcelona Getafe 3-0, Real Madrid Villarreal 1-0, Internazionale Parma 3-0, Napoli Frosinone szintén 3-0, Paris Saint-Germain Le Mans 3-1 és Pözeny Mladá Boleszláv 3-0. A Portugál Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított Cristiano Ronaldo ellen, mivel a csatár a harmadik Nemzetek Ligája találkozó előtt elhagyta a válogatott edzőtáborát, miután összekülönbözött Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal. Úgy tűnt, ez csak elmérgesíti a felek közti viszonyt, ám szombaton a szövetség elnöke Pedro Proenca nyilatkozott az újságíróknak Cristiano Ronaldo jelenlegi helyzetét illetően meglehetősen pozitívan. A szövetségnél mindenki azt szeretné kivétel nélkül, hogy Ronaldo visszatérjen a válogatottba. Számítunk rá novemberben, mondta a szövetség elnöke. Ezüstérmet harcolt ki a Zuzana Stefecsekova-Varga Erik páros a Trap vegyes csapat döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon. A Nyitrai Anna Döbörhegyi Bence kettős pedig bronzérmes lett a junioroknál. A Poprádiak 4-0-ra nyertek a vendég zólyomiak ellen a Jégkorong Extraliga 10. felvonásának nyitó mérkőzésén. A többi találkozót ma játsszák, a párosítás 16 órától Košice Trencsin, Slovan Prešov, 16 óra 30 perctől Banská Bystrica Liptovský Mikulás, 17 órától pedig Nyitra Spiszka Nová Vesz és Žilina Michalovce. A Ferencváros 100%-os mérlegét megőrizve 33-28-ra győzött a francia Brest otthonában a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének 5. fordulójában. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszott a címvédő francia Metz együttesével. A két csapat legutóbb az előző idény júniusi budapesti fináléjában mérkőzött, akkor a két magyar játékossal felálló francia gárda 31-29-re kerekedett felül. Az 5 győzelemmel álló FTC egy hét múlva a Dortmundot fogadja Érden, a 4 sikerrel és egy döntetlennel álló Eto pedig jövő vasárnap a dán Odense otthonában folytatja BL szereplését. Adac bejutott a női kézilabda Európa Kupa harmadik körébe. A dunaszerdahelyiek az olaszországi 25-25-ös döntetlen után a tegnap esti visszavágón 32-25 arányban legyőzték a Salernót. A következő körre november 7-én és 8-án, illetve egy héttel később kerül sor. A sorsolás kedden lesz. A vágsejjeiek 26-26-os döntetlent harcoltak ki a Cheb otthonában, a Nagy Mihályiak pedig 26-23-ra nyertek a Píszek vendégeként a csehszlovák női kézilabda bajnokság 6. fordulójában. A Szeged odahaza 35-35-ös döntetlent játszott a portugál Sporting Lisszabonnal, a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének 3. felvonásában. A csoportban lista vezető Sporting és az egy győzelemmel, egy döntetlennel, valamint egy vereséggel álló Szeged legközelebb csütörtök este a portugál fővárosban találkozik egymással. A 3 sikerrel rendelkező klubvilágbajnok Veszprém szerdán a Partizán Beogradot fogadja. A 4-esekből az első 2 jut tovább. 3 szombati eredmény a férfi kézilabda extraliga 6. fordulójából, Povaszká Bystrica Hlohovec 36-22, Prešov Bojnice 33-27 és Stupava Topolcsani 30-30. A komáromiak odahaza 89-75 arányban legyőzték a Handlovát a férfi kosárlabdaliga 4. felvonásában. További eredmények Nyitra Svit 91-65 és Prievidza Inter 150. A somorjaiak meglepetésre 83-80 arányban kikaptak a vendég Ivánkától a női kosárlabda extraliga 4. körében. További eredmények Ruzsamberok Banská Bystrica 83-60, Piestjani Slovan 93-46 és Young Angels Košice Trencsín 84-66. A magyar női futszal válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, miután 2-1-re legyőzte a házigazda Szlovákiát a selejtező elitkör homonnai tornájának szombati zárófordulójában. Az olimpiai bajnok Márton Viviana aranyérmet nyert a párizsi Taekwondo Grand Prix-n. A 67 kg-os kategóriában 5 győztes mérkőzéssel, végig magabiztos versenyzéssel diadalmaskodott. Rebeka Sramková 7-5-6-3-ra legyőzte a mexikói Renata Zarazuát a kínai Suzhouban zajló Challenger teniszviadal elődöntőjében. Bondár Annának egy játszma megnyerése is elég volt a továbbjutáshoz a wuhani tenisztorna első selejtező körében. Ellenfele a francia Louis Boyson sérülés miatt feladta a mérkőzést. Az orosz Jegor Kornyev 21,28 másodperces világcsúccsal nyerte a férfi 50 méteres pillangóúszást, a rövidpályás világkupa sorozat második állomásának szombati versenynapján Taskentben. A VK sorozat üzbegisztáni viadalának egyetlen magyar résztvevője, Senánszki Petra a 3. napon már elérte a döntőt, 100 méter gyorsan 8. lett, a számot pedig a holland Marit Steenbergen 50,32 másodperces Európa csúccsal nyerte. A pole pozícióból rajtoló Max Verstappen a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj tegnap délelőtti sprint futamát. A 4-szeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg 3. csapattársa a monakói Charles Leclerc lett. Az összetettben él lovas olasz Andrea Kimi Antonelli a 4. helyen zárt a Mercedes-szel. Verstappen sikerével végződött a szombat délutáni időmérő edzés is. Így a mai futamot ő kezdheti az élről 14 órakor. A 29 éves pilótának ez az idei második, pályafutása 50. pole pozíciója. Verstappen egy hete Malajziában is az élről indulhatott. A négyszeres világbajnok mellől Leclerc rajtolhat a Ferrarival, míg a harmadik start helyett csapattársa Hamilton szerezte meg. A pontversenyben éllovas Antonelli negyedik lett, míg a másik Mercedes-t vezető brit Russell motorcsere miatt csak az utolsó rajtkockából indulhat.
3: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetést. 12 halálos áldozata és több mint 300 sérültje van a riádi repülőtér elleni tegnap.

0: és hőenergia ára. 100 millió eurót fordítanak az asszály elleni küzdelemre, és folytatódik az új kórházak, valamint az új atomerőművi kapacitás kiépítésének finanszírozása is. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videóban arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy szavazzák meg a költségvetést. József Miklósko gyermekjogi biztos szerint növelni kell a tanárokat segítő szakemberek és asszisztensek számát, emellett meg kell erősíteni a pedagógusok tekintélyét is. Az Oktatási Minisztériumnak módszertani útmutatót kellene kidolgoznia arról, hogyan határozhatnak meg egyértelmű szabályokat a tanárok az osztálytermekben, és miként biztosíthatják azok betartását. Miklósko szerint egyre nagyobb problémát jelent a gyermekek agresszivitása, az önbántalmazás és az étkezési zavarok terjedése, ezért fontos megtanítani nekik a konfliktusok békés kezelését és a feszültség csökkentését. Arra is figyelmeztetett, hogy az erőszakos esetek túl részletes média bemutatása veszélyes lehet a lelki problémákkal küzdő fiatalokra. Az oktatási tárca közölte, hogy a biztonságos iskolai környezet megteremtéséhez átfogó megelőzési és segítségnyújtási rendszerre van szükség, amelyben az iskolák, a szülők és más intézmények is együttműködnek. Ennek kialakításán tavaly óta dolgoznak. Legalább 12 ember meghalt, 309-en pedig megsérültek a szaúd-arábiai főváros Riád nemzetközi repülőtere elleni tegnapi támadásban. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, egyiptomi, jordániai, szíriai, palesztini, szudáni állampolgárok is vannak. A sérülteket mentőautókkal és helikopterekkel szállították kórházba, többen kritikus állapotban vannak. A repülőtérre tartó járatokat átirányított. Több nyugati kormány pedig arra figyelmeztette állampolgárait, hogy kerüljék el a térséget. A támadásért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. A szaúd-arábiai katonai koalíció a jemeni huszi lázadókat gyanúsította meg a támadás elkövetésével. A szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció eközben bejelentette, hogy Riádtól délkeletre elfogott egy rakétát. Az amerikai AP hírügynökség szerint ez volt a Perzsa-öböl menti arab országok legsúlyosabb, halálos áldozatokkal járó incidense a közel-keleti háború kezdete óta.
1: Időjárás.
0: Felhős, borult égbolt lesz ma jellemző, az ország nyugati és középső részében napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában. Gyenge vagy mérsékelt északi északnyugati szél fúj, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Párkányban a vásár miatt lezárták a Komenszky utcát és a Nánai utat, a Szvetoplók utcai kereszteződésig és az 564-es számú másodosztályú úttal közös kereszteződésig, a teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Világosság. Egyházi műsor.
1: Téged már meghívott Isten? Érezted, hogy vágyódsz rá? Volt olyan pillanat, esemény az életedben, amikor nagyon erősen gondoltál rá? Amikor a benne való hited erősebb volt, mint hitetlenséged vagy kételjeid? Vonulj egy csendes helyre, tedd félre a mobilodat, figyelj a belsődre, a lelkedre, és rájössz, ez a hívás nem vádolás vagy büntetés, hanem egy szerető atya szava, suttogása, amely új utat mutat és célt ad az életünknek, vallja egy ismeretlen szerző. Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 28. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit, Ürge József vagyok. Megdöbbentő a királyi mennyegzőről szóló evangélium híre. A meghívottak nem mentek el, azaz Isten hívását sokan visszautasítják ma is. Erről beszél prédikációjában Skalicki Csaba őrs

0: miniszterci szerzetes, a budapesti Szent Imre plébánia plébánosa.
1: Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Miért nem jut időnk és energiánk a lelkünkkel foglalkozni? Mert bizony a mindennapi megélhetés és az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket.
0: A Lélek titkai címmel sugárzott sorozatunk témája ezúttal az anyaság méltósága. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: Az anyát a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte. A globalizált világunk már nem hajlandó elismerni a nemek sajátosságát.
0: Ha tehetik, hallgassák műsorunkat, érdemes.

0: Következik a vasárnapi evangélium és Szkalicki Csaba őrs ciszterci szerzetes, a budapesti Szent Imre plébánia plébánosa szentbeszéde. A felvétel 2021-ben készült.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép béneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és hízlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek, az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Többiek pedig a szolgáknak estek. Összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemléje a vendégeket, meglátott köztük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította: barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak: kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. A mai vasárnap ószövetségi szakaszát és az evangéliumot egy kép kötötte össze, a lakomának a képe, amely egy szimbólum. A lakoma fejezi ki az Istennek a közelségét, az Isten országába, a mennyek országába való eljutást. Természetesen az Ószövetség emberének íródtak az akkori kor viszonyai között ezek a szentírási részek, amikor bizony egy szegény vidék volt ott Izrael, pásztorkodásból éltek sokan, és bizony az éhínség is rendszeres volt. Nagyon ritkán tudtak az emberek egyáltalán jól lakni. És ezért az a végtelen jó, amely vissza akarja adni a szerző az Istennek a közelségét, azt az állapotot, amiben az ember az Isten közelséget meg tudja élni, egy lakomával mutatja be és fejezi ki, amely természetesen, mint valami vonzó kép jelenik meg az olvasók és a hallgatóság előtt. Az evangéliumban is Jézus használja ezt a mennyegzőt, és azt mondja, ez a király mennyegzőt rendezett, ökreim és hízlalt állataim leöltem. Mindezekkel próbálja oda hívni, oda csalogatni az embereket. Egyszerűen arról van szó, és azt akarja itt bemutatni a Szentírás szerzője, a kinyilatkoztatás, hogy balga az az ember, aki nem törekszik egy nagy lakomára, egy mennyegzőre bejutni, amikor még meg is hívták. Azaz balga az az ember, aki nem akar eljutni az üdvösségre, aki úgy éli le az életét, hogy minden mást csinál, de nem tesz semmit azért, hogy kiérdemelje az üdvösségre való bejutást. A szentírási szakaszok tehát azt tanítják, hogy az Isten hív bennünket, és az embernek válaszolnia kell erre a hívásra. Itt a történetben valaki vagy elmegy a lakomára, a mennyegzőre, vagy nem. Nincs köztes út. Az üdvösségre is valaki vagy bejut, vagy nem. Az evangéliumban Jézus itt még inkább, és nem csak Jézus, hanem a szavai által, a példabeszéd által az ősegyház az Ószövetség népét és az Új Szövetség népét próbálja értelmezni. Az Ószövetség népének a helyzetét és az Új Szövetség az új választott népnek a helyzetét próbálja magyarázni. Hiszen a kereszténység a zsidóságon belül indult ki, évekig, évtizedekig ott terjedt. És mégis azt látták a keresztények, hogy a zsidóság, mint közösség visszautasította a messiást. És ezért próbál valamiféle helyzetelemzést adni, és Jézus is ezt teszi ebben a példabeszédben, hogy akiket eredetileg meghívott, nem jöttek el a mennyegzőre, a lakomára. Ezért ez a király, az Isten szétküldi a szolgáit, és új embereket hív meg bárhonnan, az utakról, az útkereszteződésekről. Utalva ezzel arra a tapasztalatra, amit a keresztények láttak, hogy Jézushoz, Krisztus követéshez már minden nemzet fiai csatlakoznak szerte a világból, egyiptomiak, görögök, Kis-Ázsia különböző lakói, vagy éppen római lakosok. Nem csak az Ószövetség és az Új Szövetség népéről szól ez a történet, hanem nekünk, az egyház tagjainak is nagyon fontos tanítást ad. Hiszen miért utasították vissza a meghívottak a belépést? Ezt írja a Szentírás. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. Megint csak emberi tapasztalatot fogalmaz meg a szerző. Miért nem foglalkozunk az Isten ügyével? Miért nem jut időnk és energiánk az Istennel, a lelkünkkel foglalkozni? Mert bizony a földünk, azaz a mindennapi megélhetés, amin dolgozunk, és az üzlet, az anyagi javaknak a megszerzése sokszor kitölti az időnket. És sokszor emberek így élnek, az egész életüket ebben élik le, az anyagi dolgok megszerzésében, a világi javak élvezetében, ezek begyűjtésében telik és múlik el az életük. Egyfajta figyelmeztetés ez, hogy az ember tekintete, élete, irányultsága ne ragadjon le ezen a szinten. És Jézus hozzátesz az eredeti példabeszédhez a végén egy másik kisebb történetet, amely már kifejezetten keresztényeknek szól, hogy bár megérkeztek a lakodalmas házba az új meghívottak, tele lett a ház, és ekkor a király körbejár, és észrevesz a tömegben egy embert, aki nincs mennyegzős ruhában. És ezt számon kéri tőle, és bizony megvannak a következményei, kidobják őt erről a mennyegzőről. Talán első hallásra furcsa ez, hogy a király hogyan kérheti számon a mennyegzős ruhát, amikor ezek az emberek nem a mennyegzőre készültek, hanem az utakról és különböző helyekről, mint egy behozták őket erre a helyre. Arról szól ez a kis szakasz, hogy mindig készen kell lenni. Jézus sok helyen az evangéliumában adja át ezt az üzenetet, sokszor beszél arról, hogy az Isten országa, a számonkérés, az Isten előtt való megjelenése az embernek majd úgy érkezik el, mint a tolvaj. Hogyha a gazda előre tudná, mikor jön a tolvaj, akkor éberen várná, de nem így jön el. Azaz mindig legyen készen az ember. Vagy ott van az okos és a balga szüzeknek a története, nem tudják, hogy mikor jön a vőlegény. És éppen amikor megérkezett, voltak, akik kint maradtak, és már nem engedték be őket a mennyegzőre. Itt is ez a gondolat jelenik meg. Azt akarja nekünk üzenni Jézus, hogy mindig legyünk készen, mindig legyen rajtunk mennyegzős ruha. De mi is ez a mennyegzős ruha? Nem más, mint a jó cselekedetekbe való beöltözés. Azaz, bármikor kell számot adnunk az életünkről, mindig úgy jelenjünk meg, úgy tudjunk megjelenni az Isten előtt, hogy jó cselekedeteket végeztünk. Az esketés szertartásában van egy nagyon szép záró áldás, amikor a fiatal párra azt az áldást kérjük, hogy azok az emberek, akikhez ti jók voltatok életetekben, majd oda át, amikor meg kell jelennetek az Úr előtt, ott álljanak mind, és tanúskodjanak róla, hogy ti mennyi jót tettetek itt a földi életben. Megint csak össze van kötve ebben az esketési, az esküvőn elhangzó záró áldásban a jó cselekedetek, és az, hogy az embernek meg kell jelenni az Isten előtt. És nagyon szépen van ez bemutatva, hogy bizony azok az emberek, akikkel az életünk során jók voltunk, majd tanúskodni fognak erről, és ez alapján tudunk bejutni, vagy megmaradni majd ott az Isten országában, az Isten közelében, azon a mennyegzőn. Azaz mennyegzős ruhába öltözni annyit jelent, mint jót tenni másokkal. Kérjük, hogy mindig a meghívás tudatában legyünk. Minden hétköznapunkban érezzük és tudjuk azt, hogy az Isten bennünket az üdvösségre rendelt, és az életünket ez alapján alakítsuk. És bár hozzátartozik a mindennapi életünkhöz a hétköznapi tevés-vevés, az anyagi dolgok, az anyagi dolgokkal való foglalkozás, mégis minden nap jusson arra idő és energia, hogy az e világon túli, az Isten világával, a lelkünk világával is tudjunk foglalkozni, és ennek döntő része jó cselekedet legyen, felebaráti szeretetnek a megnyilvánulása, mert így tudjuk kiérdemelni az üdvösséget. Amen.
0: A vasárnapi evangéliumot és Szkalicki Csaba őrs ciszterci szerzetes, a budapesti Szent Imre plébánia plébánosa szentbeszédét hallották. A felvétel 2021-ben készült.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja? Az, hogy megtaláljuk a boldogságot. Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést, kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van, nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik, és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 12. részében a téma az anyaság méltósága. A felvétel 2019-ben készült.
1: A lélek titkai.
2: Az anyaságnak nagy ára és nagyon nagy értéke van, mert anyának lenni sors feladat. Anyának lenni egy életre szóló feladat.
3: Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az elhangzott bejátszás az anyaság méltóságáról időben mindössze 14 másodperc. Mégis tartalmát és súlyát tekintve élethosszig tartó időintervallum. Nem csak a szépről és jóról, hanem a nehézségekről is szól műsorunk.
2: Más küldetést kapott a férfi, más feladatot, küldetést kapott a nő. Isten adta. Sajnos, amit az Isten adott, azt a ma embere már tönkretette, beszennyezte, félreértelmezte, és eléggé eltorzította a nemek egymáshoz viszonyított szerepét.
3: Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvostól azt kérdeztük, vajon mikorra datálható, amikor már a tudomány is foglalkozott az anyasággal, mint szereppel?
2: Az anyát körülbelül a 20. század közepéig nagy tisztelet övezte, ami ma már nincs meg. Nincs anyatisztelet, nincs családtisztelet, mert bocsánat, a túl modern, az idézőjeles globalizált világunk már nem hajlandó felismerni és elismerni a nemek sajátosságát, sőt, igyekszik ezt összemosni. Ennek következményét isszuk napjainkban.
3: Hol kezdődött ez a problémakör?
2: Én azt hiszem, hogy megint az ember rontott el mindent a saját önzésével. Amikor még kicsik vagyunk, minden gyermek egy bűbájos tündér kis angyalka, aki egyszerre önző és aranyos egyidejűleg. Életünk során végigkísér bennünket, ha felnövünk, az nem baj, ha ezek a tulajdonságok megmaradnak bennünk, de alakuljanak át. Eztből az önzésből már vetkőzzünk le, és a felnőtt korunkban már a paradicsomi állapottól rég messzi vagyunk, de ne legyünk önzők. Főleg egy anya, akinek gyermeke vagy gyermekei vannak, ne legyen önző. Az élet teli van nehézségekkel, sorscsapásokkal, megpróbáltatásokkal. És ilyenkor hová tud menni az ember? Kihez tud ilyenkor menekülni, mikor didereg a lelke, vagy magányos, vagy nem tud megoldani valamit? Az anyához. De ha az anya önző, akkor már nincs hova mennie a gyermeknek. Tehát az anya szerepe óriási, sokkal nagyobb. Fel sem méri a korunk, hogy mekkora jelentősége van az anyának.
3: Azzal, hogy a 21. században könnyebben felrúgjuk a hagyományos családmodellt, a házasságok fele válással végződik, gyermekek ezrei nőnek fel, csonka családokban, sérül a férfi-nő kapcsolat, sérül a családmodell.
2: Sérül az anya szerep is, de legtöbbet sérül a gyermek. Viszont a gyermek mindig az anya-apa kapcsolatából épül, és anya-apa kapcsolatából sérülhet. Amikor megszületik egy baba, akkor mindenki nagyon boldog, az anyukának az első gyermeke, a feleségből anya lesz, a férjből apa lesz, nagyon nagy a boldogság, és még akkor föl sem mérik, hogy ez még csak valaminek a kezdete. Ilyenkor a nő nagyon egyértelmű és logikus, hogy a gyermek felé fordul. Első a gyerek, az nem baj, így van rendjén. De az a tapasztalat a praxisomban, hogy amikor már olyan egy év körüli a gyerkőc, akkor már annyira csak a gyermekkel törődik az anya, hogy a férjet kirekeszti belőle. Nem érted meg, hogy nem érek rá? Nem érted meg, hogy leköt a gyerek? Nem érted meg? Megérti, de amikor szó szerint így fogalmaznak nekem a férfiak, hogy csak pénzkereső automata lettem, amióta gyermekünk van, vagy fordítva is igaz, mert a nő is megélheti, hogy csak háztartási alkalmazottja vagyok a férjemnek, mióta itthon vagyok a gyerekkel, itt már el tud csúszni a két ember kapcsolata, és valahol az anyasság megélése is egy kicsit már itt sérül. Nem is kicsit, hanem nagyon. Pedig az anyai szeretet minden szeretet mintája, minden szeretet példájának szoktuk felhozni, mert ez a legbiztosabb, és ennek kellene a legbiztonságosabbnak lennie. Mert ha baj van, akkor segítség csak az anyától jön. Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy nem jön az anyától a segítség, és ide datálható nagyon sok olyan lelki sérülés, amely később majd szorongás, depresszió, kapcsolati probléma, önértékelési zavar, és így tovább, ide datálható, hogy nem kapta meg a gyermek az anyától a vágyott szeretetet. Nagyon sok ilyen anyával találkozok, és nagyon sok ilyen gyermekkel találkozok a praxisban. Én azt kérem a kedves hallgatótól, ha önök között is van, aki sérült, éppen ilyen okok miatt, mindent tegyen meg, hogy ne adja tovább a gyermekének. Ne adja transzgenerációs átörökítés formájában tovább még egy generációnak, hanem amit ő megszenvedett, ezt próbálja kicsit korrigálni saját gyermekénél. Mert anyának lenni sors feladat. Anyának lenni egy életre szóló feladat.
3: Feladat és felelősség is.
2: Igen, óriási felelősség, mert az anya szívben minden elfér. Az anya szíven múlik a következő generáció, és az anya szívben összeér az isteni misztérium és az emberi titok. Ezért ilyen fenséges, ezért ilyen fenntartás nélküli a szeretet. A házasság az anya, apa, gyerekek, de mégis az anya a kulcs. És ha a magyar nyelvre kitérhetnék, azért az anya szót nagyon sok helyen megtaláljuk. Anya nyelvnek hívjuk azt a nyelvet, amelyeken megtanulunk beszélni. Anya föld biztosítja számunkra a táplálékot, vagy az anya földre vágyik vissza, távolra szakadt hazánk fia halála előtt. Az anya az erő, az anya hatalmas, az anya táplál, de néha az anya pusztítani is tud. Az anya mindig védi a gyermekét, neveli, félti, kiskorába, nagykorába, felnőtt korába. Mindig arra vágyik, hogy boldog legyen a gyermeke. Ez nagy munka, nagy kihívás. Az anyasságnak nagy ára és nagyon nagy értéke van. A nők bátorsága, a nők igent mondása hatalmas. Hisz az emberiség megváltása is egy nőn, egy fiatal zsidó lány bátorságán és igent mondásán múlott. Mi lett volna, ha akkor Mária nemet mond? És mi lesz a jövőnkkel, ha ma a napjaink asszonyai nemet mondanak? Szerencsére egyre több nő mond már hazánkban igent a gyermekre, sőt egyre több nő mond igent több gyermek vállalására is. És amikor egy anyának több gyermeke van, akkor megtapasztalja, hogy mindegyik más. Mindegyiket másként kell szeretni. Nem szeretem azt hallani, hogy én minden gyerekemet egyformán szeretem. Nem lehet. Mert hiába ugyanaz az apuka, hiába ugyanaz a gén, hiába ugyanaz a családmodell. Ő más lelkületű. Másként kell bánni az egyikkel, másként kell bánni a másik gyermekemmel, mert egyik introvertált, másik extrovertált, egészen más a reakciója. Láthatjuk, két testvér között micsoda különbségek tudnak lenni az életben. És ezt egy anyának figyelembe kell venni.
0: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos az anyaság méltóságáról beszél.
2: Nagyon nehéz, nagyon megterhelő, és nagyon ébernek, figyelmesnek kell lenni ehhez egy anyukának. A legnagyobb fájdalmat akkor érzi és éli át egy ember, ha nem tudja megszeretni azokat, akiket legjobban szeretnie kellene, a gyermekét vagy az édesanyját.
3: De ahhoz, hogy egy nő jó anyává váljon, neki is egy olyan családban kellett volna felnőnie, ahol ezt megtanulhatja az anyjától az anya szerepét.
2: Igen, nagyon fontos, hogy a mostani anyuka milyen családból származik. Fészekmeleg vagy tűzfészek volt az a család, ahonnan ő belépett az ő saját új házasságába.
3: Hisz a legtöbben csak azt tudjuk továbbadni, amit mi is kaptunk.
2: Így van, és sajnos a legtöbb traumát ott kapjuk a családban, pont azok között, az emberek között, akiket szeretnünk kellene, vagy akitől vártuk, vagy várjuk, vagy vártuk volna a megértő szeretetet, a példát és a mintát. Az a szerencsésebb, hogyha nem elvált szülők gyermeke ez az anyuka. Mert egy nagyon jó, szerető, józan, támogató férj mellett ezt nem éli meg egy anya sem, meg a gyermek sem ezeket a sérüléseket, ezeket a traumákat, amik tovább kell majd, hogy adjon. És azt fogja tudni továbbadni, amit ő látott. Mert kitől tanulhatjuk meg az anyaságot? Hát mindenki a saját édesanyjától. Kellene, hogy megtanulja azt az anyaságot, amelynek hatalmas méltósága van. De kevesen kapják ezt meg otthonról. Jó esetben az édesanyánktól tanulnánk meg, de mindenképp Máriától tudjuk megtanulni. Mária minden anyai méltóságot páratlan rangra emelt föl. Mindenkinek van valamilyen hivatása. És mi emberek vagyunk, ha tetszik, ha nem, valahol mégis rangsoroljuk ezeket a hivatásokat, státuszokat állítunk fel, sorrendet állítunk fel. A tanító a jövő nemzedékét neveli, tanítja. Az orvosról tudjuk, hogy a szenvedést enyhíti, egészséget óvja. A pap az emberi lelkeket Isten felé tereli. A rendőr a biztonságunkra vigyáz. A földműves az ennivalónkat teremti meg, és így tovább. De minden földi hivatásnál fontosabb és fölségesebb az anyai hivatás. Miért? Mert első tanítónk, akitől az anyanyelvet tanultunk, aki első környezetismereti, alapismereti órát adott nekünk, amikor a napról, a csillagokról, a nyusziról vagy a báránykáról mesélt, az első orvosunk, aki a hidegben óvott, a betegségünkben ápolt, az első hit oktatónk, aki imádkozni tanított, az első szabónk, aki a ruhánkat megvarta, az első szakácsunk, aki a finom ételeket megfőzte nekünk. No, ki lehetett ez az ezermester? Nem más, mint az édesanyja. Tehát az emberi nagyság és a hivatások hivatásának legszebb pálmáját az édesanyáknak kellene adni. Kihangsúlyozom, a jó édes anyáknak. Az ő munkájuk nagyon áldozatos. Erről nem szól híradó, erről nem ír az újságok, pedig az igazi nagyságok nem a celebek, amelyeket a tévében láthatunk, hanem azok az édesanyák, akik éjszakáikat végigvérasszák kisgyermekük mellett, akik esetleg néhány gyermekkel megözvegyülnek, és nem panaszkodva, nem nyafogva viszik tovább nehéz életüket, és tanítatja, neveli gyermeküket. Egy nő, említettem, Máriától biztos megtanulhatja az anyaság alázatát. Egy nő akkor áll legközelebb az Istenhez, amikor anyává válik, aki szíve alatt hordja a magzatát, a jövőt, mit mondunk rá? Áldott állapotban van, és valóban áldás van rajta, és áldás van benne. De az anyaság hordoz magában időnként fájdalmat és aggodalmat is. Mert tudjuk, hogy a gyerek majd tanul, úgy boldogul el, hogy mi szeretnénk, ki fog repülni a nagyvilágba, nem tudjuk, hogy távol kerül-e tőlünk. De minél jobban nevelnek egy gyermeket, annál tovább juthatnak, és a távolság ellenére is megmarad a szeretetben nevelt gyermek érzelmi közelsége az anyához. Mert az anya, a jó anya életük végéig ott él a szívükben.

0: kedves anyukák és kedves leendő anyukák, ne feledkezzenek meg arról, hogy önök munkatársai a Teremtő Istennek és sorstársai Máriának. Kedves apukák, kedves leendő apukák, önök pedig legyenek segítői, megértői, támogatói, és nem épp ilyenkor cserbenhagyói, hanem igaz hűtársai feleségüknek ebben a szent küldetésben. Mert ha önök, uraim, udvariasak, akkor önök csak Évát látják a nőben, de ha lovagiasak, akkor Máriát is. És ha önök, kedves szülők és gyermekek, a szent család példája szerint próbálják élni családi életüket, akkor hiszem és meggyőződésem, hogy megelégedett, boldog lesz az életük, és áldás lesz a családjukon.
1: Sok felelőssége van mindkettőjüknek a gyermek nevelésében, hogy valóban jó szülei legyenek a gyermeküknek. Itt figyelmeztetést is, doktornő, arra, hogy az anya ne csak a megszületendő gyermekére, hanem a házastársára is gondoljon. Kialakulhat egyfajta gyerekkultusz a családban. Főleg az anya szemszögéből jellemző ez.
0: Így van, az anyukák az elfogultabbak, az anyukák vannak többet a gyerekkel, de nem tudja a gyermek nélkülözni az apukat. Az egyik a szívével, a másik az rációjával, illetve a kettő együtt tudja nevelni jól a gyermeket. Sajnos azért van ennyi magatartászavaros, azért van ennyi dízes, azért van ennyi figyelemzavaros, és nem akarom sorolni mennyi gyermek, mert ezek nem szervi eredetűek, családból származó tünetek a gyerkőcöknél. Én azt szoktam mondani, nem még több nevelési tanácsadó, nem még több családsegítő központ, hanem még több szeretet alapú, normális családra lenne szükség, mert akkor a gyermekpszichiáterek nagy része munkanélkülévé válhat.
2: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos az anyaság méltóságáról beszél.
0: De a szülő nagyon sokszor kompenzál. Nagyon örül a gyereknek, és azt hiszi, hogy azzal szereti, ha ő mindig mindent megad, vagy mindig mindent megenged neki. Van, amikor a szülők rivalizálnak. Én többet engedek meg, mint az apja, hogy engem szeressen. Főleg egy kéknél. Az apja, én többet adok meg neki, hogy engem szeressen. Kialakul egy harc a gyermek szeretetéért, de ez egy nagyon torz harc lesz, és a gyerek, az ártatlan gyermek fogja meginni a levét. Agyon kényeztetik a gyermeket, van 264 autója, vagy 423 babája, már nem tud minek örülni, mert már minden óhaja, még ki sem gondolta, már teljesült. Vegyük tudomásul, nagy felelősség egy ember palánta nevelése, de azt is vegyük tudomásul, hogy a gyermek vendég a háznál, ahogy egy rádióműsor címe is mondja. Senki nem magának szüli a gyermekét. Szeretni, terelni, az ő egyéni adottságait figyelembe véve, józanul kell szeretni a gyermeket. Nagyon nehéz megtalálni a mértéket. A középutat, az arany középutat. Úgyhogy a mai világban tudjon beilleszkedni, de ne legyen balek, legyen becsületes, legyen tisztességes, ne lógjon ki a sorból, de az ő egyéni adottságait is vegyük figyelembe. Ehhez az anyai szív túl sokat enged, az apai ráció túl szigorú lehet, ezt a kettőt kell tudni reálisan ötvözni. A szív és az ész, ahogy a operett mondja, együtt mindenre kész. Gicsesen hangzik, de együtt a gyermekért ezt harmóniába kell tudni hozni. Ne csak a szívükkel és eszükkel, és ami még fontosabb, jó példával neveljük a gyermeket. Időnként kell nemet is mondani. Nem, kisfiam, ezt nem lehet. Kislányom, ez nem méltó hozzád, ezt nem engedem. Eddig, nem tovább. A határokat ki kell szabni, a rendet gyermekkorban kell megtanulni. A majom szeretettel csak elkényeztetik a gyereket, ártanak neki, és figyeljék meg. Egy elkényeztetett gyermek soha nem fogja elkényeztetni majd szüleit későbbiekben. Nagyon gyakori ellentmondás az apa-anya nevelése, az a gyerek személyiségén, viselkedésén vissza fog köszönni. Amikor meg felnőtt lesz, vigyázat, kedves szülők, a gyermek bevasalja a szülőn, Miért nem engedtétek? Miért engedtétek, hogy akkor ne csináljam meg a nyelvvizsgát? Miért nem álltatok a sarkatokra jobban? Mert én olyan kis lökött voltam a kis tizenévemmel. Miért engedtétek meg? Nem boldogultam, látjátok? Nem lett belőlem semmi. Nem egy ilyen emberrel találkozok. Tehát nem az a szeretet, hogy mindent megengedek a gyerkőcnek. Igen, a nemet mondás is lehet szeretet. Tanulja meg értékelni az időt, tanulja megértékelni a pénzt, tanulja megértékelni a rendet és a felelősséget. És ehhez kell az anya, kell az apa. Mert az anyák szeretik a gyermeket, az apák szeretik, és erősebbé teszik. Férfias oldalokat is megtanítják használni. Hangsúlyozom, könnyebb elmondani, jól szeretni, nagyon nehéz. És ha még lehet erről beszélni, a gyermekről van szó. De ez a gyerek fel fog nőni, aztán elkerül iskola, egyetem, vagy az ország más részére. Nagyon kérem, szeressék, de ne birtokolják a gyermeket. Ne nehezkedjünk rá két könyökkel a gyermekre. Hangsúlyoztam, nem magunknak szüljük a gyermeket. Ha ránehezedik a szülő nagyon, a gyerek belefullad ebbe az idézőjeles szeretetbe, mert ez már nem szeretet, ez birtoklás, és bocsássanak meg, önzés. És akkor ne csodálkozzanak, ha a gyerek azt mondja, köszönöm, nem kérek a szülőből, mert teher lesz neki számára ez a nagy két könyökkel való rátehénkedés. Tudni kell, hogy mikor elég önmagunkból. Tudni kell, hogy mikor kell visszalépjünk. De a gyerek akkor is, és mindig érezze, hogy bizalommal mehet haza, bármikor hazamehet örömével, bánatával, mert ott megértést, szeretetet, biztonságot, elfogadást, vagy akár egy tányér levest, de jó szót mindenképp kap. Mi Isten terve és mi Isten akarata az anyával? Nagyon szép feladata és célja van Istennek az anyával. Semmi más, csak hogy az anya szeretetet tudjon adni. Hogy megtanítsa az övéit, megtanítsa gyermekeit, vagy majd később unokáit a szeretetre. Mert az anya az az ember, aki felöltözteti a napot. Nagyon fontos az ember szeretete. Napfényt, fényt sugárzó szeretete. Fontos a család szeretete. Fontos a gyermeki szeretet. Egybe szeretni egymást. Ez adja az élet szépségét, örömét, boldogságát. De nagyon kérem, mindig maradjon egy rekesz, egy tiszta hely a szívünkben, a jó Istennek is. Mert ha ez a hely üres marad a szívünkben, akkor nagyon rossz dolgok fognak oda beköltözni. Önökön múlik, kedves jó anyukák, kedves jó apukák, hogy béke honol-e az önök életében, avagy háború. Mindig a házaspáron múlik, hogy az önök családja tűzfészek, avagy fészek meleg lesz. Adja Isten áldását, hogy fészek meleg legyen mindenki otthona.
1: Anyának lenni sors feladat, anyának lenni egy életre szóló feladat, hangsúlyozta műsorunk vendége dr. Gőg Edit, neurológus, pszichiáter főorvos. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hangtechnikus Bixa Levente nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.

a Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott a Lélek titkai című sorozat 12. részét hallották. A felvétel 2019-ben készült.

Vallási műsorunk katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető Ürge József. Isten áldja Önöket, viszont hallásra!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória. Műsorunk tartalmából 14. Leo Marie Teresa Baron nővért nevezte ki az evangelizációs dikasztérium titkár helyettesévé. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét, a magyar kápolna búcsú miséje. Parolin bíboros, a Szentszék és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza.

Leó pápa október 8-án csütörtökön Mary Teresa Baron nővért, az apostolok királynője missziós nővérek kongregációjának jelenlegi legfőbb előjáróját nevezte ki az evangelizációs dikasztérium titkár helyettesévé, az első evangelizáció és az új részegyházak szekciójába. A szerzetes nő egyúttal a pápai missziós művek elnöki feladatait is ellátja majd. Mary Teresa Baron nővér 2027. január 4-én lép hivatalba.

0: Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyház megye érsek metropolitája, és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangélium erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent, katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz marad, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját választó fiatalokra és a szolgálatban nagylelkű lelki pásztorokra van szüksége, a lelkismeretük szavára hallgató közéleti emberekre és olyan keresztényekre, akik életükkel hitelesítik azt, amit vallanak. Mert a magyarok nagyasszonya hűségre tanít bennünket. A testvériségre hívó Mária gondolat után Becskei László püspök homíliáját Márton Áron püspök család felajánló imádságával fejezte be. Siess anyánk oltalmunkra, mert elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen. Parolin bíboros. A szentek és Magyarország közti kötelék 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátronája nemzeti ünnepén, október 8-án este 7 órakor adott fogadást Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, amelynek díszvendége Pietro Parolin bíboros államtitkár volt. A vendéglátó házigazda, Kvek Péter, Magyarország Szentszéki Nagykövete köszöntötte az est vendégeit, elsőként Pietro Parolin bíboros államtitkárt, majd a vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson résztvevő 3 magyar főpásztort, Székely János szombathelyi megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, Becskei László nagyváradi püspököt, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, és Kocsis Fülöp hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitát, valamint a Szentszéki Nagykövetsége képviselőit és minden vendéget. Kvek Péter Szentszéki Nagykövet megnyitó beszédében az apostoli Szentszék és Magyarország 1000 éves történelmi kapcsolatára utalt, amelynek kezdetei a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi koronában és Szent István királyunk ország felajánlásában öltött testet. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. A szentszéki magyar nagykövet köszöntője után a díszvendéget kérte fel beszéde megtartására. Parolin bíboró szeretettel köszöntötte a Magna Domina Hungarorum ünnepén összegyűlteket, amely címmel a magyarok a boldogságos Szűz Máriát nemzetük védőszentjeként, pátronájaként tisztelik. Szent Gellért vértanú püspök legendája szerint a magyarok tiszteletből soha nem ejtették ki Mária nevét, hanem ugyanazzal a megtisztelő címmel szólították, amellyel a királynőt illették. Szent István király halála előtt országát Szűz Máriának ajánlotta fel, mint Magyarország királynőjének, és az egyik leghíresebb nekiszentelt himnusz Magyarországról, mint Szűz Mária virágos kertjéről beszél, amely ő benne találja meg további virágzásának egyetlen reményét. A bíboros államtitkár megköszönte a magyar szentszéki nagykövetnek a szívélyes meghívást erre az évenkénti ünnepségre, amely egyúttal a hagyományos nemzeti fogadás alkalmát is jelenti. Reméli, hogy ez mindig új lehetőségeket kínál a magyar nép Isten anyja iránti hitének és odaadásának megerősítésére, amely a csütörtök reggeli szentmise ünnepése révén is megnyilvánult a vatikáni bazilika altemploma Magna Domina Hungarorum kápolnájában. Ezt a máriás dimenziót idén Szent Ferenc halálának 800. évfordulójának megemlékezése kíséri, amire a szentszéki nagykövet úr is utalt a beszédében. Az első ferences szerzetesek még azt hiszi Szent Ferenc életében megérkeztek Magyarországra, ahol befogadták őket, és gyorsan gyökeret is tudtak verni abban az országban, amelynek életére és kultúrájára mély hatást gyakoroltak. A Poverello, Assisi szegénykéje, életének, hitének tanúságtétele és evangéliumi következetessége a békét hirdeti nekünk, hangsúlyozta Parolin bíboros. Bonyolult geopolitikai kontextusban élünk, amelyet feszültségek, megosztottság és konfliktusok jellemeznek. Az európai kontinens egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe, és ebben a légkörben mindenkinek kötelessége a béke előmozdítása és építése. Egy lefegyverzett és lefegyverző békére, alázatos és kitartó békére van szükségünk, ahogyan 14. Leó pápa hirdette meg azonnal a megválasztása napján tartott Urbi et Orbi áldás során. Mindannyiunk hivatása, hogy a béke evangéliumának terjesztői legyünk, mert a béke az a legfőbb és nélkülözhetetlen jó, minden ember, minden társadalom töredetten szükségete és vágya, az isteni javak összessége, egy felülről jövő ajándék, amelynek felépítése pusztán emberi erőfeszítés révén csupán csalfa illúzió lenne. A Szentszék tehát nagy bizalommal tekint arra a hozzájárulásra, amelyet Magyarország nyújthat a nemzetközi közösségnek, bízva abban, hogy a magyar nemzet történelmét jellemző értékek továbbra is inspirálni fogják a magyarokat az emberi méltóság és a béke előmozdításában egy igazságosabb és testvériesebb világban. A mai ünnep alkalmából szívből jövő jó kívánságaim közepette végül szeretném felidézni a Szentszék és Magyarország közötti erős köteléket, amely 1000 éves történelemre nyúlik vissza. Ma megújítjuk a boldogságos Szűz Máriába vetett bizalmunkat, lelkileg megismételve Szent István gesztusát, aki a magyarok nagyasszonyára bízta nemzetét. Kérjük őt, hogy továbbra is óvja és védelmezze a magyar népet, Európát és az egész világot, és segítse nekünk egy testvéri, békés és harmonikus emberi közösséget építeni, egy olyan közösséget, amely valóban a szeretet közössége, a szeretet civilizációja, ahogyan azt a pápák 6. Pál óta gyakran nevezték. Zárta ünnepi beszédét Pietro Parolin bíboros államtitkár a Római Magyar Akadémia épületében. Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetést. Donald Trump szerint Ukrajnának új elnökre lenne szüksége. Felhős, borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetés tervezetét. Szerinte a büdzsé nem egyes társadalmi csoportok vagy ágazatok érdekeit szolgálja, hanem Szlovákia és lakossága számára biztosítja a túlélést a nehéz időkben. A kormányfő közölte, nem lesznek új vagy magasabb adók és járulékok, megőrzik a jelenlegi szociális juttatások színvonalát és emelik a közszférában dolgozók fizetését. Fico szerint rendelkezésre állnak a szükséges források ahhoz is, hogy 2027-ben ne emelkedjen a háztartások gáz, villany és hőenergia ára. 100 millió eurót fordítanak

0: Kén például kevesebb, mint 10 év alatt, mint egy 2 Celsius fokkal emelkedett az átlag hőmérséklet, a hőhullámos napok száma pedig évi 10-ről 38-ra nőtt. A Greenpeace szerint a vízhiány a mezőgazdaságot, az erdőket, az energetikát és a közlekedést is veszélyezteti. Ezért olyan intézkedésekre van szükség, amelyek segítik a víz visszatartását. Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajnának új vezetőt kellene választania, aki hajlandó megállapodást kötni Oroszországgal a háború lezárásáról. Trump tegnap a Fehérházban ismét bírálta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, és felszólította Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Szerinte ezek a csapások világszerte problémákat okoznak, és Zelenszkij többször is véget vethetett volna a háborúnak, de nem tette meg. Ukrajna az elmúlt másfél évben fokozta az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat azzal a céllal, hogy csökkentse Moszkva energiaellátását és a háború finanszírozására fordítható bevételeit. A támadások miatt Oroszország korlátozta a dízelüzemanyag kivitelét, ami tovább növelte a világpiaci árakra nehezedő nyomást. Trump az ukrajnai háborút a kialakult helyzet egyik okának nevezte. Legalább 12 ember meghalt, 309-en pedig megsérültek a Szaúd-arábiai főváros Riád nemzetközi repülőtere elleni tegnapi támadásban. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, egyiptomi, jordániai, szíriai, palesztin és szudáni állampolgárok is vannak. A sérülteket mentőautókkal és helikopterekkel szállították kórházba, többen kritikus állapotban vannak. A támadásért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. A szaúd-arábiai katonai koalíció a jemeni húszi lázadókat gyanúsította meg a támadás elkövetésével. Az amerikai AP hírügynökség szerint ez volt a Perzsa-öböl menti arab országok legsúlyosabb halálos áldozatokkal járó incidense a közel-keleti háború kezdete óta. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Michalovce-Dac 0-3, Košice-Komárno 1-1, Skalica-Szlován szintén 1-1, Trencsín-Banská Bystrica 0-1, illetve FTC Debrecen 1-1, Paks-MTK 3-0 és Vasas-Kisvárda 1-1. Ezüstérmes lett az Zuzana Stefecseková-Varga-Erik páros a Trap vegyes csapat döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon.
2: Időjárás.
0: Felhős, borult égbolt lesz ma jellemző, az ország nyugati és középső részében napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában. Gyenge vagy mérsékelt északi-északnyugati szél fúj. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Párkányban a vásár miatt lezárták a Komenszky utcát és a Nánai utat a Szvetoplók utcai kereszteződésig, valamint az 564-es számú másodosztályú úttal való közös kereszteződésig. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok. Önök a Hatuma Podcast 217. adását hallgatják. Ma is megszokott felállásban beszélgetünk. Itt vannak velem a virtuális törzsi kerekasztal örökös tagjai, az erdélyi parászka Boróka és a felvidéki Finta Már. Én pedig maradtam vajdasági, és Újvidékről vezetem ezt a határokon átívelő műsort. És kezdjük is mindjárt, azaz hát folytassuk a múlt héten elkezdett kampányfigyelő blokkunkkal. Szerbiában még 17 nap van hátra az október 25-ei valóban sorsdöntőnek mondható parlamenti választásokig. Lezárult a lista.

0: Itás 18 lista közül választhatunk majd, és ebből 9, tehát a fele kisebbségi lista, vagy hát úgy is mondhatnám, hogy annak is egy része kamu kisebbségi lista. Ezekre nem vonatkozik a választási küszöb, erről már múltkor beszéltem, úgyhogy könnyebben juthatnak ezek a listák mandátumhoz is, mint a többiek, ami hát mondanom sem kell, egy kiváló manipulációs lehetőséget biztosít a hatalom számára. Konkrétan pedig, ami az elmúlt egy hét szerbiai kampány eseményeit illeti, ezek közül én 3-at emelnék ki, így röviden csak. Szombaton megtartotta első nagygyűlését a kampány során a szerb haladó párt, ahol a volt államfő, ugye, aki lemondott minden tisztségéről, tehát most már mint egy természetes személy szervezte meg, és szólalt fel ezen az összejövetelen, és azt találta mondani, hogy 50% alatti eredményt kudarcnak fog tekinteni, tehát elég magasra tette a lécet. Aztán a másik nagy téma az volt Szerbiában az elmúlt héten, hogy rekordszámú több mint 100 000 külföldön élő szerb állampolgár regisztrált szavazásra. Ugyanakkor viszont szavazó helyből csak 93 lesz a külképviseleteken világszerte, tehát ezt el tudjátok képzelni, hogy mit jelent, hogy hány 1000 kilométert kell akár egy adott országon belül is utaznia annak, aki tűzön vízen át szavazni akar, és ez még nem minden, mert ráadásul a szerbiai időzónához időzítették a külföldi szavazást, úgyhogy lesznek olyan országok, ahol éjszaka kell majd szavazni. Nyilvánvaló, mi ezzel a cél? Megnehezíteni a szavazást külföldön, ahol hát nyilvánvalóan nem a jelenlegi hatalom kapná a legtöbb szavazatot. És hát a harmadik dolog, amit még kiemelnék, és amiről majd később bővebben is szólnék, ez pedig a Vajdasági Magyar Szövetséghez kapcsolódó kampány, amelynek a középpontjában a múlt héten még a matematika állt, amikor ugye a párt vezetői arról beszéltek, hogy majd a matematika megmutatja, hogy végülis a választások után kivel állnak szóba, és kivel alakítanak kormányt. Most viszont már a biológia átvette a matematika helyét, az a Pásztor Bálinti kijelentés, ami már a vajdasági magyarság teljes megsemmisülésére vonatkozott, abban az esetben, hogyha a VMS nem jutna be a parlamentbe. Nos, hát ez volt az, amit szerintem meghatározta ezt a hetet. Majd ki is fejtem mindegyiket egy picivel bővebben, de előbb Márknak adnék szót, hiszen Szlovákiában is választási kampány folyik, igaz, múltkor azt mondtad, hogy nem túl nagy elánnal, de hát nyilván egy önkormányzati választásnak más is a tétje, mint egy parlamentinek, illetve egy Európai Uniós országban más a tétje, mint egy unión kívüli országban. Viszont történt egy súlyos bűncselekmény, hát valamivel több, mint egy hete, azt hiszem, hogy még az előző adásunk előtt, Észak-Szlovákiában, Staskovban, ha jól mondom, magyarul, Szaniszófalva, igen, ahol egy 13 éves, 8-os fiú megkéselt egy idős tanárnőt, illetve egy diáklányt, akik bele is haltak a sérülésükbe. És hát ugye emlékeztetnék rá, hogy 3 évvel ezelőtt Szerbiában is volt egy még ennél is jóval súlyosabb iskolai merénylet, amelynek nálunk komoly társadalmi, politikai következményei lettek. Ez az eset hogyan hatott ki a politikai közéletre, különös tekintettel ugye arra, hogy épp egy választás zajlik, vagy választási kampány zajlik, és hát a Fico kormány sem a legstabilabb ebben a pillanatban.
1: Nagyon érdekes a történet abból a szempontból, illetve a politikai dimenziója, hogy tehát az önkormányzati választása, illetve a megyei választásra ez szinte semmilyen hatással nincs, illetve nem igazán érezhető az, hogy ez alapjaiban befolyásolná mondjuk az emberek hozzáállását a kampányhoz. A kampány szépen csendesen csordogál, továbbra sem ver túl nagy hullámokat. Igazából az például nagyon érdekes, hogy most vannak mindenféle tévéviták mondjuk a megyei elnök jelöltek között, meg hasonlók, de nem látszik az, hogy ez túlságosan nagy figyelmet keltene, nincs is nagyon fő műsoridőbe sugározva ez a történet, tehát hogy nem érezni azt, hogy itt most ez valamilyen sorsdöntő dolog lesz, de a jövő évi választások árnyéka már egyértelműen rávetül gyakorlatilag mindenre az országban, tehát hogy egy év múlva lesznek a parlamenti választások, és már érezni azt, hogy ennek van valami nagyon erős tétje. Robert Ficóék éppen küzdenek azzal, hogy elfogadják a költségvetést. Ugye múlik szét egy kicsit így a koalíció, nem tudják igazán garantálni azt, hogy meg lesz mind a 76 szavazat a 150 fős parlamentben a költségvetés elfogadásához, úgyhogy most megváltoztatták például a költségvetési provizóriumnak a szabályait, hogy akkor is tudjanak osztogatni, hogyha provizóriumba kerül az ország, és gyakorlatilag kivették, vagy kicsavarták egy módosítójavaslattal a parlament kezéből azt a jogkört, hogy a parlament döntsön a pénzekről, minden tulajdonképpen most már a pénzügyminiszter kezében van, tehát hogy ilyen lépéseket tesznek, és közben van ebben egy olyan érzet, hogy a politika ilyen szempontból teljesen önmagába fordult, a saját túlélése az, ami fontos számára, amivel foglalkozni akar, egyáltalán nem az országnak a jövője, tehát itt most tényleg a hatalomtechnika meg a másik lepolitizálásának az igénye az, ami ezeknél az embereknél tombol. Eközben az országban meg van egy csomó olyan hétköznapokat, meg az emberi életnek a legalapvetőbb funkcióit és aspektusait érintő dolog, amivel egyáltalán nem foglalkoznak. Csak eljátsszák, hogy foglalkoznak vele. És az, hogy ismét történhetett egy ilyen dolog egy iskolában, hogy és egészen félelmetes ennek az egésznek a, nem is azt mondom, hogy körítése, hanem az tulajdonképpen az, ami ezt az egészet körbevette, hogy megint egy olyan diákról volt szó, akiről szóltak a hatóságoknak, illetve az illetékeseknek, hogy probléma lesz vele. Két évvel ezelőtt volt, szintén lehet emlékezni arra, hogy egy fiú megölt egy osztálytársnőjét, illetve egy tanárát, egy másik szlovákiai városban most született ellene 25 éves börtönbüntetés ítélet, most ítélték el. Most volt benne ő is szintén a híradásokban, és betekintést nyerhettünk abba, hogy hogyan nőnek fel ezek a gyerekek, milyen hatások érik őket, hogyan gondolkodnak, és hogyan cselekszik az állam, illetve azok a hivatalok, meg azok az emberek, akiknek cselekedniük kell, vagy hogyan nem cselekednek, vagy hogyan úsznak el alapvetően fontos információk azzal kapcsolatban, hogy egy potenciális támadó az hogyan válik potenciális támadóval, és hogyan lehetne ezeket a dolgokat megelőzni. És ehelyett akkor van egy Tibor Gaspar, ugye a Smernek a kvázi második embere, Robert Fico bizalmasa, aki kiáll a kamerák elé, meg vitaműsorokban, meg a fene tudja, és elkezdi megvádolni a sajtót, meg elkezdi megvádolni az ellenzéket, meg a gyűlöletkeltésért. Egyáltalán nem gondol, vagy nem cinikus módon így elengedi ezeket a dolgokat, hogy itt van egy gyakorlati része ennek az egésznek, meg van egy nagyon mély, nagyon traumatikus lelki része ennek az egésznek, ami nem csak teszem azt a családot, vagy az érintett családokat érinti, hanem az egész országot, mert az egész ország biztonságérzetéről van szó. És akkor jön egy ilyen ember, aki egykori rendőrfőkapitány, tehát hangsúlyozok ki, hogy egy egykori rendőrfőkapitányról van szó, és teljesen átolja a felelősséget, és gyakorlatilag ezzel el is bagatelizálja azt, ami ebben az országban történik. És oké, tegnap éppen szerdán temették el Nelkát, azt a 13 éves kislányt, akit megölt az osztálytársa, és aki egyébként felhívta a figyelmet arra a tanároknak is, mert nem maradt csendben, és felhívta a figyelmüket a tanároknak arra, hogy a sráccal probléma van, hogy olyan rajzokat készít, meg olyan viselkedése van, ami nem oké. És Olyan ott volt Tomás Drucker oktatási miniszter, meg ott volt Maros Zsilinka a főügyész, és igen, ez egy nyilvánvalóan pozitív, meg gesztus értékű dolog, de én nem látom azt, hogy azok az emberek, akik akár közvetlen, akár közvetett módon is felelősek az országban azért, hogy ez az ország megpróbálja jó lelki állapotban, jó kondícióban maradni, hogy azok az emberek, akiknek szüksége van segítségre, azok meg is kapják ezt a segítséget, hogy az állami hivatalok, meg az illetékesek, azok cselekedjenek, vagy cselekedni tudjanak, amikor cselekedniük kell. Ez valahogy hiányzik, és nem csak az történik, hogy iskolákban diákok a tanáraikat és az osztálytársaikat gyilkolják meg, mert nem egy eset volt, ez már a többedik eset, hanem előjönnek olyan dolgok is, hogy olyan nők, akiket családon belüli erőszak ér, és segítségért fordulnak, ami az esetek egyébként sokkal kisebb százaléka, mint amennyi valóban történik. És segítséget kérnek, és a rendőrség, meg szintén az illetékes hivatalok egyszerűen nem védik meg őket. Történt több olyan gyilkosság, amikor az egykori élettárs meggyilkolta az egyébként segítséget kérő nőt. És hogyha visszavezetjük ezt 2018-ra, amikor Marian Kocsner, a hírett vállalkozó, akit most azzal gyanúsítanak, illetve vádolnak, hogy megrendelte Ján Kuciak és jegyesének a meggyilkolását, ő telefonban fenyegette meg Ján Kuciakot, korábban Ján Kuciak a rendőrséghez fordult, és a rendőrség nem tett semmit. Tehát, hogy halmozódnak ezek az ügyek, és az a félelmetes néha az egészben, hogy az emberek többsége egyszerűen megeszi azt a gumicsontot, amit a politika elé dob, és tényleg ráharap olyan mellékvágányra vivő témákra, meg ostobaságokra, mint az apa-férfi-anyanő alkotmánymódosítás, amely körül tavaly vertek ugye hatalmas habot a politikai szezonban. Meg egy csomó mindenre most Konyev Marsallnak állítanak szobrot, vagy állítottak szobrot a Duklai hágónál, mert milyen fantasztikus dolog, hogy Konyev Marsallnak lehet szobra, ahhoz képest, hogy 1968-ban is ott volt a prágai tavasz leverésénél, meg 56-ban is ott volt ugye a 56-os forradalom leverésénél, meg tehát félelmetes, hát igen, hogy mennyire szétcsúsznak. Szétcsúszik az emberi
0: pótcselekvések, és hasonló dolgok abszolút jellemzik nem csak Szlovákiát, Szerbiát is. Én azt gondolom, itt a régióban nagyon sok ország küzd hasonló problémával, és ugye azt látjuk, hogyha a kormányzat nem működik kellőképpen, vagy megfelelően, akkor már akadozik az is, ahogy az állam működik. Tehát nem tudunk elképzelni egy olyan helyzetet, ami mondjuk Belgiumban évekig jelen volt, tehát hogy a kormányt nem sikerült helyreállítani, de hát attól az ország úgy működött, mint hogyha mi se történt volna. Tehát azért itt nagyon egyszemélyi hatalmak vannak, nagyon fontosak ezek a politikai végrehajtó struktúrák, amelyek irányítják az országot, és hogyha itt valamiféle megbicsaklás van, mint ahogy láthatjuk ezt Szlovákiában is, de hát akár Romániáról is beszélhetünk, ahol már nem is tudom, talán a negyedik kormányfőjelölt próbálkozik azzal, hogy megalakítsa a kormány, szóval 150 napig nincs kormány, azért az nagyon érdekes volna, és érdekelne, hogy Románia hogyan működik ez alatt, a 150 nap alatt, mennyivel vált, hogy mondjam, egy európai konszolidált országgá, ahol attól függetlenül, hogy nincs egy teljes értékű kormányzat, azért a dolgok jól működnek.
2: Mártnak van valami közbevetés, és nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy megvárom, és akkor...
1: Én csak még az előző gondolatmenethez akartam hozzáfűzni egy dolgot, hogy tudjátok, hogy mi húz fel engem a leginkább? Hogy ezeknek a társadalmi problémáknak a megoldását mindenki abban látja, hogy keressünk egy bűnbakot, és fogjunk rá mindent, ahelyett, hogy ezeket a dolgokat strukturálisan próbálná meg megoldani valaki. És ez egyszerűen tönkre fogja tenni, vagy ugyanebben a mocsárban fogja tartani a társadalmat. Én azt most nagyon-nagyon sötéten látom.
0: No, de hát ez a legegyszerűbb. Hát legegyszerűbb bűnbakot találni, vagy keresni.
1: És hogy mindig ide lyukadunk ki, mindig a bűnbakoknál lyukadunk ki a helyet, hogy a megoldáson gondolkodnánk.
0: De tudod, van, amikor a kvázi megoldásoknak nyílik tér, és hát azok is arról tanúskodnak, hogy abszolút nincs sem ötlet, sem tudás ahhoz, hogy ezeket a dolgokat akár strukturálisan megoldják. Tehát miután Szerbiában 2023-ban megtörtént ez a tömeggyilkosság a belgrádi iskolában, az volt a nagy ötlet, hogy akkor mostantól minden iskola előtt posztoljon egy rendőr, és akkor az majd megoldja a helyzetet. Tehát tehát ez mindent elmond arról, hogy mekkora szakértelemmel rendelkeznek az illetékesek, amikor egy ilyen helyzetet úgymond rendszer szinten meg akarnak oldani. Na, akkor térjünk Romániára át. Ugye itt már a Bolozsán kormány, hát 150 napja, jó számolom nagyjából, akkor bukott meg, és hát most pedig egy új kormányfőjelölt van, aki, ha jól tudom, ma tárgyal épp a különböző pártokkal, többek között az RMDS-szel is. Mi a helyzet most, hol áll ez a kormányalakítás, mennyire valószínű, hogy ez a negyedik próbálkozás, negyedik királyfi majd legyőzi a sárkányt?
2: Az a helyzet, hogy amit Romániában látunk, az nem egy egyszerű kormányválság. Nem arról szól, hogy nem teljesített jól a kormány, vagy nem tudom, nem volt funkcionális a kormány, és megbukott, hanem vagy hogy a koalíción belüli feszültségek lettek volna, hiszen a kormányválságot kirobbantó szociáldemokraták voltak a várományosai a miniszterelnöki posztnak. Tehát, hogyha még egy kicsit várnak, akkor ők adják a miniszterelnököt, és ez a, mert ilyen rotációs rendszer volt a megegyezés, hogy először a liberálisok, és aztán a szociáldemokraták vezetik a kabinetet, de nem várták ki, és azért nem várt, hogy miért nem várták ki, az egy krimiben illő történet. Az elsődleges és nagy kifogás szervesen kötődik ahhoz, amit elmondtál Márk Szlovákiáról, hogy itt két koncepció verseng egymással. Van egy ilyen nagyon szigorú államháztartási szempontokat követő, nevezzük neoliberális, piacbarát, én nem szeretem ezekbe a skatujákba préselni a magyarázatot, de hogy legyen minden rendben, minden számla legyen kifizetve, az a rendkívül magas költségvetési hiány, ami az Európai Unióban is rekord, tűnjön el, és akkor utána lehet szociális politikáról gondolkodni. Ez volt a liberális pártnak a stratégiája, és tényleg vasököllel önmagukat felszalámizva, tényleg a párt saját népszerűségét beáldozva ment előre, mint a tank, hogy talpra állítsa ilyen szempontból Romániát. Miközben ott vergődött a szociáldemokrata párt, amelynek volt szociális programja, meg van szociális programja. Elég sok mindent el is értek, és a költségvetési hiány egyik oka az, hogy azért itt a mondjuk a szociális támogatások rendszerét úgy átalakították, hogy elviselhető kezdett lenni a szektor. Nem mondom, hogy minden problémát megoldottak, de azért például az iskolai erőszak ügyében, hogy legyen minden iskolának pszichológusa, legyen vészjelző rendszer, legyen kialakítva egy protokoll, legyenek szakértők, akik, tehát egy ilyen helyzet, amit te elmondtál, hogy van egy gyerek, aki jelzi, hogy itt az osztályban baj van, itt normális esetben egy egész apparátus mozdul meg, messze azelőtt, hogy bármiféle atrocitás történt volna. És ennek a jelzőrendszernek a kiépítésére az elmúlt években Romániában nagyon komoly lépések történtek. Beindult ez a megszorító intézkedés, mit gondoltak, mi volt az első lépés, nem fogjátok elhinni. Csökkentették az iskolai pszichológusok számát. Komolyan. Vagy növelték a pedagógusok heti óra számát. Tehát abszurd módon itt kezdte a megszorító intézkedéseket. Senki nem értette, hogy miért Bolozsán. Valószínűleg tényleg, ha megnézed a költségvetési tételt, akkor sok apró tétel mondjuk a tanügyben adódik össze. És neki a főnyírő elve alapján, ahol sok volt a lyuk, ott kellett bezárni a lyukokat. Na, innen indult el a román kormányválság, de közben azért a háttérben az van, hogy itt van nekünk egy 40%-os szélső jobboldali pártunk, amellyel kapcsolatban nem lehet tudni, hogy Moszkvából vagy Washingtonból kap több pénzt, de hogy sok pénzt kap, az hétszentség. És idén márciusban, mint kiderült, volt egy hosszas tárgyalás sorozat a Görögországból egészen Magyarországig és Szlovákiáig nyúló vertikális folyó, úgynevezett vertikális gázfolyósó fejlesztéséről, amelyen keresztül sebb folyósított gázt hoznának, és amely elvileg segítené az országok leválását az orosz gázról. És hát kiderült, hogy a görögországi amerikai nagykövet azért tárgyalt a szociáldemokratákkal, akik éppen kormányvitában voltak Bolozsánnal, mert szerintük a liberális koalíciós partner, a román, nem támogatja eléggé ennek a gázfolyósónak a fejlesztését. És aztán, ahogy ezt a Wall Street Journal megszellőztette, az Amerikából Görögországba rendelt nagykövet, azt kiabálta a görög energetikai nagykövetnek, egy miniszternek egy vacsorán, hogy bármelyik országban meg tudják buktatni a kormányt. Tehát innen indult ez a dominó, hogy végül is miért bukott meg a román kormány? Azért, mert tényleg volt egy ilyen gázlobbi, vagy azért, mert szétfeszítette ez a piacbarát vagy szociáldemokrata barát politikai ellentét, vagy azért, mert van egy 40%-os szélsőjobbunk, amelyik folyamatosan torpedóz minden kormányzati intézkedést, és ellehetetleníti a politikai életet, vagy mindez együtt, azt most nagyon nehéz megmondani. És a habatortán, vagy cseresznye a tortán, hogy kiderült, hogy ezen az cseppfolyós gázszállító hálózaton keresztül nem feltétlenül amerikai gáz érkezik a térségbe. Nagyon nagy esélye van annak, hogy ugyanúgy orosz gáz érkezik, mint eddig. Tehát az egész energetikai függetlenedés és leválás az zárójelbe került. Szóval csak jelzem nektek, hogy az iskolai pszichológusoktól addig a pontig, hogy mivel fűtjük a házunkat, mennyire komplex egységben élünk, mennyire összefüggnek ezek az államok, amelyekben élünk, és milyen tragédiák következnek abból, hogyha nem működik a rendszer. Tehát jöhet egy olyan, nekünk például a Bolozsán kormány technikai értelemben egy nagyon jól felépített kormány volt, ki volt találva minden szakágnak, hogy ki a felelős, vállalták a politikusok a népszerűtlenséget is azért, hogy megtegyék a legsürgősebb lépéseket, és mégis ugyanoda jutottunk, mint ti, mint a szomszédos államok. Mert nem megy, egyedül nem megy. Ez az én képletem, és akkor hoznék egy szót nektek, egy tandem szót, ugye van ez a sorozatunk, hogy ilyen slang szavakat ismertetünk, amelyet átvesznek a többségi nyelvből a kisebbségi magyarok. Most a frájer szót hoznám, de ennek van egy iker szava, nem tudom, most lőjem el, vagy mondjam el, vagy a következő hetekben lőjük el. A lényeg az, hogy ezt a szót nem önmagában, hanem az ellentét pártjával, a smekkerrel használjuk.
0: Hát ez könnyű. Ez könnyű, úgyhogy Márknak megadom a lehetőséget.
2: Így a kettőt könnyű, vagy a...
0: Persze, az ugyanaz.
2: Márk, neked is könnyű?
1: Én tudatlan vagyok, én nem tudom.
0: Akkor van.
2: Jó, szerbrománhat erre kulturális folyosok.
0: Érdekes, hogy... Igen, érdekes ez. Hát ez a csók király.
2: Hát nem, teljesen belép.
0: Tehát egy frajer, és a smekker, aki így... Hát így nagyon jól tudja fűzni a nőket, és hát
2: állandóan. Ez nagyon érdekes.
0: Nem?
2: Ez tényleg így használja
0: a szerve? De mind a kettő, igen.
2: A frájer az, akinek a szemét is ki lehet lopni. A balfék.
0: Hát aki, ez hihetetlen.
2: Aki tűjére lehet venni. A smekker, az pedig, aki mind a jéghátán is megél. Hát tehát amikor említetted a szerb nagygyűlést, amire eredetileg Alekszandár Vučić állítólag Orbán Viktort várta volna, aztán végül is lecserélte Ficóra, és végül Ficó sem ment el, hát ott nem is tudom, hogy ki volt hát Orbán Viktor mindenképpen a frájer, mert őt kihagyták a buliból.
0: A Schmecker hát az értelemben Ficó, lehet.
2: Igen.
0: Lehet, hogy ebben a román értelemben ő volt a frájer, igen. A szerb értelemben azt gondolom, hogy ő valami egészen más volt, de most nem jut eszembe megfelelő kifejezés, talán a pukolje kifejezés, tehát hogy kipukkat, vagy teljesen kész van kifejezés, az, ami leginkább ráilleszthető. Most az elmúlt hét során láttunk egy olyan jelenetet, amikor leült egy káposztakővel vitát folytatni, mert nem volt hajlandó az egyetemista lista vezetője kiállni vele tévévitára, amire egyébként ő nem volt, mármint Vučić nem volt hajlandó 14 éven keresztül, amíg ilyen-olyan hatalmi pozíciókat töltött be. Most hirtelen ugye meggondolta magát, és szeretett volna vitát, de most meg a vitapartner nem állt kötélnek, úgyhogy ő leültette a vitapartnerről készült fotót egy székbe, vagy hát a székre így kifüggesztette, és oda tett egy káposztakőt, azt illusztrálva, hogy ugye azt mondják az ellenzékiekről, hogy hát ő ellene még egy káposzta kő is sikert vagy győzelmet aratna, úgyhogy akkor ő elkezdett így vitázni, illetve hát így a fejére olvasta az ellenfelének a különböző dolgokat, és kérdéseket tett fel neki, amire persze nem kapott választ a káposztakőtől. Hát ilyen volt Vučić, aki egyébként megtartotta a szerb haladó párttal az első nagygyűlést is az elmúlt héten, azaz szombaton, a belgrádi sportcsarnokban, az arénában, ahol hát elég foghíjas volt a nézőtér, és hát persze, akik pedig ott voltak, azok buszokkal érkeztek, ahogy ez már így Szerbiában lenni szokott vidékről, és ott mondta ezt az ominózus mondatot is, amit idéztem még a műsor elején, hogy 50% alatt ő nagyon úgy fogja érezni, hogy ez sikertelen választás volt, tehát ő tényleg most abszolút többségre tör, amire hát a legtöbb közelmi kutatás alapján semmi esélye nincs. Viszont ez a Ficó ügy, erre mindenképpen szeretném, hogyha még kitérnénk, mert ugye úgy volt, hogy Ficó lesz az, aki hát úgymond a díszvendége lesz ennek a nagygyűlésnek, aztán néhány órával előtt lemondta. Már csak azzal kapcsolatban is különbözőek a magyarázatok, hogy miért. Ugye Szlovákia valamiféle vírusfertőzéssel indokolta, már mint a hivatalos pozsony. Nálunk azt mondták, hogy talán az orvosa nem javasolta, hogy repüljön, mert a merénylet után hát ez nem jó ötlet, bár a merénylet óta azért elég sok idő eltelt, és hát nagyjából, ha jól be tudom lőni, azért párszor repülőzött is.
2: Moszkvába vízi biciklivel ment, hogy mivel?
0: Hát ez az, igen, például Moszkvába. No, szóval, hogy mi lehetett ennek az oka, Márk, hogy mivel magyarázzák, mondjuk így, ellenzéki körökben, miért nem ment el Vučićhoz, Ficó?
1: Nem volt ennek egyébként túl nagy visszhangja Szlovákiában ennek a történetnek, ugyanis Robert Fico most éppen nyomja az úgynevezett politizálást, amit ő legalábbis annak vél. Úgyhogy az volt a fő kérdés, hogy azon a ez szombatra esett volna talán ez a látogatás, hogyha jól emlékszem, ugye? Vagy így a hétvégére. Szóval. Neki hétvégén jelenése lett volna egyébként a Duklai Hágónál is, ahol éppen akkor avatták Konyev Marshall szobrát, amit már itt említettem. De erre sem ment el. A kormányt más politikus képviselte ezen a történeten. Úgyhogy benne van a pakliban, hogy valóban beteg volt. tehát hogy tényleg elkapott valami vírusfertőzést, vagy valami ilyesmit. Egyébként ő elég gyakran hivatkozik erre, viszont voltak is egészségügyi problémái, már a merénylet előtt is voltak különböző egészségügyi problémái, egyébként a szívével is, meg elég gyakran volt valamilyen vírusfertőzése, úgyhogy nála ez tényleg elég gyakran előfordult. De most ezen a héten már ugye hívott össze egy olyan találkozót, ahol megveregette a saját vállát, hogy milyen fantasztikus ötlet volt, hogy a vonatjegyek árát, az államilag támogatott vonatjegyek árát, azt lefelezték, mert magasak az üzemanyag árak, és azt akarják, hogy az emberek üljenek át a vonatra, és csinált egy ilyen diadalkört a vasúttársaságoknak a döntéshozóival, illetve a vezetőivel, hogy megdicsérje őket, hogy 25%-kal nőtt az utasszám, meg rengeteg havi bérletet adtak el, meg hasonló dolgok. Arról nyilván nem beszélt, hogy a vonatok most túl vannak tömve, ráadásul a vasút, arról is beszéltünk már erre, ebben a műsorban, Szlovákiában egy meglehetősen mondjuk így alul finanszírozott vagy rosszul menedzselt közlekedési ágazat. Úgyhogy igazából alapvető problémák vannak az infrastruktúrával is, meg magával a személyszállítással is. De hát Robert Fico azt mondta, hogy hát a teletömött vonatokért, vagy a túltömött vonatokért ne ő legyen már a felelős, hanem ezért a felelősök azok az illetékesek, illetve a vasúttársaságoknak a képviselői. De úgy tűnt, hogy ő úgy már így rendben van, illetve egészségesebbnek tűnt, mint ahogy szokott. Minden esetre nála ez elég gyakran előfordul, hogy vagy betegségre hivatkozva, vagy valamilyen elfoglaltságra hivatkozva mond le olyan programokat, ahol mondjuk kényelmetlen lenne megjelennie, és soha nem lehet tudni, hogy akkor ő most valóban beteg volt-e, vagy nem. De az, hogy neki mondjuk az orvosa nem javasolta azt, hogy ő repüljön, ezt kicsit mondjuk így, hogy a hajánál fogva előrángatott dolognak tartom, mert ő tényleg nem vízibiciklivel ment Moszkvába, és...
0: Hát meg, hogyha rendszeresen... az nem volt kényelmetlen, hogy Moszkvába elutazzon, akkor most az, hogy Vucsicshoz, legfeljebb abban a szempontból lehet kényelmetlen, hogyha úgy ítéli meg már ő is, hogy Vucsics alul fog maradni a választáson.
1: Igen, de a szerbiai történések Szlovákiában nem vetnek azért akkora hullámokat, hogy ő ezt olyan különösebben kényelmetlennek érezze, akár nyer Vucsics, akár nem. Itt igazából, ha valaki mondjuk kényelmetlen volt ilyen szempontból, az mondjuk Orbán Viktor volt neki az április 12-i választások előtt, bár ott is tapogatták ők egymást, hogyha kellett, tehát nem volt ez különösebben probléma akkor sem, de ahogy Orbánnál is lehetett érezni, hogy megrendült a hatalma már 12-e előtt, ugye, úgy Vucsicsnál is lehet érezni, hogy ő sincs azért teljesen biztonságban, és nem véletlenül vetette bele magát teljes melszélességgel a kampányba, és gázol benne szügyig. Nem nehéz rájönni arra, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy tényleg csak egy betegség volt, és inkább húsleves két szürcsölgetett otthon a 750 000 eurós lakásában Pozsonyban.
2: Hát én azért emlékeztetnék benneteket, hogy itt volt ez a Kárpáti 8-ak epizód, ami olyan furcsán zárult, hogy ott volt minden ország képviselője, csak a magyar miniszterelnök nem, és az, hogy ott volt Fico, és ott volt Vucsics, akik... ott volt Szlovákia képviselője, és ott volt Szerbiából maga Vucsics, azért az azt jelzi, hogy itt kezd feljönni ennek a térségnek az értéke. Vagy legalábbis az a mi kimaradunk, vagy alternatív szövetséget képezünk. Ugye ez volt az Orbáni retorika, hogy itt van egy együttműködés Budapest-Belgrád-Pozsony-Tengely, és majd mi átrendezzük, hogy vannak itt a viszonyok Közép-Európában. És most ezzel szemben kezd nem erősen, nem nagy ütemben, nem konszenzuálisan. Mert azért sem Csehország, sem Szlovákia nem képviseltette magát államelnöki vagy miniszterelnöki szinten, de Románia igen, de Szerbia igen. Szóval nagyon-nagyon kérdéses, hogy mennyire lesz ez stabil, de igény van arra, hogy legyen egy új konszenzus. Na most, hogy abba Vucic fog-e részt venni, vagy hogy fog Szerbia részt venni, vagy hogy alakul egyáltalán az uniós csatlakozási folyamat, meg Szerbia részéről, és hogy kivel kell barátkozzon, az egy nagy kérdés, de szerintem, hogyha Fico hosszú távon és túlélésben gondolkodik, akkor neki most különösen érdeke a nyerésben lévő emberekkel szövetséget ápolni.
0: Hát igen, és ezt, nagy a
2: kérdés. Ezt az árnyékot, ami az ő, hogy neki kifelé áll a rúdja, vagy ő az orbáni autokráciát és unió ellenességet, vagy nem tudom, Brüsszel ellenességet, vagy ezt a bota küllők közé politikát képviseli, ezt minél távolabb kell magától tolnia.
0: Jó, hát nyilván így van, de hát mondjuk az is kérdés, hogy Vucicnak a hatalma az mennyire stabil, illetve hogy mennyire lesz nyerő opció, úgyhogy elképzelhető, hogy ez is közrejátszott abban, hogy végül Fico úgy döntött, ahogy, de mindegy, hát ez csak a találgatás.
1: Még egy momentumot közbeszúrnék. Lehetséges, hogy ez az egész történet egy kicsit összefüggésben van azzal, hogy Fico az utóbbi időben egy kicsit túltolta a biciklit. Nem is olyan régen volt egy olyan megszólalása, ahol kétségbe vonta a NATO szerződés 5-ös cikkeinek a létjogosultságát, illetve a hatékonyságát, mondván, hogy a franciák aztán biztos nem harcolnának Szlovákiáért, meg ilyen hasonló szövegeket nyomott egy vitaműsorban. És hát ezt a szlovák diplomáciának valahogy muszáj volt egy kicsit kivasalnia, kevés sikerrel, mert ez elég nagy felháborodást okozott elég sok helyen. És járt itt Szlovákiában nemrég a német külügyminiszter, aki kiállt sajtózni, ugye Juraj Blanárral, a szlovák külügy vezetőjével, és szinte egyáltalán nem diplomatikusan, borzasztóan kiosztotta Ficót, illetve a szlovák diplomáciát, elmagyarázva Blanárnak, hogy jó lenne, hogyha így szólna a főnöknek, hogy Oroszország továbbra is a legnagyobb veszélyt jelenti Európára, és hogy a szövetségi rendszereknek a szabályait, illetve azoknak a filozófiáját azt nem biztos, hogy meg kéne kérdőjelezni, mert hogy ezek adottak, Fico az pedig ezen jó lenne, hogyha egy kicsit elgondolkodna. És hát lehet, hogy Fico úgy érezte, hogy ezek után, mivel ő egy elég tapasztalt hintapolitikus, most már elérte azt a pontot, amikor már visszafele kéne lendülni, és lehet, hogy ez már a visszafele tartó útnak volt egy megnyilvánulása, hogy most egy kicsit ilyen, mondjuk itt tényleg nem a bota küllők között politika felé fog menni, de hát azt az elkövetkező időszakban meglátjuk, mert ő azért bizonyos szempontból kényszerpályán van, a nyakán liheg a Republika, ugye a szélsőjobboldali párt, amely nagyon erősen Európa, illetve NATO ellenes, és orosz barát, és a Ficoféle szavazótábornak az orosz barátság az azért szintén nem elhanyagolható, úgyhogy a Republika ott mazsolázgat egy kicsit a Ficoféle táborban, úgyhogy neki ilyen belpolitikai szempontokat is figyelembe kell vennie, bármit is tesz mondjuk külpolitikában.
2: Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy milyen párhuzamosságok zajlanak most Európában. Az AfD történelmi sikereket ért el a második világháború óta, nem látott mértékű győzelmet aratott a német szélsőjobb a tartományi választásokon. Romániában soha nem volt ilyen erős. Akkor sem volt ilyen erős a szélsőjobb, amikor a második világháború alatt, illetve közötti időben kormányzati pozíciókat nyert el. Tehát, és akkor most említed ezt a Republikának ezt a feljövetelét. Itt most a közép-európai vagy kelet-európai úgynevezett mainstream pártok azt élik meg, hogy eddig lehet, és ezt éli meg a román szociáldemokrata párt végletesen, mert ők azt látják, hogy az tőlük elszivárgó szavazótábor horribile dictu a szélső jobbnál köt ki, tehát a szociáldemokratákból lesznek a náci szavazók Romániában. Hogy itt most nincs az az idő, hogy lehet tangózni, meg jobbra is kacsintani, meg balra is, hanem itt most vagy most állítják meg, és most kötődik egy szövetség, vagy kiegyezés, akár a liberális szociáldemokrata tengelyen Romániában, akár a nagyon Európa barát, kicsit Európa pártok között a többi országban, vagy nem lesz ilyen, akkor itt most átszakad a fal. Ez az általános érzet nagyon sok országban.
0: Uh-huh. Hát, hogy most a szélső jobb vagy a populizmus az, ami itt a kulcs szó, ebben lehet, hogy én vitatkoznék veled, de majd akkor ennek szentelhetünk egy külön műsort. Viszont van még egy fontos témánk, amit szerintem nagyon jó lenne, hogyha ebben a maradék 10-11 percben megbeszélnénk, ez pedig a sajtótámogatás. Ugye hétfőn a magyar kormány kiírt egy pályázatot, amilyen ilyen még nem volt, olyan 200 millió forintos határon túli magyar elektronikus sajtónak szánt támogatásról van szó, amely hát egy komoly pontozási rendszerrel és nem ilyen meghívásos alapon fog történni, mint ahogy ez az előző időszakban jellemző volt. Két kérdésem lesz majd hozzátok, csak azért jelzem előre, hogy tudjuk belőni időben is. Az első az az, hogy mire elég ez a 200 millió forint, ugye, hogy mi is értsük, akik euróban gondolkodunk, ez olyan nagyjából valamivel több, mint 500 000 euró, ezen osztoznak majd az összes határon túli médiumok, amelyek ugye pályáznak, és hát majd még arról is beszéljünk, hogy mi lesz azokkal a médiumokkal, amelyek hát a feltételrendszer alapján ki vannak zárva ebből a pályázati körből. Szóval, hogy mire elég szerintetek, és egyáltalán milyen lehetőségek vagy veszélyek rejlenek egy ilyen pályázatban?
2: Én nagyon röviden szeretnék ehhez hozzászólni az elején, azzal a diszklémerrel, hogy az én pozícióm rendkívül kényes, mert én olyan médiumoknak dolgozok, amelyek vagy kereskedelmi alapon működnek előfizetéses rendszerben, vagy közmédiaként működnek, mondjuk a román közmédia, és nincsenek kiszolgáltatva ilyen módon a sajtópályázati rendszereknek. Tehát nekem nagyon óvatosan kell nyilatkozni, mert tudom azt, hogy rengeteg sajtóműhely működik, értékes sajtóműhely működik, akiknek a tartalom szolgáltatása nélkül nem lenne kezelhető a közéleti párbeszéd az országainkban, különösen Erdélyben nem. Tehát minden tiszteletem és támogatásom a Transtelexé, az Erdély Átlátszóé, a Mi Között Podcasté, az UH.ro-é, és sorolhat. Már nem sorolhatna, mert kb. Ennyi a független széna. De ezzel együtt azt gondolom, hogy ami eddig történt a magyar sajtópolitikában, a NER alatt, az a NER propaganda médiájának a kiterjesztése volt. Tehát itt nem pályázat, nem meghívásos pályázatok voltak, eufemisztikusan fogalmaztál, hanem itt pénzelték és kiterjesztették a propaganda médiát határon túl, ami rettenetesen káros volt. Ezt cseréli le, azt hiszem, legalábbis kívülről nézve ezt cseréli le egy pályázati rendszerre a magyar kormány. Nem tudom, őszintén nem tudom, hogy ezt egy valódi pályázati rendszerrel lehet lecserélni, és ha igen, milyen kritériumok szerint, és hogy ez mire elég. Azt gondolom, hogy minden pályázati rendszernek a gyenge pontja az, hogy minden, hogy projekt alapú, és addig tart, amíg éppen az a finanszírozás van. Márpedig a szerkesztőségek értékét és erejét azt adja, hogy kiszámíthatóak, hosszú távúak, és nem projektben gondolkodnak. Úgyhogy én azt várom, hogy végre legyen egy stabil, hosszú távon fenntartható, átlátható, méltányos közeg, amiben ez a sajtó működhet, és kételmi vannak abban, hogy ennek az eljövetelét látjuk-e most.
0: De csak annyit fűznék hozzá, hogy érzékeltessem azt, hogy milyen pénzek mentek a médiára az Orbán kormány idején, hogy ugye most egy teljes keret van a Kárpát-medencei magyar sajtó támogatására, ami 200 millió forint. Ennek a több mint háromszorosát kapta meg évi szinten csak a vajdasági Pannon rádió és televízió mögött álló alapítvány. Tehát 650 millió forint, amit egy év során, illetve legutóbb is kapott, ezzel szemben áll, ugye most ez 200 millió a teljes határon túli magyar sajtóra. Tehát, hogy ezt is nézzük, vagy vegyük figyelembe, amikor arról beszélünk, hogy sajtótámogatás. Mert én azt is hallottam már, hogy van, aki ezt is sok hallja. Minek kéne a határon túli sajtót támogatni? Miközben most pontosan az volna a cél, hogy azok a médiumok, amelyek eddig abszolút nem rúghattak labdába, mert egyszerűen nem is volt ilyen pályázat, hanem hát úgymond pofára osztogatták a pénzeket olyan médiumoknak, amelyeket nem is szívesen nevezek médiumoknak. Remélhetőleg legalább ez meg fog szűnni ezzel. Márk, hogy látod?
1: Említetted ugye a Pannon RTV-t, a Mahét Média család is hasonló volumenben kapott pénzt évente, tehát hogyha összeadjuk csak ennek a két médiumnak a támogatását, akkor jó számolom, hogy tulajdonképpen hatszor annyit kaptak, mint most az egész Kárpát-medencei sajtópályázat.
0: Nagyságrendileg olyan 3 milliárd forint volt évente ez az összeg.
1: Szóval egészen elképesztő aránytalanságok vannak ilyen szempontból, de én azért ellentmondanék, vagy nem értek teljesen egyet Borókával. Igen, ez egy szép dolog, hogy a sajtóközegnek hosszú távon fenntarthatónak kell lennie és hasonlónak, de az a helyzet, hogy azért a mostani figyelemgazdaságban a hosszú távon fenntarthatóság, vagy az, hogy kiszámítható támogatást kap mondjuk egy sajtótermék valahol, az vezethet bizonyos fajta ellustuláshoz, és ezt láthatjuk nagyon sok határon túli sajtóterméknél, amely nem volt rákényszerítve arra, hogy megpróbáljon úgy igazán innovatívan beleszállni egy igazán piaci, kompetitív közegbe. Ez a versenyközeg segíti azt, hogy előre lépjünk, és aztán ennek van egy...
2: Ugyanarról beszélünk már, tehát a hosszú távú fenntarthatóság az nem a kompetitivitásról való lemondás, hanem az arra való felkészülés. Hogy legyen előfizetőm, legyen hátul egy stabil szerkesztőség, és legyen stabil minőségű tartalomszolgáltatás.
1: De nagyon sokszor nem történik ez meg, tehát a kisebbségi közegben, és ezt muszáj így kimondanom, tényleg nagyon hajlamosak az intézmények a különböző fajta ellustulásra, ahelyett, hogy kihasználnák a lehetőségeiket, és versenyre, hogy beszállnának a versenyekbe. Én azt látom, hogy az olyan fajta támogatási rendszerek, amelyek tényleg projekt alapúak, azok viszont e felé tudják irányítani a szerkesztőségeket, meg az intézményeket is. Tehát, hogyha eleget pályáznak, és elég energiát tesznek abba, hogy mindig valami újat és valami jót találjanak ki, akkor abból jó dolgok tudnak kijönni, és egy átlátható pályázati rendszer, egy transzparens pályázati rendszer, ami eddig borzasztóan hiányzott ebből az egészből, az ezt elősegíti. Aztán itt lehet beszélni arról, hogy mennyire jó vagy etikus dolog az, hogy mondjuk közvetlenül egy másik ország kormányától fogadnak el pénzt ezek a szerkesztőségek. Én is ugye egy olyan lapnál dolgozom, amely részben az előfizetőire támaszkodik, részben pedig folyamatosan pályázik, és rá van kényszerülve arra, hogy valami újat tudjon mutatni. De de ez jót tesz egyszerűen a sajtóközegnek is, hogy meg tudja határozni, hogy milyen célokra szeretne pénzt kapni, hogy milyen projektekbe akar belefogni. Én úgy látom, hogy ez nem egy rossz megközelítés, és azt is tudom, hogy korábban volt egy olyan elképzelés, hogy sajtótermékeket normatívan támogasson a magyar kormány. Én ezzel például egyáltalán nem értek egyet. De hát az az én véleményem, nyilván mások, én más helyzetben vagyok a napunknál, mint mondjuk az Átlátszó Erdély, amely szintén nagyon-nagyon régóta pályázik, de alig-alig ilyen túl pedig nagyon-nagyon értékes a munkája, és még említhetnék számtalan más alkotói közösséget ebben a térben. Szóval ezt össze kell valahogy hangolni, és hát meglátjuk, hogy fog ez elsülni, nagyon kíváncsi vagyok rá.
0: Igen, nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a normatív finanszírozás és a projekt alapú finanszírozás között. Ha csak projekt alapon finanszírozol, akkor megtörténhet, hogy ilyen nagyon merev, tulajdonképpen kilúgozott projektek jönnek létre, és amellett már a napi aktualitásokkal már nem igazán sikerül foglalkozni, mert hát ezt előre nem lehet látni, hogy egy projektbe bele lehessen írni, hogy majd ez és ez fog történni, és ezt fogjuk megcsinálni. Másrészt pedig, hát igen, hogyha nincs egy stabil alapod, akkor ezeket a projekteket se tudod megcsinálni. Tehát valahonnan mégiscsak finanszíroznod kell a napi működésedet, és ugye erre nincs pénzed, vagy nincs annyi pénzed, hogy emellé még oda tegyél pluszban egy ilyen projektet is, akkor azt gondolom, hogy nem sokáig tudsz talpon maradni. No, mindegy, sok sajtóval kapcsolatos témánk szokott lenni, hát nem véletlenül nyilván újságírók vagyunk, úgyhogy sokat gondolkodunk ilyesmén. A mai műsorunkban viszont már nem beszélgethetünk tovább erről, lejárt az időnk. Köszönjük Önöknek, hogy velünk voltak. Ez volt a Hatuma 217. adása, visszahallgathatnak bennünket Spotify-on, YouTube-on, keressenek bennünket a Facebookon, búcsúzom Önöktől, barátaim, újságíró kollégáim nevében is, Parászko Boróka, Finta Márk és Pressburger Csaba egy hét múlva is várja Önöket, a viszonthallásra.

0: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgetőestre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A tanárok tekintélyének megerősítését és a konfliktusok kezelésének oktatását sürgeti a gyermekjogi biztos. 12 halálos áldozata és több mint 300 sérültje van a riádi repülőtér elleni tegnapi támadásnak. Felhős, borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetés tervezetét. Szerinte a büdzsé nem egyes társadalmi csoportok vagy ágazatok érdekeit szolgálja, hanem Szlovákia és lakossága számára biztosítja a túlélést a nehéz időkben. A kormányfő közölte, nem lesznek új vagy magasabb adók és járulékok, megőrzik a jelenlegi szociális juttatások színvonalát, és emelik a közszférában dolgozók fizetését. Fico szerint rendelkezésre állnak a szükséges források ahhoz is, hogy 2027-ben ne emelkedjen a háztartások gáz, villany és hőenergia ára. 100 millió eurót fordítanak az aszály elleni küzdelemre, és folytatódik az új kórházak, valamint az új atomerőművi kapacitás kiépítésének finanszírozása is. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videóban arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy szavazzák meg a költségvetést. József Miklós gyermekjogi biztos szerint növelni kell a tanárokat segítő szakemberek és asszisztensek számát, emellett meg kell erősíteni a pedagógusok tekintélyét is. Az Oktatási Minisztériumnak módszertani útmutatót kellene kidolgoznia arról, hogyan határozhatnak meg egyértelmű szabályokat a tanárok az osztálytermekben, és miként biztosíthatják

0: szaúd-arábiai főváros Riád nemzetközi repülőtere elleni tegnapi támadásban. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, egyiptomi, jordániai, szíriai, palesztin és szudáni állampolgárok is vannak. A sérülteket mentőautókkal és helikopterekkel szállították kórházba, többen kritikus állapotban vannak. A támadásért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. A szaúd-arábiai katonai koalíció a jemeni húszi lázadókat gyanúsította meg a támadás elkövetésével. Az amerikai AP hírügynökség szerint ez volt a Perzsa-öböl menti arab országok legsúlyosabb halálos áldozatokkal járó incidense a közel-keleti háború kezdete óta. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint az önkormányzati és szenátusi választások megerősítették, hogy az általa vezetett ANO mozgalom Csehország legerősebb politikai ereje, a szenátust kivéve minden politikai szinten. Babis elégedett az eredményekkel és úgy véli, hogy pártja hosszú távon meghatározó szereplő marad a cseh politikában. Az előzetes adatok szerint azonban az ANO több helyen gyengében szerepelt, mint a legutóbbi 2022-es választásokon. Prágában, ahol a mozgalom korábban a szavazatok 19,34%-át szerezte meg, a szavazatok több mint kétharmadának összesítésekor körülbelül 15%-on állt. A szenátusi választáson az ANO 14 jelöltje jutott tovább a második fordulóba. Babis azt szeretné, ha a kormány az ellenzéki szenátorokkal is érdemi párbeszédet tudna folytatni. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Michalovce Dac 0-3, Košice Komárno 1-1, Skalica Slovan szintén 1-1, Trencsín Banská Bystrica 0-1, illetve FTC Debrecen 1-1, Paks MTK 3-0 és Vasas Kisvárda 1-1. Ezüstérmes lett az Zuzana Stefecseková-Varga Erik páros a Trap vegyes csapat döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon.
2: Időjárás.
0: Felhős borult égbolt lesz ma jellemző az ország nyugati és középső részében, napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában, gyenge vagy mérsékelt északi-északnyugati szél fúj. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalomkorlátozásra számíthatnak Párkányban, a vásár miatt lezárták a Komenszky utca és a Nánai út egy részét, a teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Tankoljon vagy vásároljon a Slovnaft töltőállomásokon, és fizetéskor használja a Slovnaft Move applikációt. Naponta 100 euró értékű üzemanyagkártyát, hetente pedig egy PlayStation 5 játékkonzolt nyerhet. Ráadásul az Evo Plus üzemanyagokkal és az Eco Plus autógázzal megduplázza nyerési esélyeit. Csak regisztráljon a Slovnaft Move applikációban, és már is játékban van. A nyereményjáték 2027. január 3-áig tart. Részletek a hry.slovnaftmove.sk weboldalon és a Slovnaft benzinkutakon.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 37. műsorának minden kedves hallgatóját. Hazai magyar életünk két jeles személyiségéről lesz ma szó. Egykori kolléganőnk Méri Margit néprajzkutató a közelmúltban volt 90 éves. Felidézzük az egyik vele készült korábbi beszélgetést, amelyben élete talán legnehezebb éveire emlékezik vissza. Gáspár Tibort, a komáromi gimnázium legendás pedagógusát halálának 25. évfordulója kapcsán idézzük fel. Tartsanak velünk, és lapozzuk fel a két nagyszerű ember nem mindennapi életének lapjait. Méri Margit gyerekfejjel élte meg azt a megrázó reggelt, amikor a szlovák katonák körülvették szülőfaluját Tardoskeddet, és kezdetét vette a mindenki számára felfoghatatlan csehországi, illetve magyarországi kitelepítés. Bárdos Ágnes Fehér Foltok című műsorában

0: 1992-ben emlékezett vissza az átélt szörnyűségekre Méri Margit.
1: A falu tiszta magyar lakosú volt, egészen a második világháborúig nem volt a szlovák lakossága. Volt ugyan a falu statisztikája szerint pár szlovák lakósa, tudnélik a török kiűzése után 32 telepes érkezett Kisutce környékéről, akik ugyan a faluhoz tartozó majorokban laktak. Az azt jelenti, hogy a statisztika szerint a falu lakosai lettek volna, de sosem kerültek közösségbe a faluval, mert Méhesen, Apollón, Kenderesen és Jaton telepedtek le. Még később volt egy ilyen hullám, Miava környékéről jöttek gazdák, telepesek, de ezek is a szomszédos majorokon éltek, és a falu lakosságával nem voltak kapcsolatban. Tehát egy ilyen tiszta magyar lakosú község volt, ahol és nagy község, ahol a falu nagyon jó megvolt a maga közösségében. Ugyan a férfiak tudtak pár szót csehül, mert az első republika alatt Csehországba szolgáltak katonaságnál, tehát ők egy pár szóval meg tudták magukat értetni, viszont az asszonyok és a gyerekek nem tudtunk szlovákul. Na most a kitelepítés, hát egy óriási megrázó sok volt valamennyiünk részére, mert rövid idő alatt kellett összecsomagolni, vagomba beköltözni, és senki sem tudta azt, hogy hova megy.
2: Előzőleg hallottak-e már valamit erről a rendeletről, hogy a magyar lakosoknak el kell hagyniuk a szülőföldjüket?
1: Lehet, hogy a felnőttek hallottak, de én gyerekésszel éltem át, én nem tudok róla, viszont nem nagyon tudhattak róla, mert valóban meglepetésszerűen érte a falut. Most az előbb említettem azt, hogy egy jó közösségben élő falu volt, ahol a lányok apáca zárdába jártak. Tehát az apácák tanították a lányokat óriási fegyelemmel, nagy tudással kerültek ki az iskolából, a fiúkat pedig pedagógusok, csak is férfiak. Hát volt egy ilyen rend, egy meghatározott rendje ennek a falunak, ami a háború alatt megszakadt, megtört, és a kitelepítéssel aztán szinte folytatódott a lánc, mert utána jött a Magyarországra való kitelepítés, az apácák elhurcolása. Átéltük azt, hogy berakták őket teherautóba és elvitték a faluból. Az egyik megzavarodott, kényszerzubbonyba voltak kénytelenek előni, ezt mind végignéztük, és nekünk, akik annyit kaptunk tőlük, ez egy nagyon megrázó élmény volt. Most visszatérve a kitelepítésre, hát volt egy ilyen lehetőség, hogy a betegeket és az öregeket az orvos felmentheti a kitelepítés alól. Így pár család megmenekült, de 400 családot taroskedül így is elvittek Csehország különböző részeire. A nagynéniméket Borutahova kisközségbe telepítették, vitték ki. Na most az ugye nyilvánvaló már a korábbi adásokból is, hogy semmit az ingóságaik közül nem vihettek magukkal, mindent otthon kellett hagyni. A rokonság nem merte szétvinni a bútorokat, az állatokat, azokat inkább elvitték, mert azt etetni is kellett, de nem tudtuk, hogy mi lesz a sorsa, hogy mi vár rá.
2: Tehát tulajdonképpen azok, akiket Csehországba vittek, nem kaptak semmiféle fehér lapot, vagy behívót, vagy felhívást, vagy figyelmeztetést, hogy készülődjenek, nem úgy, mint azok, akiket Magyarországra telepítettek át?
1: Nem, 48 órán belül kellett bepakolva a marha vagomba, amit a tehén piszok után még csak ki sem mostak. Beülni és ott várni az elszállítást. Most volt olyan család, amelyik napokig ott, amíg meg nem teltek a vagonok, tehát akkor addig azok ott vártak és ültek a vagonba. Fokozatosan indították, tehát mondom, itt több családot érintett, 400 családot vittek ki, ezért nem egy nap zajlott le a telepítés. Na most mi, hát a családunk, mi Kolinba kaptuk a mi kitelepítési parancsunkat. Véletlen folytán tudtunk itthon maradni, és nem került sor a kitelepítésünkre, mégpedig úgy, hogy a családunk akkor Egerbe volt az édesanyám nővérénél, és késő este érkeztünk meg. Kétségbe esett volt a család, mert a nagymamám 70 évesen betegen feküdt, a nagypapám még idősebb, és már az édesapám húgát, akikkel együtt éltek, elvitték. Hát valaki azt tanácsolta édesapámnak, hogy próbáljunk elbújni, nem otthon marad lenni akkor, amikor jönnek, majd értünk. Hát így aztán szétszórták a gyerekeket, minden gyerek más családnál, kamrákba, pincékbe, fűtetlen szobába, mindenki máshol rettegve, éjjel-nappal rettegve, míg nappal se engedtek ki, például engem se a második szomszédba a kamrából, hogy nehogy valaki megtudja, hogy ott vagyok elbújtatva.
2: Hány éves volt akkor?
1: 9 éves voltam. Én voltam a legidősebb, és a kisebb testvéreim is, húgom például egyedül volt az egyik pedagógusnak a kamrájába, az öcsém pedig az édesanyámmal egy nagy gazda családnak a fűtetlen, sose fűtött első szobájába februárban.
2: Mit fogtak fel gyermekésszel ebből az egészből?
1: Hát csak a rettegés, bennem óriási félelem volt, mert a kamrában egerek is voltak, amitől akkor nagyon féltem, és egyedül lenni éjjel-nappal, nagyon sokat sírtam, és nagyon féltem, hogy egyszer még találkozom-e majd a szüleimmel. A legszörnyűbb az utolsó nap volt, amikor tudnék, édesapám egy olyan családnál húzta meg magát, akiket az orvos mentett fel, oda vitték az állatokat, ott etették, és amikor az utolsó nap volt a telepítés, nem teltek meg a vagonok, erre kezdték összedni azokat a családokat is, akiket az orvos felmentett a kitelepítés alól. Megállt a teherautó ennek a háznak a ház előtt is. Az édesapám és a nagybácsim kétségbe esve, nem volt más út, felrohantak a padlásra, beakasztották az ajtót. A katonák észrevették, hogy a konyhába fűtöttek, hogy itt meleg volt, és valahol lenni kell valakinek. Megtalálták a belülről bezárt padlásajtót, addig dörömböltek, nem tudom, talán puskalövés is elhangzott, hogy lejöttek a padlásról, felrakták őket az autóra, és vitték a községházára. Ezt az édesanyám látta az ablakból, ahol az öcsémmel meghúzódott, és akkor sírva, kétségbe esetten jött összeszedni bennünket, ugye a többi gyereket, és kezdtünk pakolni. Szóval ez egy szörnyű, idegfeszítő helyzet volt, talán egy fél napig tartott. Tudnék, ott, amíg nehéz volt szót érteni is, mert csak tolmáccsal lehetett, nem tudtak velük szót érteni, hogy kik ők, miért voltak, hol voltak. Na most, amíg ez a kihallgatás és azonosítás és keresés folyt, az alatt mégis megtelt a vagon, mert több teherautó szedte össze a kitelepítésre várókat. Elindultak a vagont. Na most megúsztuk mi a kitelepítést, de tudom, hogy valamilyen büntetésben mégiscsak része volt az édesapámnak. Viszont ennek következtében otthon maradhattunk, és így élményem lehetett, vagy láthattam a további sorsát a falunak. Az édesanyámnak 3 testvérét Magyarországra telepítettek ki. Na most, hogy a falut, ezt már említettem, hogy 400 család ment Csehországba, és 177 család ment Magyarországra. A Csehországba kitelepítettek helyett újra Kiszutce és Csacsa környékéről hoztak családokat. Magyarországra a falu lakosait Baranyába, Baranya megyébe vitték, és az ő helyükre Komárom megyei Tardosról jöttek többen, de talán vannak köztük csabaiak is, de a nagy része az Tardosról volt. Most ezt is végig kellett nézni, ezt a szomorú búcsúzkodást, azt, hogy találkoznak-e még valamikor, sose hittük és sose gondoltuk. Akkor ezt a behozatalt, ezeknek a megérkezését, főleg a Csacsa környékiek, ez egy olyan politikai ballépés is volt, hogy egy olyan más kultúrával érkező népréteget hoztak a mezőgazdasági területre, ahol egy intenzív mezőgazdaság folyt. Ezek Csacsa környékéről rendszerint olyan családok voltak, ahol sok gyerek volt, 10-11 gyerekkel érkeztek, egy kecskével. Az volt a maximum, amit tudtak hozni, és egy batyúval. Most betelepítették a magyar parasztnak a házába, ahol tudjuk, hogy a magyar paraszt az első házat, első szobát, első háznak is nevezve sose használták semmi másra, csak arra, hogy ott vasárnap reggel a mise előtt felöltöztek, mise után levetkőztek, és a ravatalt az első szobába rakták. Ez egy szent hely volt az első szoba, ahol valóban sose éltek. Na most ez a csacai kultúrával rendelkező ember pedig az első helyiségben volt náluk az állat, és ők a hátsó helyiségbe raktak. Hát ugyanígy betelepettek a hátsó szobába, mind a 12-en vagy 13-an. Az első szobába bekötötték a kecskét, az asztal fiókból evett, a szekrény fiókba piszkított. Már ez egy egészen furcsa helyzetbe hozta őket. Tehát itt az akarta a falusi lakosság elfogadni, akár nem. Ezt a viselkedés formát nem tudták elfogadni. Velük együtt érkeztek, mint közben említettem, hogy az apácákat elvitték erőszakkal, elhurcolták teherautóval, ugyanúgy, mint a lakosokat, és hozták a szlovák pedagógusokat helyettük. Ruzsomberok, Liptovszky Mikulásról, akik egy szót magyarul nem tudtak. Mi egy szót szlovákul nem tudtunk. Most abból a nyugodt környezetből, az apácák által vezetett iskolarendből, ahol a legnagyobb fegyelem és megértés volt, bekerülni egy olyan közösségbe, ahol már nem értjük azt, aki hozzánk beszél, és elmentek az évek, egy-két év azzal, hogy próbáltuk egymást megérteni. Én tudom, hogy nekik is nagyon nehéz volt, viszont nekünk is nagyon nehéz volt az, hogy semmit nem tanultunk. Az akkori pedagógusaimra, az első pedagógusaimra nagyon szívesen emlékszem vissza. Márta Volajovának hívták az én tanítónőmet, Liptovszky Mikulásból volt. A barátnője pedig Ruzsomberokból, Gitka, Zsilinszky Gitka, aki ott férhez ment a faluba, Tardoskedden, és ma is ott él. Érdekes, hogy Tardoskedd nagyon sokszor van napirenden, úgy a rádióban, mint az újságokban, állandóan a nem megértésről hangoskodnak, holott ez távolról sem igaz. Ez a pedagógus, ez a Zsilinszky Gitka, aki még ma is ott él a faluba, megtanult magyarul, sose tért vissza a szülőfalujába Ruzsomberokra, mert megszerette és jól érezte magát, és ma is úgy nyilatkozik, hogy nem hiszi el, hogy itt valakinek is oka lenne arra, hogy panaszkodjon, főleg nem annak, aki odajött, és aki ezt a közösséget meg is bontotta. Hát 49-ig volt ez, hogy szlovák iskolába jártunk, 49 után, amikor a magyar iskolák megnyíltak, megalakult ott is a magyar iskola, és mi magyar iskolába kezdtünk járni. Akkor éreztük úgy, hogy most megint eljött az ide annak, hogy tanulhatunk valamit, de valójában ezek a gyerekévek ilyen hiányosan teltek el, amit csak sajnálattal tudunk konstatálni.
2: Hogyan viszonyultak a betelepült új lakosok, szlovák lakosok a tardoskeddiekhez, az ott maradottakhoz?
1: Nehéz erre a kérdésre egyöntetően válaszolni azért, mert nem tudtuk megérteni egymást velük, hogy ők mit gondoltak, vagy nem tudtunk egyszerűen kommunikálni olyan szinten, hogy ezt tudnánk. Azt hiszem, hogy a legszegényebb réteg jött főleg a hegyekből, akik örültek annak, hogy vannak, és azt tudom, még a mi családunk is hordta nekik a tejet, mert az egy kecske a gyerekeket nem tudta volna eltartani, hogy a helybeli lakosok igyekeztek velük jó kapcsolatot teremteni. Nem tudok olyan komolyabb surlódásról, ami oka lett volna egy nagyobb incidensnek. Amint említettem azt, hogy ők más kultúrából jöttek, más kultúrát hoztak magukkal, nem tudtak aklimatizálódni könnyen, és ez aztán megmutatkozott később is. Na most ugye ez nem tartott nagyon hosszú ideig, mert 48-ban a magyarok visszajöhettek, és vissza is jöttek Tardoskedre, majdnem mind, viszont ők már elmenni a faluból nem akartak. Ezért az állam felépített nekik gyönyörű házakat, a vasút mellett egy óriási utcasort, két sor házzal, ahol három szobát kaptak, nagy telkeket, teljes, még a berendezésre is pénzt, berendezkedtek, és ott letelepedtek, és én gondolom, hogy nem volt komolyabb okuk arra, hogy panaszkodjanak a helyi lakosokra. Még az iskolában sem tudok arról, hogy lett volna olyan nagyobb fajta gyűlölködés. 68-ig nyugalom volt. Na most 68-ban is úgy gondolom, hogy nem ezek a Csacsa környékéről betelepült szlovákok, hanem inkább azok, akik Magyarországról jöttek, kezdtek bennünket a Dunántúra küldeni. Azokat, akik ott születtünk. Tehát ezek a Magyarországról betelepültek. Azokra is nagyon jól emlékszem, amikor megjöttek, ők nem tudtak jól szlovákul. Ők velünk együtt tanulták a szlovák nyelvet. Ők egy pár szót még talán tudtak, de folyamatosan szlovákul beszélni nem tudtak. Azok, akik Csacsa környékéről jöttek, én gondolom, hogy tehát nem tudom felelősséggel mondani, mert nem tudtunk velük beszélni. Ezekkel viszont, akik Magyarországról jöttek, ezekkel beszéltünk. Utcánkban is volt egy, és nagyon jó szomszédi kapcsolat alakult ki köztünk. Ezek elmondták, hogy milyen erős propaganda volt, meg is bánták, az a család is például, hogy eljött, hogy ott hagyta az otthonát, mert olyan propagandával próbálták őket rábeszélni az idevaló áttelepülésre, hogy itt milyen hízók, meg milyen berendezés, és micsoda pompa várja őket egy-egy házba. Hát ez persze, hogy nem volt így, mert azért a sertést, meg a, amit lehetett, főleg Magyarország lehetett vinni a berendezésnek egy részét is. Hát nem az várta őket, amit ők elvártak. Azok közül is a szerényebbekkel megvoltunk jól. nem lehet azt mondani, tehát mondom, 68-ig nem volt ott probléma. 68-ban a Matica Slovenská nevében szólítgatták fel a helyi lakosokat, hogy menjünk a Dunántúlra, és ugye menjünk. Ez ugyanez ismétlődött meg most, és én úgy gondolom, hogy nem adott rá egy helyi lakos se okot, hogy ne adjon nekik. Tehát ők betelepedtek azokba a házakba, ahonnan a magyarokat kivitték és elvitték.
2: Szóba került, hogy Tarduskedről 400 családot deportáltak Csehországba. Maradt-e ott valaki Csehországban, vagy pedig mindannyian visszajöttek?
1: Nem tudok pontos statisztikát mondani, de úgy hiszem, hogy mind visszajöttek. Nem sok, ha maradt is nagyon kevés. Visszajöttek, mert ezek majdnem mind gazdálkodók voltak, és ugye a gazdálkodóknak is azt a rétegét vitték, amelyiknek volt némi vagyona. Érdekes vonása a magyar parasságnak, hogy a hazájába menekül vissza. Tehát nem a jobbat keresi, mert ott a határ mentén nyugodtan mehettek volna Németország felé. Senkinek se jutott eszébe, ezek mind hazajöttek, akiknek már lehetősége volt, vagy pedig ott maradtak. Galánta környékéről tudok több családról, akik kint maradtak, Kossuthiról, Tornócról, de Tarduskedjek úgy hiszem mind visszajöttek.
2: Olyan valakiről tud-e, aki Magyarországról jött vissza?
1: Hát nem, sajnos azokat nem engedték vissza sokáig, ugye látogatni se lehet, de arról tudok például Magyarországon egy idős család, 3 évig nem csomagolták ki a holmiaikat, mert arra várt, hogy visszakerüljön. Egy se jött vissza Tarduskedre, az mind ott maradt. Lehet, hogy az idősebb generáció hazajött volna, azok nagyon kívánkoztak, de nem engedték. Amikor meg megöregedtek, már a gyerekeik találták meg az ott a megélhetéseiket, és ezt kötötte, vagy kapcsolta őket. De gondolom, hogy sokkal komolyabb volt az azok, hogy ott már volt egy házuk, egy megélhetési lehetőség, viszont ha hazajönnek, nem tudnak visszakerülni a saját otthonukba, saját házaikba.
2: Az ön családjából, illetve rokonságából kitelepítettek, illetve áttelepítettek-e valakit Csehországba, avagy Magyarországra?
1: Igen, Csehországba az édesapámnak a testvérét, ők visszajöttek 48 után, mi összehúzottunk, mi együtt laktunk, utána épített. Az édesanyámnak pedig 3 testvérét Magyarországra, Baranya megyébe, Öcsénybe, Tevelre telepítették ki, ők már az idősek meg is haltak, a gyerekeik viszont ott élnek Magyarországon. Hát velük tartjuk a kapcsolatot. A háború utáni években ugye nem tudtunk találkozni, valahogy 50-es évek után lazult, amikor találkoztunk, és ezek a találkozások mindig nagyon nagy élményt jelentettek, főleg édesanyámnak, aki a testvéreit nem láthatta hosszú éven keresztül.
2: Mit meséltek, hogyan sikerült a beilleszkedés, a megélhetésük milyen volt?
1: A kezdeti években nekik is voltak problémáik, hogy őket pedig a sváb házakba telepítették. Arra is kellett gondolni, hogy hát ha a svábok valamikor visszajönnek, tehát ők se voltak a magukéba szerettek volna lenni és élni. Gondolom, hogy ők könnyebben beilleszkedtek, mint azok, akik Csehországba vittek, már csak azért, mert nyelvi problémájuk nem volt, és ez óriási akadályt jelentett. Magyarországra telepítetteknek még egy másik előnye az volt, hogy a fiatalok, főleg azok tovább tudtak tanulni, tehát már is az anyanyelvükön folytathatták a tanulmányokat. Mi, aki Csehországba került, idegen nyelven akármennyire igyekezett, először a nyelvet kellett elsajátítani. Tehát itt is volt egy ugyanolyan kiesés a tanulásban, a továbbtanulásban, mint az itthon maradottak részére, ahol nálunk, ahol elhozták a szlovák pedagógusokat, és akikkel nem értettük meg egymást. És évek teltek el, amíg megtanultuk a szlovák nyelvet legalább annyira, hogy valamit meg tudjunk tanulni az iskolába.
2: Az önök családja tehát a szülőfalujában maradhatott. Édesapját nem zaklatták-e amiatt, hogy nem szállt be a vagomba, hogy nem szállt fel a teherautóra?
1: Azt hiszem, hogy nem. Talán inkább az, hogy tartotta a magyarságát, nem volt hajlandó leszlovakizálni, de nagyon sokat tett a falu érdekében, akkor, azelőtt is, akkor is, sőt, amikor például a szövetkezet alakult meg, hát ő volt az első alapítótag, akkor mi már alapiskolát kezdtük befejezni, és a továbbtanulásunk forgott kockán, hogy mehetünk-e tovább tanulni, vagy nem. Hát ezzel fenyegettek, hogy ha nem lép be a szövetkezetbe, akkor nem. Úgyhogy tulajdonképpen a szövetkezet is megalapította füzetés nélkül, jövedelem nélkül. Mind a hárman tanultunk a gyerekek közül, és nagyon jól emlékszem arra az évekre, amikor szombatonként hazajöttünk, akkor még szombaton is volt tanítás. Édesanyám majdnem mindig elsírta magát, hogy megint itthon vagytok, hát nekem nincs pénzem a vonatra visszautaznotok. Nagyon nehéz évek voltak azok. Ehhez még hozzájárult az is, hogy ugye ez a falu, meg ez a terület 38-ig az első köztársághoz tartozott, itt Csehszlovákiához, 38-45-ig pedig Magyarországhoz. Na most minden ilyen változás nagyon megérezteti a hatását, főleg az anyagiakban. Amikor a magyarokhoz kerültünk, akkor itt maradt, főleg nekünk Surányban volt egy része a mi vagyonunknak, az ott maradt Surányban, a szlovákságnál, azt sose kaptuk vissza. A földeket terméssel együtt aratták le azok az aratók, akik nálunk arattak volna, tehát ők megkapták az aratási bért, mi pedig ott maradtunk az öttagú család teljesen élelem nélkül, elképzelhetetlen állapotba. Amikor visszakerültünk, akkor megint megéreztük, tehát ezek a változások anyagilag nagyon éreztették a hatásokat, úgyhogy meg is szoktuk azt, hogy nem volt akkor bőséggel semmi. Ez miatt a vagomba nem szállás miatt nem tudom, hogy lett volna különösebb. Akkor volt, akkor tudom, hogy míg lezárult ez az ügy, hogy hát hol voltunk, hol nem, de kiderült, hogy tulajdonképpen mi akkor hivatalosan nem voltunk otthon, és így bocsájtották meg a nagy bűnünket.
2: Később az elmúlt évtizedekben szóba került-e ez a téma a családjukban?
1: Hát azt hiszem, hogy ez minden családban napirenden volt, ezt nagyon nehéz elfelejteni, ezek a sebek sose fognak begyógyulni. Most már talán egyre kevesebbet van róla szó, de akkor nagyon gyakran, és nagyon nem tudtuk felfogni, nem tudtuk megérteni, hogy hát mit vétettünk mi, hogy ennyi meghurcoláson kell keresztül mennünk.
2: És mit vétettek?
1: Én azt hiszem, hogy semmit, azt, hogy megmaradtunk annak, aminek születtünk, magyarnak.
0: Méri Margit Bárdos Ágnesnek mondta el 1992-ben családja kitelepítésének történetét. Ám a sok megpróbáltatás ellenére sem volt bennük harag vagy bosszúvágy. Sokkal inkább a mindent túlélni képes ember akaratereje. Kívánunk egykori kolléganőnknek 90. születésnapja alkalmából további életerőt, és köszönjük azt a sok-sok nagyszerű hanganyagot, amellyel évtizedeken át gazdagította adásunkat. Augusztusban volt negyed százada, hogy elhunyt a Komáromi Magyar Gimnázium magyar történelem szakos legendás pedagógusa, Gáspár Tibor. 46 éven állt a katedrán, és amikor Miklósi Péter 2006-ban meghívta egy beszélgetésre az akkor 78 éves pedagógust, ő még mindig az iskolával fenntartott élő kapcsolatáról tudott beszámolni.
3: Vendégem itt a stúdióban nagyműveltségű, kivételes pedagógiai képességgel megáldott tanára volt, hosszú pályája folyamán fiatalok sok nemzedékének. Egyéniség, aki nem csak tanított, hanem nevelt is. Ezért is övezi tisztelet, szeretet, ragaszkodás, közeledvén a 80-hoz is szellemileg friss, legendás személyiségét. Itt a 18-as stúdióban a nagyhírű Komáromi Gimnázium nyugalmazott tanárát, Gáspár Tibort köszöntöm.
4: Jó napot kívánok!
3: Tanár úr, be kell vallanom, hogy csak hallomásból ismerem, így nem tudom pontosan idézni azt a görög-latin közmondást, hogy akit az istenek gyűlölnek, abból pedagógust csinálnak. Igaz ez?
4: Ha egy pedagógus szereti tanítványait, jól felkészült a pályára, akkor a tanítás számára nem teher, hanem öröm. Isten áldása.
3: Illetlen törvény viszont, hogy a legkiválóbb pedagógus is valaha diák volt. Megtörtént a tanár úrral is, hogy beszekundázott?
4: A pápai református kollégiumnak a növendéke voltam, és úgy emlékszem, hogy latin nyelvből egy-két alkalommal én is kaptam elégtelent. De mindig kijavítottam, úgyhogy a fél évi, avagy az évvégi osztályzatom az mindig jó volt.
3: Tanár úr, ön Kulcsadon született, ott járt elemibe, majd 10 évesen, mint említette, 38-ban a pápai református kollégium diákja lett. Azt mikor döntött el, hogy tanár lesz?
4: Édesapám kulcsodon volt református lelkész. A parókia az iskola szomszédságában volt, és én már 4-5 éves koromban gyakori vendég voltam Tamási tanítóbácsi iskolájában. Korán megismerkedtem a betűkkel, a számtani alapműveletekkel, így amikor első osztályos lettem, már nagy önbizalommal írtam a szavakat a palatáblára és a vonalas füzetbe. Pista bácsi a szeretet iskoláját alakította ki. Örömmel jártunk ebbe az iskolába, amikor még heti szünet volt szerdán, ugyanis szerdán volt Nagymegyeren a heti vásár, és ilyenkor a kulcsodiak jelentős része Nagymegyerre ment. Nekünk, tanulóknak pedig szünnap volt. De ilyenkor sem hagytuk az iskolát, annak udvarán rúgtuk a rongylabdát, ott bujacskát játszottunk, télen szánkoztunk az iskoladombon, a udvaron hóembert alakítottunk.
3: Tehát, ha jól értem, akkor itt kell keresni azt, igen, a vonzalmat, gyökerét igen, annak, hogy...
4: Igen,
3: hogy...
4: én ekkor már úgy eldöntöttem, hogy ha Isten segít, akkor pedagógus.
3: Akkor most úgy kérdezem, sosem akart más pályát választani, csak a tanárit?
4: De igen. A gimnáziumi tanulmányaim alatt arra gondoltam, hogy nemzetközi jogra megyek. Na aztán ugye közbe jött a háborúnak a befejezése, a háború után már erre a pályára nem mehettem. A katonaságnál viszont arra gondoltam, hogy elmegyek katonai orvosira. De itt a katonaságnál rendszeresen járt hozzánk az újszó. És az újszóban én olvastam, hogy a pozsonyi...
3: Tegyük hozzá, hogyha jól tudom, ön Csehországban volt
4: igen,
3: katona,
4: igen, Csehországban voltam katona, igen. És itt az újszóban akkor közölték, hogy a pozsonyi egyetemen megnyílik a pedagógiai fakultáson a magyar történelem szak. És én ott határoztam el, hogy nem katonaorvosira megyek, hanem Pozsonyba az egyetemre, a tanári pályára.
3: Tanár úr, általában azt mondják, hogy a katonaság túl sok töbletet az ember életéhez nem tud adni. Én azért hadd kérdezzem meg mégis, hogy mit jelentett, vagy adott egyáltalán valami töbletet az, hogy a tanár úr Csehországban volt katona?
4: Megmondom őszintén, nem sajnálom azt a 2 évet. Ugyanis Csehországban lehetőségem volt megismerkedni a cseh nyelvvel, ugyanis hát előtte mi felvidéki magyarok, ugye, hát még nem is hallottunk cseh beszédet, és mi voltunk az elsők, akiket a magyarok közül a háború után besoroztak a csehszlovák hadseregbe. És akkor
3: velünk... hogy jó messze legyenek otthonról, egyenesen
4: igen,
3: Csehországban.
4: Igen, hát úgy, mint ugye a monarchia alatt is a magyar gyerekeket elvitték távoli területekre. Na a lényeg az, hogy itt Csehországban lehetőségem volt olvasni, aztán miután megtanultam elég jól a cseh nyelvet, ugye a cseh íróknak a műveit, többek között Jirászeknek a műveit eredetiben. Megismerkedtem színházlátogatások folyamán a cseh színházi kultúrával, ugyanis lehetőségünk volt arra, hogy én Pardubic mellett Dasicén szolgáltam, hogy Prágába járjunk színházba. Pardubicén is ugyan volt színház, de hát annak a színvonala meg se közelítette a
3: magyarokkal találkozott Csehországban? Az ugye a 48-as időszak úthoz közelesett, hát a jogfosztottság éveinek igen, befejezéséhez. Igen.
4: Megmondom őszintén, hogy ott magyar lakosokkal nem. Habár az alakulatunk jelentős része ugye magyar gyerek volt, felvidéki magyar gyerek volt, és hát...
3: Na, én a kitelepítettekre gondoltam.
4: Nem volt lehetőségünk arra, hogy Csehországban mondjuk, ha ott lévő magyarokkal találkozzunk.
3: Tanár úr, épp 5 éve, hogy az ön tollából 2001-ben megjelent egy monográfia Kulcsod évszázadai címmel. Hadd idézzem a könyvecske előszavának első mondatát. A Komáromi gimnázium második osztályainak tanulói minden tanévben történelemből többek között azt a feladatot kapták, hogy írják meg szülőhelyük történetét. Miért tartotta fontosnak ezt, és ennyire lényegesnek pedagógusként is, szlovákiai magyarként is?
4: Hát ez alapvető kérdés, ugyanis az volt a tapasztalatom.
3: Alapvetőnek alapvető, de nem mindennapi gyakorlat, ezt azért tegyük hozzá, igen, sajnos. Igen.
4: A tanári pályám kezdetén már tapasztaltam, hogy tanítványaim nem ismerik szülőfalunknak a történetét. Akik ismerték, azok is csak felületesen. És én már akkor elhatároztam, hogy rákényszerítem őket arra, vagy rávezetem őket arra, hogy igenis ismerjék meg. És amikor elkezdtem történelmet tanítani egy osztályban, az első feladatok közé tartozott az, hogy kiadtam a feladatot, dolgozzátok fel szülőfalutoknak a történetét, adok rá 3/4 évet. Tehát szeptemberben megkapták a feladatot, és csak a 3/4 év után kellett leadni a munkát. Tehát idő volt bőven.
3: Mai szemmel nézve ez kicsit ilyen tudományos diákköri feladat is volt, tehát nem egyszeri dolgozatról volt szó, hanem mám ezt ilyen tudományos diákköri munkának szokták titulálni. Hogy egy hosszú idő alatt...
4: Nagyon szép munkákat adtak le, fényképekkel illusztrálva. És voltak olyan tanítványaim, akik tényleg kutató munkát is végeztek. És a még idős emberektől megkérdezték, mit tudnak a falujukról. Lejegyeztek érdekes történeteket, visszaemlékezéseket. Úgyhogy ezek a munkák értékesek voltak, megmondom őszintén, és néhányat én átküldtem Pestre, a Néprajzi Múzeumban is, a legjobbakat. A másik dolog pedig az volt, hogy abban az időben, amikor már ugye a szövetkezetek megalakultak, a dülőnevek, egyes faluknak a dülőnevei feledésbe mentek. És hát attól féltünk, hogy valóban végleg elfelejtődnek ezek a dülőnevek. És a gyerekek ezekben a munkákban megörökítették a faluk határnak a dülőneveit is. Tehát ilyen szempontból is fontosnak tartottam.
3: Tanár úr említette azt, hogy a legjobbakat átküldte Magyarországra, a Néprajzi Múzeumban.
4: Igen.
3: Engem azért mégiscsak hazahúzza szívem. Ezek a munkák valahol ma is még fellelhetők, vagy ezeket ugye az enyészet és az idő
4: sajnos
3: ellibbentette?
4: Sajnos.
3: Nincs nyomuk?
4: A közelmúltban azt a kis helyiséget, azt a kabint lebontották, ahol én évtizedeken át dolgoztam, és kénytelen voltam ezeknek a munkáknak jelentős részét selejtezni. Úgyhogy már csak valóban néhány értékesebb munka maradt meg. A többséget azt...
3: Nem kár ez?
4: Kár.
3: Kár. Nem lehetett volna felajánlani egy múzeumnak, vagy nincs iránta ez iránt érdeklődés, hogy ezért önmagunk is a tükörbe pillancsunk.
4: Igen, én beszéltem erről a Komáromi Múzeum vezetőjével is, ők is arra hivatkoztak, hogy nincs lehetőség a raktározásra. Hogy annyi tárgy van a múzeumban, és ugye a padlás is tele van tárgyakkal, hogy nem tudják úgy elhelyezni. No, de azért értékesebbeket én megmentettem.
3: És ez most hol van?
4: Hát ez mostan úgy van, hogy nálam van egy szekrényben, ez a szekrényben van a gimnáziumban, le van zárva, úgyhogy senki nem nyúlhat hozzá. Tehát ez hozzáférhető még.
3: És hozzá. Hogyan lehetne a szélesebb közönség számára hozzáférhetőbbé tenni?
4: Én most éppen arra gondoltam, hogy az iskolákba kezdünk kialakítani egy könyvtárat. És ha lesz lehetőségem, akkor én ezt rendezem, és ott a könyvtárba fogjuk elhelyezni.
3: Tanár úr, 2 év múlva lesz 80 éves, és én örömmel hallom, hogy jelen időben beszél. Azt mondja, hogy az iskolánkban most kezdünk kialakítani egy könyvtárat. Ez azt jelenti, hogy a mai napig élő és rugalmas kapcsolata van a Komáromi gimnáziummal?
4: Igen. Igen. Habár az utóbbi hónapokban a lábom miatt már úgy nem tudok bejárni, de még mondjuk egy évvel ezelőtt szinte minden nap bejártam a gimnáziumba, amikor még a kabinom megvolt, azt a 3 kilométert, ami a lakás és a gimnázium között van, azt még egy bottal szépen meg tudtam tenni mondjuk fél óra alatt. Na most azóta nagyon leromlott a járásom, és hát azóta sajnos már van gyakran nem tudok bejárni. De mondom, a írásaimnak a jelentős része ott a szépen szekrénybe el van rakva, úgyhogy nincs kitéve az enyézetnek.
3: Mit érzett, amikor, vagy miért tartotta fontosnak, hogy rendszeresen bejárjon az iskolába? Hát végül is egy nyugalmazott pedagógus a munkájának a javát nyilván elvégezte.
4: Az iskola szeretetem megmaradt mind a mai napig, ahogy mondtam. Megmaradt mind a mai napig, és valahogy amióta nem járok be, hiányoznak nekem a diákok, hiányoznak a tanítványok.
3: Tanár úr, szívesen volt osztályfőnök?
4: Igen. Lehetőségem volt sokszor arra, hogy kiválogattam azokat a gyerekeket, akik szépen szavaltak, szépen mondtak prózát, akik játszottak valami hangszeren, és ezeket a gyerekeket odavettem az osztályomba. És ezek a gyerekek szerepeltek aztán az irodalmi színpadban is.
3: És tegyük hozzá, hogy Komáromi gimnáziumon nagyon nagy hírű irodalmi színpada volt ez.
4: Hát az egyik legrégibb itt a Felvidéken. És el kell mondanom azt, hogy egy osztályfőnök az osztályba való tanulóval több lehetőséget talál arra, hogy felkészítse a szavaló versenyekre, vagy pedig szerepeltesse majd a különböző műsorokban. Tehát ilyen szempontból is számomra az osztályfőnökség az nagyon sokat jelentett, és örömmel vállaltam mindig.
3: Részletekben nyilván nem tudunk belemenni, de a tanár úr életpályájához hozzátartozik az is, hogy 1969-ben vagy 70-ben a Szlovák Kulturális Minisztériumban köztisztviselőként is szerepet vállalt, hivatalt vállalt. Nem sajnálta meg utólag, hogy akkor ott hagyta, hűtlen lett, ha rövid ideig is, de a gimnáziumhoz?
4: Hát el kell mondanom, hogy a prágai tavasz idején a kormányhivatalnak a kérésére, mint párton kívülit a kulturális minisztériumba helyeztek. Azzal a feladattal, hogy építsem ki ott a nemzetiségi osztályt. Egy hasonló nemzetiségi osztály a oktatásügyi minisztériumban már volt. Most nekem kellett volna egy hasonló nemzetiségi osztályt a kulturális minisztériumba kiépíteni. És hát közben jött ugye a prágai tavasznak az eltiprása, és megváltoztak a belpolitikai körülmények. És hát akkor jött az átigazolás, és akkor arra akartak kényszeríteni, hogy hát lépjek be a párba. Előtte az nem volt probléma, hogy én párton kívüli voltam. Maga Válek miniszter is mondta, én beszéltem vele előzőleg, hogy hát én nem vagyok pártok, hogy nem lesz-e probléma az, hogy a minisztériumba kerülök, mint párton kívüli. Hát akkor még nem volt probléma. De a prágai tavasznak a eltiprása után, akkor már, mikor jöttek az átigazolások, akkor már azt követelték. Így aztán én arra kértem a minisztert, hogy én szeretnék visszamenni Komáromba. Én ezt a feladatot már nem tudom vállalni, mint párton kívüli. És hát Rácz Olivér, aki a Oktatásügyi Minisztériumban volt miniszterhelyettes, az ő segítségével visszamentem Komáromba tanítani.
3: Könnyű volt visszamenni a gimnáziumba, vagy még azt is megkockáztatom, hogy valahol a szíveméjén jól is esett a tanár úrnak, hogy nem kell többé köztisztviselőnek lennie, hanem újra megmondom ott lehet a katedrán?
4: Megmondom őszintén, örömmel mentem vissza. Örömmel vettem vissza, mert nagyon jól tudtam azt, hogy én tovább ott a minisztériumban eredményesen dolgozni nem tudok.
3: És a gimnáziumban is megváltozott a légkör, mert hát az egész társadalomra rányomta a bélyegét a konszolidáció másfél-két évtizede. Főleg a 70-es évek voltak nagyon nehezek.
4: Számomra is. Számomra is.
3: Sok zaklatásban volt része?
4: Nem csak zaklatásban, szabályos üldöztetésben. Erről nem szívesen beszélek, de nagyon nehéz évek voltak. Habár megmondom őszintén, hogy ez a zaklatás már megkezdődött az 1956-os magyar forradalom után. De igazán nagyobb mértékben akkor, amikor én visszamentem Komáromba, és én akkor, ahogy újra elkezdtem tanítani, arra gondoltam, hogy bemutatom a szocialista országoknak az irodalmát szép irodalmi estek keretében. És gondoltam arra, hogy ha megrendezem a szovjet költők estjét, abba senki nem fog belekötni. És egy nagyon szép szovjet költői estet rendeztünk, többek között Jevtusenko, Voznyeszenszki Pasztorláknak a verseiből. Fűszereztük orosz népdalokkal, orosz zenével. Tényleg egy csodálatosan szép este volt. És az volt az érdekes, hogy nem is csináltunk nagy propagandát, de eljöttek az emberek. Eljöttek az emberek. Többek között még az volt a szerencsém, hogy Lőrinc Gyula is eljött. És hát az előadás után, aminek hát ugye nagy sikere volt, akkor elkezdődött a nagy támadás, hogy én a szovjet költészet égisze alatt nacionalista összejövetelt rendeztem Komáromba. És ezzel elindult egy lavina. Arra akartak kényszeríteni, hogy települjek át Magyarországra. Fenyegettek börtönnel, fenyegettek mindennel. El akartak helyezni először a komáromi gimnáziumból, ha jól tudom, ki is helyeztek Gútára. Aztán a járásból is ki akartak tiltani, és akkor jött az igazgató, hogy hát valahol Nagykapos környékén valamelyik alapiskolában még van hely, hogy oda mehetek. De érdekes, hogy semmit írásban nekem nem adtak.
3: Abban az időben ez nem igazán volt szokás.
4: Nem adtak írásban. Tehát arra akartak kényszerítani, hogy önként menjek el Komáromba, vagy önként települjek át Magyarországra. És hát talán szerencsém volt.
3: Tanár úr nem gondolt arra, bár lehet, hogy most nyitott kapukat döngetek, hogy mindezt valahol el kéne mondani, vagy legalábbis papírra vetni? Vagy ez már talán meg is történt, csak én nem tudok róla?
4: Nyilvánosan erről még nem írtam, megmondom őszintén. Nem írtam, gondoltam már rá, hiszen maga a történet, a üldözhetésemnek a története, az, ahogy mondtam, megkezdődött az 1956-os magyar forradalom után, és ez tartott még 89 novemberéig is. Még 89 novemberéig is. Még akkor is figyeltek, akkor is követtek, esténként figyelték, hogy mikor megyek el a gimnáziumból, mert én bent dolgoztam a gimnáziumnak a kaminjában. Szóval ez nagyon hosszú történet.
3: Tanár úr, én arra szeretném itt a nyilvánosság előtt megkérni, hogy ehhez vagy térjünk vissza így a rádiomikrofon előtt még, vagy pedig, hogy a szaván foghassam egyszer, és hogy ezt le is írja ezeket a dolgokat, meg gondolom ez is része a mi szlovákiai magyar helyzetünknek, történelmünknek, és ez fontos, hogy ez valahol meglegyen, meg vissza lehessen hozzá nyúlni. Nagyon-nagyon szűkül az időnk, alig van már csak egy-két perc az adásból. Így talán befejezésképpen hadd kérdezzem meg azt, hogy ebben a számítógépes, világűrutazásos, internetes világban miért tartja fontosnak, hogy humán műveltsége is maradjon azért még az embereknek. És mi az esetünkben még esetleg, vagy nem esetleg, de mindenképpen a gerincük is megszilárduljon, és megmaradjanak annak, akik. Egy percünk van erre.
4: Igen. A mai technikailag fejlett világban az emberiségnek a fejlődését nem csupán a technikai eszközök határozzák meg, hanem a humántudomány is. Az, hogy az emberiségnek jövője milyen lesz, hogy az emberiség nem pusztítja el önmagát, az nagy mértékben a humán műveltségtől is függ. Meg tudja-e védeni vajon az emberiség a technikától önmagát? Nem lesz-e áldozata az emberiség a technikai fejlődésnek? Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a humán tudományokat továbbra is magas szinten műveljük, és az iskoláinkban is erre hangsúlyt fektessünk.
3: Ez volt az üzenet és az arszpoetikája, mondhatom annak?
4: Hát még talán egy gondolat, egy perc.
3: Hát már nagyon szűkön vagyunk.
4: Igen, nagyon szűkön vagyunk.
3: 20 másodpercünk van.
4: Igen. Ahogy találkoztunk az autónál, én azt mondtam, ugye, hogy mindig optimisták voltunk. És bízom benne, hogy optimisták is maradunk.
5: Miklósi Péter 2006-ban beszélgetett Gáspár Tibor tanárúrral, akinek tiszteletére a komáromi Selye János gimnázium falán 2022-ben emléktáblát avattak. A beszélgetésből megismételném a napjainkban talán hatványozottan érvényes gondolatot. A humán műveltségre azért is szükség van, hogy az ember nehogy a technikai fejlődés áldozatává váljon. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Köszöni figyelmüket, kellemes őszi napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
6: Vasárnap délután a város meghal egy kicsit,

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetést. 12 halálos áldozata és több mint 300 sérültje van a riádi repülőtér elleni tegnapi támadásnak. Felhős borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico kormányfő bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetés tervezetét. Szerinte a büdzsé nem egyes társadalmi csoportok vagy ágazatok érdekeit szolgálja, hanem Szlovákia és lakossága számára biztosítja a túlélést a nehéz időkben. A kormányfő közölte, nem lesznek új vagy magasabb adók és járulékok, megőrzik a jelenlegi szociális juttatások színvonalát és emelik a közszférában dolgozók fizetését. Fico szerint rendelkezés és állnak a szükséges források ahhoz is, hogy 2027-ben ne emelkedjen a háztartások gáz, villany és hőenergia ára. 100 millió eurót fordítanak az aszály elleni küzdelemre, és folytatódik az új kórházak, valamint az új atomerőművi kapacitás kiépítésének finanszírozása. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videóban arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy szavazzák meg a költségvetést. Szlovákia 11 térségét vizsgálta a Greenpeace Szlovákia és a Regionális Klímaintézet közös tanulmánya. A műholdas és éghajlati adatok szerint a vizsgált helyszínek közül 9-ben jelentős vízveszteség figyelhető meg. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a felmelegedés miatt egyre több víz párolog el, az aszályos időszakok pedig gyakoribbá és hosszabbá válnak. A Veľká Domaša víztározó környékén például kevesebb, mint 10 év alatt, mint egy 2 Celsius fokkal emelkedett az átlag hőmérséklet, a hőhullámos napok száma pedig évi 10-ről 38-ra nőtt. A Greenpeace szerint a vízhiány a mezőgazdaságot, az erdőket, az energetikát és a közlekedést is veszélyezteti. Ezért olyan intézkedésekre van szükség, amelyek segítik a víz visszatartását. Legalább 12 ember meghalt, 309-en pedig megsérültek a szaúd-arábiai főváros Riád nemzetközi repülőtere elleni tegnapi támadásban. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, egyiptomi, jordániai, szíriai, palesztin és szudáni állampolgárok is vannak. A sérülteket mentő autó

0: Köszönhetőleg az Instagram keresőjéből is eltűntek. A történtek miatt a választási csapat panaszt nyújtott be az illetékes választási bírósághoz, amelyet a brazil részlege visszautasította a vádakat és alaptalannak nevezte azokat. Közlése szerint a jelzett technikai problémák nem kizárólag Brazíliát vagy bizonyos felhasználói fiókokat érintettek, a vállalat pedig minden felhasználó számára egyenlő feltételeket kíván biztosítani. Lula a negyedik elnöki ciklusáért indul, ellenfele a második fordulóban október 25-én Flavio Bolsonaro szenátor lesz, aki a volt államfő Jair Bolsonaro fia. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Michalovce Dac 0-3, Košice Komárno 1-1, Skalica Slovan szintén 1-1, Trencsín Banská Bystrica 0-1, illetve FTC Debrecen 1-1, Paks MTK 3-0 és Vasas Kisvárda 1-1. Ezüstérmes lett az Zuzana Stefecseková-Varga Erik páros a Trap vegyes csapat döntőjében a görögországi koronglövő Európa bajnokságon.
2: Időjárás.
0: Felhős, borult égbolt lesz ma jellemző. Az ország nyugati és középső részében napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati szél fúj. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Délnyugaton akár 20 fok is lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalomkorlátozásra számíthatnak Párkányban a vásár miatt, lezárták a Komenszky utca és a Nánai út egy részét, a teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Csatári Bence történész, kutató, újságíró, több zenei könyv, például az Észa fontos nem a haj, a Jan Pecek a pagodában, vagy a Nekem írod a dalt szerzője. Könnyű zenei műsorunkban ezúttal vele beszélgetünk arról, hogyan működött a magyarországi zeneipar az átkosban, a Kádár korszakban. Szó lesz egyebek mellett a Tánzdal és Sanzon Bizottság munkájáról, az egyenlő és egyenlőbb zenészekről, meg arról is, miért nem lett Magyarországnak zenei világsztár abban a rendszerben. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, kellemes napot, jó rádióhallgatást kívánunk. A Pentatonban tehát Csatári Bencét kérdezzük.

0: hogy egyből a közepébe vágjunk, hadd tegyem föl azt a kérdést, hogy az ön eddigi pályafutása, amelyet maga mögött tudhat, az mennyire egy tudatosan felépített pályafutás, vagy mennyire alakultak így a dolgok?
1: Nagyon jó a kérdés, mert mindenki azt hiszi, hogy én ezt úgy, mint egy self-made man, magamnak fölépítettem azt, hogy na akkor én most rocktörténettel fogok foglalkozni, hú, ezt nagyon sokan fogják majd megvenni ezeket a könyveket, az ilyen típusú kutatásokat mindenki nagyon szereti, biztos, hogy van értelme ennek, hogy az ember ezt csinálja, de alapvetően nem. Tehát igazából a saját érdeklődésem találkozott a közönség igényével, illetve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nagyobb, szélesebb közönség igényeivel. Azért itt egy félmondatot meg kell jegyezni, hogy a történettudománynak, általában a történetírásnak akkor látom értelmét, hogyha az mind a 15 millió magyarhoz, hogyha itt a magyar közösségeknek a történetéről beszélünk, eljut. Valamilyen módon ez tudatosul bennük. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogyha megnézzük azt, hogy mennyi téveszme kering, akár csak a 20. századi magyar történelemmel kapcsolatban is a köztudatban, akkor nekünk történészeknek tényleg az az első számú feladatunk, hogy ezeket a téveszméket felszámoljuk, illetve kicsit megpróbáljuk másféle alternatívában is megvilágítani a múltat, mint ahogy azt egyébként 1945 és 90 között tették eleink, akikre egyébként nem vagyunk annyira büszkék.
0: Magyarán, amikor az általános iskolában megkérdezték öntől, hogy mi szeretne lenni, akkor nem azt válaszolta, hogy zenei újságíró.
1: Egy kis apró anekdotát a családi legendáriumból hadd idézzek fel. Amikor 72-ben megszülettem, a Bence keresztnevet kaptam, akkor a kereszt anyám azt mondta, hogy milyen jó lesz ez a Bence név, akkor egyébként

0: Mindenkit nem kereszteltek Bencének, tényleg előttem, utánam 10 éve senki nem volt a faluban Bence, és utána kezdődött ez a nagy mizérja, nem tudom Szlovákiában, hogy működik ez, de Magyarországon minden második gyereket jelenleg Bencének keresztelnek. És a Szabolcsi Bence milyen jól hangzik, hogy A-U-I-E-E, akkor mint zenetörténész, legyek én akkor Csatári, A-A-I-E-E, az is milyen jól hangzik. Szabolcsi Bence egyébként talán pont abban az évben halt meg, amikor én születtem, úgyhogy nem akarok persze ebből humort űzni, de akár a mostani jelenkori reinkarnáció is lehetni, természetesen nem vagyok az. De a lényeg az, hogy én inkább ugye társadalomtörténésznek tartom magam, és azon belül is a zenével foglalkozó társadalomtörténésznek. És természetesen újságíró is vagyok. Dolgoztam 7 évig a Magyar Távirati Irodában, én is egy közszolgálati újságíró voltam, és ott is azért volt némi kapcsolatom a zenével.
1: És hogyan kezdődött ez az egész a zene felé orientálódás?
0: Van egy 10 éve idősebb bátyám, aki rengeteg Illés, Metro, Omega, és ezen kívül LGT, Scorpio, Piramis, P-Mobile, Beatrice, Hubo Blues, most nem akarom végigsorolni az összeset, hallgatott, és ő aktívan járt koncertekre is. Óhatatlanul, mivel nem túl halkan hallgatta a zenét, én is hallgattam a saját akaratomon kívül a saját szobában ezeket a zenéket. Megismerkedtem egyébként által olyan zenékkel is, mint például az East-nek a progresszív rock muzsikája, vagy a Kex együttes, tehát nagyon széles spektrumon ment, és a szüleim meg egyébként anyukámnak az orgona muzsika kedvence, apukám meg, amikor Párizsban volt 1980-ban, Oscar Peterson lemezeket hozott haza, meg Sylvie Vartant, ugye, akinek ugye van köze Máté Péterhez is, tehát nagyon sok rétű volt az én zenei, hogy így mondjam, indítatásom, és egyébként volt egy, megint csak egy gyerekkori élményt tudok ideidézni, amikor már Beatrice a betiltás szélén elsőt, ugye hol betiltották, hol nem, honnan kitiltották, hol nem, akkor volt egy koncertje előszálláson, ez Sárbogád melletti kis község, valamikor karácsonyunk a téli szünetben, és apám ugye nagyon vigyázott a gyerekének az épségére, erkölcseire, stb., és elvittük kocsival a bátyámat a koncertre, belekeveredtünk egy akkora tömegben, honnan nem tudtunk kikeveredni. Azt kell elképzelni, hogy megyünk a téli sötét éjszakában két falu között, és a Trabant, amivel mentünk, megállt. Se ki, sebe. Én amerre csak elnéztem, embereket láttam. Babos kendőben, Ricse-Ricse, Beatrice, hóruk, rigusokat skandálva, és el lehet képzelni, hogy én 6 éves fejjel, hogy milyen érzésekkel voltam az üvegfalon belülről, a Trabant üvegfalán belülről, a kinti zenekari rajongókkal kapcsolatban, és a bátyám gyorsan kiugrott, ment csápolni a koncertre, mi megvártuk, félre vonultunk, de hát azok a percek súlyos óráknak számítottak ott az emlékezetem, vagy az érzésem szerint. Egy iszonyú nagy társadalmi mobilitás és egy társadalmi aktivitást láttam ott. És ezt én már akkor 6 éves koromban összetudtam a fejemben kapcsolni, hogy ez a zenének a hatása, a zenének egy közösség formáló hatása, a közönségből közösség lesz, hogy egy kis szójátékkal éljek. Azen kívül pedig ez nem csak arra a 1,5-2 órára korlátozódik, amikor a koncerteket tartják, a két koncert közötti időszakban is összejárnak ezek a ricsések, összejárnak ezek a mobilosok vagy a piramisosok, és közösségek alakultak, közösség formáló erővé váltak, és ez pedig az akkori pártalmi rendszernek természetesen jó sokáig szemet szúrt.
1: Még erről fogunk beszélni rövidesen, viszont hadd kérdezzem meg azt, hogy aki ennyire behatóan foglalkozik a zenével, annak van kedvenc korszaka, amit ki tud emelni, amellyel szívesen foglalkozott a múltban, vagy foglalkozik mind a mai napig?
0: Természetesen lehetne kedvenc korok. Én egyébként, amikor történelem földrel szakra mentem a Szegedi Egyetemre, akkor még azt gondoltam, hogy vagy Árpád-kori történelemmel fogok foglalkozni, vagy a középkor másik ágában, bogával. De aztán végül úgy hozta az élet, és egyébként ebben megint a szüleimnek köszönhetek nagyon sokat, hogy abba az irányba terelgettek, hogy a 20. századdal foglalkozom. Főleg az 1945 utáni időszakkal, mert amikor én végeztem az egyetemen 96-ban, akkor még ez gyakorlatilag feldolgozatlan volt. Az iratoknak csak egy kis része került a levéltárakba, gyakorlatilag még a jelent jelentette, még csak nem is a félmúltat. Jelenleg beszéltünk arról, hogy a Kádár rendszer a félmúlt, hiszen rengeteg ember még megélte a jelenlegi társadalomban is azt a korszakot, és jól vagy rosszul emlékszik az eseményekre, történésekre, viszont már felnőtt több olyan generációs, akik a rendszerváltás után születtek, vagy éppen 85 után születtek, amikor már gyakorlatilag igazi benyomásuk nem volt az akkori elmúlt rendszerről. Ilyen tém módon teljesen egyértelmű volt, hogy a Kádár rendszerrel fogok foglalkozni, és rengeteg örömet is le az ember ebben, hiszen szinte óráról órára talál újabb és újabb adatokat a maga kis kutatásaihoz. Hogy csak egyet mondjak, most akadtam egy 90 éves bácsira, aki az Országos Rendező Irodának a gazdasági osztályvezető volt, nem ismertem, remélni, hogy még él, de le is beszéltünk egy interjút, és vele is fogok majd beszélgetni hosszú-hosszú órákon át, a tapasztalataim szerint majd ez lesz belőle, mert ő is majd ki tudja egészíteni azt a tudáshalmazt, amit egyébként a levéltárból gyűjtögettem össze. Ez a két fontos oszlopa van egyébként jelenleg is a kutatásomnak, a levéltári források és az úgynevezett oral history, az életút interjú készítése, azoknak a narratíváknak a felépítése, amelyek egyébként egy picit cizellálják azt, hogy a dokumentumok éppen miről szólnak. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, amikor én arra jutottam, hogy a hanglemezgyártó vállalat monopól szervezet volt, és mennyire cenzúrázta a különböző lemezeket. Lásd ugye Szörényi Levente Utazás című lemezének a borítóját, ugye vissza kellett vonni, vagy például a Kozsuzsa féle Jelbeszédlemez 73-ban ugye egy idő után a boltokból visszakerült a raktárakba, és aztán bezúzásra került, de ezeket az adatokat, ezeket a tényeket a hanglemezgyártó vállalatnak a könyvzeni osztályvezetője, aki 72 és 80 között volt, picit más megvilágításba helyezte. Én nem azt mondom, hogy neki van igaza, bár ő nagyon szerette volna, ha én ezt elhiszem, de ettől függetlenül adott egy másfajta aspektust ennek a kérdésnek. Én azt mondtam, hogy pártállam, diktatúra, betiltották a lemezt. Ő meg azt mondja, hogy igen, csak nem a hanglemezgyártó vállalat tiltotta be, ők csak végrehajtották, hanem ez jött a Művelődésügyi Minisztériumnak az irányítási, tehát a zenés táncművészeti osztály, főosztályáról, illetve a pártállami nyomásra. Tehát itt most zajlik egy kicsit a nemzeti emlékezetnek a felépítésében is egy olyan hocin-esze játék, hogy vajon kik a felelősek azért, amik egyébként köztudottan is elismertek most már megkérdőjelezhetetlenül a cenzúra részét képezték. Tehát azok, akik cenzúráztak, vajon kicsit a felelősség elhárításnak a folyamatát látom ebben, és ilyenkor ezért nagyon következetesnek kell lennie a kutatónak, hogy azt mondja, hogy nem, én ezt tudom, hogy ilyen is ilyen iratok alapján, hogy ezt a hanglemezgyártó vállalat követte el. Vagy van egy ilyen vélemény is, hogy ezt felsőbb utasításra tették, de azért mégis végrehajtották. Jó, persze el lehet játszani, gondolta, hogy mi lett volna, hogyha szembe mentek volna felsőbb akarata, de azt hiszem, hogy ez akkor egyáltalán nem volt reális alternatíva.
1: Amikor kiderült az, hogy ön a zenét szeretné kutatni, akkor a volt osztálytársak vagy a tanárok hogyan fogadták ezt? Nem mondták, hogy ez kicsit olyan lekezelő?
0: Nagyon jó, és megint a felvetés, úgy látszik, minden olyan kérdést feltesz, ami egyébként az életemben előfordult, és elevenébe vág a kutatónak. Mert csak az édesanyám főnökét idézzem, ő azt mondta, hogy lehet könnyű zenéből doktorálni. És akkor én meg erre azt mondtam, hogy igen, mindenből lehet doktorálni, hogyha megvannak hozzá megfelelő kutatási anyagok, és megfelelő módszerrel áll hozzá a szakértő. Nem titok egyébként, hogy én egyház történettel kezdtem el foglalkozni, nem voltak hozzá. Akkoriban még a 90-es években nem voltak meg még hozzá a megfelelő tárgyi és objektív körülmények ahhoz, hogy kifejezetten annak az adott püspökségnek a történetét a Kádár rendszerben egyébként feldolgozzam. Ezért is mondom, hogy egy kicsit meghatározó az, hogy milyen tudáshalmazból tud az ember kutatni. Hogy a kérdésre konkrétan visszatérjek, gyakorlatilag valóban volt ilyen hozzáállás is, hogy ez mégiscsak hogy lehet könyvzenéből doktori címet szerezni, könyvzenet történetből, ugyanakkor én azt mondom, hogy a könyvzenet történet ugyanúgy szerves része a magyar kultúra egészének, mint Kodály Zoltán, Bartók Béla, vagy a Kertinu Dilantos Sebestyén. Ugyanezek a motivációk megvoltak minden zeneszerzőnek az agyában, azt kell, hogy mondjam, ismerve Szörényi Leventét és Bródi Jánost, ugyanazokat a lelki és egyébként szellemi folyamatokat mesélik el nekem, mint amit valószínűleg elmondani nekem Tinu Dilantos Sebestyén is 500 évvel korábban.
1: Sőt, elmondhatjuk talán azt is, hogy a könnyű zenében úgy minden lecsapódik, tehát mindenhonnan érkeznek bizonyos dolgok, és akkor ott összpontosulnak.
0: Igen, mert ugye a könnyű zene nagyon éresen rezonál a közéletre is. Akarva akaratlanul is, még azok az zenészek is, akik azt mondják, hogy ők nem politizálnak, óvatatlanul közérzeti, nem közéleti, de közérzeti dalokat írnak. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy jelenleg egy Brainst vagy egy Blaha Louisiana zenekar milyen számokat ír, az is egy lenyomata lesz majd 50 év múlva a mostani jelenkorunknak, a 2012-es esztendőnek. Ugyanígy a lenyomata egyébként, ezt azt hiszem nagyon nem kell magyarázni, az 1966-os meg 68-as táncdal fesztiválok szempontjából a illés zenekarok számai. Csak akkor még, ezt mai szemben már 50 év távlatából már azt azért jobban látjuk azt, hogy ők tényleg kicsit érzékenyebbek voltak, ha lehet ilyet mondani, nem megsértve a jelenlegi zenészeket az akkori környezetükre. Ezt persze kérte Bródi János is. Hogyha Bródi János nem Magyarországon születik, hanem Romániában, lehet, hogy egy perc alatt megszüntetik az ő tevékenységét. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Magyarország a legvidámabb barak volt, mert erre számtalan plusz egy ellenpéldát tudnék hozni. Esetleg erről is beszéltünk, viszont kellett hozzá az a közeg, az a félig meddig megengedő közeg, és a zsákutcákból való kivezető utaknak a megtalálása és a kiskapuknak a szintén felfedezése ahhoz, hogy ezek a zenekarok egyébként karriert tudjanak csinálni és közismerté tudjanak válni, de még egyszer mondom, ehhez kellett az a befogadó közeg is, a közönségen túlmenően, ami a hatalombástyáit jelentette. Tehát, hogy nincs egy Bánki Laci bácsi, aki a Tánzda Fesztivált a Sanremói Tánzda Fesztiváloknak a mintájára megszervezi Magyarországon, akkor lehetséges, hogy Magyarország egy nagy élménnyel lesz szegényebb. Így viszont van egy Illés Metró, meg meg a szemtáromságunk, és egyébként még számtalan tehetséges énekesünk is, akik bizony egy kicsit a jelen pillanatban azt mondom, hogy méltánytalanul lettek elfelejtve.
1: Most gondolom elsősorban a beat korszakra céloz. Hát igen, rengeteg olyan zenekar van, mit tudom én, Atlas, Atlantis, Dox, ZG, amelyek már teljesen elfelejtődtek.
0: Abszolút, és amikor például beszélgetek azok az zenészek, akik ezeknek a zenekaroknak a tagjai voltak, akkor már szinte rám csodálkoznak, hogy egy fiatal kutató történész még ismeri ezeket a zenekarokat. És persze azért, mielőtt piedesztára emelnénk mondjuk az ÉG zenekart, ezt hozzá kell tenni, hogy az is egy átmeneti zenekar volt, ugye a generálnak kvázi egy előd zenekara volt. Ugyanez igaz egyébként a táncdal énekesekre is. Tehát nyilvánvalóan a táncdal énekesi széna ellenében fogalmazódtak meg a beat mozgalom nagy jelszavai és a maga a zenei stílus is, de ettől függetlenül azért a táncdal énekesek is, ezt most, hogy egy kicsit jobban foglalkoztam velük is egyébként, egyre jobban látom, hogy olyan típusú hangszerelés, ami akkoriban a Magyar Rádió akár szimfonikus vagy filharmonikus zenekarában volt, vagy akár a Stúdió 11 zenekarnak a munkásságát, hogyha említjük, ezek bizony a világszínvonalú teljesítményt jelentik, és ha azt veszük, hogy gyakorlatilag majdnem minden nap született új stúdió felvétel a tánczenészekkel, vagy általában a könnyűzenészekkel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a Kádár rendszerben körülbelül 10 000 új dal született. Manapság ilyennel nem büszkélkedhet a rádió, de talán mivel átstruktúrálódott egy kicsit a média, nem is lehet rajtuk számon kérni, nyilván a modern stúdió felvétel, illetve az internet adta lehetőségek és a számítás technikai fejlődés adta további vívmányok. Lehetővé teszik azt, hogy most már zenekar úgy rakja össze számokat, hogy nem is találkoznak egymással, csak elküldik egymásnak tömörített fájlba zenét. Én ezt nem tartom jónak, de ez csak az én véleményem. Hiszen a közösségi élmény elmarad. Tehát nincsenek zenekari próbák, nincsenek eszmecserék, nincsenek érvek, ellenérvek ütköztetése. Valahogy az emberi oldala veszik ki annak, ahogy jelenleg a zenék születtek. És ez egyébként megint csak nem megbántva a jelenlegi zenészeket, rányomja egy kicsit a bélyegét a jelenlegi zenei stílusokra is.
1: Tehát elmondhatjuk azt a furcsa megállapítást, hogy a Kádár korszak az a zene aranykora volt?
0: Bizonyos szempontból igen, de ez nem csak a politikai rendszernek köszönhető. Ők az egyik fejét hozzátették, és ezért rögtön még mielőtt piedesztára emelnénk Kádár János meg Acél Györgyöt, azért ezt hozzuk rögtön szóba, hogy azért a könnyűzenei ipar, ha lehet most így a mai szóval élve, ezzel élni, ezzel a kifejezéssel, azért nagyon gúzsba volt kötve. Tehát ugye Acél György azt mondta, hogy nem disznó az ember, hogy mindent megegyen. Tehát és ezt ugye a könnyűzenére értette, és ő a magas művészetek nagy pártfogója volt, viszont kirakott oda a különböző intézmények élére olyan embereket, akik meg az ő bizalmasai voltak, tehát abszolút 100%-ig megbízott bennünk, ugyanakkor az ő zenei, hogy így mondjam, ízlésük azért kívánivalót hagyott maga után, nem meggyőződésem az, hogy ezt aranykornak kéne nevezni. Ez amiatt is volt, mert ilyen volt akkor a világ, tehát rengeteg klub szerveződött, szerveződhetett, ne felejtsük, ez megint a KISZ központi bizottsága, vagy éppen a KISZ helyi bizottságai, vagy akár a Hazafias Népfront helyi bizottságai, vagy a pártbizottságoknak a fenntartásában voltak. Tehát nagyon szoros ellenőrzés alatt voltak, és akkor még az állambiztonsági besúgókról nem is beszéltünk, meg az egész szervezetrendszerről. De mind a mellett, hogy nagyon tehetséges zenekaraink és zenészeink és zeneszerzőink is voltak, mind a mellett bizonyos szempontból hagyták érvényesülni valóban a Kádár rendszer politikai rendszerében ezeket a zenekarokat. De hogyha csak egy ellenpéldát szeretnék hozni, hogy még mielőtt tényleg azt mondanánk, hogy a Kádár rendszer a legvidámabb barak volt, azért ezt hozzá kell tenni, hogy például, ha már a táncdalfesztiválokról beszéltünk, nemzetközi táncdalfesztivált majdnem minden országban rendeztek az akkori kelgesti országokban. Két ország volt ez alól kivétel, Albánia és Magyarország. Tehát nemzetközi táncdalfesztiválunk nem volt. Volt Lipcsében, volt Brnóban, volt Brassóban, majdnem minden országban, ugye még Romániában is voltak, ugye Split, Jugoszláviában, Szopotban, ugye Lengyelországban, szocialista országban voltak nemzetközi táncdalfesztiválok. Magyarország erre a szintre nem jutott el. Tehát mi a magunk is berkei belül rendeztük a táncdalfesztiválainkat, mindig csak magyarok versenyeztek. Az igaz, hogy néha meghívtak külföldi előadókat is, illetve a zsűriben mindig ott volt egy szovjet elvtárs. Volt olyan táncdalfesztivál, azért a teljesség igényéhez ezt is hozzá kell tenni, hogy meghívtak francia és olasz előadókat. Nem véletlenül nem németeket, meg angolokat hívtak. Ez azért volt, ez a két ország ennyire kiemelt, mert ott erős volt a kommunista párt. Még akkor is, hogy ott nem egy pártrendszer volt.
1: Egyébként Szlovákiában is volt a Szlovák Líra nevezetű fesztivál. Hogyha nem lett volna Kádár, nem lett volna Kádár rendszer, és nem lettünk volna a vasfüggöny mögé bezárva, akkor elképzelhető, hogy már a 60-as évek adott volna, tehát adtunk volna mi magyarok zenei világsztárt?
0: Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, és erre nem lehet egyértelmű nemmel vagy igennel válaszolni. A világsztársághoz nagyon sok minden kell. Nem elég a tehetség. Ugye, ha azt tesszük, hogy Kodály Zoltánnak a munkássága eljutott Japánig, meg Amerikáig, és most a Kodály módszerrel tanítanak az iskolában, akkor ez egy a magyar nemzet tudatot megint csak erősítő, és majd, hogy nem az elérzékenyülésig is felemelő érzés. Ugyanakkor, ha nincsen egy állandó jelenléte az adott pop-rock zenekarnak a nyugati szcénában, vagy nincs egy olyan menedzsment, nem áll mögött olyan menedzsment, aki tényleg az elején még kannával önti bele a pénzt, hogy utána majd egyébként terautóval hordja ki belőle. Ha ez nincs, akkor nincs meghatározó lehetősége annak, hogy a magyar zenekar külföldön karriert fusson be. A legközelebb ehhez egyébként teljesen egyértelműen az Omega együttes állt. Éppen most írom az ő történetüket egyébként, úgyhogy egy Omega Testamentum című kötet fog napvilágot látni, ha a jó Isten meg az Omega együttes is úgy akarja, de hát az Omega az úgy akarja persze. Az ő történetüket nézve is az a tapasztalatom, hogy tényleg a küszöbén álltak ennek, tehát 1975-ben még nagyobb gázsért játszottak, mint a Scorpions vagy a Krókusz együttes. Ugyanakkor valahogy volt egy lélekteni pont, amit nem tudtak átlépni. Az akkori Bellafon zeneműkiadó, vagy zenekiadó, tehát ugye lemezkiadó, kötött velük először három, majd utána még két lemezre szerződést, exkluzív szerződést, hogy ezt náluk adják ki. A Bellafon cég azonban nem volt egy világmárka, tehát nem olyan volt, mint az EMI, vagy a Warner, vagy a Polygram, vagy a BMG, vagy a Sony, most felszóltam mind az ötöt, igen. Tehát ők ugye a másodvonalban voltak, ugyanakkor mégiscsak tudtak olyan nyilvánosságra szert tenni az Omega együttes tagjai ezáltal, hogy azért Észak-Franciaországban, a Benelux államokban, vagy az emberül is leginkább Hollandiában, vagy az akkori NSZK-ban tudtak nagyon nagy sikerrel ugye koncertezni. Ez egyébként oda-vissza előnyös volt. Magyarországnak ők voltak a kirakat együttese. Magyarország elmutatta azt, hogy lám-lám, mégiscsak van egy olyan zenekarunk, akik külföldre mennek, és mármint a nyugatra, és ott sikereket érnek el. Ezért aztán mégiscsak mi vagyunk a legvidában barak, mondták ezt Kádárék. Ugyanakkor az Omegásokkal kötöttek egy, persze nyilvánvalóan nem írásba foglalt megállapodást, egy ilyen kimondva, inkább csak kimondva, kimondatlanul is ez volt a levegőben, hogy ez azért nem kell nagyon reklámozni itt Magyarországon. Tehát valahogy eltűnt a zenekar a 70-es évek elejétől, majdnem a 80-as évek elejéig Magyarországról, többet koncerteztek külföldön, mint belföldön. Még azt sem kellett nekik megtenniük, hogy a Szovjetunióban egy kötelező túrát csináljanak, ezt is még megúzták. Ugyanakkor nem csaptak nekik hú de nagy reklámot. Tehát a Magyar Ifjúsági Magazin nem igazán írhatott arról hosszú kolumnás anyagokat, hogy az Omega együttes külföldön micsoda nagy parádékat csap. Egyébként persze mindenki tudta, hogy nyílt titok volt, meg egyszer-egyszer rövidebb cikkekben ezt méltathatták is, de egyébként, amikor most nézem a sajtó visszhangot, tényleg azt látom, hogy ilyen kis tenyérnyi cikkek, vagy egy ilyen kis sarokba berakott kis majd, hogy nem apró hirdetésnyi cikkek vannak az Omegáról. Ebből is látszik az, hogy tulajdonképpen a pártállami agitációs és propaganda osztály, illetve rendszer az mint egy ezt kipipálandónak tartotta, hogy megjelentették ezt a cikket, ugyanakkor hú, de nagyon ténylegesen nem segítették őket. Tehát minden, amit ők ott elértek, az saját maguk erejéből érték el. Nagyon nem köszönhettek semmit a pártállami rendszernek. Az Interkoncert volt, amelynek kellett volna menedzselni ezeket a zenekarokat. Hát messze állunk attól, hogy azt mondhassuk, hogy ez egy menedzseri intézmény lett volna. Sokszor nem törődömségből, ellenérdekeltségből, vagy akár rossz indulatból is le tudták folytani ezeket a meghívásokat. Tehát volt olyan, amikor meghívták Korda Gyurit Svédországban, is nem mehetett ki. Volt olyan, hogy amikor Kóseni elkezdett énekelni angolul Szovjetunióban, amikor visszajött Magyarországra, akkor számon kérték rajta, hogy mer angolul énekelni. Tehát számtalan esetben kerékkötőivé váltak a koncertszervezésnek, ami a külföldieket illeti. Ebben az esetben egyébként az Omega esetében még itt is arról beszélhetünk, hogy egy Szász Gábor nevű fiatal ember az Interkoncert részéről még akár segíthette is őket, de ez nem azt jelentette, hogy az egész Interkoncert intézményileg kiállt az Omega együttes mellett, hanem az Omegának is volt annyi gúgyja, hogy valakit megnyerjen ebből az apparátusból magának, és persze a szimpátia kölcsönös volt, kvázi barátság alakult ki Szász Gábor is az Omega együttes között, és így tudtak egyről a kettőre lépni, és így volt az, hogy az ő meghívó leveleiket nem dobták ki a szemétkosárba, hanem eljutott a címzethez is.
1: Mivel magyarázzuk azt, hogy az elmúlt rendszer, az átkos rendszer nem engedte, nem támogatta azt, hogy legyen Magyarországnak világsztárja, hiszen ha jobban belegondolunk, hogyha összejött volna egy nagy áttörés, akkor az akár az ő számlájukra írható lett volna pozitív értelemben természetesen, hogy lám, Magyarországnak is van világsztárja, és mi ehhez hozzájárultunk.
0: Persze ez mind nagyon szép és nagyon jó ilyen távlatokban, tehát 40 év távlatában ezt mondom, mondani, és ugye, ha azt veszük, Erdős Péter ezt 1972-ben ki is jelentett, hogy 3 éven belül világsztárunk lesz. Ez persze egyértelműen a Neotonnak a favorizálását jelentette, őket kivitték a Japán Fesztivál, és 83-ban valóban megnyerték a nagy díjat a Japán Fesztiválon, de ne felejtsük el az Omega az LGT, úgy, hogy megtette ezt a 70-es évek elején. Ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy világsztár lett valaki, csak gondoljuk bele jelen pillanatban, hogy Eurovíziós Dalfesztivál megnyerése néhány kivételtől eltekintve, például Celine Dion vagy az Abba együttesével eltekintve, nem jelenti azt, hogy világsztár lesz valaki. Tehát ezzel egy kicsit óvatosabban kell bánni, másrészt pedig azért azt nyugodtan mondhatjuk, hogy bár igaz lett volna, hogy ez egy nagyon jó reklám lehetett volna a korabeli Kádár profilnak a megszépítéséhez, ugye főleg 1956 árnyékában ez azért mégiscsak hasznos lett volna a politikai rendszernek, ugyanakkor ők azt nem látták, hát én ebben biztos vagyok, a politikai vezetés nem látta azt, tehát, hogy ez mennyire sok pénzbe kerül a kezdetén az első 1-2-3 esztendőben. Tehát olyan nincs, hogy én bedobok egy fillét, és utána majd megpróbálok ebből egy óriási vállalkozást kihozni, mert a többit majd úgyis ki fogja pótolni a siker, meg a siker majd viszi tovább a zenekart, ez nem így működik. Ennek egy nagyon konkrét példája voltak, ugye Minden Fesztivál, amit ugye 68 óta rendeznek meg, és amikor a Magyarországon nagysztár Haki Tamást, a fütyművészt kivitték, és hogy énekelje el, vagy fütyülj el a török indulót Mozarttól, meg nagyon sok minden más egyebet, és ez majd fű, de nagy poén lesz, és ezt majd biztos fel fogják futtatni a külföldi menedzsmentek is, akkor egy óriási nagy pofárásés volt, amikor látták azt, hogy igazából senki nem érdeklődik, mert nem volt meg a megfelelő reklám. Írd és mond, egyetlen egy fotónak a kifizetésére volt devizakerete az Interkoncertek és a hanglemezjátóvállalatnak együttvéve, ahhoz, hogy Haki Tamást reklámozzák, hát most egy fotóval el lehet képzelni, mert ezekhez az 68-ban sem lehetett túlságosan sok mindent kezdeni, úgyhogy ez csepp volt a tengerben, vagy ha úgy vesszük, akkor a sivatagba akartuk homokot vinni, mert rengeteg olyan nagyon jó nevű és nagyon tehetséges muzsikus volt nyugaton, akik meg tulajdonképpen saját kenyerüket féltették a kelet-európaiaktól. És még egy dolgot hadd említsek meg, Barta Tamás esete, az LGT szólógitárosa, aki ugye 74-ben akkor így mondták, hogy disszidált, úgy mondanánk, hogy emigrált Amerikába, ő nagyon szeretett volna mindig is ott lakni, unta azt, hogy a harmadik emeletre az Izabella utcába szenes vödröket kelljen hurcibálni, és állandóan fázott télen. Ő Kaliforniába vágyott, 74-ben megcsukolta a földet, amikor megérkezett a repülőgép, landolt Amerikában, és ott is maradt. Oda nősült. A lényeg az az, hogy amikor ő nyilatkozatot adott, hogy nem bánta meg, hogy az LGT-ből kivált, és az LGT-ből nem ment utána, és nem próbálkoztak, akkor azt mondta, hogy itt Los Angelesben még az utcazenész, az utcasarkon álló zenész is jobban gitározik nálam. Tehát nem feltétlenül kell nekünk olyan illúziókban ringatunk magunkat, hogy mennyire tehetségesek voltak az akkori muzsikusaink, mert tulajdonképpen valószínűleg igaz az, amit a Barta Tamás is látott, és ez nem volt egy ilyen félszeg kisítőség a részéről, ő ezt reálisan látta, neki az volt a begyomás, hogy a magyar zenekarok nem voltak megfelelően zenéle képzettek, és persze nyugodtan mondhatjuk, hogy az érem másik oldalán pedig az, hogy ezeket a zenész tehetségeket, akár egy Szörényi Leventét, akár egy Presser Gábort, hogyha oda dobtunk volna, nyilvánvalóan ott is meg tudták volna írni a Ringasd el magadat, meg az István a királyt is, meg a képzelt riportot is, de amit már az előbb is mondtam, a menedzsment nélkül ez nincs mögötte semmi, akkor az is egy produkció lett volna a sok Broadway produkció között, és az megint csak mehetett volna süllyesztőbe. Magyarországon meg mind a két darab, ugye egy országos siker lett, és a mai napig is nem csak generációs, hanem tulajdonképpen egy kulturális tényezővé vált. Mondhatjuk, hogy Hungarikum az István a király jelenleg Magyarországon, és a 20. század bánkbányának szokták emlegetni, egyébként szerintem teljes joggal. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ugyanezt a zeneművet Amerikában ahhoz, hogy promotálják, ahhoz százszor ennyi befektetés kellett volna, mind pénzben egyébként, mind szakértelemben, mind nyelvtudásban, mind pedig összességében véve a menedzsment kérdésében.
1: Ugye írt egy könyvet, ennek az a címe, hogy Jampecok a pagodában, amely egyebek mellett arról szól, hogy hogyan kerülhettek be az adott zeneszámok, az akkor készült zeneszámok a rádió kínálatába.
0: Nagyon érdekes egyébként, még miért válaszolnék, az elszólása. Fenyő Miklóssal voltunk egy közös televízió szereplésen, és ő is Jampecokat mondott, és azt mondja, miért nem Jampecok a pagodában? Egyébként meg Jampecek a pagodában a hivatalos címe a könyvnek, de azt mondja, hogy szerinte helyesebb lenne, úgyhogy ezek szerint ön Fenyő Miklóssal ért egyet, és lehet, hogy át kell írni a harmadik kérdést már Jampecokra kell majd írni. mondja.
1: Pedig én egyébként beleolvastam ebbe a könyvbe, és még így sem tűnt fel, hogy rosszul mondom a címet. Tehát Jan Pecek. Jan Pecek a pagodában. Most már akkor beszélhetünk erről a hírhedt bizottságról.
0: Táncdal és Sándor bizottság 59 és 85 között létezett. Ez a furcsa intézmény. Közben hozzá kell tenni, hogy Magyarországon ez a cenzúra az kicsit másként működött, mint mondjuk a Szovjetunióban vagy Lengyelországban. Ami jót is jelentett, meg rosszat is, ugyanis nem volt egy központi cenzurális hivatal, mint Moszkvában vagy Varsóban, ahova besételt a képzőművésztől elkezdve a szobrászon, hát az építészig és az elemművészig bezavarod mindenki, és ott volt egy központi akarat, és aztán eldöntötték, hogy azt a szobrot ki lehet állítani, vagy azt a filmet le lehet forgatni. Magyarországon ez elaprózott volt. Ami azt is jelentette persze, hogy a cenzúrában jobban meg lehetett találni a kiskapukat egy részről, másrészt viszont azt is meg lehetett állapítani ebből, hogy az adott szakterületen, filmipar, zeneipar, képzőművészetiparban sokkal koncentráltabban lehetett ellenőrizni valakit. Tehát, hogyha egy központi cenzúra hivatal lett volna, akkor elsikolhatott volna egyik-másik mű, és talán több zenekari mű is kikerülhetett volna széles nyilvánosság elé. Magyarországon volt erre specializálódott Táncdal és Sándor bizottság, amit egyébként Bródy János csak Sándor bizottságnak nevezett, pontosan amiatt, mert sáncolták magukat a Schlager C, tehát a régi és egyébként kommunista befolyás alatt álló zeneszerzők a következő generációktól. A létrejövetele is nagyon izgalmas, egyébként szinte krimibe illő a Sándor bizottságnak, mert nincs róla jogszabály. A hanglemezgyártó alapításáról van, az országos rendezőiroda alapításáról van. A Sándor bizottság egy olyan összfértestület volt, ami egyébként tényleg a cenzúrát vitte, és erről egyébként külön írtam egy könyvet, a Nekem Iroda Dal címűt, ez a Jan Pecek a pagodában után jelent meg, hogy gyakorlatilag egy belső utasítással hozták létre. Volt egy zenei színházi főigazgatósága az akkori művöldésügyi minisztériumnak, és egy belső utasítással létrehozták a szervezetet, mondván, hogy trombitáljátok össze a fontos zeneintézmények delegáltjait, és ebből legyen egy Táncdal és Sándor bizottság. Két hetente üléseztek, hogy kik voltak benne, ezt is érdemes nagyon megnézni. Ott volt a hanglemezgyártóvált éléről Bors Jenő, vagy valakit delegált maga helyett. Néha Bolbaló és néha meg Szent Kutipál jött a Magyar Rádió éléről, tehát ugye ők a szórakoztató zenei osztály, illetve a gyártási zenei osztálynak voltak a vezetői. Természetesen ott volt a televíziótól is egy delegált, az elemű kiadó részéről is egy delegált, az előbb említett országos rendezőiroda, amelyik ugye a belföldi koncerteket szervezte, ők is delegáltak egy tagot, akkor ugye az Interkoncert, akikről az előbb beszéltünk, ők is delegáltak egy tagot, és még volt egy Magyar Zeneművészek Szövetsége, szintén képviseltetik magukat. Ugye Bors Jenő közgazdász volt. Bár tudott partitúrát olvasni, értett a zenéhez, mondjuk így, hogy zenei rajongói szinten, de nem volt zeneszerző. Az országos rendezőirodában volt AVH-sok ültek, tehát ott is nyugodtan mondhatjuk, hogy a belügyi kapcsolataik révén nagyon jól kipróbált emberek, politikailag kipróbált és harcedzett emberek voltak azok, akik ott voltak. Az Interkoncertben szintén nagyon sokan a belügyhöz voltak bekötve, ez egy megdöbbentő adat, egyetlen emberek nem volt zenei végzettsége. 19-en dolgoztak a megalapításakor a Nemzetközi Koncertigazgatóságnál, mindenhol az volt az elsőleges szempont, hogy tudja beszélni nyelveket. Ez is nagyon fontos, én ezt belátom, mindenki angol vagy német vagy orosz szakos tanári diplomával került oda, de zenei végzettsége nulla, azaz nulla emberek volt. Elsősorban nem szakértők ültek ott ebben a plénumban, de ez egyébként a Kádár rendszerben egyáltalán nem volt meglepő. Csak egy fél mondat erejéig, azért említsük meg, hogy ebben az időszakban ez tulajdonképpen a bunkóságnak volt, ez a korszak a bunkóságnak a piedesztára emelését jelentette. Oklokrácia, hogy ezt a görögök szokták mondani, a Periklész utáni korszakot a Csücselék uralmának nevezték, amikor egy felső cipőrész készítőből igazságügyi miniszter lehet, vagy egy hatelemit végzett tajtparasztból, elnézést a kifejezésért, lehet művöldési tárca, nem vezetője, hanem mondjuk ki háttérembere, aki aztán mindenbe beleszólhat. Szóval onnantól kezdve ne várjunk szakértelmet az adott plénumoktól sem. De ne felejtsük, hogy volt ott egy zongorista, Balassa P. Tamásnak hívták, ő zongorázgatott ott, később meg Körmendi Vilmos, ő nekik már volt zenei végzettségük, és ők természetesen kimagaslóak voltak a maguk korszakában. De azért ne felejtsük el, Soklub disztriktus alapon azért több volt a párt delegált, mint az elején szakértő. És még egy fontos dolog a Sándor bizottsággal kapcsolatban, elsősorban nem a zenét nézték, hanem a szöveget. Tehát az, hogy egy zenekari mű hogy van megírva, azt lehetett parodizálni, meg is tették ezt a Sándor bizottságban, kipellengérezték, nem feltétlenül értettek vele egyet, sőt visszadobták, hogy ez zenéleg érdektelen. Így történt ez például az Illés együttesnek a Rohan az idő című száma, valami egyébként egy óriási nóta, Kozjusa vitte sikerre, egy művégpályán elénekelt dal erejéig, és utána bekerült valahogy, ez is a Slendy Andrik diktatúra része, bekerült valahogy a televízióba, és miután nem engedte meg a Sanzonbizottság, hogy ezt játsszák, de a tévé mégis leadta, hogy ezt utólag megadták le az engedélyt, azt hiszem talán valami harmadik nekifutásra. De ugyanez történt egyébként több más zeneszámmal is, ahol a zenei motivációkat mondjuk így kérdőjelezte meg ez a plénum. A legszélsőségesebb példa erre Lech Istvánnak az esete. Nagyon sok zenekari művét visszadobták. És aztán egyszer csak feldődött, és lekottázta az egyik Elton John slágert, és beadta a Sanzonbizottságnak ezt a zeneszámot, és ezt is visszadobták. Tehát ennyit a szakértelmről, és ennyit arról, hogy mennyire éltettek az elvtársak a dolgukhoz, de ezt nem megkérdőjelezve azért azt hozzá kell tenni, hogy mégiscsak a zene számoknak a szövegei voltak elsősorban a kérdésesek, és egyébként ezt ne is felejtsük el, Romhányi József vezette ezt a testületet. A Romhányi József ugye az Írószövetség részéről volt delegálva, és ő volt ugye a Rimhányó Romhányi, aki a Dr. Bubó és más rajzfilmnek is a szövegét megírta, és egyébként is szóviccekben utolérhetetlen volt, talán most Geszti Péter az utódja jelenkorunkban, és ő volt az, aki a zene számokat nagyon, mármint a szövegeket nagyon megrostált. Csak hogy egy konkrét adatot mondjak, 1971-ben 1925 dalt adtak be az év folyamán a Sanzonbizottsághoz, ebből emlékeim szerint 331-et engedélyeztek. Ez borzasztóan kevés szám, megítélésem szerint, és még további 150-et még módosításra dobtak vissza, a többi megment a levesbe. Tehát azért nyugodtan mondhatjuk, hogy azért ez minden volt, csak szabadság, nem? Ez a kőkemény cenzúra időszaka volt, és innentől kezdve azért nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek az elvtársak nagyon-nagyon védték ideológiailag is a saját mundérjük becsületét, illetve azt, hogy nehogy véletlenül a könnyűzenés színába olyanok is bekerüljenek, akik egyébként jó szövegeket írnak, csak nekik nem felelnek meg. Tehát az 50-es, 60-as években leginkább azt várták volna a Sanzonbizottság részéről, hogy a traktoros lányoknak az életéről, a szántóvető parasztoknak az életéről, vagy a kohászoknak a jókedvéről írnak dalokat. Ez egyik-másik dokumentumban egyébként elő is jön. Aztán ez a rendszer egy kicsit enyhült a 70-es évekkel, valószínűleg az új gazdaság mechanizmusnak is van ugye köze, és utána pedig azért az 70-es évek és a 80-as évek folyamán még tovább is folytatódott, ekkor már jobban törekedtek arra, hogy esztétikailag hogyan felel meg a zeneművészeti elvárásoknak egy-egy dal, meg természetesen prózódiailag hogyan felel meg egy szöveg az adott zenekari műhöz, és ilyetén módon azért már több esetben volt az, hogy színvonalvédelem is volt a Sanzonbizottságnak a szerepe, és nem csak az ideológiai cenzúra, de szerintem mind a kettő egymás mellett fontos érv volt, illetve szempont volt, csak hogy ez a szempontrendszer hogyan, a hangsúlya hogyan tolódott el az idő folyamán a 60-as évektől a 80-as évekig, az megint egy másik kérdés. És hogy hogyan bomlott föl a Sanzonbizottság, ez is egy, megint csak, ha krimivel kezdtem, akkor krimivel is fejezem be. 85-ben megint nem született róla jogszabály, nem született róla semmiféle intézkedés, sőt, mi több, még ez a Színházi Főigazgatóság se nagyon szólt ebben már bele, nem is vagyok benne biztos, hogy ez a főigazgatóság ebben a formában létezette úgy, mint 58-ban, és 85-ben az akkori főtitkára bizonyos Zongor Árpád volt az, aki körbeküldte egy körlevélben, úgy mondanánk, hogy körímélben azt, hogy most már mindenki a saját háza előtt, saját portája előtt söprögessen, a hangnemzeti gyártóvállalat is, meg az Országos Rendezőiroda is, és akkor majd a Sanzonbizottság munkáját ők a saját intézményeiken belül átveszik. Egyébként azért ezt hozzá kell tenni, hogy a Sanzonbizottság működése mellett azért minden egyes intézményben még így is volt, amikor még működött a Sanzonbizottság, akkor is volt saját cenzurális hatalma az adott intézménynek. Tehát a rádiónak volt egy úgynevezett zésítési bizottsága. Ugye akkor zenei műsorban szerkesztésre alkalmassá nyilvánítottak egy zeneszámot akkor, hogyha ez a zésítési bizottság ezt engedélyezte. Hetente egyszer összeültek, meghallgatták azokat a zeneszámokat, amiket egyébként már megnéztek, amit meg már felvettek. Ez ugye egy kétélű fegyver volt, és egy kicsit hebehúrgya volt ez a rendszer, hozzátesszük, hiszen valahol már a kottát beadták, valahol már a zeneszámok a szövegét is beadták a rádióba, és már elkészült róla a mesterszallag, miközben mondjuk a 8-as stúdióban, tehát már rengeteg energiát, pénzt és figyelmet és időt beleöltek abba, hogy ebből egy zeneszám legyen az adott zeneszerzeményből, és akkor még utána kezdtek el rajta tanakodni, be lehet-e rakni vajon a rádióba. Egyszerűbb lett volna, hogyha úgy működik ez, mint a Sanzonbizottság, hogy a kottára ránézve megállapítják, hogy ez zenéleg alkalmas vagy sem, és ugyanezt elmondva a szövegekre, de nem így történt. És volt még egy lehallgatási bizottság. bizottsága is, ez egy nagyon érdekes dolog a rádiónak. Ők is, tehát miután elkészült a zenemű, eldöntötték, hogy zenésítik vagy nem, és utána a lehallgatási bizottságban pedig még egyébként itt nem csak a zeneszövegeket, hanem a műsorok összekötő szövegeit is cenzúrázták. Itt is eldöntötték azt, hogy lehet egy zeneszámot berakni a rádió műsorban vagy sem. És egyébként ez azért az idők folyamán is változhatott. Hiába került mondjuk be egy zeneszám az ésített kategóriába, hogyha például disszidált a zeneszerző, mint például Lovas Róbert, vagy később 1970-ben Dobos Attila, akkor az ő zeneszámait nem lehetett előadni. Tehát ezért ez ilyen szempontból is egy nagyon érzékeny terület volt. Ha meg az adott esetben az illető előadó művész volt, és nem szerző, mint például Németh Leál, aki ugye 63-ban szintén disszidált, és Kanadában egy habszivacs gyárat alapított, és nagyon menő üzletember lett, de 90 után hazajött Magyarországra, hála Istennek. Szóval abban az esetben pedig más énekesekkel vették fel ugyanazokat a számokat, amiket egyébként Németh Leál énekelt.
1: Most eszembe jutott egy történet, ugye ilyen bizottságok a Szlovák Rádióban is működtek, a tagok meghallgatták a zeneszámokat, és eldöntötték róluk, hogy bekerülhetnek-e adásba. Ráadásul ebben a bizottságban nálunk szlovák nemzetiségű tagok ültek. Valamikor a 2000-es évek elején találtunk egy szalagot, amelyen a Zizi Labor Hunky Tank Woman című dala, áldolgozás dala szerepelt. Ugye ez a Rolling Stones zeneszámának, slágerének az áldolgozása, és oda volt írva, hogy nem közvetíthető, és indoklás, az szerepelt, hogy Chore Pochopenie Pesnicki, ami magyarul azt jelenti, hogy a dal beteges értelmezése. Mutatja, hogy milyen nagy szakemberek ültek ezekben a bizottságokban, mennyire értették a dolgukat.
0: Igen, a bizottságoknak a szakértelme az, amit az előbb is mondtam, az már teljesen megkérdőjelezhető, de hát nagyon örülök, hogy akkor ezek szerint vannak nemzetközi példák, és a KG-s országok egyikében a másikában ugyanezeket a példákat fel lehet hozni. Persze, egyébként az akkori Csehszlovákiából az a hír járja, most ezt egy amerikai dokumentumfilmből tudtam meg, mert Csehszlovákiában az akkori csehszlovák iratokat még nem láttam sajnos, de majd egyszer egy csehül, illetve szlovákul tudó ember segítségével talán erre is sort kerítek. Szóval, hogy ott is ebben a dokumentumfilmben az derült ki, hogy annak érdekében, hogy legfelelő zenei felszereltségük legyen, akár erősítőket, keverőpultot illetően, akár pedig a magukat a hangszereket illetően, ahhoz le kellett adni közvetlenül a minisztériumnak, tehát a művelődési az akkori ottani minisztériumnak a zeneszámokat, szöveges trükkotást együtt, és hogyha ők engedélyezték, akkor lehetett ezeket felvételre tenni. Tehát egyébként nyugodtan mondhatom, hogy Magyarországon is ez volt, hogy a Sanzon Bizottságnak az engedélye az csak egy szükséges, de nem elégséges feltétel volt annak, hogy valaki erről ugye felvételt készítsen. De még azt is külön vizsgához kötötték, hogy színpadon előadhassa. Tehát, hogyha én most el akarok menni egy istát a mögötti kisfalukban, és a saját számot elő akarom adni, nem volt elég a Sanzon Bizottsági engedély, hogy mondjuk elég színvonalasnak és a kommunista ideológiának megfelelőnek tartották ezt a szeneszámot, hanem még le kellett óri vizsgázni is. Nem az egyes számokat, persze itt már nem volt ennyire szigorú a rendszer, hanem magukat a zenészeket kellett levizsgáztatni, és ebben a szempontból is kicsit következetlen volt a Kádár rendszer kultúrpolitikája, mert volt olyan zenekar, ahol egy dobos csere miatt már újabb óri vizsgát kellett tenni az egész zenekarnak, és volt olyan, ahol pedig elfogadták a óri vizsgát mondjuk egy turné részvételnél is. Úgyhogy hát az előzőre például Radics Béla Tűzkerék zenekara, utóbbira pedig a P-Mobil 73-as óri vizsgája, ami ugye nem történt meg.
1: Tehát elmondhatjuk, hogy a Jan Pecek a Pagodában című könyve után, most már remélhetőleg jól mondtam a címet is, megjelent a Nekem Íroda Dalt című könyve, és ennek valóban egy találó címe van, hiszen az első körben a rendszernek írták a dalt a zeneszerzők, és főleg a szövegírók.
0: Pontosan, és pont ezzel kapcsolatban szerettem volna megjegyezni, hogy Bródi Jánosnak egyébként kötelezettsége is volt. Nem volt elég a Sanzon Bizottsággal úgymond egyeztetni, illetve elfogadtatni a dalokat, hanem a, ugye akkoriban a legfontosabb hangkordozó az LP volt, a long player, tehát a nagy csillogó lemezek, ahogy ezt a Szörényi Levente is, fekete csillogó lemezek énekelte, a Little Richard című szeme van, így van. Bródi Jánosnak egy olyan kötelezettsége volt, hogy minden egyes számot külön-külön egyesével egyeztetnie kellett, kivel mással, mint az MHV akkor igazgatójával, Bors Jenővel. Tehát Bors Jenő behívatta mindig az adott évben a lemezhez készült daloknak a szövegeit, és utána pedig együttesen elemezték őket. Tehát ebben volt persze már egyfajta gesztusgyakorlás is. Kell látni, lehet is kell látni azt is, hogy ez egy cenzúrális intézkedés volt, hiszen kihúzattak, igenis kihúzattak akár egész számokat az adott lemezről, vagy az adott számoknak a soraibonnak a végződését mondjuk átíratták a szövegíróval, Bródi Jánossal. Ugyanakkor azért volt ebben egy, ahogy a nagy politikában a Kádár részéről is megtörtént ez, azért itt kisebb, alacsonyabb szinten azért megtörtént ez a titkos összekacsintás a Bródi és a Bors között is. is. Na, nem volt ez olyan hú de nagy baráti gesztus, de ezért mégiscsak azt kell mondani, hogy a monopol szervezetként működő és egyeduralomra törekvő, illetve hát egyeduralomban egzisztáló hangrendezhető vállalat megmondhatta azt, hogy az egyes Brody szövegek miket tartalmaznak, illetve hogyan fogalmazza meg Brody azt, amit egyébként ő egyébként esetleg előtte másként szeretett volna megfogalmazni. De ami miatt mondom, hogy volt benne egy kis kvázi kollegiális összekacsítás, az az, hogy azért adok-veszek volt ez, és ha én adok neked egy, mondjuk egy gesztust, mondjuk Brody részéről, hogy ő beleegyezett abba, hogy ezt a szöveget átírják, akkor esetleg egy következő számnál már engedékeny volt vele szemben Bors Jenő, és innentől kezdve meg, hogyha már Bors Jenő leláttamoztatta ezeket a szövegeket, akkor onnantól kezdve már ebben nem szólt bele senki. Sőt, egyébként, hogy mást is mondjak, ebben az időszakban, tehát most a 70-es évek elejéről beszél, bár az is előfordult, hogy hanglemezgyártó vállalat kipipálta az adott számokat, elfogadta az adott számokat, és azt mondta, hogy ez hanglemezgyártásra alkalmas, azok a számok, amikben végül is megállapodtak, de ezek után már a Sanzonbizottság külön akadályt nem támasztott. Elvileg támaszthatott volna, de amikor a hón alatt Bors Jenő vagy Erdős Péter beslatyogott azzal a 8-10 számmal, amit az azévi fonográf lemeznek szántak, és azt mondták, hogy ők ezért tűzbe teszik a kezüket, és azt mondták, hogy ezek ideológiai is és művészileg is megfelelnek, akkor a Sanzonbizottság már nem támasztott akadályt ezeknek a számoknak a felvételére, és sorban láttamozták, illetve írták alá ezeknek a zeneszámoknak az engedélyét.
1: Bence, mennyire könnyű a könnyű zenét kutatni?
0: Sokféle összetetője van ennek, mert ugye, amit az előbb is mondtam, a levéltár iratok szépen lassan csordogálnak befelé a levéltárakba. Most is vannak még olyan állambiztonsági iratok, amik jelenleg mennek be. Nem titok, hogy ezek ugye ügynök jelentések a könyvzenei szcénából, tehát még ott is van reményem, hogy esetleg kiteljesedik, vagy teljesebbé válik. Ugye tökéletesen teljes sose lesz, hiszen a Dunagét botrány óta tudjuk, hogy ezeket a papírokat felébe harmadában azért általában azt mondják, hogy egy 30-35%-ban megsemmisítették a csepeli papírgyárban és egyéb helyeken, ahol nagyon gyorsan tudtak őrülni a papírmalmok. Még a közelmúltban is került vissza, pont az előbb említett Sanzonbizottságnak is az iratai, meg az országos rendező iratai is nem olyan rég kerültek be a levéltárba. Egyébként az irat keletkeztető cégtől, az akkori korábbi minisztériumtól. Tehát a jogutód az most a minisztérium nem olyan rég küldte vissza ezeket az iratokat. És persze nehéz kutatni azért is, mert nagyon sokan emlékeznek erre az időszakra. Nem mondhatom azt, hogy én sokkal jobban tájékozott vagyok egy 68-as Atlasz klub tekintetében a Gerlóci utcában, mint az az ember, aki egyébként minden vasárnap ott volt, és ott tapsolt a kedvenc zenekarának. Ugyanakkor azért, és ez is érdekes kérdés, hogy a zenészek, akik megélték, meg kvázi aktív részesei voltak ennek a korszaknak, amikor olvassák a Jan Pecek a pagodában, vagy a Nekem írod a dalt, vagy akár a legelsőt, az Észre fontos nem hagy című könyvemet, akkor is azt mondják, hogy úristen, tehát ilyen közegben éltünk, tehát ők ezt nem látták, ők akkor 20 éves gyerekként, kvázi gyerekként, fiatal hívvel megírtak olyan zenekari darabokat, amiket egyébként a mai napig is vállalhatónak tarthatunk. Ugyanakkor az, hogy mi zajlott a szivulak mögött, azt nagyon sokszor nem látták. És csak időnként tapasztalták azt, hogy hoppá, hát meghívták őket Stockholmba, de nem tudtak elmenni, hogy úristen, ez a zenekari darab, ez megállna a helyét, mondjuk egy másik zenekar LP-n szereplő száma volt, nekik miért nem lehetett lemezük, a másiknak meg miért lehetett. Tehát azért ezeknek a húz meg erez meg taktikáknak a lejátszása azért a színfalak mögött nagyon aktív volt, miközben ők meg a színpadon erről sokszor mit sem sejtettek. Azt nem akarom mondani, hogy tudatlanok voltak, mert nyilván ők szervezték a saját maguk koncertjeit, ők álltak a Rivalda fényben, ők tárgyaltak időnként az intézményeknek a vezetőivel, ugye ezt Fenyő Miklósék úgy mondták, hogy mennek békát nyelni, mert ők tehetséges zenészként tehetségtelen bürokratákkal kellett, hogy tárgyaljanak, és ezt elhiszem, hogy ez egy óriási nagy önmarcangolásba is átcsaphatott, hogy Micike néni ott az íróasztal másik oldalán egy tolvonással megakadályozhatta azt, hogy ők most kimenjenek Lengyelországba turnézni, most mondtam egy konkrét példát. És azért ez borzasztó zavaró lehetett. Manapság már nincs ilyenről szó. Manapság egy együttes el akar venni Lengyelországba turnézni, akkor a menedzserét megkérjük, hogy nézzen utána a lehetőségeknek, és hogyha van erre lehetőség, akkor kimennek. Ez akkoriban még az útlevél problémák miatt sem, amiről most nem is beszéltünk, sem volt annyira egyszerű.
1: Tehát mindent nem lehet feltárni, viszont még gondolom rengeteg mindent lehet felkutatni, feltárni ezen a területen, még azért van munka.
0: Hogyne, ez egy számtalan kihívást jelent ez a téma számomra. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy a következő 6 évben, a következő 6 könyvnek az elképzelése bennem van. Azt, hogy most ezek meg fognak jelenni, nyilvánvalóan ez nem csak rajta múlik, de a lényeg az az, hogy a hanglemezgyártó vállalat történetét még monográfiaszerűen fel kéne dolgozni intézménytörténeti szempontból. Ugyanúgy az országos rendezőröd, aminek ugye az iratai még feldolgozásra várnak javarészt, bár már 1-2 tanulmányt írtam e témában is, az is még feldolgozásra vár, és nem beszélve arról az utolsó nagy mohikánokról, akik már csak korukból fakadóan is versenyt futunk az idővel, ők is, meg én is, még az ő karrierjük történetét is meg kell írni, de amit az előbb mondtam, az igaz itt is, tehát hogyha mondjuk egy Kovács Kati nem tudta azt, hogy mi történik a háttérben, akkor az ő karrierjének elmesélése közben a narratíva részévé kell tenni azt, hogy az Ori, az Interkoncert, az MHV, a rádió hogyan és miként foglalkozott mondjuk személy szerint pont Kovács Katival, vagy pont az Omegával.
1: Árulja el nekünk azt, hogyha kezünkbe vesszük a Jan Pecek a Pagodában című könyvét például, akkor hány évnyi munka van e mögött? Megállapítható?
0: Nehezen. Az Északfontosra szoktam mondani, hogy ezt kb. 10 év munkájának gyümölcse. Tehát
1: az az első könyve.
0: Az volt az első, és utána mindig az első gólt nehéz berúgni, ahogy szokták mondani a focisták. Tehát utána, ha megtörik az ellenség, akkor már a második, harmadik gólt könnyen bepasszírozni. Ez itt is így van. Én a következő könyveimet azért is tudtam már gyorsabban megírni, mert már volt egy megfelelő alap ebben az Északfontos nem a hajban. És utána az életút interjúkat elkészíteni, hiszen ebben már több, majd hogy nem azt mondhatom, hogy több évtizedes gyakorlatom van, könnyebben meg tudom tenni, és könnyebben fel tudom futtatni. Ugyanakkor az tény is való, hogy én nem vagyok egy olyan ember, aki szakmányban írja a könyveket, mert az nem az én asztalom. Tehát vannak olyan zenei szakíró kollégáim, akik egy-két beszélgetésből ragyogó könyveket tudnak írni, mikor azt mondtam egy alkalommal, hogy írtam 60 ezer karaktert a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat csak a rendszerváltás kori 2 év történetéről, akkor azt mondta az egyik kolléga, hát az már egy fél könyv. És nálam ugye 60 ezer karakter az nem egy fél könyv, az csak maximum egy fejezete egy könyvnek, és annak mondjuk kb. 20-osát szokták megírni. Csak azért mondom ezt, hogy még mielőtt itt az olvasó táborom évről évre egy-egy újabb csatári kötetet kérne rajtam számon, azért azt kell tenni, hogy én ezeket nem így írom, hanem tényleg a legjobb kutatásokat kell eszközölni, és lehet, hogy bántó az, amit most mondok, de hát a zenei szakíró kollégáim közül egy se látott belőről levéltárat. Nekem meg ez a feladatom, nekem ez a munkám, ők, nekik meg az a munkájuk, hogy állást foglaljanak bizonyos, mert az újságírók részéről állást foglaljanak bizonyos kérdésekben is, véleményt mondjanak az XY zenekar YZ című lemezéről. Én egyáltalán nem ebben utazom.
1: Mondta, hogy jelenleg az Omega könyvön dolgozik. Ez mikorra várható ennek a megjelenése?
0: 1960-ban adták az első koncertet, mind ugye a Proféta, mondjuk így, hogy formáció részéről Benkő Lászlók, mind pedig ugye a Ciklon formációja Kóbor Jánosék részéről. Szép lenne ezt megírni. Már egy éve dolgozom rajta egyébként, és még legalább ennyi van vissza. Szép lenne ezt megjelentetni mondjuk karácsonyra, mi ezen vagyunk, a zenekar tagjai is nagyon konstruktívan közreműködnek ebben, és hála Istennek rengeteg olyan irat is található, amivel alá tudjuk támasztani az ő véleményüket és az ő elmondásukat. Természetesen itt az írónak a felelőssége és a feladata is egyben, hogy kitalálja azt, hogy pontosan mi is történt, lehetőség szerint a lehető legjobban, mert azért itt 60 meg 50 év távlatából már lehet, hogy a dobos másként emlékszik, mint az énekes, a billentyűs, mint a gitáros, de nekem ebben is igazságot kell tennem. Valószínűleg pont az Omega együttes története az a legnehezebb falat, amiben nem lehet, nincs 100%-os tökéletes igazság. Biztos vagyok benne, hogyha megjelenik egy könyv, akkor az átlag olvasó természetesen ezzel elégedett lesz, de hogyha mondjuk valaki a fanklubnak a tagja is esetleg még X meg Y községben adott koncertjüket hiányolná, hát előre elnézést kérek, mert talán ilyen szinten már mégsem fogjuk tudni ezt rekonstruálni. De nyilvánvalóan nem is ez a cél. Az Omega Testamentum tulajdonképpen egy összefoglalása lesz a zenekar karrierjének, annak, hogy ők milyen útvesztőkbe kellett, hogy bocsátkozzanak akár a magyar könyvzenei életben, akár pedig ugye ők az egyetlenek, akik a leghosszabb ideig hosszú távon külföldön tartózkodtak, tehát akár a nyugat-európai könyvzenei szcénában. Tehát ez lesz az elsőleges üzenete és mondani valója a kötetnek, és az ő egyéni sorsuk is egy picit bele lesz szőve, tehát hogy kinek milyen sors adatot meg, miközben zenélt, azért ezt is közelről fogjuk látni. De például azt, hogy Benkő László a Hungarotonnak a pop menedzsere 1990-ben ebben, azt nem fogom részletesen taglalni, hiszen az nem maga az Omega együttes története, mint ahogy mondjuk az Omega zenészek szóló lemezeit sem feltétlenül fogom részletességgel górcső elevenni, hiszen az sem Omega produkció. Persze, hogyha az volt, akkor ezzel még foglalkozni fogok.
1: Ebben a könyvben is lesz olyan, amelyet olvasva majd leesik az állunk?
0: Hát remélem egyébként, igen. Ez a cél, hogy azért ez egy összefoglaló munka lesz azért természetesen, és ugye egy újszülöttek minden vicc új, tehát hogyha valaki 20-30 évesen veszi kezébe az Omega kötetet, akkor nyilván minden új lesz neki. Sokan pedig mondjuk a homlokukra fognak csapni, hogy tényleg ez úgy volt. Sokan meg a kortársak közül, a mostani 60-70 évesek közül meg azért fognak a homlokukra csapni, mert azt fogják mondani, hogy tényleg, ez ott voltam, és ez úgy történt, csak már nem emlékeztem rá. Tehát lesz egy csomó ilyesmi is persze benne.
1: Hát sok mindenről beszélgettünk az elmúlt közel egy órában, viszont amit én elterveztem, annak a 10%-át sem nagyon érintettük, úgyhogy üljünk le legközelebb, és folytassuk ezt a beszélgetést.
0: Én nagyon szívesen várom Önt ugyanúgy Budapesten, vagy ha megyek Pozsonyban, akkor persze ott is tudunk találkozni. Nagyon szívesen. Egyébként ebből látszik azt, hogy jó ez a beszélgetés, mert a fordított helyzetben én is ezt szoktam érezni, amikor egy zenésszel beszélgetek, hogy kb. 10-20%-át kérdeztem meg annak, amit egyébként meg akartam kérdezni.
1: A Pentatonban Csatári Bence történésszel, kutatóval, több zenei könyv szerzőjével beszélgettünk arról, hogyan működött a magyarországi zeneipar az 1989 előtti politikai rendszerben. Köszönöm szépen a figyelmüket, Kubányi Péter hangmester nevében is. További szép napot kívánva búcsúzzik Puha József.

0: Egy elfeledett filmtörténeti alkotás, a Till the Bells Ring.
1: Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék.
0: Szüreti napok Horgoson.
2: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és idén, aki pálinkának vitte a szőlőt, az nem vitte a szőlőt, hanem vitte a gyümölcsöt.
0: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Elhagyta Bécset, majd a szó szoros értelmében átgyalogolt Rómában. 90 éves lett Pásztor Erzsi.
3: Küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
4: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A 2027-es költségvetés vitájával folytatódik holnap a parlamenti ülés. Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre lenne szüksége. Felhős borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Holnap ismét összeül a szlovák parlament, hogy folytassa a jövő évi állami költségvetés vitáját. A 61. parlamenti ülésszaknak a tervek szerint már pénteken véget kellett volna érnie, a képviselők azonban még mintegy 200 napi rendi pontról nem tárgyaltak. A 2027-es költségvetési tervezet 63,3 milliárd eurós bevétellel és 70,8 milliárd eurós kiadással számol. A tervezett hiány 7,44 milliárd euró, vagyis a bruttó hazai termék 4,94%-a. A parlament legközelebb szerdán szavazhat többek között az állategészségügyi törvény módosításáról és a Szlovákia 2040 jövőképet meghatározó stratégiai dokumentumról. A napirenden szerepel a külföldről történő szavazás szabályainak módosítása, az iskolahálózat átalakítása, valamint több az államfő által megvétózott törvény is. A képviselők emellett kormányzati és ellenzéki javaslatokról, miniszterek elleni bizalmatlansági indítványokról és több éves jelentésről is tárgyalnak. Robert Fico kormányfő bízik abban, hogy a parlament elfogadja a 2027-es költségvetés tervezetét, szerinte a büdzsé nem egyes társadalmi csoportok vagy ágazatok érdekeit szolgálja, hanem Szlovákia is lakossága számára biztosítja a túlélést a nehéz időkben. A kormányfő közölte, nem lesznek új vagy magasabb adók és járulékok, megőrzik a jelenlegi szociális juttatások színvonalát és emelik a közszférában dolgozók fizetését. Fico szerint rendelkezés és állnak a szükséges források ahhoz is, hogy 2027-ben ne emelkedjen a háztartások gáz, villany és hőenergia ára. A miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videóban arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy szavazzák meg a költségvetést. Donald Trump amerikai elnök szerint Ukrajnának új vezetőt kellene választania, aki hajlandó megállapodást kötni Oroszországgal a háború lezárásáról. Trump tegnap a Fehérházban ismét bírálta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, és felszólította Kijevet, hogy hagyjon fel az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Szerinte ezek a csapások világszerte problémákat okoznak, és Zelenszkij többször is véget vethetett volna a háborúnak, de nem tette meg. Ukrajna az elmúlt másfél évben fokozta az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat, azzal a céllal, hogy csökkentse Moszkva energiaellátását és a háború finanszírozására fordítható bevételeit. A támadások miatt Oroszország korlátozta a dízel üzemanyag kivitelét, ami tovább növelte a világpiaci árakra nehezedő nyomást. Trump az ukrajnai háborút a kialakult helyzet egyik okának nevezte. Legalább 40 házat és 2 hidat

0: számon. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 tegnapi eredményei: Michalovce Dac 0-3, Košice Komárno 1-1, Skalica Slovan szintén 1-1, Trencsín Banská Bystrica 0-1, illetve FTC Debrecen 1-1, Paks MTK 3-0 és Vasas Kisvárda 1-1. Ezüstérmes lett az Zuzana Stefecseková-Varga Erik páros a Trap vegyes csapat döntőjében a görögországi koronglövő Európa-bajnokságon.
2: Időjárás.
0: Felhős, borult égbolt lesz ma jellemző, az ország nyugati és középső részében napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában. Gyenge vagy mérsékelt északi északnyugati szél fúj, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalom korlátozásra számíthatnak Párkányban a vásár miatt, lezárták a Komenszky utca és a Nánai út egy részét, a teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Dénesden a főútvonalon útfelújítás zajlik, félpályás a haladás, aszfaltcsere miatt számíthatnak fennakadásra továbbá Dunaszerda helyen, a Vajanszky utcában és a Bősi úton. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Buldózerek sofőr nélkül, egyelőre távirányítással. Ön bemenne a munkaterületre? Aztán, mire jó az orosz műhold, ha alacsonyan kering? Gondolatébresztőként is működhet a munka közben a Gemini. A felkészültség közveszélyé válhat. Halálos áldozatokkal járó bűncselekmény az Emmy használatával. És mit tud az Emmy, ami visszafejti a videójátékok kódjait? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van velünk a stúdióban Fogter Zoltán, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza.
5: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Zoli, nem gondolkodtál még rajta, hogy milyen jó lenne, hogyha inkább Csillaghegyen lenne? Mert akkor így lehetne, hogy a Csillaghegyi csillagvizsgáló csillagásza.
5: Az már egy jó kis nyelvtörő lenne.
4: Aztán itt van velünk a Kolmi vonalban Justin Viktor, tudományos újságíró.
6: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: És Keleti Artúr, kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója. Nyugodtan, kipihenten, hiszen az idei ITBN-nek már vége van.
7: Igen, köszönöm szépen, megerősítem, hogy nyugodt vagyok.
4: De már készülsz a jövő évre.
7: Persze, azonnal elkezdjük ilyenkor.
4: Ajánlom a műsorunk internetes felületei, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel, mégpedig a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Egy arizonai hulladék lerakóban egy 40 tonnás buldózert már nem a gépben ülve vezetnek, hanem egy távoli vezérlő konténerből. Ez teljesen hasonló, ez a kép, mint ahogy látjuk mostanában a háborús tudósításokban a katonai drónoknak az irányítását, hogy valahol föld alatt vagy egy épületben ül a vezérlő ember, egy katona, és tőle akár több tíz kilométerre megy a drón, és aztán ott becsapódik és robbant valamit. De tök hasonlóképpen megy az űrben is az űreszközök irányítása is.
5: Vagy a Földön is, mert például nálunk a Piszkéstetői Obszervatóriumunkban van több kutató távcső, és
4: egy újabb csillagvizsgálót mondjak,
5: de ott ténylegesen tudományos mérések zajlanak, tehát ott nem nagyon vannak olyan távcsövek, amikbe bele lehet nézni. Ott ugye kamerák és detektorok vannak a távcsőbe, és jönnek az adatok. Na ott a távcsöveket távolról mozgatják nagyon sokszor a csillagászok, akik éppen mérnek.
4: Otthonról
5: be tudnak csatlakozni, mondjuk tegyük fel, a kolléga Szombathelyről rácsatlakozik a nagy méteres távcsőre, vagy a Schmidt távcsőre, és elkezd a

0: vele mérni, és a távcső követi az utasításait úgy, hogy ő azt Szombathelyen adja ki a laptopján.
1: De most mondom, az a rész lehet, hogy te nem tudtad így a saját szakmádból, de ezért hívják távcsőnek.
0: Hát jogos, távvezérlésű, ezt nyilván, igen. Távvezérlésű távcső. De igen, tehát alapvetően ez egy olyan technika vagy technológia, amit sok helyen használnak. Itt inkább ebben a cikkben talán az volt az érdekes, hogy ez már az építőiparban vagy így az ilyen terepi munkákban is egyre inkább megmutatkozik. Szerintem ennek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Én gondolok arra, hogy általában ezek a nagy munkásgépek kezelése az, hát ha mondjuk nyáron történik az építkezés, mondjuk egy építkezésen, a nem tudom hanyadik hőkupola alatt, és ott van a terepen az emberünk, az könnyen kaphat hőgutát, vagy rosszul létet, vagy akár a biológiai egészségét veszélyezteti mondjuk a nagy nyári hőmérséklet.
2: Hogyha ezzel szemben a konténert meg lehet légkondicionálni.
0: Ezzel szemben egy távoli konténert azt lehet légkondicionálni, ott biztonságban van, kibírja a hőguta nélkül a munkaidejét. Viszont ha bármi történik a helyszínen, leesik az a hatalmas tömegű cucc, amit mozgat mondjuk a daru, vagy bármi, és eltalál valakit, vagy ha nem is eltalál valakit, csak kár történik, akkor nem tudja automatikusan ott helyben megoldani a problémát. Ez mondjuk egy hátrány ilyen szempontból.
1: Nekem eszembe jutott még egy másik hátrány is. De az a hátrány is, hogy mondjuk képzeld el azokat az embereket, akiknek nincs meg ez a luxus lehetősége, és ott csákányokkal, meg az ásókkal izzadnak, és akkor egyszer csak a konténerből feltűnik az emberünk, egy ilyen atléta trikóban kellemesen lehűtött környezetben, épp egy ilyen chipset eszeget.
0: Sülcsöli a limonádéját.
1: Hát és na srácok, hogy haladtok? El tudom képzelni, hogy ez nem egy
0: meglincselik kérdő. Őt ott, igen.
2: Azért nekem van egy olyan gyanúm, hogy ott nincsenek ilyen csákányos emberek. Tehát pont ez volt a felvetés, amit a műsor elején, hogy én nem mennék be erre a helyre, ahol ilyen teljesen automata buldózerek kóricálnak le föl.
1: Ez szerintem nem egészen így néz ki. Tehát én Ázsiában nagyon sok nagy építkezést látok, és ott mindenféle gépek vannak, meg emberek is, mindenféle formában. Tehát azért ezek jelenleg még egymást támogatva működnek. Tehát lehet, hogy valaki oda visz valami nagy elemet, és akkor van pár ember, aki azért a mi finom mozdulatokkal oda beirányítja a megfelelő helyre. Uh-huh.
2: De akkor egy olyan biztonságosabb környezetként van eleve megkomponálva az az egész munkafolyamat.
1: Én emlékszem arra az időszakra, amikor még Magyarországon is bőven sisak, meg mindenféle védőfelszerelés nélkül rohangáltak az emberek ilyen atléta trikóban. Mostanra azért más a helyzet, tehát ennek megvan a megfelelő protokollja, és egy fejlettebb, vagy hogy mondjam, nagyobb építkezéseket gyorsabban végrehajtó országokban, ennek is megvan a megfelelő rendje, hogy kell ezt csinálni.
2: Na erre akartam egyébként kitérni, hogy a kezelő ennél az arizonai hulladéklerakónál kameraképeket lát, a cikket, hogyha megnéztétek, ott volt is néhány ilyen kamerakép, és hangvisszacsatolást is kap.
1: Természetes.
2: Tehát, hogyha valami lezuhan és recsen egyet, akkor azt is hallja. Persze. De vajon ezek a kameraképek, ezek teljes 360 fokban mutatják azt a teret mögött?
1: Nem, de szerintem a lényeget azt mutatják, tehát, hogy neki koncentrálni kell egy területre, azzal kell foglalkoznia, sőt, nekem még van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy bizonyos szempontból még jobb is. Tehát én nagyon sok olyan videót nézek így keftelésből, viccesnek tartom, amit ezek a magas darukezelők töltenek föl, olyan helyeken, ahol még ő nem egy ilyen kis konténerből irányítja a dolgokat, hanem odaföntről a félelmetes magasságokból.
2: 50 méter magasságban.
1: Pontosan. És miután oda egyszer föl kell menni a nap elején, meg egyszer le kell jönniük, az belakják azt a helyet. Tehát például van néhány egyébként rendkívül szimpatikus fiatalember, vagy nagyon csinos hölgy, aki ezt csinálja, és nem, egészen ihetetlen dolgok van. Fölveszi a rózsaszín mamuszkáját, beül a kis izébe, ott szopogatja az italát, van egy kis tévécske is, ott, amikor pihen, ott van a kis mikró, hogy meg tudja főzni a dolgot, mert azért nem fog lemenni senki, hogy egyen egy tálételt, nem tudom, egy óráig tart levennék fölmenni.
0: Az 50 méteres létrán fel, de
1: igen. Hát igen, meg még a lifttel is. Tehát magyarán ott belakják a helyet. És
2: folyóügyek, mini WC.
1: Biztos az is van, tuti. Igen. Na és akkor arra akartam csak kiukadni, hogy onnan, mondjuk 50 méter magasból, marha kicsi ám az a terület, amit neked ott pakolni kell, és ott ilyen hangyaszerű emberek mozgolnak. Tehát ott is vannak kamerák, ott is ezeket figyelembe kell venni, mert egyszerűen szabad szemmel már nem látja, sőt a mozdulatoknak a vezérlésére is van támogatás, tehát ne legyen az, hogy mit tudom én, kiömlik a chips az asztalra, és akkor az ember megnyom egy joystickot, és akkor egyszer csak egy ilyen 50 tonnás betontömböt elsodor két ember. Tehát, hogy szerintem ezek mind teljesen logikus dolgok, hogyha ezeket lehozzuk a földre, berakjuk egy konténerbe. Ami talán érdekes lehet még, az a kapcsolatnak a minősége. Tehát mondjuk, ha ez egy távkapcsolat, akkor ott hány millisekundum alatt mennek át ezek a jelzések, mikor, milyen vészleállító protokollok vannak, milyen
2: késleltetések. Mármint, hogy egymásnak, vagy a gépnek?
1: A gépnek, tehát az ember és a gép közti. Uh-huh. Hát most is ugye egy budapesti stúdióból beszélünk, és azért van valamennyi kis késleltetés, amíg elér innen oda a jel. Na ugyanez mondjuk egy ilyen nehéz darunál, vagy egy ilyen fúrógépnél, vagy bárminél, azért, abban azért lehet gond, hogyha az nem azonban az ezred másodpercben áll le, vagy csinál valamit, amikor mondják neki.
2: Túlszalad mondjuk, és akkor bizony megsérül valami eszköz.
1: És akkor jaj, hát itt a protokoll, és kihagyott egy kicsit az internet, most direkt viccelődöm, mert nyilván ezt nem így kell csinálni.
2: Szóval akkor ti ketten, vagy akár Viktort is kérdezem, ti bemenétek erre a munkaterületre, ahol csak ezek a távvezérelt eszközök vannak? Zoli? Nagyon gondolkodtok. Viktor?
3: Miért mennék be egy, nem tudom, egy, mondjuk egy szeméttelepre, vagy egy ipari területre, ahol automata, éppen elég az önvezető autók, nem tudom, ilyen rémdrámája.
1: Hát mert elvesztetted, elvesztetted a bitcoinos pendrive-odat rajta 27 millió dollárral, és
3: ja, nem, de nem az az angol srác vagyok, aki nem tudom, 10 éve keresi.
2: Most még.
3: Nem, én azt gondolom, ennek egyébként, én más gondolok erről, vagy más jut eszembe erről, inkább úgy mondom, az jut eszembe róla Japánban az a projekt, amiről 2-3 éve beszéltünk körülbelül, már akkor működött, hogy ágyhoz kötött, fogyatékkal élő, vagy nagyon komoly egészségügyi gondokkal küzdő emberek vannak rákapcsolva egy kávézóba robotokra, és ők szolgálnak ki, és interaktálnak emberekkel. Tehát egy virtuális valóságban élnek, de nem nagyon van más lehetőségük, mert egyébként lehetnének a kórházba a négy fal között. Lehet, hogy egyébként még ott kommunikálni sem nagyon tudnak, viszont ezen a virtuális interfészen keresztül tudnak, és hogy ez mennyire életjobbító, vagy hogy mondjam?
2: Hát életminőségjavító.
3: Igen. Életminőségjavító
1: élet
3: dolog,
1: igen. Életcélt ad, felelősséget érez az ember dolgokért. Nem biztos, hogy ez valószínűleg jobban be tudja vonni a társadalomnak minden rétegét.
2: Oké, van még egy tovább lépés ebből a témából, hogy azért ez egy komoly nagy lépés abba az irányba, hogy akár ezt a vezérlő embert is kihagyják a munkafolyamatból.
0: És tehát ez a munkaerőpiacra megint hatással lehet a jövőben, hogy akkor most átalakulhatnak munkalehetőségi dolgok.
2: Egy ügyesebb mesterséges intelligenciát betanítanak ennek a darúnak a vezérlésére, vagy a bulldozer vezérlésére.
1: Igen, de én azért még látok itt egy lépcsőt, lehet, hogy ez a vége, persze, de hogyha belegondoltok a mondjuk a sebészeti robotoknál is inkább az volt a jellemző idáig, hogy mondjuk a robot az a sebésznek a mozdulatait átviszi, de javít rajtuk, kiveszi belőle a kézremegést, jobban lehet ránagyítani dolgokra,
2: olyan sokkal pontosabb
1: dolgokat lehet vele csinálni, bizonyos mozdulatokat esetleg végrehajt helyette, és szerintem itt is inkább ez a lépcső következik először, tehát az, hogy az a gép az magától fogja mondjuk levizsgálni azt, hogy tényleg megfogtam-e azt a munkadarabot, tényleg arrébb vittem-e 5 méteres, stb. És majd utána lehet arról beszélni, hogy mondjuk ezek teljesen automatizáltak legyenek, és ne felejtsük el, hogy itt interakcióba is kell lépni egymással, egy letesz valamit, a másik fölvesz valamit, stb. És hát azért, amíg azt látjuk így a robotikában is, hogy ez azért egyelőre még ilyen demo jellegű, meg ilyen kis bénázás. Van, addig azért egy ilyen, nem tudom, több tonnás ilyen betontömböt nem bíznék rá egy ilyen izére, hogy majd nem sikerült.
3: Igen. Megidézném múlt heti Artúrt, hogy a mostani Artúrral vitatkozzom, akkor múlt héten azt mondtad, hogy az a munka, aminek mennie kell, az menjen, mármint így a kukába. Hát, tehát, hogy vannak bizony munkák, aminek mennie kell, és én is ezt gondolom, hogy én múlt heti Artúrral vagyok, hogy MH Artúrral.
2: Jó, de hogyha menjen. A pár héttel ezelőtti műsort is megidézzük, amiben a gyorsabban futó robotokról volt szó, hogy már a 100 méteres síkfutásban ugye megelőzik a robotolimpikonok az emberolimpikonokat, szóval akkor, hogyha ezt ide behozzuk, akkor ezek a gépek is felgyorsulhatnak egy idő után. Abszolút. És ez az egymás közötti interakció is gyorsabb lehet.
1: Hogyne? És én félrejétes ne essék, akkor az MH Artúr, aki vagyok, annak mondanám, hogy igen, tehát ez így van, csak itt én nem ilyen embersimogatás céllal mondtam ezt most, hogy jaj, de jó, akkor nincsen semmi félni valók. Abszolút van idézőjelben. Máshogy kell gondolkodni ebben. Például, hogyha valaki ettől gyorsabban, biztonságosabban tud majd ilyet üzemeltetni, vagy egyszerre hármat tud üzemeltetni, vagy és a többi. Tehát, hogy magyarán valószínűleg kevesebb ilyen ember kell, átalakulnak a funkciói, cserébe javul valami.
2: Zoli, az űrkutatásban lehet ennek majd haszna a földi tapasztalatoknak?
0: Hát alapvetően már most használunk ilyen technológiákat, mint ahogy mondtam a piszkéstetői példát, persze. Tehát így a robotizálásnak, a távvezérlésnek abszolút van haszna. Például gondoljunk csak abba bele, hogy a naprendszer kutatásban a Mars bolygón jelenleg is dolgoznak roverek, guruló laboratóriumok, amik vizsgálják a Marsot.
2: Ezek lényegében robotok.
0: Robotok, a Curiosity, meg a Perseverance most is dolgozik éppen, és vizsgálják a kőzeteket. Nyilván használnak mesterséges intelligenciát is, de van, hogy például a NASA szakemberei Amerikából kiküldik a parancsokat a világűrbe, és akkor ott a Marson, Mars körül felfogja egy műhold, az meg továbbítja a rovernek, és a rover meg elfordul balra, és megnézi azt az üledékes kőzetet, ami izginek tűnik. Tehát persze, ezt használjuk már most, de hogyha ez fejlődik, és minél hatékonyabbá válik, annak a űrtevékenység és az űrkutatás csak örülni fog.
2: Egyébként egy hulladéklerakótól indultunk most, de én emlékszem rá, hogy Viktor például automata traktorokról is beszélt pár évvel ezelőtt, tehát a mezőgazdaságban.
1: Az van is. Az nagyon van, az most is van. Tehát olyan szintig, hogy ez már effektíve a modern ilyen digitális mezőgazdasági stratégiáknak a része országokban.
3: És arra még emlékeztek, hogy, hogy az automata traktor hirtelen, néha így hirtelen kikapcsol, amikor a kezelő, mert ez az ember néha még ott ül, a kocsma fele veszi az irányt, és akkor egyszer csak visszakapcsol a GPS-t, amikor már visszament.
2: Hát ez még nem jelent meg előttünk, de mondjuk, hogyha magyar valóságba beültetjük ezt a robotraktort, akkor ez könnyen elképzelhető.
3: Anekdotális, de így van.
2: De szóval, hogy egyre több ilyen terület lehet, ahol majd megjelennek az ilyen távvezérelt, vagy éppen automata eszközök.
1: Igen, ez is igaz, hogy automata, de az is igaz, hogy rá segíthet egyre több ilyen vizuális segítséggel a vezérlésekre, hogy az ilyen félönvezető, meg biztonságosnak mondott autó rendszerekben is ugyanez van, hogy felismer tárgyakat, riaszt valamiről, szól, hogy abban sem nem lehet átmenni, és a többi, és a többi, és szerintem ezek mind ahhoz vezethetnek el. Hát ugye van az egyik narratív, hogy elbutulunk, és vége van mindennek, meg van a másik, hogy akkor viszont másra használjuk fel az agyunkat, és valami, nem tudom, ennél magasabb rendű tevékenységet.
2: Olvasgatunk az autóban.
1: Hát igen, vagy esetleg valami más, vagy jobban eltervezzük, hogy tudom, mi legyen.
2: Igen, vagy munka közben például ülsz ebben a darukezelő fülkében, és akkor olvasgatsz.
1: Hát,
2: mert nincsen munkád.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
2: Hát űrkutatásnak nem mondanám a következő témát, de azért
0: űrtevékenység.
2: Űrtevékenység, űripar,
0: igen,
2: nem?
0: Talán. Az, igen.
2: Az, hogy az oroszok egy új műholdas rendszert építenek Rasvet néven, de mint hogyha lett volna már egyébként az oroszoknál is ilyen...
0: Vannak műholdjaik az oroszoknak, például ott a GLONASS, ami a globális helymeghatározó rendszerük,
2: a ugye GPS-nek az a GPS,
0: megfelelő. Így van. Tehát azt már 95-ben kiépítették, 24 műholdat, ami a teljes lefedettséget, 95-ben igen, 24-et, ami a teljes lefedettséget garantálja, az már megvolt, csak aztán a 90-es évek orosz gazdasága miatt... Hát nem igen tudták finanszírozni a GLONASS rendszert, 2001-ben már csak 6 műhold működött, ott nem is nagyon tudták még a teljes orosz lefedettséget is garantálni, és aztán 2011-ben a putyini gazdaságpolitikának köszönhetően újra kiépült a GLONASS, és most már van egy orosz GPS, ami a teljes globuson, a teljes földön tudja biztosítani a globális helymeghatározást. Ez miért fontos? Gondolhatnánk arra, hogy hát persze, hát, hogy az orosz lakosok GPS-szel ide-oda tudjanak menni, emiatt is fontos, nyilván, de nem csak emiatt, hát a nukleáris lakétákat egy ilyen műholdas rendszerre lehet hatékonyan célba juttatni.
2: Mondja ezt Fogter Zoli csillagász, akivel most a következő percekben előre Rasvetről beszélgetünk, és ami viszont úgy tűnik az első hírek alapján, hogy elég komoly hibákkal indult el ez a program, mert az első körben felküldött 16 műholdból egy már meghibásodott, igen, és vissza is esett. A második 16 meg nem sikerült, 16-ot nem sikerült elég magasra felbocsájtani,
0: így van.
2: Ezt, hogy van ez az oroszoknál? Ők voltak az elsők, akik a Sputnikot fellőtték.
0: Hát most nagyon leegyszerűsítve az oroszok a pénzüket a Ukrajnában lövöldözik el, és nem az űrbe, meg az űriparba fektetnek. 2022-ben ugye mindannyian tudjuk, hogy mi történt azóta, az orosz űripar és űrtevékenység bezuhant. Tehát, hogy konkrétan Kína és az Egyesült Államok hasít ezen a területen. Oroszország meg nem, hogy keresi önmagát, mert próbálkozik ő még, de egyszerűen nem, tehát nem találja önmagát, mert a pénz, az erőforrás, az máshová megy.
2: De akkor miért kell csinálni ilyen műhold programot?
0: Hát mert megint itt van a geopolitika és a háború kérdése, mint ahogy a GPS-nél is, vagy pontosabban a GLONASS-nál is az elsődleges cél az, hogyha valami nukleáris dolgot célba kell juttatni valahol, akkor az célba menjen. Itt most az a fő cél, hogy az orosz hadsereg egyértelműen és biztosan hozzájusson a nap 24 órájába internet szolgáltatáshoz, hogy a hadi mozgások hatékonyabban tudjanak működni.
1: Egyébként, bocsánat, itt annyit közbeszúrnék, hogy azért is fontos ez, nem csak geopolitikai, hanem hadászati szempontból is, mert pont az ukrajnai háború elején még sokszor volt az a műsorszám, hogy az orosz hadsereg mondjuk helyi infrastruktúrára próbált támaszkodni, igen, például mobil tornyokra, helyi internetre, és amikor kiderült, hogy vagy már előtte szétlőtték, vagy egyébként is problémás volt, akkor derült ki, hogy hoppá, itt hiányzik. Hiányzik az a például egy műholdas kapcsolat, amire szükség lenne ilyen esetben, saját kontrollú műholdas kapcsolat, amit senki más nem fog szét.
0: Így van, és gondoljunk csak abba bele, hogy amikor Elon Musk engedélyezte az ukrán hadseregnek a Starlinknek a használatát, az
2: ami szintén egy műholdas
0: szintén
2: hálózat.
0: Szintén egy internetes, internetszolgáltató szélesávú műholdas hálózat, ugye az a SpaceX és Elon Musk nevéhez kötjük, illetve az Egyesült Államokhoz, akkor az azért elég jelentős előnyhöz juttatta itt-ott az ukrán hadsereget, az orosz hadsereggel szemben, épp ezért ebből voltak is üzengetések, nagyon komoly üzengetések, majd napig vannak. És hát nyilván,
2: miközben az oroszok is használták ezt a Starlinket, hát, ha jól tudom. Csak most már lekapcsolták.
0: Csak most már lekapcsolták, igen. És a lényeg az, hogy az oroszok is akarnak egy sajátot, mert Kína is építi közben a saját műholdas meg a konstellációját, ezeket a alacsony föld körül pályán keringő internet szóró műholdakat néha így szoktuk hívni, mert bazisok van belőlük. Tehát jelenleg a Starlink műholdak száma a 10 000-et is meghaladja.
2: Igen, és ti csillagászok ezért szidjátok ezeket.
0: Hát mi ezért szidjuk, és ugye eddig az is egy érdekes dolog, ez csak így picit kinyitnám ezt a dolgot, mert nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, ne pattogjunk, mert hát ott vannak az űrtávcsövek. Aha, csak az a probléma, hogy az űrtávcsöveknek a méréseit is zavarják ezek a megakonstellációk, mert bebizonyosodott az utóbbi hónapok, illetve egy-két év kutatásaiból, hogy ezeknek a föld körül keringő, alacsony föld körüli pályán működő internet szóró műholdaknak van fényvisszaverő képessége, és ez bizony az űrből végzett méréseket is kőkeményen megzavarja.
2: Elvakítják a
0: hát lényegében igen. Tehát a Hubble űrtávcső adataiból és a Spherix űrtávcső adataiból ez kimutatható, hogy ez nem csak a földi távcsöveket zavarja, úgyhogy mi ennek nagyon nem örülünk, de nyilván a katonaság az más világ, mint a polgári tudománynak a művelése. Ott alapvetően szükség van az ilyen eszközökre, és támogatják az ilyen eszközöknek a fejlesztését. A kínai Qianfan műholdas rendszer is kiépülőben van, ez a kínai Starlink, ez az 1000 vitorla, ők is legalább 12 000 műholdat szeretnének földkörüli pályára juttatni a 2030-as években. Az oroszoknak kicsit szerényebb a célkitűzésük, tehát pár számot mondanék. Ahhoz képest, hogy a Starlink műholdak száma meghaladja most a 10 000-et, az oroszok eddig 32-t juttattak földkörüli pályára, és ebből egy visszazuhant, a maradék 31 sem úgy funkcionál, ahogy akarják, és 2027 végére azt tervezik, hogyha minden jól megy, szerintem nem fog nekik minden jól menni, de ha minden jól megy, akkor 292 műholdat akarnak 2027 végére. És 2035-re akarnak körülbelül 1000 műholdat, 900 valamennyi műholdat. Hát hol van a 1000 műhold az USA meg a SpaceX 10 000-es nagyságrendjéhez képest? Sehol. Tehát nyilván fontos nekik, mert ha Ukrajna területe fölött vannak ezek a műholdak, akkor mondjuk internetszolgáltatást biztosítják az orosz hadseregnek a nap 24 órájában, ez lenne a fő cél, és ehhez nem kell 10 000 műhold, ezt itt zárójelben megjegyezném, de alapvetően a technológiai teljesítményük messze alul maradt per pillanat az USA és Kína technológiai teljesítménye mellett ezen a téren. Viszont az ukránokat aggasztja, mert tény, hogy az ukránoknak nem érdek és nem cél az, hogy az oroszoknak minél több ilyen műholdja legyen.
1: Mivel nincs itt Tücsi, ezért nem tudja elsütni az ezzel kapcsolatos poén, de remélem, hogy nekem sikerül esetleg a nyomdokaiba lépni. Az jutott eszembe, hogy ugye ezt a rászvetes rendszert, hogyha maga Oroszország feje használja, akkor hogy hívják?
2: Mire gondolsz?
1: Kimondom, Rasputin.
2: Hát lehetne igen. Egy ilyen neve is, igen. Egyelőre nem hallottunk erről, viszont arról igen, hogy ez a projekt mindezen kudarcok és hibák ellenére a vártnál gyorsabban halad. Tehát ugye azt mondod, hogy 35-re lesz csak 1000, de mégis ezek szerint a saját sebességükhöz képest gyorsan.
0: Tehát az ukránokat nagyon aggasztja ennek a projektnek bármilyen jelű előmenetele, és ez érthető. De nemrég egy ukrán haditudósító mondta azt, felhívva a nyugati országok figyelmét, hogy hát ez halad, és ebben maximálisan igaza van, halad, és ez tényleg, hogyha Oroszország folytatja a katonai agresszióját, mondjuk Ukrajna és más országokat is célba vevén, Ukrajna ellen és más országokkal is mondjuk így, hát üzengetés szintjén, akkor az egy geopolitikai kockázat a világ számára. Tehát ebben igaza van az ukránoknak, hogy ténylegesen halad ez a projekt, de én nem mondanám, hogy ez olyan gyorsan halad. Ez inkább egyfajta ilyen vészharang kongatásnak tűnik nekem, és ilyen klikvadász címnek, hogy gyorsan haladnak, nem haladnak gyorsan, de tény, hogy haladnak, és az, hogy a RASZVET műholdak működnek, az azt mutatja, hogy Oroszországnak is van ilyen célja, hogy internet szolgáltató műholdak tömkelegével szórja körül az alacsony föld körüli pályát.
2: Igen. Még egy nagyon rövid kérdés, hogy ugye a második sor műholdról olvashattuk ezt, hogy nem sikerült elég magasra fellőni őket. 870 kilométer
0: az volt a cél.
2: Helyett, ilyen 3-400 kilométer.
0: Igen.
2: Akkor vissza fognak zuhanni?
0: Pontosan ez a probléma. Alacsony földkörüli pályán vagyunk, alacsony földkörüli pályának tekintjük a földfelszín felett a 200 kilométertől a 2000 kilométeres felszín feletti magasságig terjedő térrészt. Ez egy nagyon fontos pálya szakasz, mert közel van a föld, és nagyon jó rálátásunk van földfelszíni területekre. Viszont a légkörnek a sűrűsége, annak ellenére, hogy a világűrben vagyunk, vannak még itt levegő részecskék, amin tudnak surlódni ezek az űreszközök. És minél közelebb van egy űreszköz a földhöz, annál inkább veszít a mozgási energiájából, és annál inkább visszasüllyed. Azaz, hogyha nem sikerül 800 kilométeres felszín feletti magasságba juttatni a műholdat, hamarabb a vártnál előbb vissza fog süllyedni a légkörbe, és el fog égni kvázi egy ilyen mesterséges hulló csillagként, ami nem jó az oroszoknak nyilván, mert ezzel értékes technológiát veszítenek idő előtt.
1: Úgyhogy biztos szép.
2: Szép, nem? Igen.
0: Műholdat. Hát, látunk egy hulló csillagot, azt kívánunk, lehet, hogy nem is hulló csillag, hanem éppen egy raszvett műholdat látunk elég.
2: Sőt, műhold eső lesz.
0: Műhold eső lesz, igen.
2: Hát hajrá!
4: A digitális világ érdekes. Postmodern.
2: Sokan használnak ma már internetes irodai eszközöket, amikor egy böngészőben fut a szövegszerkesztő, táblázatkezelő, vagy a naptár, vagy ilyen csoportmunka eszközök. Munkahelyen ez szokásos. Én tudom, hogy Justin Viktor nagyon régóta propagálja ezeket a megoldásokat. Emlékszem rá, 15-20 éve is mondtad már, hogy ez nagyon jön ez a világ. De most nem csak ez jön, hanem a mesterséges intelligencia is kezd beépülni ebbe az egész világba. Használod mesterséges intelligenciát az online irodai eszközökben?
3: Persze, hát ezt a mi műsorunknak a régi hallgatói ezt pontosan tudják, hiszen tényleg évek óta szinte másról sem beszélünk, mint erről. És nagyon izgalmas tapasztalataim vannak, például az, mondjuk ez, az előjelét ezt nem feltétlen tenném ki, hogy nagyon fejlesztik ezeket az eszközöket. Most beszéljünk a Gemini-ről, vagy Gemini-ről, és viszont nem mindig mondják el, hogy éppen fejlesztettünk, tehát erre rá lehet jönni. Ez egy nagyon izgalmas játék is egyben, most idézőjelbe tettem ezt a nagyon izgalmas játékot, hogy egyszer csak ráébredsz arra, hogy hoppá, a képességei mondjuk megduplázódtak, vagy mondom inkább konkrétan a heti tapasztalatomat, a Google Workspace-szel, ezzel a munka területtel, tehát a Gmail-lel, a naptárral, és így tovább ezekkel a szokásos irodai eszközökkel, a Google-nek a szolgáltatásaival való összekapcsolása a Gemini-nek, ez egy nagyon régi történet. Én azt hiszem talán másfél éve, vagy lehet, hogy még régebben, bekötöttem már ezeket a plugineket, ezeket a kapcsolókat, bekapcsoltam, hogy igen, a Gemini előfizetésem, nekem előfizetéses, az lásson mindent, ami a Google-nek az úgymond az ökoszisztémájában található, tehát minden olyan szolgáltatást, amit igénybe veszek. És most a héten egyszer csak elindult egy olyan dolog, tök véletlenszerűen jöttem rá, hogy már lehet úgy levelet írni a Gemini felületén belül, hogy behívja, megjelenik egy mini Gmail ablak a Gemini ablakán belül, ilyet még életemben nem láttam, és a levél meg is íródik, és utána nem is kell semmi mást tennem, mint írok bele ezt, azt, javítgatom, úgy alakítom, ahogy szeretném, magyarul, angolul is működik, és egy gomnyomás, és az egészet bepattintja az elküldendő levelek közé a Gmail fiókomba, sőt, ha akarom, akkor rögtön el is küldi. Tehát a Gemini-ből tudok e-mailt küldeni. Na, ilyen eddig még nem volt. Ez egy nagyon...
2: És használod is, Viktor?
3: Hát abszolút, azonnal elkezdtem viccelni. Tehát ez, várjál, most nagyon kocka leszek, Árpi, legalább 3 vagy 4 kattintást megsporolok vele. Tehát most gondolj bele, hogy aki annyit kattint, mint mi, annak 3-4 kattintás, hát ez egy fél nap, szóval... Tehát megéri, abszolút megéri.
2: Hát jó, de egy levélírás az nem 3-4 kattintás, hanem nem tudom én, pár 100 vagy pár 1000 karakternek a lenyomása.
1: Hát ez egy nagyon old school dolog, bocs, hogy beleszólok, Viktor. Tehát azt, hogy te úgy írsz e-mailt, hogy komolyan mondom, hogy így végig gondolod és beírod.
2: Nem, szerintem sokan.
1: Jó, te direkt vacakoltam most veled.
3: Pedig egyébként nem állt messze. Tehát jó, a poén jó volt, de egyébként meg így van. Tehát, hogy tényleg így van.
2: Mármint, hogy hogy?
3: Hát, hogy nagyon fejlett az e-mail író kapacitásuk, képességeik, tehát pontosan olyan e-mailt, hogy üzleti levelezést folytat, akkor nagyon-nagyon magas színvonalú e-maileket tud írni. A Gemini is, a Claude is.
1: Meg bocs, Viktor, közösszok, csak itt azt is végig kell gondolni, mert itt még mindig sokszor ilyen műveletekben gondolkodnak az emberek, hogy akkor írjál e-mailt. De ez nem így néz ki. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk, mint például édesanyám példáját tudnám mondani, aki valamit megbeszél mondjuk a Geminivel, vagy bármelyik AI-jal, és akkor az mindjárt megkérdezi, hogy akkor írjunk egy e-mailt, a nem tudom minek, az önkormányzatnak. Persze, írjál. És akkor nem az van, hogy na, akkor itt az e-mail, vagy másolgasd, meg javíts ki minden, hanem akkor, mint Viktor mondta, megírja. Sőt, el is küldi.
3: De mondom még egyszerűbben, úgy néz ki a történet, hogy eszembe jut, hogy úristen, nem válaszoltam X cégnek, vagy nem küldtem el az ajánlatot, amit el kéne küldenem. Eszembe nem jut kinyitni a Gmailt, belépek a Geminibe, és eszembe nem jut gépelni bármit, hanem benyomom, én szinte csak diktálok már, tehát benyomom a diktálás gombot a telefonomon, és azt mondom neki, hogy keresd már meg, Léci, az X céget a levelezésemben, elfelejtettem neki elküldeni a választ, írd meg a választ, Léci. Ennyi, prompt, ez a prompt. Elküldöm, és ezután jön az a lépés, amiről az előbb beszéltem, elkészül, ott van az orrom előtt, most ott jön néhány kattintás, ha van benne javítani való, de volt már arra is precedens, hogy nem tudom, egy vagy kettő kattintás volt összesen, tehát annyit kellett benne javítani, mert hogy kontextusba helyezi, kiemeli, sőt, egy olyan funkció is bekapcsolt, ugyanez beköszönt nekem a Gmail fiókomban is, ahol miközben írok egy levelet, egy old school mondom módon, mint ahogy Artur édesanyja, vagy a Árbia, hogy te csináld, nekiállok levelet írni, és közben szólt például a Gmailből a Gemini, amit nem hívtam meg, nem kattintottam semmire, hogy azt írtad a levélből, csatolás, és nincsen csatolva semmi. Biztos el akarod így küldeni? Tehát ilyen funkciók kapcsolat. Ez nem győzök ezen, nem tudom ünnepelni, hogy hát mióta várok egy ilyen módon működő emire.
2: Én azért hozzátenném azt is, mert ugye úgy mondtad, hogy neked jutott eszedbe, hogy nem küldted el azt az ajánlati levelet. Igen. De ugye egy igazi asszisztens maga szól, hogy nem küldted el az ajánlati levelet.
3: Én szerintem
2: a naptárral is, meg a
3: lehet, igen, tehát lehet, hogy okosabban is. Ezt még most lakom be ezt az új ökoszisztémát, tehát még mindenben én sem fejlődtem. Valóban, teljesen igazad van, így kéne. És így is, én is így is szeretném. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék már egy ilyen igazi Jarvis-t, aki mindent tud, aki mindent szól.
1: Igen. Ez igaz, de mondjuk ilyenkor eleinte ez olyan, kicsit úgy képzelem ezt el, mint amikor valami születésnapon behozzák a tortát, állati jól néz ki, és akkor az emberek elkezdik enni, és így után kiderül, hogy azért a negyedik szelet után már bajok vannak, hogyha valaki eszik ennyit. Arra akarom ezt lefordítani, hogy most mondta Árpi, hogy milyen jó lenne, hogyha így szólna ezekkel kapcsolatban, esetleg, és a következő lépés az, hogy akkor csinálja magától. Aztán meg egyszer csak az történik, hogy becsönget hozzád egy ember, akivel soha nem akartál volna beszélni, mert az AI meghívta a születésnapodra tortát enni, mert úgy gondolta, hogy szerinte az úgy jó lesz, és akkor hirtelen már elkezdjük vakargatni a fejünket, hogy tényleg ilyen asszisztenst akarunk meg. Szóval azért, tudod, itt az automatizálásnak azért van valami határa, mindenkinél más, meg ügyenként változik, meg szóval nem egyszerű.
3: Ebben elrejtettél egy csapdát, tehát hogy oké, nekem is családi ebéd, halálfélelem a kaja után, amikor mindent tettél. Na de, ha azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy akkor most nem lesz következő ilyen családi ebéd, tehát nem megy a következő, nem fogom a gulyáslevest, így nem tudom kétszer szedni, meg akkor nyilván azt mondom, hogy úristen, ki nem hagynám, de hogy nem. Tehát igen, van utána ilyen, de azért ettől még nem hagynám ki.
2: Persze. Jó, hát nekem meg az következik ebből, hogy azért úgy sejtve nagyjából, hogy, és most kérlek, Viktor, ne engem savazz, tehát ne belőle, meg Artur, te se belőle induljál ki. Szóval, hogy én úgy képzelem azért, hogy a hallgatóknak a jelentős része még nem itt tart. Tehát nem ott tart, hogy ő elkezdené beállítani magának
3: ezért
2: a Geminit.
3: Ezért van ez a műsor.
2: Igen, ezért van. Tehát magyarul ezt az egész szemléletmódot kellene megosztani az emberekkel, és akár megtanítani, mert nem olyan egyszerű ez, ahogy ti ilyen korai alkalmazóként elkezditek egyből használni.
1: Igen, csak az nem stimmel itt teljesen, Árpi, és azt hiszem, hogy ez nem savazás senki, meg a kedves hallgatók se vegyék magukra, de ez nem korai alkalmazás. Ez itt a probléma.
2: Tehát ez a mihez képest?
1: Ez, ja, jó, hát így igen, tehát persze. Tehát, hogyha én biztos vagyok benne, hogy még most is van valaki, aki szeretne pattintani mondjuk nyílhegyet, mert az nem tudom mi.
2: Jó, hát most...
1: Na, de ugye? Na. És nem akarok sajnálni, csak azt akarom mondani, hogy jó, ez egy érdekes vita. Tehát az, hogy most mi az, ami korai, és mi az, ami nem számít korainak, akkor máshonnan világítanám meg, ez olyan gyorsan megy, hogy az már mindegy, hogy valami korai, vagy nem volt korai, mert olyan tempóban zajlik az egész, és amiket most itt Viktor...
2: Én az oktatásra gondoltam, tehát ezt azért el kell mondani, el kell magyarázni, meg kell tanulniuk az embereknek egyáltalán a szemléletmódját,
1: ez igaz,
2: és aztán utána, ez amit igaz. Az előbb mondtatok, hogy hol van ennek a határ az automatizálásnak, tehát hogy el kell fogadni azt, hogy nekem kell meghatároznom, hogy hol van a határ.
1: Ez igaz, de annyit hozzátennék, hogy mondjuk ami példákat én is mondtam, abban nem az történt, hogy egy AI vagy valaki megtanította édesanyámat, vagy engem, vagy bárkicsodát arra, hogy mit kell csinálni, hanem egyszerűen elkezdte mondani, hogy ez lesz a következő lépés. Tehát, hogy szerintem itt van azért tanulás mellett egy ilyen használatból következő fejlődés, ami viszont eléggé gyors tud lenni. Tehát nekem nagyon sok ismerősöm van, aki gőze nincs arról, hogy hogyan kellene programkódot írni, de már megírták a saját alkalmazásukat mondjuk egy telefonra. És nem elkezdett az igény megkeletkezni bennük, hogy ők programozni akarnak, hanem egy problémájuk volt, amit megmondtak az AI-nak, az pedig úgy, hogy a Viktor az ebbe, de mondta, szépen levezette és megoldotta.
2: Igen, gyönyörű példa. Képes Gábor, digitális muzeológus, aki bölcsészként önfeledten ír programokat a mesterséges intelligenciával. Viktor?
3: Nem akarok ilyen félelemgörgetésbe, ilyen fear-mongeringbe belecsúszni, de azért az se baj, ha egy kicsit mindenki, akinek nagyon-nagyon idegen az egész, egy nagyon picit azért, nem tudom, végigfut a hideg a hátán mondjuk egyszer, legalább ennyire.
2: Az folyamatosan futkároz a hideg a hátukon,
3: azért,
2: ez biztos?
3: Azért is, mert nagyon le fognak maradni, ha nem állnak neki. Tehát ez a jövő, ez a jelen, ahogy Artur mondja, ez a jövő, és annyiszor elmondja mindenhol mindenki, hogy nem veszi át az emmi a munkahelyedet, de az az ember, aki használja, az viszont átveszi.
2: Tehát sokkal erősebbek, ügyesebbek, okosabbak leszünk, hogyha ezeket az eszközöket használjuk.
3: Meg praktikusabbak, meg gyorsabbak, üzletileg kifizetődőbbek, ez itt a fő.
4: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
2: Még februárban történt egy 10 áldozatot követelő iskolai lövöldözés Brit Kolumbiában. Tumbler Ridge egy kb. 2400 fős kisváros, ahol a 18 éves Jesse van Rootsilaar volt az elkövető, aki a támadás végén magával is végzett. Brit Kolumbia tartománya és az áldozatok családjai 2026. szeptemberében perelték be az OpenAI-t és a vezérigazgatóját, Sam Altmant, mert a vádak szerint a cég nem értesítette a hatóságokat. Jó lehet, a tragédia elkövetője korábban a ChatGPT-t használta fegyveres erőszakkal kapcsolatos kérdésekre. Hát most látszik, hogy az emmivel sokkal felkészültebbek lehetnek az emberek. A tudás szintjük növekszik, mert kikérdezik a ChatGPT-t, hogy itt a konkrét példában a 870-es Remington sörétes puskát hogyan kell használni. Állítólag a ChatGPT azt mondta, hogy egy zsúfolt tanteremben brutális a hatása, egy folyosón, egy zárt térben meg még inkább, és na szóval, hogy ilyeneket írogatott a ChatGPT.
0: Bármennyire is tragikus ez az egész, a ChatGPT nem hazudott, mert brutális a hatása, mint ahogy ebből az incidensből megtapasztaltuk sajnos, vagy látta a nemzetközi sajtó. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy a mesterséges intelligenciát ilyen nagyon körmönfont módon lehet úgy használni, ami mondjuk nem etikus, és ilyen érdekes kapuk nyílnak meg, esetleg nem tudom, Artur, erről így...
2: Csak előtte még egy mondat, hogy valószínűleg nem úgy kérdezte ez a 18 éves fiatal, hogy
0: meg akarok ölni 5 embert, és akkor mondd el... Tehát igen, pont erre mondtam, hogy nem itt tette fel a kérdést, mert nyilván, hogyha itt teszi fel a promptot vagy a kérdést, akkor a ChatGPT azonnal leállítja az egészet, és azt mondja, hogy ne haragudj, bocs, én erre nem válaszolok most nyilván a maga ChatGPT módján, de épp ezért mondtam, hogy mégis fel lehet tenni ilyen jellegű, vagy ilyen irányú célra szánt kérdéseket, hogy a ChatGPT-t megvezetjük. Tehát megvezethető a ChatGPT, és elmondja azt, amit tudni akarunk, hogyha jól promptolunk. Tehát
1: itt az a lényeg, hogy az AI az egy adott normarendszer szerint mikor fog megállítani minket, mikor mondja azt valamire, hogy na jó, azért ez már túlzás, vagy ezt már nem szabad, és én ide idéznék egy történetet, így a 90-es évek közepe és vége között Kanadában éltem, volt szerencsém ehhez, és emlékszem, hogy hát azért a 90-es években azért az ember meglátott mondjuk egy olyan boltot Nyugat-Európában, ahol mindenféle ilyen dolgokat árultak, akár fegyvereket, akár csak egy ilyen rendfenntartó eszközöket, vagy ilyesmit, hát én teljes lázba jöttem, mert ez nagyon tetszik, nem a fegyverek, hanem ezek az eszközök, és emlékszem, hogy bementem a boltba, és így mondtam nekik, hogy én szeretnék éjjellátó eszközt vásárolni, egyszerűen azért, mert nekem nagyon tetszik ez a tulajdonság, tehát hogy az ember éjjellát, ez nekem, nem tudom miért, de nekem ez így tetszik ez a dolog. Na és akkor tisztán emlékszem, hogy az ember így rám nézett, én unottan, kicsit ilyen filmbe illő jelenete, és azt mondta, hogy minek az magának jó nálunk a közvilágítás. És na ez az a pont. Aha. Szerintem, hogyha jobban megfogjuk, hogy tulajdonképpen az AI-nak is ezt kellett volna mondani, hogy de hát barátom, mi a francért akarsz te egy nem tudom milyen sorozatlövőt, vagy egy nem tudom milyen puskát használni, és persze most egy kicsit csúsztattam, mert hogyha az ember meg azt mondja, hogy jó, hát tudom, hogy általában érdekel, mert kacsára akarok vadászni, meg mit tudom én, a legutóbbi videójátékban egy ilyet vettem föl, a haverom adta nekem, és akkor most mire jó? Tehát az az igazság, hogy azért ki lehet ezt cselezni. Itt egy másik kérdés merül fel, hogy vajon a mesterséges intelligencia ágenseink, vagy működő rendszereink, asszisztenseinket milyen mélyre engedjük be az életünknek az ilyen rendszabályzásába, meg nézelődésébe, mert tulajdonképpen, ha most belegondolunk, az OpenAI eszköz, aki beszélget ezzel a fiatallal, az lehet, hogy más jelekből viszont kiszagolhatta, hogy itt mi készülődik. Tehát, hogy lehet, hogy egy ilyen egyszerű kérdéssel nem lehet átverni, mert nagyon jól értik a kontextust, ahogy Viktor ezelőbb is mondta.
2: Vagy kiszagolhatta volna.
1: Ugye, igen, de lehet, hogy kiszagolt valamit, csak éppen nem így súlyozták, hogy aha, egy ilyen esetben valami ilyen döntést kellene hoznia.
2: Nem lett következménye.
1: Vagy például azt mondta mondjuk a tulajdonosa ennek az eszköznek, lehet, hogy maga a gyerek, vagy aki éppen beállította neki, hogy mondjuk ne tároljon el róla különösebb személyes adatokat, meg információkat, lehet, hogy teljesen magánszféra a védelmi okokból, és ezért azt mondta az OpenAI eszköz, hogy jó, hát mivel az előző beszélgetésben elhangzott valami, hogy én utálom az osztálytársaimat, meg mit tudom én, meg amúgy, és a többi, de hát ez a mostani, ez meg egy teljesen új alkalom, akkor beszélgessünk egy ilyen puskáról, csak úgy általában. Tehát, hogy sajnos az az igazság, hogy ez a kettő, és ez az én kiberbiztonsági szakmámban egy örök dilemma, ha minden információt odaadsz egy ilyen rendszernek, pláne ami kifejezetten okos, meg ügyes, akkor ki fogja szúrni, hogy mit csinálsz. De minden információt oda akarunk-e adni vajon? Mindent közölni akarunk-e vele? Azt akarjuk, hogy ezek az AI gépek, ezek folyamatosan ilyen rendvédelmi alkalmazottként nézegessék a hátunkat, és mindenért szóljanak. Hol van ennek a határa? Mert ez egy egyértelmű határ, és így utólag kimondhatjuk, hogy igen, akkor szólnia kellett volna, de ezt tudjuk-e előre? Hogyha például valaki beteszi az egészségügyi adatait, akkor azt észreveheti a mesterséges intelligencia, hogy esetleg például most volt pszichológiai vizsgálaton, és itt valami nem stimmel nála, és akkor tényleg föl kéne, hogy hívja a rendőrséget, és akkor egyszer csak kobogtatnak az ajtómon azért, mert tegnap föltöltöttem egy pszichológiai diagnózisnak az eredményét a mesterséges intelligenciában. Szóval hol van ennek a határa?
0: Van egy nagy szürke zóna ebben az egész történetben. Viszont vannak olyan példák is, amikor az AI kapcsolt és jelzett, bizony. Tehát most is volt olyan nemrég, hogy az AI buktatott le, talán pont Magyarországon volt, valahol Győr térségénél, hogy egy lövöldözni vagy gyilkolni akart a diák suliban, és még mielőtt megtörtént volna a tragédia, mivel az AI jelzett.
2: Amerikából szóltak az itteni hatóságok.
0: Az itteni hatóságoknak, tehát itt meg tök jól működött a rendszer, és felfogta a védelmi háló az ártatlanoknak.
1: És ilyenkor sosem tudjuk, hogy hány ilyen volt. Tehát rengeteg olyan eset lehet, ugye mindig azokat hangosítjuk ki, amikor hibázott valaki, mert ugye ebből tudunk tanulni, de lehet, hogy emellett egyébként százezrével voltak ilyen leállított dolgok, vagy éppenséggel ugye egy ideig az volt a probléma, hogy az öngyilkossági helyzetekre hogyan reagál a mesterséges intelligencia, most már egész jól megtanulták ezek a rendszerek, hogy ezt hogy kell kezelni.
3: Nekem két gondolatom is lenne ehhez, mert röviden csak az egyik az, hogy mi van akkor, ha valaki tényleg számítógépes játékhoz érdeklődik. Tehát, hogy eszében nincsen semmit csinálni, hát, és akkor őt ugyanígy leállítja az AI.
2: Történelmi kutatást végez.
3: Pillanatok alatt elmegy egy másikhoz előfizetni azonnal, de egyébként ezt csinálja az is, aki valójában mészárolni akar, vagy nem tudom, bűncselekményt akar elkövetni, szerintem az is keres egy másik modellt. És van egy harmadik aspektus, amiről szinte soha nem beszélünk, de én pont mostanában nézegettem ezeket a lokálisan futtatható nyílt modelleket. Elképesztő, hogy hol tart. Tehát 1 terabájtos memória foglalással, sőt a fölött is 2,5 terabájtos modellek is léteznek, és viszonylag ilyen, tehát meg lehet úgy építeni azt a számítógépet, hogy futtassa őket, és nem költöd erre a... És akkor
2: mit nem költesz erre?
3: Tud? Hát rengeteg pénzt, tehát nem kellett több 10 millió forintot elkölteni, ezek ilyen, hát egy, ma egyébként már egy csúcsjátékra alkalmas számítógép árából mondjuk másfél kötője 3 millió forint meg lehet építeni ezeket a óriási paraméterszámú modell futtatására alkalmas otthoni számítógépen, memóriával, mindennel, és akkor mi van? És akkor ezekkel meg soha senki rá sem jön, hogy mit csinál, tehát ezekkel bármit meg tudsz
1: egyébként
3: tenni.
1: Egyébként ilyen modellekből mondjuk a Hugging Face-en például, ahol ezek a nyílt forráskódú modelleknek, ott nagyjából a fele az már ilyen nyílt forráskódú kínai modell. Egyébként most jelent meg ez európai verzió a Mistral pár nappal ezelőtt, ami egyébként most már nem kínai alapon épült fel, hanem teljesen európai alapon, majd lehet, hogy a műsorban érdemes lenne foglalkozni, mert ez egy komoly digitális szuverenitási előrelépés lenne Európának. De abszolút igaza van Viktornak, van egy csomó ilyen egyáltalán nem monitorozott, nem megfigyelt, nem ellenőrzött rendszer, amit mindenki, vagy a többség le tudja tölteni saját magának, és körülbelül olyan 3-6 hónappal vannak előbbre az amerikaiak ezekben a modellekben, a kínai modellek azok egy ilyen témát gond nélkül ugyanígy sajnos végigvittek volna.
2: Még egy kicsit visszatérve erre a tragikus iskolai lövöldözésre, ugye itt a műsor előtt beszéltünk róla, hogy azelőtt, tehát mesterséges intelligencia használata előtt, hogyan készültek fel az ilyen lövöldözők? Mert voltak, tehát ez azért az elmúlt évtizedekben is sok ilyen iskolai lövöldözés volt, és ugye azt beszéltük, hogy egy ilyen fegyverboltba is be lehet menni, és ott lehet kérdezni nyilvánvalóan, hogy melyik fegyver mire való, mire képes.
1: De voltak olyanok, és ilyen esetből viszont rengeteget tudunk, ahol könyvtárakba mentek el érdeklődni, ezért a titkosszolgálatok, meg a rendőrség rendszeresen figyelte, hogy bizonyos típusú könyveket ki vesz ki.
5: Ez volt is, melyik filmben volt a...
1: Valamelyik
5: filmben, meg igen. A... Volt, igen, és az jó film.
2: Jó,
5: az
2: tehát
1: az... Ja, az a film, tudod, igen, amiben igen, van, az igen, a igen, nagyon jó.
5: De jelen. Ott ez pont elhangzik, és igen, ez igen. Tényleg így van. Tehát
2: igen. De azt akarom mondani, hogy tehát akkor az információhoz előtte is hozzá lehetett hozzá. Férni, csak... Persze. El kellett ahhoz indulni, be kellett menni, egy emberrel kellett beszélni.
1: Hát ki úgy, ahogy én kérdezni. Is mondtam, hogy mondta az ember nekem, hogy van náluk jó közvilágítás, ne akarjak én. Pont ezért mondtam.
2: Ezzel szemben most a szobád mélyén, csöndjében, sötétjében, takaró alatt megkérdezed a Geminit, vagy sajnos. A ChatGPT-t, és akkor válaszol. Igen. Tehát azért mégiscsak ott kellene, tehát ilyen értelemben ezeknek a szegény szülőknek van igazságuk abban, hogy az OpenAI-nak és a többi hasonló cégnek valamit kell tennie.
1: Van, csak ahogy és abszolút, és ez egy nagyon jó végszó, de azért azt is gyorsan mellé tenném, hogy igen, van, de azon kívül, hogy leszidjuk őket, és egy ilyen tragédiánál elővesszük őket, azért a társadalomnak, a rendvédelemnek, a törvényhozásnak, a mindenféle tudományágaknak abban is van felelősség, hogy jó, de akkor mi legyen ez a szabály? Tehát pontosan mit figyeljünk ezekben a rendszerekben? Mert ezért nem lehet csak úgy átdobni a másik oldalra, hogy jó, akkor a Facebook meg az OpenAI innentől kezdve nézze, hogy ne legyen baj. Tehát, hogy de mit hívunk bajnak?
3: Mindig ezt a 3 vagy 4 legnagyobbat úgymond, hogy mondják, piszkálják, és ekközben meg szerintem, aki ilyet akar igazán csinálni, az meg lokálba futtatja a saját nemi rendszerén.
2: És az meg nem megfigyelhető? Azért mondod?
3: Hát az sehogy, persze. Igen. Tehát, hogy kicsit igazságtalannak érzem.
1: Sőt, még egy gyorsat, muszáj tovább fűznöm még egyen, mert ez talán még következő műsorokban lehetne téma is, hogy abban például a bemenő adat helyben marad, ugye sehogy nem jön ki belőle, ez egyszer így rendben van, viszont, hogy a modell ott mit művel, ott viszont még ugyanúgy lehet hibázás, ugyanúgy lehet félrevezetés, sőt, a modell maga manipulálhatja, megvezetheti a felhasználót is. Tehát az is lehet, hogy például erről a szándékáról például nem értesíti a hatóságot, de valaki mást meg igen, mondjuk egy hacker szervezetet, egy terrorista szervezetet, vagy valami ilyesmit, és akkor egészen más kimenetele lesz ennek a dolognak. Most nem akarok itt izét regényt írni.
2: De akkor ezekből tényleg az következne, hogy a megfigyelő államnak sokkal nagyobb lesz a szerepe, mert jobban bejönnek majd a dolgozószobám. Hát igen.
3: Vagyis azt látjuk, az USA-ban például a szülőknek, mondjuk egy iskolai lövöldözés elkövetőjének, a szüleinek már a büntetőjogi felelősségét élesítették, tehát ezek az emberek mennek börtönbe ilyenkor, a környezetnek például a felelőssége. Tehát olyan felelősöket keresnek, akik nem tudom, olvashatták a Facebook posztjait, és nem szóltak. Azért szerencsére ezek az emberek általában hencegnek, tehát ritka az olyan, aki ezt is csinálja, meg nem henceg, vagy nem teszi közzé.
4: Digitális világ érdekes. Postmodem.
2: Keleti Artúrnak most az egykori játékfejlesztő énjét fogjuk megszólítani, és behozzuk persze a mesterséges intelligenciát is, mert a legújabb generáció már képes visszafejteni a szoftvereket, ami hát annak idején a 80-as években, amikor ilyen tinédzserek voltunk, és ugye imádtuk ezeket, te a Commodore 64-et, Viktor a Spectrumot, kinek milyen híve volt, Zoli még akkor nem nagyon volt jelen.
5: Igen, én még... Még pici voltam.
2: Pici volt.
1: Szerencséd van, hogy nem vonunk be ebbe a háborúba.
3: Annyit kell tudnod, Zoli, az egyik sokkal népszerűbb volt, mint a másik, és ezt nem véletlenül én mondom.
2: Na, tehát, hogy akkor nagyon szerettétek volna ti játékosok, ugye, hogy a programokat visszafejtsétek valamilyen
1: ezt
2: módon.
1: Ezt csináltuk is. Tehát, hogy akkor még, hogy is mondjam, legális volt, vagy nem volt rá törvény, de én is hekkeltem meg, törtem föl játékokat, vissza kellett fejteni egy csomó részét, módosítani kellett dolgokat. Ez most arra már odaért el, hogy vannak hivatalos, vagy ilyen félhivatalos módosítások játékprogramoknál, hogy be lehet tenni egy játékprogramba plusz dolgokat, vagy mit tudom én, ruhákat cserélni embereken, plusz mit tudom én, ilyen eszközöket, olyan eszközöket beletenni, változtatni a térképeken, tehát ez moddingnak hívják egyébként, módosításnak. És na majd Zoli egyszer fog beszélni, a Bódi Zoli barátunk erről. Szóval, hogy igen, tehát lehet ilyen módosításokat végrehajtani, na de az viszont újdonság, hogy miután ezek a mesterséges intelligencia rendszerek nagyon jól tudnak fejleszteni, nagyon jól tudnak kódolni, ezért, hogyha ad nekik az ember, különösen a legutóbb kijött új OpenAI verziók, új ChatGPT modellek, és új Claude modellek, és új Gemini modellek, na ha ezeknek odaadja az ember az úgynevezett bináris, tehát a futtatható állományt, ami maga a játék, vagy bármilyen egyéb program, de maradjunk egyelőre a játéknál, tehát hogyha odaadja az ember nekik a játékot, akkor képesek arra, hogy mivel annyi kódot láttak, amit lefordítottak, ezt így hívják bináris futtatható állományra, ezért meg tudják csinálni, most leegyszerűsítem, fordítva is.
2: Visszafelé is.
1: Visszafelé is, aha. Tehát szét tudják szedni az egészet, a programot, erre van is egy kifejezés, hogy reverse engineering, tehát visszafejtése, visszafejtő mérnökösködés, és ezért az eredet, tehát nem az eredeti, de a kódját, a forrás kódját, tulajdonképpen el tudják készíteni, és abban a pillanatban, mint ez a visszafejtés sikeres lesz, onnantól kezdve már bármit bármivel össze lehet rakni, le lehet másolni, két játékot össze lehet kapcsolni, és hát ezek most nagyon nagyot mennek az interneten, hogy mondjuk a nem tudom, milyen Batman játékba berakjuk a pókembert, a Minecraftet beletesszük a fantasy játék közepébe, és ennek van a folytatása, hogyha ezt így a hallgatók már megemésztették, hogy bármilyen szoftvert tudunk a gépünkön gyakorlatilag lemásolni, kvázi, mert tulajdonképpen itt az történik, hogy van egy szoftver, amit nagyon sok ember nagyon sok pénzért elkészített, mondjuk egy játékprogram vagy valamilyen egyéb szoftver, én meg azt szépen egy mesterséges intelligenciával visszafejtem és módosítom, csinálok valami mást. Na és ilyenekből már elindult egy olyan hullám is, hogy a ma nagyon sokba kerülő, nagyon drága előfizetéses szoftverek, mondjuk mindenféle ilyen fejlesztő rendszerek, vagy az Adobe-nak, vagy egyéb cégnek a termékei, azokat is elkezdték visszafejteni, és nem olyan régen láttam például már olyanokat, amik gyakorlatilag tökéletesen hű másolatai ezeknek a rendszereknek, és hát nagyon nehéz megfogni, mert hát hogyha éppen a kód nem mutat semmilyen hasonlóságot az eredetivel, akkor bárki mondhatja azt, hogy ugye ezt így kitaláltam. Persze ennek vannak ilyen jogi következményei, meg levédett dolgok, meg ilyesmi, viszont óriási hatása lesz, megdöbbentő hatása lesz, ez már most elkezdődött a szoftveriparra, mert ott rengeteg ember dolgozik nagyon sok pénzért.
2: Az jutott eszembe, hogy lehetne egy ilyen játékot kifejleszteni, amiben az ellenség az a szerzői jog, vagy jogászok, és akkor ellenük kell küzdeni, akik viszont rettenetes jogi eszközöket vetnek be ellened, hogy a mesterséges intelligenciát ne tudjad használni.
1: Igen, rád lő 3 tonna papírt.
2: És akkor ebbe beleteszed a Batman-t, meg beleteszed a Superman-t, és egyéb más
1: hősöket. Igen, bármit lehet, és ennek mindenféle variáció most létezik. Én legalább 10 különböző modellt ismerek, ami úgy, pont ahol Viktor is mondta, elérhető a Hugging Face-en, a GitHub-on letölthető, és futtatható, és szétszed bármit, és csinálhatsz belőle bármi egyebet. Egyesek azt jósolják, hogy ennek az lesz a vége, elég valószínű, hogy ez, hogy igazából most már nem is fogunk majd programokat feltétlenül megvenni valakitől, hanem az AI-t megkérjük, hogy csináljon valamit, mondjuk nem tudom, Zoli, nektek valamilyen megfigyeléshez kell valami speciális dolog, és akkor nem csak egy elképzelés gyárt le az AI, hanem mindjárt legyártja hozzá a programot is, és ugye, ha jobban belegondoltok, ha mindent szétszedett az AI, és mindennek ismeri már a kódját, akkor tulajdonképpen bármit meg tud építeni. Tehát tök mindegy, hogy egyszer valaha 10 000 ember 50 játékot végre megcsinált, meg nem tudom milyen Photoshopot írt, hogyha ezeket szétszedi az AI, megismeri a kódját, akkor megvan az összes tudás. Tehát bármikor össze tud építeni ezekből bármit, összelegózza.
2: Jó, azért szerintem, hogyha Herpai Gergely, a nagy játékos újságíró kollégánk itt lenne, akkor ő mondaná, hogy azért ez egy művészeti forma is, a számítógépes játék.
1: Mert gyönyörű képeket meg videókat nem tud csinálni az AI, igaz?
2: Hát biztosan tud, csak hogy akkor az alkotóműhelyek azok háttérbe szorulnak.
1: Bizony.

0: Véget ért a mai Postmodern, köszönet a részvételért Fogter Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak, a technikai munkatársaknak Asszony Zsoltnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, az utómunkáért Részbetyár Gábornak, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
1: Postmodern.
2: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
3: Egy elfeledett filmtörténeti alkotás, a Till the Bells Ring.
4: Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék.
3: Szüreti napok Horgoson.
5: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és idén, aki pálinkának vitte szőlőt, az nem vitte a szőlőt, hanem vitte a gyümölcsöt.
3: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Elhagyta Bécset, majd a szó szoros értelmében átgyalogolt Rómában. 90 éves lett Pásztor Erzsi.
6: Küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom.
3: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
7: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A pénzügyminiszter szerint szerdán elfogadhatja a parlament a jövő évi költségvetést. Több mint 100 ember halt meg egy migránsokat szállító csónak balesetében Djibouti partjainál. Felhős, borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem számít arra, hogy a parlament elutasítja a 2027-es állami költségvetést. A Jó 24 televízió műsorában hangsúlyozta, a költségvetés megfelel az Európai Unió költségvetési szabályainak. Szerinte a konszolidációnak már van eredménye, a költségvetés pedig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Ha a kormány minden koalíciós partner valamennyi követelését teljesítette volna, a hiány megközelítené a GDP 8%-át, mondta a tárcavezető. Kamenyicki arra is figyelmeztetett, hogy a kiegyensúlyozott költségvetéshez a nyugdíjakat vagy az egyes minisztériumok kiadásait kellene csökkenteni. A pénzügyminiszter Tomás Taraba és Peter Sliszko független képviselők támogatására is számít, és szerinte nekik is érdemes lenne megszavazniuk a költségvetést. Holnap ismét összeül a szlovák parlament, hogy folytassa a jövő évi állami költségvetés vitáját. A 61. parlamenti ülésszaknak a tervek szerint már pénteken véget kellett volna érnie, a képviselők azonban még mintegy 200 napi rendi pontról nem tárgyaltak. A 2027-es költségvetési tervezet 63,3 milliárd eurós bevétellel és 70,8 milliárd eurós kiadással számol. A tervezett hiány 7,44 milliárd euró, vagyis a bruttó hazai termék 4,94%-a. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elmúlt napok iskolai támadásai nem egy szervezett csoporthoz köthetők, hanem spontán cselekmények lehettek, amelyeket az interneten terjedő erőszakkultusz is ösztönözhetett. Lengyelországban 4 nap alatt 3 támadás történt, amelyeknek egy halálos áldozatuk és számos sérültjük volt. A legutóbbi esetben tegnap egy 21 éves hallgatónő 3 nőt sebesített meg egy varsói felsőoktatási intézményben. Tusk szerint egy többen rajonganak az erőszakért, és a támadások hátterében politikai célok helyett inkább nihilizmus és embergyűlölet állhat. A hatóságok a szélső jobboldali kapcsolatokra, valamint a náci tartalmak és az interneten példaképként ünnepelt tömeggyilkosok iránti érdeklődés növekedésére is felfigyeltek. A rendőrség ma reggelig 117 embert vett őrizetbe, és 65 ezer oktatási intézményt ellenőrzött, az iskolai ellenőrzések a jövő héten is folytatódnak. Legalább 109 ember, köztük 15 gyermek vesztette életét, miután felborult egy migránsokat szállító csónak az afrikai Djibouti partjainál. További 116 embert eltűntként tartanak nyilván, közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Amint egy 350 embert szállító hajó péntekre virradó éjjel indult Djiboutiból Jemen felé, és az Obok kikötővárostól északra borult fel, a balesetet több mint 80-an élték túl, valamennyien etióp állampolgárok. A helyi hatóságok folytatják az eltűntek keresését, a nemzetközi szervezet munkatársai pedig sürgősségi segítséget nyújtanak a

0: Változásra számíthatnak Párkányban a vásár miatt, lezárták a Komenszky utca és a Nánai út egy részét. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Dénesdön a főútvonalon útfelújítás zajlik, félpályás a haladás, aszfaltcsere miatt számíthatnak fennakadásra Dunaszerda helyen a Vajanszky utcában és a Bősi úton is. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink! Berecz András énekelt Dzsupin Pál, Sáringer Kálmán és Juhász Zoltán furulyásokkal. A felvétel címe Jó bort iszok. A szüreti időszak közepén járunk. Mai műsorunkba a szürethez, borításhoz kapcsolódó felvételeket válogattam. Nem volt nehéz dolgom, hiszen a szüret, a bor, az ivásza,

dalokat a magyar népköltészetben és népdalokban kiemelt témák. A róluk szóló dalokat nem egy előadó tűzte repertoáriára. Majorosi Marianna Eger környéki borosnótákat énekel. A Téka együttestől a Ne legyen a jó bor drága című összeállítást halljuk. A Kalamajka együttes egy egész lemez szentelt a borivásnak. Két felvételt hallgatunk meg erről a lemezről. Először az Agocs Gergellyel közösen készített zoborai Részeges ember halotti búcsúztatóját, utána Fábián Éva énekel pajzán szüreti dalokat.

Hogy elmentél a pincébe? Magadra nem vigyáztál. A gádoron legurultál, összetörted magadot. Az orrod is borvirág színű. Csupa borkő a belet, hogy folyjon ki a szemed. Ó, te bortól jól elázott földnek büdös lakója! Folyjon ki a szád két szélén bornak minden virágja. Éj, te huncut vén gazember! Jó, hogy elvitt a december.

A Borfolk zenekar, vagy ahogy magukat nevezik, Bortárs zenei műhely, ahogy nevük is mutatja, elkötelezett híve a magyarországi borkultúrának és az ehhez kötődő népi zenei hagyományoknak. Tőlük erdőbényei bodnártáncot és a Bort iszunk mi ugyepajtást hallgatjuk meg. Majd két Petőfi verset. Természetesen ezek is a boriváshoz kötődnek. A Meredek a pincegádor és a Sovány ősz.

Kedves hallgatóink, az ősz, a szüret és a bor készítés ideje. A magyar néphagyományban is jelentős közösségi esemény, így számtalan szokás, népdal kapcsolódik hozzá. Mai műsorunkat ilyen dalokból állítottam össze. Utolsó felvételünkön a magyar bandát halljuk, egy tokai bor különlegességről énekelnek. A szamorodnival búcsúzunk. Megköszönve figyelmüket, Kovács János hangmérnök és Varsány Ildikó szerkesztők.

0: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgetőestre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A biztonsági szervek feltérképezték a fiatalok online radikalizálódását, közölte az oktatási miniszter. A kormányfő elleni merénylet miatt vizsgálódik a lengyel rendőrség. Felhős borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a biztonsági szervek feltérképezték a fiatalok közösségi médiában zajló radikalizálódását. Úgy véli, a közösségi oldalak jelentős szerepet játszhatnak az iskolai erőszak terjedésében. Mindenről a TL3 Televízió Politika című műsorában beszélt. Elődje Ján Horecki ellenzéki képviselő bírálta a kormányt a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség annak a megszüntetése miatt, amely korábban az erőszakra buzdító online csoportokat is vizsgálta. Drucker szerint az iskolai kamerák nem jelentenek megoldást minden problémára, és a késes támadások megelőzése érdekében a kések árusításának korlátozásáról is tárgyalni kell. A két politikus a költségvetésről is vitázott, Drucker az új kórházakra és a mentőszolgálatok béremelésére szánt forrásokat emelte ki, Horecki viszont a növekvő államadósságot bírálta. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem számít arra, hogy a parlament elutasítja a 2027-es állami költségvetést. A Jói 24 televízió műsorában hangsúlyozta, a költségvetés megfelel az Európai Unió költségvetési szabályainak. Szerinte a konszolidációnak már van eredménye, a költségvetés pedig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Ha a kormány minden koalíciós partner valamennyi követelését teljesítette volna, a hiány megközelíteni a GDP 8%-át, mondta a tárcavezető. Kamenyicki arra is figyelmeztetett, hogy a kiegyensúlyozott költségvetéshez a nyugdíjakat vagy az egyes minisztériumok kiadásait kellene csökkenteni. A pénzügyminiszter Tomás Taraba és Peter Sliska független képviselők támogatására is számít, és szerinte nekik is érdemes lenne megszavazniuk a költségvetést. Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Oroszország beszünteti az ukrán energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy a feszültség enyhítését célzó lépéseknek kölcsönösnek kell lenniük, és valódi garanciákra van szükség. Donald Trump amerikai elnök tegnap Zelenszky leváltásra csörgette, azzal vádolva őt, hogy nem akar megállapodni a háború lezárásáról. Az ukrán elnök közben arról is beszámolt, hogy az orosz támadásokban Zaporizsjában 23 ember halt meg. A csapásokat Oroszország válaszának nevezte arra a megállapodásra, amely az orosz dízel amerikai és világpiaci értékesítéséről született. A lengyel rendőrség információkat kapott egy Donald Tusk miniszterelnök és Vladislav Kosinyi-Kamis védelmi miniszter elleni esetleges támadásról. A belügyminisztérium szóvivője szerint a hatóságok már elrendelték a szükséges biztonsági intézkedéseket. Az ügyben ma délelőtt a belső biztonsági ügynökség terrorellenes központjában tartottak egyeztetést. Egyelőre nem közölték pontosan, milyen fenyegetésről szólnak a rendőrséghez érkezett információk. Lengyelországban az elmúlt napok iskolai erőszakos esetei miatt is fokozott a készültség. Tusk szerint az interneten terjedő agresszió és gyűlölet hozzájárulhat az erőszak terjedéséhez. A kormány a héten az államfő elé terjeszti az internet biztonságról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a szólásszabadság nem jelenthet korlátlan teret az agressziónak és a gyűlöletkeltésnek, és óvaintett a fegyverviselés korlátlan engedélyezésétől. Is.
0: Időjárás.
1: Felhős borult égbolt lesz ma jellemző az ország nyugati és középső részében, napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában, gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati szél fúj. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Tömegbalesetre figyelmeztetnek Bán és Szvinnák között, a rendőrség közlése szerint torlódás várható és kerülő utak használatát javasolják. Forgalomkorlátozásra számíthatnak Párkányban, a vásár miatt lezárták a Komenszky utca és a Nánai út egy részét.

0: vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
1: Jó napot és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Képzeljék el, milyen lenne, ha nem csak a fülünkkel hallgatnánk a rádiót, hanem szinte az egész testünkkel. Furcsán hangzik, pedig bizonyos értelemben mi is képesek vagyunk rá. Egy erős basszus rezgését például nem csak halljuk, hanem a testünkön keresztül is érezzük. A tintahalaknál azonban ennél jóval tovább megy a dolog. A kutatók most részletesen feltérképezték a testük felszínén található apró érzékelő szőrsejteket, és kiderült, hogy ezek nem csupán néhány helyen fordulnak elő. A tintahal szinte egész testét behálózzák, a fejtől kezdve a karokon át egészen a köpenyéig. Ezek segítségével érzékeli a vízben terjedő rezgéseket és mozgásokat. Tulajdonképpen olyan információkhoz jut általuk, amelyek számunkra leginkább a halláshoz hasonlíthatók. A rendszer ráadásul bizonyos szempontból az emberi belső fül érzékelő sejtjeire is emlékeztet, ezért a kutatók azt remélik, hogy a vizsgálata egyszer még az emberi hallás működésének jobb megértéséhez is hozzájárulhat. Szóval, ha egy tintahal egyszer rádiót hallgatna, talán egészen más élményben lenne része, mint nekünk. Úgyhogy a következő percekben teszteljük, mit szól hozzá a fülünk, és mit a többi részünk. Hangerőt és basszusokat fel, kezdődjön a vasárnap délutáni műsor.

0: A kínálat. Egy elfeledett filmtörténeti alkotás, a Till the Bells Ring.
1: Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék.
0: Szüreti napok Horgoson.
2: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és idén, aki pálinkának vitte a szőlőt, az nem vitte a szőlőt, hanem vitte a gyümölcsöt.
0: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Elhagyta Bécset, majd a szó szoros értelmében átgyalogolt Rómában. 90 éves lett Pásztor Erzsi.
3: Küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: Október 11-e a Coming Out, vagyis az előbújás világnapja. Maga a kifejezés ma már sokak számára ismerős, de talán ritkábban gondolunk bele, mit is jelent valójában annak, aki átéli. A Coming Out lényegében azt jelenti, hogy valaki mások előtt is felvállalja a szexuális irányultságát vagy a nemi identitását. Kívülről ez néha egyetlen mondatnak tűnik, belülről viszont lehet hosszú út. Sok gondolkodással, bizonytalansággal és azzal a kérdéssel, vajon hogyan fog reagálni a másik. Mert nincs rá garancia, hogy mindenki ugyanúgy fogadja. Van, aki azt mondja, rendben, nekem ettől semmi sem változott, másnak idő kell hozzá, és sajnos olyan is előfordul, hogy valakit elutasítás ér. Ezért a coming out nagyon személyes döntés. Nem valamiféle kötelező lépés, és nincs hozzá megfelelő életkor sem. Van, aki fiatalon mondja el a családjának, más csak évekkel később. És az is teljesen gyakori, hogy valaki egy baráti körben nyíltan beszél róla, máshol viszont nem. Tulajdonképpen nem is egyszer történik meg. Egy új munkahely, egy új társaság vagy egy új kapcsolat újra előhozhatja a kérdést, elmondjam vagy nem mondjam. A Coming Out világnapját először 1988-ban tartották meg az Egyesült Államokban. Az október 11-i dátum egy évvel korábbi washingtoni felvonuláshoz kapcsolódik, amelyen a meleg és leszbikus emberek jogaiért álltak ki. A kezdeményezés mögött az a gondolat állt, hogy az előítéleteket sokszor az ismeretlenség táplálja. Egészen más ugyanis általában egy névtelen csoportról gondolkodni, mint egy olyan emberről, akit személyesen ismerünk. Egy barátról, egy kollégáról, egy testvérről, egy gyerekről. Persze ettől még senkinek sem kötelessége beszélni a magánéletéről. A világnap sem erről szól, sokkal inkább arról, hogy aki szeretné elmondani, az lehetőleg olyan közegben tehesse, ahol nem kell félnie a következményektől. És ebben a környezet reakciója rengeteget számít. Nem feltétlenül kell tökéletes mondatot keresni, nem kell mindent azonnal érteni sem, néha elég annyi, hogy meghallgatjuk a másikat, hogy nem csinálunk belőle szenzációt. És hogy azt, amit bizalmasan elmondott nekünk, nem adjuk tovább másnak. Mert bár maga a mondat lehet egészen rövid, az út odáig néha nagyon hosszú. Talán ez az egyik legfontosabb gondolat október 11-én, ami nekünk egy beszélgetés néhány perce, az a másik embernek lehet, hogy egy komoly döntés eredménye.

0: Egy film, két percben.
1: Nemrég derült ki, hogy valószínűleg a Till the Bells Ring, azaz az Amíg nem szólnak a harangok című 1926-os kótalkotás a világ első egész estés hangos filmje. Polák Zsóka mondja el a részleteket.
2: Ha a világ első hangos filmjéről van szó, mindenki rávágja, a jazz énekes volt az 1927-ben. Most azonban egy új kutatás szerint még ezt a filmet is megelőzte valami, a Till the Bells Ring című skót hangosfilm, amelyet épp 100 éve, 1926. október 11-én mutattak be. Még nem hallottatok semmit. Hangzik el a film történeti jelentőségű mondat a világ első hangosfilmjének titulált alkotásában, a jazz énekesben. Most egy új kutatás szerint mindez megdőlhet. Mark David Jacobs kutató olyan bizonyítékokat tárt fel, amelyek szerint egy skót film egy egész évvel megelőzte Hollywoodot. A szóban forgó alkotás a Till the Bells Ring című skót film, amelyet Graham Moffat skót drámaíró vitt filmre saját színdarabja alapján. Moffat egy olyan londoni vállalathoz fordult, amelynek szabadalmaztatott rendszere lehetővé tette, hogy a szinkronizált hangot közvetlenül a filmre rögzítsék. Ezt a korai technológiát addig többnyire csak rövid, párperces varieté vagy zenés előadások rögzítésére használták a gyenge minőség miatt. A 45 perces filmben szerepelt az író felesége, lánya és a család kutyája is. A film premierje egy balul sikerült, hibás berendezések miatt meghiúsult zárt körű vetítés után 1926. október 11-én volt Edinburgh-ban. A korabeli nézőket külön figyelmeztetni kellett, hogy a vetítés alatt ne járkáljanak ki be, és maguk se beszélgessenek. A némafilmek korszakában ugyanis ez megszokott volt, de itt úgy kellett viselkedniük, mintha valódi színházban ülnének. A korabeli sajtó elragadtatással írt a fenoménról. Kiemelték, hogy a mozgás és a hang tökéletes szinkronban volt, és a fül is hamar hozzászokott a beszélő alakok látványához. A film azért merült feledésbe, mert a kópiát megszerezte egy gátlástalan forgalmazó, aki 1933-ban vadonatúj filmként mutatta be újra. Moffat emiatt beperelte őket, és 1935-ben meg is nyerte a pert. Ekkor minden létező kópia visszakerült hozzá, de a filmet ezt követően nem vetítették többé. Moffat 1951-ben hunyt el a dél-afrikai fokvárosban úgy, hogy úttörő teljesítményét soha nem ismerték el hivatalosan. A filmből egyetlen kópia maradt fenn a Brit Filmintézet Nemzeti Archívumában. Jelenleg a kutató arra vár, hogy megvizsgálják, restaurálják, és a világ végre megismerhesse a Moffat család elfeledett történelmi jelentőségű filmjét.

0: Horgoson a Juvenior Polgárok Egyesülete szervezésében tartották meg a 36. születinapokat. Ez alkalommal is terménykiállítás, főzőverseny, kézműves és gasztronómiai különlegességek, gazdag gyermekprogram, születi olimpia és színes kultúrműsor várta a látogatókat. A rendezvény célja a hagyományok éltetése mellett a helyi termékek és a bőtermés bemutatása volt, emellett a közösségépítést és a tartalmas szórakozást is szolgálta. A születinapokon a helyi Szent Orbán borlovagrend tagja is bemutatták a szőlőpréselés ősi technikáját, a friss mustot pedig a látogatók is megkóstolhatták a helyszínen. Az Újvidéki Rádió munkatársa Csubrilo Zoltán riportjában először a Szent Orbán borlovagrend tagját, Olá Ottó Borást szólaltatja meg.
1: Először ledaráljuk, utána beledzik a présbe is, présőjük.
2: Milyen szőlőből lehet jó mustot készíteni?
1: Jó egészséges szőlőből, az idei év ez jó cukorfok, jó, először 20 fölüli cukorfokok vannak, 21, 2, 3. Édes a musta, mindenki dicséri.
2: Milyen évet zártak a szőlészetben?
1: Bő termés volt a szőlő, ahol nem fagyott el tavasszal, egyes fajták elfagytak, de mi nálunk bő termés volt, de van még most is jelenleg is kint, amit nem lehet eladni. Szóval nagy a termés.
2: Mit jelent az, hogy nem lehet eladni?
1: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és idén, aki pálinkának vitte a szőlőt, az nem vette a szőlőt, hanem vette a gyümölcsöt. Akkor most azt tapasztaltuk be, volt, aki tavaly vettünk szőlőt pálinkának, azt mondta, hogy nem adom meg azt az árat, mert azt mondja, olcsóbban 50-60 irányi megveszem a gyümölcsöt.
2: Itt a szüret ideje, itt a számadás ideje, mégis magának mi a legkedvesebb ebből az évből?
1: Az, hogy jó lett a termés, jó termés, jó a minőség. Aki vásárolt, aki minden évben, az éves minden évben van vásárolunk, az mindenki dicsért, hogy a minőség megvan, hogy jó lesz a bor.
2: Akkor negatívumokról nem nagyon lehet beszámolni az áron kívül?
1: Nem. Meg, hogy a szóval több jó termés volt, akkor mindenből van. Akkor az több lát van, hogy nagy a kínálat.
2: Kinek ajánlod a mustot?
1: Mindenkinek, aki szereti, jöjjön, fogyassza.
3: Bíró Nándor Borász, a Szent Orbán borlovagrend tagja, elégedettséggel könyvelte az idei évet.
2: Bíró Nándor, Horgosi Borász is jelen van a születi napokon. Mégis milyen jelentőséget tulajdonít ennek a rendezvénynek egyáltalán?
4: Hát én nekem ez nagyon tetszik, ugyanis most meg tudjuk mutatni, hogy mink van, miket termeltünk. Maga a születénapokat már én nagyon-nagyon régóta követem, meg részt veszek benne, ugyanis én szőlész borász vagyok állandóan, ugye a fő dolog azért csak a szőlő, meg az alma, tehát a gyümölcsök, de itten kézművesek, itt mindenki részt vesz, nagyon kellemes itt a hangulat is, halljuk a zenét, minden, mindenki részt vesz, a kicsiktől kezdve a szüleik. Szóval látom, hogy mindenki boldog, néha egy kicsit elszabadul a munkától az ember.
2: A szület már lassan véget ért, hálát adhatunk a termésnek, de itt van már a kezünkben az új, friss borocska. Mit tart a kezében most?
4: Most a kezemben nagyon kedves bort tartok, ugyanis ez a Generóza, ez egy új ültetvény nálam, amit Magyarországról származik, és ottan szerettem meg, és átkoztam ide, de úgy látszik itt is egyfolytában mindezt veszik tőlem, attól eltekintve, hogy az idei bor már elég korai születelés, már le van tisztulva, érezzük benne az úgynevezett Ezerjó és a Tramini keverékét, nagyon meg vagyok elégedve vele.
3: Horgos területén ma már nagyban termesztik a szőlőt, így a szüret már nem csak egy családi esemény, ahogyan egykor volt. Régen családi ünnepség volt a szüret, ahol összejött a család apraja, nagyja és a rokonság. Móvába mentek egyik szőlős gazdától a másik szőlős gazdához, hogy minél gyorsabban be tudják takarítani az egész éves munka gyümölcsét, és nem csak a szőlőre volt ez jellemző, hanem minden más terményre. Sós Nóra, a Juvenior Polgárok Egyesületének szervezője nyilatkozott híradónak.
5: Az idejében igazából a tematikát érintve a mesterségeket céloztuk meg címül, tehát a helyi mesterségeket, vagy régi mesterségeket próbáltunk feleleveníteni, tehát a kiállítás anyaga ezt adja vissza, valamint a termény kiállítás nyilván a szület jegyében idén is megszervezésre került, és a kiállítandó dolgokat meg lehet tekinteni a művelődési ház előterében. Igazából mindig azt mondom, hogy a közösségről szól a születőnapok, hiszen ilyenkor barátok, családok, családtagok, régi elszámolottak is hazajönnek Horgosra, és Horgos központjába együtt próbálnak ünnepelni, hogy az őszbe köszöntöttével, a szület végével, azt gondolom, ez igazából a találkozásokról szól leginkább.
2: Meglátásod szerint milyen hangulatban vannak most a horgosi termelők? Egy nehéz évet hagytunk magunk mögött, termelési szezont. Mi a visszajelzés? Láthatunk itt terménykiállítást is, ami nagyon szép, de a termelők mit mondanak?
5: Mindenki a legszebb portékáját igyekezett elhozni ugye a kiállításra. Valóban látszik a kiállításon és a termelőkön is, hogy hát inséges időket élt meg a termelő az idejében a szárazság miatt. Én úgy gondolom, hogy mindenki ilyenkor egy picit kitesz magáért és igyekszik a valóban a szép terményét bemutatni. A termelők nyilván ezt is elégedetnek kell, hogy tekintsék, hiszen a jóisten ezt adta nekünk az idejében. Úgyhogy igazából szomorkodásra nyilván nincs, és a mai nap pedig ugye a jó hangulatról és a vidámságról szól.
2: A szervező mely részére a legbüszkébb egy ilyen fesztiválnak?
5: Én igazából nem tudnék kiemelni egyetlen egyet sem, hiszen nagyon meghitt és nagyon családias a megnyitó rendezvény, amikor az óvodások lépnek fel, viszont a szombatnap egy igazi kavalkád, amikor a sportolási tevékenységek mutatkoznak be, amikor az a sok-sok vendég felvonul a Vasút utcában, a színpad előtt megáll a színpompás népviseletben, majd színpadra lép, azt hiszem, ez az egyik legszebb pont talán a születénapoknak, de a termény áldásra, amikor hálát adunk a Jóistennek a terményért, az is egy igazán szép az eseménynek.
0: A szerbiai Horgoson a Juvenior Polgárok Egyesülete szervezésében tartották meg a 36. születinapokat. Csubrilo Zoltán riportját hallották.

0: 170 éve hunyt el a rimaszombati szobrász Ferenc István. Melay Erzsébet írását olvasom fel.
1: Művészet, történet.
0: A magyar szobrászatról azt tartják a szakírók, hogy az Ferenc Istvánnal, rimaszombat szülöttével kezdődik. Ez való igaz. Kiváló szobrász volt, aki Rómát is megjárva tért vissza Magyar Honba. A művész 1792-ben született, apja egy ideig maga mellett tartotta a műhelyében, gondolta, hogy ő is lakatos mester lesz. István azonban később Budára utazott, ahol rajzolni tanult, majd a Bécsi Képzőművészeti Akadémián sajátította el az éremművészetet. Elhagyta Bécset, majd a szó szoros értelmében átgyalogolt Rómába. Tordvalcen, dán szobrász műhelyébe állt be dolgozni. Érdekes az első és legismertebb szobrának története. A művész ezt két évig faragta Kararai márványból. A címe Pásztorlányka, avagy a Szép mesterségek kezdete. Ez a nő a laka porba rajzolja elment kedvesének az arcképét. A művet úgy magyarázzák, hogy az a rajz születését ábrázolja. Ferenci a Palazzo di Venezia udvarán faragta a szobrot Canova szobrász fejedelem szemei előtt. Mindenben a nagy művész tanácsait követte. A magyar szobrász a Pásztorlányka szobrát hazaküldte, és Csokonai Mell szobrával együtt a nemzetnek ajánlotta. Kazinczy a Pásztorlánykát versben köszöntötte. Az alkotó átment Antonio Canova a legnagyobb klasszicista szobrász műhelyébe. 1824-ben tért haza, és Budán telepedett le. A magyar arisztokrácia több éven át felkarolta. Megfaragta például Kazinczy Ferenc és Rudnai Sándor Mell szobrát, Szent István vértanú oltár szobrát pedig Esztergom megrendelésére. Síremléket is faragott. 1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Önarcképe a Magyar Nemzeti Galériába került. A magyar írók, köztük Vörös Marti Mihály gyűjtést indítottak, hogy Ferenczy elkészíthesse Mátyás király emlékművét, de ebből csak részletek valósultak meg, mivel kevés pénz jött össze. Szobrász iskoláját sem tudta elindítani. A kudarcok összeroppantották a szobrászt, összetörte a gipsz mintáit és visszament rimaszombatba. Kisebb szobrokat még készített és befejezte márványszobrát, az Euridikét. Ezt tartotta a legjobb művének, és ez is került a sírjára a rimaszombati református templomban. 170 évvel ezelőtt, 1856-ban. Ferenczy tipikus klasszicista szobrász volt, de hatalmas szerepet játszott a magyar nemzeti művészet létrejöttében. Érdekességként elmondhatjuk, hogy az általa Rómában vásárolt kis reneszánsz szobrok között található a később Leonardo műveként azonosított lovas szobor.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminiszter megvonná az állami védelmet azoktól, akik nem tartják be a testőrség utasításait. Az ENSZ és az Európai Unió elítélte a riádi repülőtér elleni támadást, a húszik újabb csapásokkal fenyegetnek. Felhős borult égbolt mellett legfeljebb 18 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsék Viktória vagyok, következnek a részletek. Matus Rutajastok belügyminiszter törvénymódosítást kezdeményez annak érdekében, hogy megvonhassák az állami védelmet azoktól, a védett személyektől, akik nem tartják be testőrségük biztonsági előírásait. A miniszter ezzel egy az ellenzéki Szlovenszko mozgalom elnökét, Igor Matovics körül kialakult incidensre reagált. Állítása szerint Matovics tudatosan idéz elő konfliktusokat és ezzel saját biztonságát is veszélyezteti. A politikus a Robert Fico miniszterelnök elleni 2 évvel ezelőtti merénylet után kapott állami testőrséget. Sutajestok szerint az ellenzéki politikusoknak is joguk van a védelemhez, de be kell tartaniuk a biztonsági előírásokat. A miniszter Matovicsot tette felelőssé a testőröket érő gyűlölködő internetes kommentekért is. Az ENSZ és az Európai Unió is felszólította a jemeni húszi lázadókat, hogy hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A szaúd-arábiai Riád repülőterét tegnap ért csapásban 12 ember meghalt, több mint 300-an pedig megsérültek. Antonio Guterres ENSZ főtitkár szerint a civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadások sértik a nemzetközi jogot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, veszélyes eszkaláció nevezte az akciót. A huszik egyelőre nem vállalták a felelősséget, katonai szóvivőjük azonban újabb szaúd-arábiai repülőtéri támadásokat helyezett kilátásba. A riádi nemzetközi repülőtér működését legalább ma estig felfüggesztették. Az uniós tagállamok külügyminiszterei holnap tárgyalnak a közel-keleti helyzetről. 14. Leópápa a következő napokban műtéten esik át, amelynek során egy tüdőben talált csomót távolítanak el, jelentette be ma a híveknek. A 71 éves egyházfő elmondta, hogy az elváltozást a közelmúltbeli vizsgálatok során korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok műtétet javasoltak, a pápa pedig elfogadta az ajánlásukat. A beavatkozás további részleteit egyelőre nem közölték. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba utazna. Egyelőre nem tudni, hogy a műtét és a felépülés befolyásolja-e a tervezett látogatást. Az egyházfő korábban hosszú éveken át misszionáriusként és püspökként szolgált Peruban, és perui állampolgársággal is rendelkezik.
0: Időjárás.
1: Felhős, borult égbolt lesz ma jellemző, az ország nyugati és középső részében napközben fokozatosan csökkenhet a felhőzet. Délután enyhe csapadék is várható az ország keleti régiójában. Gyenge vagy mérsékelt északi-északnyugati szél fúj. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, délnyugaton akár 20 fok is lehet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Tömegbalesetre figyelmeztetnek Bán és Szvinnák között, félpályás a haladás az érintett szakaszon, fennakadás azonban nem várható. Forgalomkorlátozásra számíthatnak Párkányban a vásár miatt, lezárták a Komenszky utca és a Nánai út egy részét. A teherforgalmat Köbölkút felé terelik. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A folytatásban jönnek a brit lista vezetők, 15 óra után pedig Pásztor Erzsivel beszélgetünk.
3: Én egy nagy gondot jelentek a lányomnak, meg a körülöttem lévőknek, mert bizony mondom, ki kell szolgálni, meg egy segítségre szorulok. De hát nem tudunk más csinálni, csak így, hogy egymást segítsük, amikor baj van, és próbálunk jobbá tenni magunk körül mindent.
0: Retro slágerlista.
2: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. október 11-én Jim Reeves' Distant Drums című dal állt az élen.

1976-ban a Pussycat Mississippi című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A holland együttes felvételét Werner Tornissen írta, méghozzá már évekkel azelőtt, hogy végül lemezre került volna. A dal különlegessége, hogy egy európai zenekar idézte meg benne az amerikai country világát és a Mississippi hangulatát, miközben a szöveg a rock and roll térhódításáról és a régi country zene háttérbe szorulásáról mesél. A jellegzetes énekhang Tony Villié, aki két nővérével együtt alkotta a Pussycat énekes magját. A Mississippi 4 héten át vezette a brit slágerlistát és számos más országban is első.

1981-ben Dave Stewart és Barbara Gasking It's My Party című dala állt a brit rádiók listájának élén. A szám Leslie Gore 1963-as slágerének egészen különleges feldolgozása. Az eredeti teenager pop hangzás helyett Stewart és Gasking játékos elektronikus hangszerelést készített belőle. A felvételt ráadásul otthoni stúdióban rögzítették, és eredetileg egy kis független kiadónál jelent meg. A szokatlan feldolgozás végül óriási sikert aratott, és 4 héten át vezette a brit slágerlistát. Ez lett Dave Stewart és Barbara Gaskin legismertebb közös felvétele, Dave Stewartot pedig nem szabad összekeverni a Eurythmics azonos nevű zenészével.

1986-ban Nick Berry Every Loser Wins című dala volt a brit rádió kedvence. Nick Berryt akkoriban elsősorban színészként ismerték, az EastEnders című brit sorozatban Simon Wiskins Vic szerepét játszotta. A dal magában a sorozatban is elhangzott, és az ottani történetszálnak köszönhetően gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert. Az Every Loser Wins 3 héten át vezette a brit slágerlistát, és 1986 egyik legnagyobb példányszámban eladott kislemeze lett Nagy-Britanniában. Érdekesség, hogy a szerzői között Simon May is ott volt, akinek az EastEnders híres főcímzenéjét is köszönhetjük. We need

1996-ban a Chemical Brothers Setting Sun című dala volt a brit rádió kedvence. A felvétel egyik különlegessége, hogy a vokált Noel Gallagher, az Oasis gitárosa és dalszerzője énekelte fel. A szám a Chemical Brothers jellegzetes big beat hangzását hozta, súlyos dobokkal, torzított elektronikus hangokkal és pszichedelikus elemekkel. A Setting Sun rögtön az első helyen nyitott a brit slágerlistán, és a duó első brit listavezető kislemeze lett. A dal később az 1977-es Dig Your Own Hole albumra is felkerült, amely a 90-es évek elektronikus zenéjének egyik meghatározó lemez.

legnagyobb kedvence. A számot Calvin Harris írta és producerként is ő jegyezte, elektronikus dance hangzása pedig Rihanna addigi slágereihez képest is új irányt jelentett. A szöveg központi sora We found love in a hopeless place egy intenzív, de korán sem problémamentes kapcsolat hangulatát foglalja össze. A dal összesen 6 héten át vezette a brit slágerlistát, és világszerte 2011 egyik legnagyobb slágere lett. A Belfastban forgatott, nyers hangulatú videoklip egy szenvedélyes, ugyanakkor önpusztító kapcsolatot mutat be, és Grammy-díjat

a UK Top 40 élén ezen a héten Taylor Swift Patient Zero című dalál. A felvétel a The Life of a Showgirl, The Encore című bővített album egyik új dala, amelyet Swift Max Martinnal és Shellbackkel közösen írt és készített. A Patient Zero egy mérgező kapcsolatot állít a középpontba, a cím pedig képletesen arra az emberre utal, akitől az egész érzelmi káosz elindul. A dal rögtön az első helyen nyitott Nagy-Britanniában, és Taylor Swift 8. brit lista vezető kislemeze, egyben 2026-ban már a 3. number one slágere lett. Érdekesség, hogy a dal hangszerelésében az elektronikus pop hangzás mellett mandolin, pedál steel gitár és hegedű is szerepel.

0: retro slágerlistát hallották. A 15 órai híreket követően Pásztor Erzsivel beszélgetünk, az óra végén pedig John Lennon énekel.
1: Pátria Rádió. 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: A pénzügyminiszter szerint szerdán elfogadhatja a parlament a jövő évi költségvetést. Az ENSZ és az Európai Unió elítélte a riádi repülőtér elleni támadást, a húszig újabb csapásokkal fenyegetnek. Változóan felhős részben terült égbolt. Várható holnap legfeljebb 19 fokot mérhetünk. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Nagyislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem számít arra, hogy a parlament elutasítja a 2027-es állami költségvetést. A Jó 24 televízió műsorában hangsúlyozta, a költségvetés megfelel az Európai Unió költségvetési szabályainak. Szerinte a konszolidációnak már van eredménye, a költségvetés pedig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Ha a kormány minden koalíciós partner valamennyi követelését teljesítette volna, a hiány megközelítené a GDP 8%-át, mondta a tárcavezető. A pénzügyminiszter Tomás Taraba és Peter Sliszko független képviselők támogatására is számít, és szerinte nekik is érdemes lenne megszavazniuk a költségvetést. Veronika Remišová ellenzéki képviselő szerint a 2027-es állami költségvetés a gazdasági hanyatlás költségvetése, amely történelmi magasságokba emelheti Szlovákia államadóságát, közölte a képviselő az STVR Op egy minút vanász című műsorában. Milan Uhrik, a Republika Európai Parlamenti képviselője szintén bírálta a tervezetet, amely szerinte szakmaiatlanul nyilvános vita nélkül készült. Mindketten egyetértenek a konszolidáció szükségességével, de Uhrik szerint elsősorban az állami kiadásokat kellene csökkenteni, például a minisztériumok összevonásával és a közigazgatás karcsúsításával. Remišová a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és úgy véli, a 13. nyugdíjra is előteremthető a fedezet. Uhrik megtartaná a juttatást, de célzottabb elosztást tartana indokoltnak. Az ENSZ és az Európai Unió is felszólította a jemeni húszi lázadókat, hogy hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A szaúd-arábiai Riád repülőterét szombaton ért csapásban 12 ember meghalt, több mint 300-an megsérültek. António Guterres ENSZ főtitkár szerint a civilek és a polgári infrastruktúra elleni támadások sértik a nemzetközi jogot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, veszélyes eszkalációnak nevezte az akciót. A húszik egyelőre nem vállalták a felelősséget, katonai szóvivőjük azonban újabb, szaúd-arábiai repülőtéri támadásokat helyezett kilátásba. A riádi nemzetközi repülőtér működését legalább ma estig felfüggesztették. Az uniós tagállamok külügyminiszterei holnap tárgyalnak a közel-keleti helyzetről. A lengyel rendőrség információkat kapott egy Donald Tusk miniszterelnök és Vladislav Kosznyek-Kamis is védelmi miniszter elleni esetleges támadásról. A belügyminisztérium szóvivője szerint a hatóságok már elrendelték a szükséges biztonsági intézkedéseket. Az ügyben ma délelőtt a belső biztonsági ügynökség terrorellenes központjában tartottak egyeztetést. Egyelőre nem közölték pontosan, milyen fenyegetésről szólnak a rendőrséghez érkezett információk. Lengyelországban az elmúlt napok iskolai erőszakos esetei miatt is fokozott a készültség. Tusk szerint az interneten terjedő agresszió és gyűlölet hozzájárulhat az erőszak terjedéséhez.
1: Időjárás.
2: Változóan felhős, részben derült égbolt várható holnap, éjjel legkevesebb 3, legfeljebb 8 fokot mérhetünk. A völgyekben fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Holnap napközben a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként mérséklődhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Tömegbalesetre figyelmeztettek Bán és Szvinnyel között, félpályás a haladás az érintett szakaszon, fennakadás azonban nem várható. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
0: Jó napot kívánok! A mai műsor utolsó órájában a 90 éves pásztor Erzsivel beszélgetünk, az óra végén pedig John Lennon három slágere forog, ez a vasárnap délután.

0: 90 éves lett Pásztor Erzsi, a nemzet Janka nénie, aki számtalan fantasztikus színházi, filmes és szinkron szerep alkotója is. A következőkben egy rövidebb, aktuális születésnapi beszélgetés következik, majd egy 5 éve készült interjú részletét hallhatják. A riporter Kossár Georgina.
1: Kedves, drága művésznő, hát ugye szeptember 24-én, hát most nemrég töltötte be a 90.
2: születésnapját. Igen.
1: Ez valami csoda. Jó Isten éltesse.
2: Köszönöm szépen.
1: Hát tudom, hogy az utóbbi időben rengeteg problémával kellett megküzdenie. Hogy éli meg ezt a 90. életét?
2: Én úgy élem meg, hogy reménykedem, hogy minden nap jobb lesz valamivel. Nem lesz jobb, de én elhiszem, mert akarom. És nem akarom, hogy a környezetem még keserűbb legyen miattam, mert én egy nagy gondot jelentek a lányomnak, meg a körülöttem lévőknek, mert bizony engem ki kell szolgálni, meg egy segítségre szorulok. De hát nem tudunk más csinálni, csak így, hogy egymást segítjük, amikor baj van, és próbálunk jobbá tenni magunk körül mindent. Nem könnyű, nem lehet. Én tudom, hogy nem lehet, de a próba azért nem kerül semmivel. És akkor inkább legyen egy kicsit derűsebb a kedvünk, mint az, hogy folyton könnyeket hullatunk, mert az megy magától. Van mindenért sírni való. Magunkért, másokért, a többiekért, mindenkiért tulajdonképpen. Hiába erőködünk, akármit tesz, ezt nem tudja megakadályozni. Mert ez a remény, ami lebeg előttünk, hogy most jobb lesz, és egy kicsit kilábalunk ebből a borzalomból. De hát ez a remény, hogy igenis reménykedni kell, mert így kívánja Jóisten is, hogy így legyen. Könnyítsen az életünkön. Ezt nem lehet erőltetni. Higgyen nekem, én olyan régóta beteg vagyok, küzdök és reménykedek. Tudom, hogy reménytelen, de azért megpróbálom, mert az adja az életet. Az nincs más, akkor már az ember feladja, és csak a hittel lehet. Ezt nem is értjük, ezt egyszer csak átéljük, és utána kilábalunk belőle valamilyen módon.

0: Nem könnyen, nem könnyen. Sajnos ezt nem tudjuk kikerülni. De hogyha állandóan permanenciába tartja magát, akkor sokkal rosszabb. Higgyen nekem, olyan jó volt a csináló. Én 30 kilót fogytam egyszerre, és mindig csak lejjebb mentem, és soha nem tudtam, egy grammot nem tudtam hízni, hiába szedtem mindenféle vitamin. Hogyha virágódjunk ezen, mert nincs értelme, ebbe hinni kell, és reménykedni, hogy valamivel jobb lesz a helyzet. Nem tudunk rajta változtatni. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, amennyit én csinálok, hogy minden reggel úgy kellett föl, hogy most egy kicsit megpróbálok jobbkedvű lenni. Nem biztos, hogy vagyok, vagy sikerül, de legalább próbálkozom. Édes drágám, nem tudok jobbat mondani, mert nincs rá orvosság. Csak magunkba tudjuk eldönteni, hogy igenis ma jó kedvem lesz, megpróbálom, hogy jó kedvem legyen, hogy derűs legyen, hogy ne sírjak, hogy ne szomorkodjak. Nem tudok mást mondani.
1: Értem. És mi az a belső motiváció mégis, tehát, hogy ami úgy hajtja, ami tényleg...
0: Az, hogy olyan szép életem volt tulajdonképpen, hogyha azt veszem, hogy nagyon komoly betegségeim voltak, de mégse haltam bele. Túléltem. Két rákműtétet túléltem. Nem mondom, hogy most is tovább megyek, mert hát ez már kiszámíthatatlan. De azért 90 év az nem kevés, és ebből én 66-ot a pályámon töltöttem, amit imádtam, és nagyon-nagyon szerettem csinálni. 66 évig voltam a deszkán. Ennél többet nem kívánhatok. És akkor csak annyit mondok, hogy köszönöm szépen, jó Istenem.
1: Ez így.
0: Nem lázadozok fogalmi.
1: De hát tényleg fantasztikus karriert futott be, bár drámai és komikus karakterek ugye százait formálta meg.
0: Meg szeretett a közönség, és az mindennél többet ért nekem, hogy azt a rengeteg szeretetet, amit vadidegen emberektől kaptam, akik élvezték a játékomat, ennél nagyobb ajándékot nem kaphattam a pályámon. És 90 éves koromig tulajdonképpen gyakorolhattam a pályámat. És most is, amikor búcsúztattak, olyan sok fiatal, nem is idős emberek, mint én, hanem fiatal emberek szeretetét mutatták ki. Hát ez olyan ajándék, amiért hálásnak kell lenni. És legalább egy kicsit be kell fogni a számat, hogy ne panaszkodjak folyton. Mert ugye folyton panaszra áll a szám, hogy miért fáj a hátam, miért fáj a lábom, miért fáj ez, miért fáj az. De hát ilyen az életünk, és ennél még rosszabbak is vannak. Úgyhogy egy kicsit fegyelmezni kell magunkat, és visszafogni a fájdalmat. Az úgysem múlik el, az megmarad. De legalább tartóztassuk magunkat, hogy ne még nehezebbé tegyük a körülöttünk lévő életét. Édes drágám, nem tudok más mondani.
1: Ugye 2026. augusztusában be is fejezte az aktív színpadi pályafutását. Nem volt önben semmi olyan, hogy szomorúság vagy...
0: De szomorúság volt, hát szomorúság volt, mert nem voltam jól, nem vagyok egészséges. Most is nem tudok egyedül elmenni, csak segítséggel, hogyha segítenek az utcán. Ezek mind nehézségek és problémák, de valahogy megoldjuk. Ameddig lehet legalábbis, addig próbáljuk csinálni. Nem akarom nehezíteni még a körülöttem lévőknek az életét még jobban, mert segíteni nem tudok rajta, jobban nem leszek, egészségesebb már nem leszek. Úgyhogy csak azt, hogy vigyázok magamra, amennyire tudok, és vigyáznak rám azok, akik körülöttem vannak. Most nem tudom jobban segíteni, fölösleges, mert nem tudok változtatni rajta. Ha tudnék, akkor megtennék minden mást.
1: Megjelent most életrajzi kötete, ugye, a Mégiscsak színésznő vagyok, Pásztor Erzsi élete, hogy ő mesél.
0: Igen.
1: Ebben az életrajzi kötetben ön...
0: Tehát, leírtam az életemet, illetve elmondtam az életemet, elmondtam a pályámat, elmondtam, amit fontosnak éreztem, hogy az általam szeretett nagy művészek ne feledésbe merüljenek, hanem igenis törődjenek velük, mert csodálatos művészek voltak, akiktől tanulhattunk, akiktől szeretetet tanultunk, akitől béketűrést tanultunk. Ezt próbáltam tovább vinni. És most már befejezném, mert ebédelni fogunk. Minden jót kívánok!
1: Minden jót!
2: Nagyon-nagyon örülök, művésznő, hogy tudunk beszélni. És hát
3: azért volt ilyen tortúra, mert nagyon-nagyon le voltam terhelve, vagyok is még. Ez a hetem még rettenet, de persze mind örömmel teli, csak hát vannak nehéz pillanatok, amikor az egyeztetés is gondot okoz. Hallgatom.
2: Persze, ugye nehéz volt egyeztetni, mert hogy én is azt hallom mindenhonnan, hogy sokat ünneplik önt egész reggeltől estig.
3: Hát töntek óta én még nem álltam meg. Most először itt fönt már heverek, a lábaim kinyújtva, már itthon vagyok. De hát korán mentem a szinkronba, szóval vannak azért halaszthatatlan munkáim, amit még a rumli előtt, ugye sorozat, amit hát most bejön. Hát most muszáj, azt muszáj megcsinálni. Na, boldogság nekem, hogy olyan sok helyről kapok. Hát igazi őszinte szeretetteli köszöntéseket, mert hát azért 85 éves korban nem mindenki ugrabugrál a színpadon már úgy, hogy ez nekem is nagy öröm, az is, hogy játszhatok, az is, hogy ünnepelnek.
2: Ez így van. Nem szeretnék rögtön így az elején kellemetlen dolgokról beszélni, de ugye ezt is tudtuk a sajtóból, hogy ön pár évvel ezelőtt azért komoly betegségen esett át, nem is erről akarok már beszélni, ez már legyen a múlt, de hogy mindezek ellenére valóban hogyan tudta megőrizni ennyire ezt a fiatalságát, ezt a sok energiát, amit tényleg kapnak
3: hát,
2: öntől.
3: Hát mikor az ember meghal egy ilyen leletet, ami nekem volt, akkor nem akarja elhinni, hogy ez vele történik. De ugyanabban a pillanatban úgy éreztem, hogy ez most egy átmeneti időszak, most ezt nekem át kell végig. Valahol az agyamban legmélyen tudtam, hogy ez egy halálos betegség, szóval hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De egyszerűen nem engedtem a felszínre törni, szóval ez nekem ott alul valahol nagyon mélyen bennem volt, de a felszínen és a napok teltével úgy kezeltem, hogy ez egy átmeneti időszak, amin majd át fogok esni, meg fogok gyógyulni, és csinálom. Nem engedtem ugyan magamhoz közel senkit. Ez az igazság, hogy a lányom külföldön élt még akkor, és nem is nagyon tudott, kétszer tudott itthon lenni, de a keresztlányom, aki minden áldott nap jött hozzám a kórházba, és hát volt segítségem valóban, de a kollégákkal is telefonon beszéltem, hát egy-két olyan barátom tudta, igazából nem is tudták. Nem akartam róla, és nem akartam magam sem, akartam ezzel foglalkozni. A kórházban is megkértem a nővért, hogy amikor kimentem, hogy nézze meg, hogy nincsenek-e ott, mert azért nem akartam. Akkor nagyon rosszul esett az, hogy felismernek, mert rémes állapotban voltam, ugye rögtön 15 kilót leadtam. És hát szóval nem akartam foglalkozni vele. Úgy kezeltem, mint egy átmeneti időszakot. És hát utána, aztán a professzorom kérésére nyilatkoztam egyszer. De megmondtam, hogy csak egyszer nyilatkozom, és megemlítettem, ugye a riportokban hát tudták akkor, mert nem is tudták, hogy nekem ez a bajom, hát a színházaimban igen. De hát az olyan volt, hogy tartották magukat, és sehol nem jelent meg. Szóval én rólam nem, mint hogy most látom divat, hogy húha, a kórházba kellett szállítani XY-t, mert fájt az oldala, aztán kiderült, hogy ki kell húzni a fogát. Szóval ilyeneket én nem akarom bántani a celebéket, csak hát ez a divat most, hogy mindenkit, és akkor milyen híreket is olvasok néha, hogy borzalmas katasztrófa történt XY-nal, majdnem elgázolta egy 8 éves korában. Szóval ezektől kiver a víz, hogyha valaki minden áron benne akar lenni, és minden nap híreket kell, hogy közöljön magáról. Úgyhogy ezen aztán túlestünk, és azóta sem beszélünk róla. Néha megemlítem, hogy az életemet befolyásolta nagy mértékben, mert mindig is optimista voltam, de a betegségem óta még a víz folyásnak is örülök, hogy a fürdőszobában élvezkedhetek, mert mindennek, ami kellemessé teszi, azt mindenért hálát adok.
2: Ez így van.
3: Ennyi erről.
2: Igen, és egyébként úgy változtatott az életmódján azóta, muszáj
3: nem,
2: volt?
3: Semmiben nem, semmiben nem változtattam, nem változtattam. Úgy gondoltam, hogy nekem nincsenek olyan az életemben olyan szenvedélyeim, ami annyira káros lenne, hát mondjuk az evésen kívül, mert azt nagyon szeretek, de magam főzök, én háztartást vezetek mind a mai napig, csak olyanokat főzök, amit szeretek, de nem túlzás, szóval nem olyanokat, hogy amitől rögtön ágynak esik az ember, hanem hát mértékkel. De azért bizony a pacal, meg ilyesmi azért néha előfordul a konyhámban, ami nem szabadna, de hát úgy gondolom, hogy 85 éves korban már talán megengedhető ez.
2: Meg a kovászos uborka, ugye? Éppen néztem.
3: Arról nem is beszélve, mert azt az unokám minden nap emlegeti, még ott Olaszországban is az a minden. De lányom most már hazatelepült Magyarországra, de hát ez a savanyúság, ez a mániánk, ez mindig is megvolt. Én is, ő is, és az unokám is. A fiú nem, de a lány unokám igen, az megőrül az első mondat az, hogy van COVID.
2: Na, már ön említette, hogy a lánya ugye 30 év után költözött haza Olaszországból. Ez egy kicsit úgy megnyugvást adott önnek, vagy lelkileg ez korábban
3: ez
2: sem?
3: Ez nagyon jó érzéssel töltött el, mert megmondom, az első férjétől elvált a lányom, a második házasságában a férje meghalt. Ott maradt egyedül, 5 évvel ezelőtt halt meg a férje, és azóta teljesen egyedül élt, és ő azért annak ellenére, hogy ott élt tele az élete nagyobbik részét, mert hiszen 19 évet élt Magyarországon, és 34-et olaszban, vagy 33-at, nem tudom pontosan. Azért hát ez meghatározó az életében, de ő vágyott is haza. És ez nem lehet ezt se szabályozni. Ez olyan, hogy valakiben vagy föltámad az az érzés, és akkor jó, már pedig nála ez így alakult, és hát nagyon-nagyon jó. Hála jó Istennek, boldog, megteremtett magának egy szép otthont, vidéket választotta. Nem akar városban, az én városi lányom, mondom, és hát ott is Milano, Como, ahol élt, hát azért az igencsak városi hely, de ő most tökélet, most, amikor itt volt nálam ezen az ünnepségen, ez egy akkora láda paradicsomot hozott nekem a saját terméséből, és egy akkora tök van a konyhámban, hogy majdnem elfoglaljon az egész konyhámat, mert hogy ő már gazdálkodik otthon, és ő nagyon-nagyon élvezi ezt.
2: Értem, de én arra kérdeztem rá, azt szerettem volna jobban tudni, hogy a művésznőnek is ez megnyugvást adott, hogy a lánya hazajött.
3: Igen, hát én nem bántam volna, ha ő ott boldog, akkor én tudomásul veszem, és én nem forcíroztam volna. Szóba se került soha, én egy fél mondattal se kértem őt, hogy jöjjön. Én azt szeretem, hogy ő boldog legyen. De hát ott már egyre inkább éreztem, hogy nehéz neki, ráadásul a munkahelyén is megromlott a főnöknőjével a kapcsolata, és ez egy olyan személyes munka volt, amit enyhén beteg emberekkel foglalkozott, vezetett egy ilyen idősek otthonát, de azok azért beteg emberek voltak, szóval. Tehát ez megviselte őt, és amikor már az ember, úgy gondolom, hogy a munkájával, nem a munkáját kifogásolta ő, hanem a bánásmódot. És akkor menni kell, akkor lépni kell. És akkor ő ezt olyan természetességgel, ő maga mondta azt, hogy hazamegyek. Hát én majd ugrottam a bőrömből, örömmel vettem, mert ha ide jött volna, annak is örülök, ha oda ment, ahol ő kiválasztotta magának a helyet, annak is örülök. Minden nap beszélünk telefonon, akkor megyek, amikor akarok, ő akkor jön, amikor akar. Szóval ennél boldogabb, mondom most is ezen az előadáson, ugye itt volt, ő is, hát persze az egész családom, olyan értelemben családom, hogy nekem öcsém van, és az ő két gyereke közül az egyik a feleségivel, a lányom, a Svájcból itt volt, az unokatestvérünk a férjével, aki ugyanegy szót nem értett az egészből, de végig sírta az ünnepséget, mert azt mondták, hogy olyan gyönyörű, hogy ilyen Svájcban soha nincs, ilyen érzelmi élet nincs sehol a világon, mint nálunk.
2: De most
3: volt a véleményük.
2: Árulja most akkor el, művésznő, hogy milyen ünnepségről is volt szó? Meglepték önt, ugye?
3: Hát a ünnepség az annak keretében történt, hogy én 85 éves lettem szeptember 24-én, és nekem az én Darvas Ilonám, aki a Turai Ida Színház igazgatónője, egy csodálatos jutalomjátékot szervezett, ami nekem ugyanaz a darab, amit előtte két héttel bemutattunk, de hát ez egy vadonatúj díjjáték, és hát itt tüneményes, fergeteges látogatás címmel. Varsányi Anna, aki a nagyon jó barátom, írta a darabot, egy remek vígjátékot, csodás szerepem van benne, és ezt a darabot játszottuk, és nagyon-nagyon sok. Hát szóval gondolom, hogy az Ilona szervezte be ezt a társaságot, mert csodálatos barátnőim is ott voltak, és nagyon sok kolléga. És aki nem, az a végére eljött köszönteni, és hát a színpadon az előadás után, aminek hát nagyon nagy sikere volt, frenetikus ünneplésben volt részem, amit hát nem is tudok eléggé hálás lenni, mert ugyan roskadoztam a fáradtságtól, de hát ezt meg kell élni, erről nem lehet mesélni, szóval ez olyan csodálatos volt. Utána ez volt pénteken, szombaton Mohorán, ami Rojnai Klári emlékháza van Mohorán, mert ő ott született. Ott nyílt nekem egy életmű kiállításom, ami megint csak egy nagyon-nagyon szép ünnepség volt. Nagyon szép, nagyon kedves barátokkal, akik beszéltek rólam, velem együtt. Közönség volt, és élvezték, ők is sztoriztunk, meséltünk, és hát gyönyörű a kiállítás, szóval csodálatos. Magam is meghökkentem, hogy teremtő Isten. Ennyi szerep itt a falon, mi mindent csináltam én tévében, moziban. Színhát 62 éve vagyok a pályán, és ehhez hozzáveszem még azt a 4 év főiskolát, ugye? Tehát tulajdonképpen 66 éve tartozom ehhez a pályához.
2: Hát az már elég. Igen, amikor utána néztem az ön életpályájának, hát megmondom őszintén, hogy feleslegesnek is tartottam, hogy én azt nézem, hogy mi mindent is játszott el, nem csak a színpadon, hanem tévében is, vagy filmekben, ugye, mert ön rengeteget filmezett, meg filmez még most is, meg a rengeteg szinkron szerep, de hogy mindezek ellenére, ugye ezzel biztos, hogy nem fogom megsérteni, a sok-sok szerep ellenére itt biztos, hogy a Felvidéken a Janka néniként ismerik önt, tehát...
3: Nem csak ott, mint itt is. Az igazság az, hogy a színházban eljátszhattam volna még ennek a tízszeresét is, akkor se tudom elérni azt az ismertséget, amit a szomszédok hozott nekem. Mert a Janka a szomszédokban, amit 34 évvel ezelőtt forgattunk, mind a mai napig mondhatom élő személynek, mert uton útfélen megszólítanak Jankaként, hívnak, hogy nem köszönteném-e föl valamelyik rokonokat, mint Janka néni. Szóval ez egy olyan élő figura, hogy én most pontosan a születésnapomra elmondtam a közönségnek is ott az előadás után, hogy saját magamnak csináltam egy díjat, mert hogy pont ezt gondoltam végig, hogy ennyi év után a Janka, aki igazából az epizódnak is a legkisebbike voltam a szomszédokban, mert az voltam. Én csak hébe-hóban fordultam elő. Nem voltam rendszeres szereplője, és mégis úgy él az emberekben, mintha fűszer. Vagyis azt akarom ezzel mondani, hogy a közönség engem szószoros értelemben főszereplővé tett.
2: Ez így van.
3: Azáltal, hogy mind a mai napig úgy emlékeznek rám, mintha én lettem volna a főszereplő. És így én a születésnapomra megajándékoztam magam, elmondtam, hogy ha ez így van, akkor ugye körülöttünk a sok-sok nagyszerű művész, aki a nemzetszínésze, a nemzetművésze, amit ugyan fölülről kapnak és nagy pénzekkel jár, de én kinevezem magam a közönség művészének. Mert én úgy érzem, hogy teljes mértékben az vagyok. A szeretetükkel, az érdeklődésükkel úgy árasztanak el, hogy azt nem tudom elmondani. Az egyik újságíró megkérdezte tőlem éppen a napokban, mert ugye ezt elmondtam már máshol is, hogy fájó szívvel beszélek én erről, kvázi, hogy én nem vagyok olyan kitüntetett, és neveztem kellett. Mert azt mondtam neki, hogy ennél nagyobb kitüntetést, mint amit én kapok a közönségtől, ilyen ettől nem lehet nagyobbat kapni, mert ez az egyetlen olyan, amit nem lehet befolyásolni. Ezt nem lehet megparancsolni, ezt nem lehet akarni. Akarni lehet, de megvalósítani nem. Ez magától vagy jön, vagy nem létezik. Ezt nem lehet. Nem tudom elmondani, milyen érzés az, amikor, hát az, hogy ha bemegyek és fogadótapsot kapok, hogy az milyen élmény, na de amikor egyedül megyek meghajolni a végén, és abban a pillanatban föláll az egész nézőtér, hát ezt nem tudom elmondani, hogy nincsen fogható érzés ehhez. Nem tudom megmagyarázni sem, mert éppen a barátnőimmel, a színésznő barátnőimmel beszéltem erről, hogy bármilyen hihetetlennek hangzik, nem tudom földolgozni egyszerre ezt az élményt. Szóval olyan módon ül a mellemen, hogy mondjam, nem tudom, nem teherként, mert a boldogság adja ezt, és mégis olyan nehéz megemészteni, hogy sokszor elgondolom, hogy mitől is van ez, hogy kaphatok én ennyi szeretet. Olyan kedvességeket írnak nekem az emberek, hogy azt nem tudom elmondani. Hogy hát olyan boldogság ez, ami semmihez. Én nem irigylek senkit. Hála Istennek a természetem is olyan volt világéletemben, hogy nem voltam irigy. Különben már réges-régen egy keserű ember lennék, hiszen a pályám nem így alakult nekem az elején. Hát én évekig otthon malmozhattam volna. Csak hát háztartást vezettem, gyereket neveltem, főzőcskéztem akkor is, de soha az életben nem engedtem el magam, hiszen évekig nem csináltam semmit, mintha nem is lettem volna a pályán, annyi sok keserűségem volt, de arról soha nem beszélek. Az elmúlt.
2: És mi hozta, elnézést, és mi hoztál az igazi nagy sikert önnek?
3: Hát ki tudja, nem tudom megmagyarázni. Ez jött magától. Mindig játszottam nagy szerepeket, akkor is, amikor nem volt munkám, mert mindig egy-egy olyasmit kaptam, ami hát egy nagy dobás volt, és akkor azt, mikor megcsináltam, akkor beszélt, Istenem, de jó színésznő. Na hát, te atya, úristen. És aztán megint évekig semmi, akkor megint kaptam egyet, akkor megint elájultam, hogy milyen jó. Hát én közben nem változtam, szóval nem úgy lettem jó színésznő, hogy egyszer csak fölkelt és mától jó vagyok. Én pontosan olyan voltam. Nem azt mondom, mert csetlettem, botlottam az első években, amikor Debrecenben kezdtem a pályámat, de olyan mestereim voltak, az osztályfőnököm, aki Szinetár Miklós volt, aki egy fantasztikus tanár is, amellett, hogy egy nagyszerű ember.
2: Bocsánat, hogy közbeszólok, de akartam is említeni, hogy a Szinetár tanár úr az nagyon jókat mondott önről, tehát, hogy fantasztikus tehetségnek tartotta önt már az első pillanattól kezdve.
3: És olyan szerepeket is adott nekem, csak hát ugye 20 éves korában kiörül annak, hogy 60 éves öregasszonyokat játszik.
2: Yeah.
3: Amikor ő vizsgát rendezett az akkori negyedéveseknek, mikor én harmadéves voltam, én ott Pikokné voltam az ő vizsgájukban. És nem volt ember, aki ne jegyezte volna meg, hogy ez a Pásztor Erzsi micsoda színésznő. Holott nem az én vizsgám volt, de hát azt az egész szakma látta. Úgyhogy azt tudták rólam, hogy én jó színésznő vagyok, de azért olyan mostohán bánt velem az élet. Egy ideig. És aztán egyszer csak, és hát magam is úgy vagyok vele, hogy azért ez is bejátszott, hogy a szerencsés természetem van. Hogy nem háborogtam, nem voltam sértődékeny, hát persze sokat sírtam, de soha nem arra voltam féltékeny, aki a szerepeimet eljátszotta, hanem mindig azt utáltam, aki adta neki. Azt bizony elátkoztam mindennek. Aztán erről is leszoktam. És rájöttem, hogy majd eljön az én időm. Én annyira vakon hittem ebben. Most lehet, hogy ez nevetségesen hangzik, de az igazság az, hogy a legtöbb embernek az a baja, hogy megkeseredik olyannyira, hogy amikor eljön a jó időszaka, akkor is mindig siránkozik azon, hogy de mi nem volt tavaly, meg tavaly előtt. Hát engem az nem érdekel. Nem érdekel semmi, ami a múlt keserűsége, tudom, hogy van. Hát én éltem át végül, és én tudom, hogy az milyen keserves volt. Na de most nem hagyom elrontani a mostani örömömet azért, mert akkor meg ekkor rossz volt.
2: Na most,
3: én élem az életemet, és ez nekem nagyon jót tett.
2: Igaz ugyan, hogy a tragédia sem idegen öntől, mert ugye ilyen szerepeket is játszott, de hogy alapvetően a komikai tehetségét valami furcsa belső indítatású groteszk humor színezi, ezt írják önről, és ez pontosan megmutatkozott Janka néni személyében is. Szóval ez...
3: Igen, hát. Persze. Ez jelen van mindenhol, és az életben is jelen van. A nagyon sokáig féltek a számtól, és azt mondták, hogy a pásztorhoz az vigyázni kell, mert az úgy beolvas, és olyanokat mond. Megpróbálom nem megsérteni az embereket, de azért oda mondogatok. És a humor az egyetlen olyan dolog, amivel hát meg is lehet bántani, de túl is lehet léptetni az embereket azon, amit valahogy közölni akarunk velük. És a másik az önirónia, hogy elsősorban mindig magamat gúnyoltam ki, mert ezen a pályán önirónia nélkül nem lehet, nem is érdemes élni, mert annyira hozzátartozik az életünkön. És az az igazság, hogy amikor én a nagyon-nagyon szomorú dolgaimmal beperdülök esténként az öltözőbe, és elmesélem az én tortúrámat bizonyos helyeken, hogy mit éltem meg, a kollégáim bepisilnek a nevetéstől, és akkor már én is túl vagyok rajta, akkor már kiadtam magamból azt a dühöt, azt a keserűséget, hogy mennyit kilincseltem, hogy me hányszor kirúgtak, hogy hányszor nem tudtam dűlőre jutni egy hivatalban, vagy valami ilyesmit, és hát így éltem az egész életemet. És ez is segített ahhoz, hogy a humorom átsegített mindig mindenem.
2: Mint említettem, ugye, hogy ez a grotex humor, Janka néni is néha azért volt utálatos, ugye, hogy ez néha megkapta így a közönségtől.
3: Utálatos volt. Belekötött az emberekbe. Én azért próbálom elkerülni azt, hogy ne, szóval ha nem muszáj, akkor ne élezzek ki dolgokat, de ha nem bírom tovább, akkor igen, akkor azért oda csapok.
2: Voltak olyan helyzetek, ahol csípős megjegyzést tettek önre?
3: Igen, hogy ne lett volna. Sőt, még olyan kollégám is, akivel a legjobb barátságban voltam, vagyok mind a mai napig, megbántott úgy, hogy azt hittem, a telefonkadló kiesik a kezemből, és több mint egy évet vártam, amikor alkalom lett visszaadni, mert nem tudom magamból kiadni akkor, ha nem adom vissza. Nagyon finoman, nagyon elegánsan, de nagyon oda csaptam. És azóta is jobban vagyunk, az élet megy tovább, nem tudom, hogy reagált rá, mert mondom, azóta is változatlanul jobban vagyunk, nem akarom nevesíteni a dolgot, de nem jelek le semmit. Ha kivárok akármennyi időt, de visszaadom. Nem úgy, hogy bosszút állok, nem. Csak megtalálom a módját annak, hogy úgy vágjak vissza, hogy ő engem orrba rúgott. Ez mindig is így volt az életemben. Van egy önálló estem a Turaid a színházban, ami Meri az ördög a címe, de igazából Pásztor órának kéne nevezni, mert ott Pásztor Erzsi mesél Pásztor Erzsiről.
2: Igen, erre rá is akartam
3: magam
2: kérdezni.
3: Később vettem észre, hogy ilyen érdekes, hogy a legkeserűbb dolgaimat is úgy mesélem ott el, hogy a közönség élvezve neveti végig az egészet, holott nekem akkoriban azok komoly tragédiát okoztak. Tehát megszabadulok a tehertől, valahogy nem gyűjtöm a bajt, nem foglalkozom vele, és amikor megkérdezik, hogy mitől van nekem ilyen, hogy ennyire energikus vagyok, és hogy sokat tornászom, és nem, mert lusta vagyok, de arra lusta, hogy tornászom, de az agyamat mozgatom, azt azért, igen, és hát ez is hozzájárul ahhoz talán, hogy az ember friss maradjon. És ha nincs előadásom, akkor is valamit mindig teszek, veszek. De hát olyan már nagyon régen volt, hogy nekem nincs elő. Hát mondjuk a pandémia, ami hát egy visszavetett, annál élvezetesebb most csinálni, legalábbis addig, amíg tehetjük, mert hát a biztosíték nincs rá, hogy nem jön egy újabb leállás, de addig legalább kihasználja az ember, és élvezet, és mindenkinek ezt próbálom tanácsolni, hogy a pici apró dolgoknak örülj, mert az élet olyan hamar elszáll, nem akarok okoskodni, de olyan sok jó dolog van a világon, amit észre se veszünk. De ha jön egy ilyen borzalom, mint ami ez is volt, és hát én már átéltem egy háborút is, tehát én már volt, amikor kijöttünk a pincéből, a nyomortól nem láttunk, és boldogok voltunk, és mindenki nevetett, és egy ország hevert romokban. És az én szüleim és a nagyszüleim egy év alatt fölépítették ezt az országot, egyetlen egy pinunk nem volt. És boldogan ment mindenki, és csinálta, tette, vette, hát most már nem így élünk, mert most mindenkinek az igényei sokkal nagyobbak, és minden aki többet akar, és ez megint a másik baj szerintem, hogy soha nem elég az, ami van. Nem azt mondom, hogy legyünk elégedetlenek, vagy elégedettek a mit tudom én azzal, hogy minden reggel kávézhatunk, nem erről beszélek. De ne kívánjunk olyan dolgokat, amik eleve elérhetetlenek. Elégedjünk meg a kicsi jókkal, és aztán küzdjünk azért, hogy minél több legyen, mert hiszen az a célja mindenkinek. Nem így van? Na jó, na túl sokat eleresztettem magam nagyon.
2: Nem baj, hát telik sajnos az időnk, pedig hát az egyik kolléga nője mondta, hogy lexikont lehetne írni a sztoriaiból, mert hogy annyi van, de hát ezt majd egy következő alkalomra hagyjuk, mert ezt már, ebbe már nem lehet belefogni. Azért azt hadd kérdezzem meg, hogy milyen tervek vannak még a művésznőnek, milyen tervei vannak, mert gondolom,
3: semmi
2: hogy azért...
3: Nem tervezek semmit, 85 éves korban már nem tervezek semmit, csak azt, hogy örülök, ha holnap fölkelek, mert hiszen reggel minden reggel éreztettem saját magammal, hogy Erzsike, de jó, hogy élsz. Mert ez az igazság, amikor fiatal emberek összeesnek a pályán, meghalnak 20 éves vagy 10 éves fiatalok, akik hát rettenetes dolgok, ugye? Ez kiszámíthatatlan. És szoktam mondani, amikor azt mondják, hogy mikor jön, hát jövőre, jaj, ne, jövő hétről se tervezek, én nem tervezek a jövő hétre se semmit. Mert nem tudhatom. 85 éves korban nem tudhatom, de igen, szeretném még, ha még az unokám jönne, és akkor ugyanúgy, mint ahogy szoktuk, elviszem mindenféle színházba, amihoz kedve van, engem is megnéz, együtt megyünk az anyjához. Szóval ezeket még szeretném átélni, mert hát hiszen a nagyobbik unokám már 30. évében van lassan. Igaz, hogy a kicsiben, a kicsi 25, de azzal nem tudok kommunikálni, mert nem beszél magyarul. Azzal csak nézzük egymást, de a lány, Julia, az bizony nagyon szépen beszél, és nagyon szereti a színházat, ő sokat látott itt, mert minden évben itt töltött egy hónapot, kicsikora óta. Úgyhogy ilyen terveim vannak, csak a családommal szeretnék lenni. A lányom, aki most már farmer nőnek képzelem, mert olyan csodálatos kertet varázsolt maga köré, hogy oda menni, amikor szabad időm van. Hát szóval ez együtt lenni még az én rokonaimmal, azok, akik hát ugyan az öcsém családja, de hát ugyanúgy szeretem őket, mint a én gyerekeimet. És ennyi az egész. Ez elég sok, és hát ki tudja, mennyi időm van.
2: Hát reméljük,
3: és hát színpadon lenni.
2: Igen.
3: Amint lehet, színpadon lenni.
2: Hát reméljük, hogy ez még sok-sok évig, évtizedekig így lesz. Én tiszta szívemből kívánom önnek, művésznő, hogy minden, amit most itt elmondott, az teljesedjen, és minden napot tényleg ilyen örömmel, optimizmussal tudjon megélni, még hosszú
3: ideig. Köszönöm szépen, ugyanezt kívánom viszont önnek.
2: Nagyon szépen köszönöm, és végtelenül hálás vagyok, és boldog, hogy tudtam önnel beszélni, úgyhogy nagyon örülök neki.
3: Örülök neki én is.
2: Már csak annak örülnék jobban, hogyha személyesen is tudnánk valamikor találkozni, úgyhogy...
3: Hát, ha eljön és megnézi az előadást, akkor tudunk. Például a premieremen, ami 11-én volt, ebből a darabból, és vége volt az előadásnak, utána fönt bankett, tehát még a este 9 után még legalább eltelt másfél óra, amikor kimentem az előadásról, és 3 fiatalember állt ott egy csodálatos, egy doboz tele a legszebb virágokkal, ami létezik.
2: De jó.
3: És mondom, te jó Isten, én rám vártak? Igen. Szlovákiából jöttünk.
2: Igen?
3: Hát kész voltam, elolvadtam a gyönyörűségtől. Hát mondom, hogy? Hát ők jöttek, mert a születésnapomat ugyan előre, de ők nagyon szeretnek engem, és most kívánnak boldog születésnapot. Na most szeretném megkérdezni, lehet ennél örömtelibb köszöntés?
2: Hát most engem is meglepett ezzel, úgyhogy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan fognak örülni akkor itt Szlovákiában ennek az interjúnak.
3: Hát boldogságot, hát nem is jöttem, hanem repültem haza. Mert hát ez olyan, hogy nem győzöm elmesélni. Nem kérkedek vele, de megvan a fotó, ahogy a sötét kapuban állunk, a 3 fiatalemberrel lefényképeztek. Ők kérték, hát persze, hogy csinálunk képet.
2: Hát igen, ezek az apró pillanatok éltetik az embert. Ez így van.
3: Ez gyönyörű. Na hát ilyenek vannak, és ezt nagyon-nagyon szeretem kiélvezni.
4: Pásztor Ezsivel Kosár Georgina beszélgetett.
5: Egy előadó, 3 sláger.
4: Pénteken lett volna 86 éves John Lennon, angol énekes zenésze, a Beatles egykori tagja, akit 1980-ban gyilkoltak meg. Most 3 slágere forog, az Imagine, a Woman és a Beatles-tel közös Come Together.

John Lennon énekelt. Ez volt a vasárnap délután 2026. október 11-én. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A biztonsági szervek feltérképezték a fiatalok online radikalizálódását, közölte az oktatási miniszter. Felszámolták az utolsó nagyobb migránstábort Ceutában a spanyol királyi pár látogatása előtt. Változóan felhős, részben derült égbolt mellett legfeljebb 19 fokot mérhetünk holnap. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a biztonsági szervek feltérképezték a fiatalok közösségi médiában zajló radikalizálódását. Úgy véli, a közösségi oldalak jelentős szerepet játszhatnak az iskolai erőszak terjedésében. Mindenről a TE3 Televízió Politike című műsorában beszélt. Elődje Ján Horecki ellenzéki képviselő bírálta a kormányt a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség annak a megszüntetése miatt, amely korábban az erőszakra buzdító online csoportokat is vizsgálta. Drucker szerint az iskolai kamerák nem jelentenek megoldást minden problémára, és a késes támadások megelőzése érdekében a kések árusításának korlátozásáról is tárgyalni kell. A két politikus a költségvetésről is vitázott, Drucker az új kórházakra és a mentőszolgálatok béremelésére szánt forrásokat emelte ki, Horecki viszont a növekvő államadósságot bírálta. Veronika Remisová ellenzéki képviselő szerint a 2027-es állami költségvetés a gazdasági hanyatlás költségvetése, amely történelmi magasságokba emelheti Szlovákia államadósságát, közölte a képviselő az STVR Opet Minut 12 című műsorában. Milano Hrik, a Republika Európai Parlamenti képviselője szintén bírálta a tervezetet, amely szerint szakmaiatlanul nyilvános vita nélkül készült. Mindketten egyetértenek a konszolidáció szükségességével, de Uhrik szerint elsősorban az állami kiadásokat kellene csökkenteni. Például a minisztériumok összevonásával és a közigazgatás karcsúsításával. Remisová a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza, és úgy véli, a 13. nyugdíjra is előteremthető a fedezet. Uhrik megtartaná a juttatást, de célzottabb elosztást tartana indokoltnak. A spanyol rendőrség felszámolta az utolsó nagyobb migránstábort az észak-afrikai Ceutában két nappal a spanyol királyi pár látogatása előtt. A táborban több százan éltek rögtönzött menedékhelyeken a tengerparti sítányon. A rendőrök katonai segítséggel érkeztek a helyszínre, a migránsokat autóbuszokkal befogadó központokba szállították, néhányan azonban a közeli dombok felé menekültek. Marokkóból július végén több mint 72 ezeren érkeztek Ceutába. Többségük néhány nap után visszatért, de ezrek maradtak a spanyol exklávéban, sokan az utcákon vagy a strandokon aludtak. 6. Fülöp király és Letícia királyné október 13-án és 14-én Ceutába, valamint Melillába látogat. Ez lesz az első uralkodói látogatás a két területen 2007 óta. Legalább 109 ember, köztük 15 gyermek vesztette életét, miután felborult egy migránsokat szállító csónak az afrikai Djibouti partjainál. További 116 embert eltűntként tartanak nyilván, közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Amint egy 350 embert szállító hajó már péntekre virradó éjjel indult Djiboutiból Jemen felé, és az Ubok kikötővárostól északra borult fel. A balesetet több mint 80-an élték túl, valamennyien etióp állampolgárok. A helyi hatóságok folytatják az eltűntek keresését, a nemzetközi szervezet munkatársai pedig sürgősségi segítséget nyújtanak a túlélőknek. A Vörös-tengeren és az Ádeni öblön át vezető migrációs útvonal a világ egyik legveszélyesebb útvonala, főként az Afrika szarváról indulók használják, akik jobb megélhetést remélnek a perzsa-öböl országaiban.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, részben derült égbolt várható holnap, éjjel legkevesebb 3, legfeljebb 8 fokot mérhetünk, a völgyekben fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Holnap napközben a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként mérséklődhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást az R1-esen Nagyszombat előtt Nyitra felül a D1-es feltérőjénél. Balesetre figyelmeztetnek Hetényen is a főúton. Fennakadást itt azonban nem jelentenek. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Az agresszió arcai. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Beszéljünk egy kicsit arról az érzésről, viselkedésről, indulatosságról, amiről talán sokkal könnyebben beszélünk mások kapcsán, mint önmagunkról. Felismerjük-e, amikor agresszívak vagyunk, és felismerjük-e, amikor másokban jelenik meg? Egyáltalán mit nevezünk agressziónak? Harag, düh, indulat, támadás, erő. Vajon hol vannak ezeknek a szavaknak és érzéseknek a határai? A nő arcaiban ezúttal vendégemmel, Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetővel egy kicsit a felszín mögé nézünk a mesék világán keresztül. Igen, felnőttként is, mert néha éppen a gyerekkorunkból ismert, egyszerűnek tűnő történetek segítenek megérteni valamit abból, ami bennünk és körülöttünk történik. És ha már mesék, ott vannak a vélt vagy valós jó tündérek is. Vajon valóban mindig sikerül felismernünk a valódi jó tündéreket? És mi van a látszólagos jóság mögött? Lehetünk egyszerre kedvesek és dühösek, segítőkészek és határozottak, gyengédek és erősek. A rossznak tűnő boszorkány sem feltétlenül mindig negatív szereplője a mesének. Sokfélék vagyunk, sokféle arcunk van. Talán nem is az a kérdés, hogy melyiket kellene elrejtenünk, hanem hogy mit kezdjünk mindazzal, ami bennünk van. Erről, az agresszió arcairól és a jó tündérség mögötti történetekről beszélgetek a mai műsorban Benyó Erzsébettel. Kezdünk, tartsanak velünk! A nő arcaiban visszatérő vendégem Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezető. Szia, nagy szeretettel köszöntelek.
4: Szervusz, Maja, én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: A mai témánk aktuális, de azt gondolom, hogy soha nem veszíti el az érvényességét, mert az agresszió az talán mióta világ a világ, azóta jelen van az életünkben. Nézzük meg az agresszió arcait, és ugye ez

0: Jaj, hát azt én úgy biztos ne csináljam. Tehát tanulhatunk egymástól.
1: Ha kimondjuk azt a szót, hogy agresszió, akkor így szerintem sokan egy stoppot érzünk magunkban, mert azt, hogy mindenképpen el akarjuk távolítani magunktól. De hogy minden esetben eltávolítható-e szerinted, mindenkiben ott van-e, és mindig feltétlenül rosszat jelente?
0: A túlélési ösztön van ott bennünk, és az, hogy aki kapja Mária, ugye mondja is a közmondás, vagy szemet szemért, fogad fogért, az emberi viselkedésben nagyon-nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy mintha kényszere lenne az embernek arra, hogy legyőzzem a másikat, vagy igazam legyen, vagy én érvényesüljek, és nincsen igazán éles stratégiánk arra, hogy hogyan kell úgy érvényesülni, hogy győztes-győztes helyzeteket teremtsünk. Azt hiszük, hogy minden áron le kell győzni ahhoz, hogy én győztes legyek. Nem tudunk kooperálni.
1: Ugye, hogyha most a gyerekekre gondolok, akkor így hajlamosak vagyunk a gyerekekre is ilyen kis angyalokként tekinteni, és így megrökönyödni, hogyha egy gyereknél észrevesztük például akár az agresszió jeleit, de hogy én most nem is feltétlenül ezt akarom kielemezni, hogy ez mondjuk miért van így. Bennünk van? Elemi létünkhöz hozzá tartozik?
0: Szerintem igen, mert a kisgyereknél már látszik, hogy tud agresszív lenni, és nem viszont azt is tudjuk, hogy nem tudja kezelni az érzelmeit, tanulja kezelni a dühét, a félelmét és bármi mást is. És ugye ott nagyon fontos, hogy a környezet ezt hogyan kezeli, mennyire van tudatában a környezet annak, hogy ez a kisgyerek nem rossz, hanem most tanulja. Tehát, hogy nincsenek rá szavai. Hiába mondom én azt neki, hogy rossz vagy, nem érti. Vagy ez gonoszság, nem érti. Ő megvédi magát, ő próbál úgy próbál kapcsolódni, hogy oda is fog csapni, hogyha másképp nem megy, vagy megrúgja, megcsípi, föl se fogja még, nincsenek rá képességei, nem olyan fejlett a személyisége, hogy erre képes legyen. A szomorú az, amikor egy felnőtt ember pár X után sem tudja azt, hogy hogyan hat az a másikra, hogyha gonoszságot csinál, hogyha gonoszul közelít hozzá, vagy csúnyán néz, mert ugye itt még a testbeszédről is szó van, az, hogy hátat fordítok, akár leintem, megalázom. Tehát, hogy az már szomorúbb, amikor egy felnőtt ember a személyiség fejlődésében nem jutott el odáig, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit csinál.
1: Igen, ahogy így mondtad, hogy a gyereknek még nincsenek rá szavai, de akár a gyakorlati tapasztalataid mit mutatnak nekünk felnőttként? Van az agresszióra, annak felismerésére, akár önmagunkban, akár másokban, kezelésére, megnevezésére egyáltalán vannak szavaink?
0: Érdekes megnézni, most a kedves hallgatók is visszagondolhatnak arra, hogy gyerekkorukban hogyan volt ez náluk. Hogy például, hogyha felnőtt csúnyán beszélt egy gyerekkel, akkor a szülő mit mondott otthon? Hogy ne szólj, hagyd rá, elfordította a fejét. Ugye én emberekkel dolgozom, és bizony nagyon sokszor olyan van, hogy felnőtt emberek jönnek hozzám stresszoldásra, és elmondják, hogy gyerekkorukban mondjuk egy kislányt vagy egy kisfiút molesztált valaki. És otthon hiába mondta el, nem hitték el, elbagatelizálták, még szégyelte is magát. Valahol az a szégyen is ott van, hogy a kisgyereknek sokszor mondani se kell, szégyelli magát, valahol érzi, hogy arról nem beszélünk, mert nem beszéltek vele otthon soha, nem tanították meg őt arra, hogy például bikini szabály, hogy ahol a bikinit akarod, nem nyúlhat hozzád, vagy az, hogy hogyan beszélek a gyerekkel, tehát, hogy nem mondhatok neki felnőttként, szülőként, nagyszülőként, akár mit, mert ha én alázom, akkor a gyerek megszokja, és azt hiszi, hogy ez rendben van. És hogyha gyerekekkel dolgozom, mondjuk volt egyszer egy nyári tábor, középiskolások voltak ott, és egy hétig velük voltam, és nagyon csúnya jelenetek alakultak ki a kamaszok között, és úgy kérdeztem tőlük, hogy ezt a megoldást, amit most te itt intéztél a barátoddal, akkor ezt honnan láttad? Hát otthon is ezt csinálják. Otthon velem is így beszélnek otthon. Tehát, hogy hozzuk ezeket a mintázatokat magunkkal, sajnos.
1: Ja, hogy így mondtad, ezt az agressziót, én így gondolkoztam, hogy milyen szinonimákra cserélhetnénk még, mert hogy ugye az agressziót, ha így bekeretezzük, akkor nagyjából mindenki elképzel valamit, de hogy ez nagyon individuális lehet, hogy kinél hol kezdődik, kinél hol ér véget, tehát hogy kinél

0: hol van az a határ? Lehet, hogy amikor még nem beszélünk, vagy amikor már agresszióról beszélünk, milyen szinonimákat társíthatnánk hozzá, és akár a nagy mesetáradból, most nem mondom, hogy konkrét meséken, de hogy milyen szinonimákra lehetne még cserélni?
1: Tehát például a megszégyenítés szóba, vagy megalázás, akár fizikailag, de nem szükséges fizikailag. Na, azt egy tekintettel is lehet, hogy a gyerek féljen, vagy felnőtt is, hogy bekerülünk egy új munkahelyre például, és látjuk a testbeszédét a kollégáknak, vagy a főnöknek, hogy csúnyán néz rám, hogy nem beszél velem, hátat fordít, nem ül le mellém, tehát hogy ezt érzi az ember, hogy a másik hogyan viszonyul hozzá, és ez a megszégyenítés, megalázás, kiközösítés, ez jelen van az életünkben bárhol.
0: És a düh, az vajon mennyire lehet szinonimája magának az agressziónak?
1: Hát az is lehet, igen, hogyha most akár, hogyha nem szeretnénk csak a gyerekekkel foglalkozni, akkor az is ott van, hogy látom a másikon az, hogy dühös, hogy bűbájos mosoly, de közben villog a szeme. És amit megfordítva is igaz, mert én is lejárhatok ugyanúgy, hogy valami gondom van, nem is kell, hogy én gonosz legyek, de valami gondom van, veszteségem, bánatom, és lezárom magamat, és a másik azt gondolja, hogy én beképzelt vagyok, vagy nem tud velem jól kapcsolódni. Tehát én magam is, amikor közösségbe megyek, magamon is felismerhetem a jeleket, hogy hogyan viselkedek, hogy azt látom, hogy ez a másik jönne felém, közeledne, és akkor én hogy érzem magamat ettől, hogy szeretnék vele beszélgetni, nem szeretnék, vagy megmondom, hogy ne haragudj, most rossz paszba vagyok. Nem veled van a gondom, de most nem.
0: De ehhez azért kell egy jó nagy adag érettség, érzelmi érettség, hogy egyáltalán valaki észrevegye saját magán, meg tudja fogalmazni, és azt, ha akár szemben álló másik fél, akire dühös, ezt így ki tudja mondani, hogy ne haragudj, de most nem.
1: Igen, igen. És nagyon sok a hárítás is. Tehát van egy kedvenc történetem, amit én kitaláltam, ez senkiről biztos, hogy nem szól, hogy képzeljük el azt, hogy mondjuk két kolléganő már tizenakárhány éve egy munkahelyen, egy irodába dolgozik. És az egyiknek van egy sérő gyereke. És akkor azt reggel el kell vinni a nappali intézetbe, és akkor megérkezik, a másik már ott ül az íróasztalnál, és elmondja, jaj, te drága, de hogy mennyire sajnálok, hogy aludtatok, egész este rajtad gondolkodtam, hogy biztos elmennél egy kicsit, de nem tudod hova tenni, és én úgy megértelek, és gyere, megölellek, és ez így megy minden reggel. És elterik, Isten tudja hány év, és egyszer csak jön az a valaki, és elkezd ordibálni, és elküldi a fenébe, mert hagyjál már békén ezzel, örülök, hogy letettem az intézetbe, és nem kell rá gondolnom, és nem akarok mindig erről beszélni, én munkahelyen vagyok. És akkor a másik azt mondja, hogy jaj, de én azt gondoltam, hogy én kedves vagyok hozzád, hogy én figyelmes, megértő. Tehát, hogy nem beszélik meg évekig, de közben meg már lehet, hogy széthordta a városba őt, hogy azt mondja, hogy hát minden reggel jön szomorú arccal, nekem ez milyen nehéz, de én megpróbálok hozzá kedves lenni. A másik is azt mondja, hogy ezt szétbeszéli, hogy állandóan arról beszél, hogy nekem milyen gondjaim vannak, nekem az nem jó, hogy tudja, de másról nincsen szó, csak erről. Tehát elbeszélnek egymás mellett, évekig dühösek egymásra, hazudnak tulajdonképpen valamilyen módon. Tehát nagyon nehéz őszintén azt mondani, hogy kérlek, ezt nekem többet ne mondd, vagy kérlek, ne kérdezd meg, vagy észreveszem azt, hogy túl nyálas vagyok, túl jó akarok lenni akkor is, amikor nincs rá szükség. Tehát nem látom a másiknak a határait, vagy nem érzem meg, vagy nem akarom, mert van egy tanult viselkedésem, vagy kedvesnek kell lenni. Tehát nagyon sok fajta, de ez a történet komolyan nem szólt senkiről most, ezt én kitaláltam, és sok helyen el is mondtam már példaképpen.
0: Benyó Erzsébettel beszélgetek továbbra is itt a Nő arcaiban. Az agresszió az ott van körülöttünk. Elvileg vannak jó tündérek is, akik kvázi a való életben azért mindig ott vannak, és az előző példádból is kiderült, hogy ő azt hiszi, hogy segít. Közben ugye kérdés az is, hogy mikor segítünk valóban. De hogyan ismerjük fel egyáltalán az agressziót magunk körül? ugye, szerintem családállításban és stresszoldásban is rengetegszer találkoztál ezzel, akár családon belül, párkapcsolatban, bármi nemű emberi kapcsolatainkban, és félreértés ne essék, hogyha valaki dühös, mert mindannyian vagyunk dühösek, ugye itt kerestük a szinonimáit az agressziónak, attól, hogy dühösek vagyunk néha, az nem jelenti azt, hogy agresszívek is.
1: Igen, tehát hogy én gyakran járok iskolákba, általános iskolákba, már óvodákba is voltam, középiskolákba felnőtt, hogy például vannak eszközeink, hogy átadjuk-e egymásnak azokat az eszközöket, ami nekem segített, és gyakran kérdezem a gyerekektől, hogy hogy csinálják. És hát képzeljük el, hogy például, hogyha most nagyon dühös vagyok, és fogom a labdát, és pattogtatom, és százszor földhöz verem, akkor a labda nem fog megharagudni. Ugye? De, és most ezt én elmondtam a rádióba, remélem, hogy valakinek hasznára volt. Vagy az a sok reklámújság, hát mire jó, miszlikbe lehet aprítani, szemétkosár megtelik. De igen, de akkor tudom azt magamról, hogy most én dühös vagyok, és akkor van eszközöm, hogy levezetem. Vagy a spontán írás, ugye a kreatív írás gyakorlatok nagyon sokat segítenek, az interneten hozzáférhető gyakorlatok vannak fönt, hogy kiírom magamból. Én nagyon szeretek a klienseimmel rajzolni például. Hát olyanokat kirajzolunk magunkból, hogy elképesztő. De most nem arra kell gondolni, hogy lerajzoljuk az almát meg a körtét, hanem érzelmeket, színeket. Tánccal ki lehet fejezni. Nagyon sok mindennel, mert a történet akkor jó, és ott kezdődik, hogyha fölismerem, hogy dühös vagyok. Ha elfojtom, akkor ugye most már orvosilag bizonyított, hogy az elfojtott düh, az betegségeket okoz, nagyon komoly, súlyos betegségeket. Tehát, és nagyon sok elfojtás van bennünk, érzelmi elfojtás. Gyakran olyan is van, hogy olyan környezetben vagyunk, ahol az örömöt se szabad kifejezni. És nem is hiszed el, Maja, és a hallgatóknak is mondom, hogy nagyon gyakori ez is, hogy tilos örülni, mert a másik rádordít, hogy mit röhögsz. Vagy tudom azt, hogy ha én nevetek, akkor neki az rossz lesz, mert neki esetleg van valami gondja, és akkor évekig élhetek olyan kapcsolatban, ahol én még sikeres se lehetek. Mielőtt belépek az ajtón, akkor fölveszem a, most csúnyán mondom, plépofát, vagy nem tudom, búbánatos arcomat, mert nem lehet kifejezni például az örömet se, vagy a kétségeimet se, mert az érzelmi biztonság, aminek az otthon lenne a helye, otthon, hogy érzelmileg biztonságban vagyok, ott szabad éreznem minden milyen érzelmet, biztonságos keretek között. Meghallgatnak, nem minősítenek, esetleg egy öleléssel, egy jó szóval, egy csészeteával még segítenek is, hogy ki tudjam bontani magamba az érzelmet, vagy segítem a másikat, hogy biztonságban van, ha elmondja nekem.
0: Hát említetted a rajzot, a táncot, és így itt ágyazunk meg az agressziónak, hogy elfelejtjük magunkból akár kitáncolni, akár bármilyen formában kiadni, akár azt a napi stresszt, ami ér bennünket, és aztán itt is van a meleg ágya az agressziónak.
1: Hát itt is van, igen, és az internet világa, ez a sok online jelenlét, ez is megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, és azt, hogy hogyan fejezzük ki az érzéseinket. Mert az, ami működött, ami természetes, amire az embernek igénye van, a közelség, a figyelem, az emberi hang, az gyógyító lehet. Most eszembe jutott egy nagyon kedves gyerekvers, szerintem nagyon sokan ismerik a hallgatók közül is, az öreg néne őzik, éje. Ugye egy nagyon ismert, és amikor eltörik a gidalába, és arra ballag öreg néne, ölbe veszi, megsajnálja, és hazaviszi kis házába, és ápolgatja, dédelgeti, prisszénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. És akkor gyorsan gyógyul a gidalába, és ez hiányzik. Ez az az érzelmi biztonság, amikor ölbe veszi, megsajnálja, prisszénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mintha volna édesanyja. Tehát az itt vagyok, és jelen vagyok, és szeretlek, és figyellek, és fontos vagy nekem. Tehát hogyha ezek akár egy ilyen gyerekvers is újra bekerülne a köztudatba, hogy leegyszerűsödnénk, és ilyenekbe keresnénk az örömet, mert az agressziónak ez az ellentétje, amikor őszintén tudunk közösen valamit örülni, valamit együtt megcsinálni, akár a reggelinket, akár egy ebédünket, ami természetes, hogy magunknak főzzük meg az ételünket.
0: Oldódni, feloldódni kicsit együtt, igen, egymásban.
1: Igen, igen. És én ugye stresszoldással foglalkozom, és a klienseimnek néha elmondom ezt a részletét ennek a kis versnek.
0: Hogy reagálnak? Mert ugye sírnak, nagyon sokan is
1: sírnak. Sírnak. Mert akkor, amikor nagy veszteség van, vagy bármiféle más gond, és egy nagyon egyszerű gyerekversről van szó tényleg, de ez a pár sor is, hogy ölbe veszi, megsajnálja, megringatja, megeteti, megitatja, hát azok abszolút az alap emberi viselkedés, és hát azt nem lehet az interneten megélni, meg a durvaságba se, de ebbe gyógyulunk, ebbe tudunk feloldódni, ebbe a kellemes, egyszerű történetbe is akár.
0: Ha már így behoztad a történeteket, gyerekverset, nézzük meg egy kicsit mesék szempontjából, hogy hogyan van jelen az agresszió a mesékben. Tudom, hogy és a hallgatók is tudják, hogy neked nem csak fizikailag van meg egy hatalmas nagy könyvtárad szinte, a polcokon rengeteg könyvvel, de hogy a te fejedben, tehát a te képzelet világodban is már annyi mese és történet van, hogy tudom, hogy a képzeletbeli polcunkról te most bármit le tudsz emelni, de hogyan jelenik meg, hogyha most így összességében nézzük a te mesetáradban az agressziót?
1: Egyszer voltam egy önismereti csoportba, egy irodalomterápiás, meseterápiás önismereti csoportba résztvevő. Nagyon régen volt, és akkor ott a Csipke Rózsikáról volt szó, és aki a csoportot vezette, az azt mondta, hogy mivel áldották meg ezt a Rózsikát, hogy próbáljunk meg elképzelni mi magunk is, hogy mire lenne szükségünk, és nők voltunk csak, voltunk vagy 15-en, hogy mire letett egy babát a földre, hogy ha ott vagy, ott látod magadat, és hogy mivel áldjanak meg, hogy mi esne jól, hogy a jó tündér keresztanyák, akik jönnek a keresztelőre, hogy mivel áldjanak meg. És én legutoljára szerettem volna maradni, mert én kíváncsi voltam, hogy mit mondanak a többinek. Hát a szépség, a kedvesség, a karcsúság, a harmónia, én nem tudom milyen jó dolgokkal, és én akkor úgy oda mentem, és mondtam, hogy engem egy kis düvel, meg egy kis agresszióval is, mert hogy nekem, én túl finom lelkű vagyok, és már gyakran a fejemre nőtt minden, úgyhogy én nekem néha kéne egy kis erő is, meg magabiztosság is, mert hogyha engem ennyi minden jósággal megáldanak, és nincsen meg a másik vele, akkor mi lesz velem? És én szerintem ez is egy agresszió, hogy elvárják tőlünk ezt a szuperkedvességet, meg ezt a simulékonyságot, meg minden. Valahol ki kéne ezt szerintem egyensúlyozni a lelkünkbe, hogy néha ott van az a másik fele is, mert most eszembe jutott egy régi magyar mese, elmondhatom. Persze. Nagyon rövid. Hát az olyan, hogy az oroszlánnak megtetszik a parasztnak a lánya, és elmegy megkérni a kezét. És akkor hát a lány is nagyon fél, meg az apja se akarja odaadni, és azt mondja az ember az oroszlánnak, hogy te oroszlán, hát akkora nagy karmaid vannak, hát olyan nagy fogaid vannak, hát nem szégyelled magad, ilyen szép lány, hát ekkora karmokkal, hát keres valakit, aki kitépi. Akkor az oroszlán nagy szomorúan elkullog, mert hát szép a lány, akarná is, elmegy a kovácshoz, megkéri, hogy tépje ki az összes karmát, meg a fogát. És akkor kitépi, ordít az oroszlán, csupa vér folyik mindenhonnan, beteg, rosszul van, de visszamegy, és akkor azt mondja az okosabba, hogy nem szégyelled magad. Hát fogatlan vagy, ömlik a véred, hát takarodj innen, ilyen szép lány, te biztos nem kapsz. Hát, hogyha engedjük, hogy az összes akaratunkat elvegyék, a karmainkat, a fogainkat, az életre valóságunkat, a minőségünket, és csak ilyen nagyon kedves, harmonikus, hát akkor nem tudunk élni. Tehát az akarat, vagy néha az agresszió is nem feltétlenül rossz, mert hogy karmok nélkül, fogak nélkül, mit csinál az oroszlán? Tehát, hogy hogy kell az erő, kell a magabiztosság is.
0: Igen, itt ugye van különbség a között is, hogy ezt önmagunk védelmére használjuk, vagy mások bántására, mert attól, hogy megvédjük saját magunkat, még nem biztos, hogy a másikat bántjuk vele.
1: Most megint egy meserészlet jutott eszembe.
0: Én annak mindig nagyon örülök.
1: Mert mi ugye szeretjük a meséket, és amúgy meg a kedves hallgatóknak is így elmondanám, hogy sztorizgassanak bátran történetekkel, mert színessé teszi a beszélgetést, és a mondani való is jobban rögzül a másikba, ha mondtunk hozzá egy jó történetet. Tehát, hogyha a Jancsika Juliska ismert mesére gondolunk, ugye, hogy ott is az van, hogy hát azokat a gyerekeket leválasszák, az anya már nem táplálja. Nekem mindig az a véleményem, hogy ez a szoptatásról való leválasztás, vagy az, hogy el kell menni az óvodába.
0: És hát a három kismalac története is valahol így eszembe jutott, mert ott is ugye az anya útnak indítja.
1: Igen. Igen, és egyedül kell felépíteni a házukat, és tapasztalni kell. Tehát, hogy ott is ott van a farkas, ugye, és megtámadja, és nekik rá kell jönni, hogy hogyan trükközzenek az erővel szembe. Mert leválunk helyzetekből, kimegyünk a biztonságból, és mi lesz ott velünk, hogyha nem vagyunk életre valók, hogyha nem tudunk egy kicsit manipulálni, vagy akármi. Tehát a Jancsika is Juliskába ott is azért, ott is valahol túl kell járni a boszorkány eszén, és az, hogy most bedobják a kemencébe, hogy most ők tényleg azt megölik, vagy csak legyőzik, vagy összebarátkoznak az óvónénivel, én nem tudom, de utána az út visszafelé az anyához is, mert végül is ők hazamennek, és hogy ott van az, hogy megküzdési stratégiákat mutat a mese.
0: Nem csak a mese, ugye, de ott van az a gonosz boszorkának kikiáltott valaki, vagy én lehet, hogy most azt mondanám, hogy valami, mert hogy maga ő jelenti azt a fejlődési folyamatot. Ugyanúgy most nem tudom, hogy jó ötlet volt-e összemosnom a három kismalac történetével, de hogy ott meg szintén ott van a farkas, akinek köszönhetően, hát ez így furcsa, hogy így ezt mondom, hogy neki köszönhetően fejlődik meg saját magukat, és kell néha ez az ellensúly ahhoz, hogy Jancsi és Juliska hazataláljon, hogy a három kismalac megtanulja, hogy tényleg munkával lehet, és ott a példa előttük, hogy kell a munka ahhoz, hogy, hogy megteremtsék maguknak, amire szükségük van.
1: Igen, de nem csak munka, hanem a szóbeli manipuláció is nagyon fontos, mert manipuláció nélkül nincsen élet. Tehát, hogyha megnézzük a virágokat tavasszal, hogy milyen gyönyörűek, meg illatosak, hogy mindegyik azt akarja, hogy a méhecskék meg a bogarak beporozzák őket, tehát, hogy mindenki tesz azért, hogy érvényesüljön. És akkor igyekeznek túlszárnyalni egymást, vagy a párzáskor az állatok is, vagy akármi, és hogy mi is, tehát, hogy teljesen különböző az, hogy most én bemegyek egy boltba, és akkor szépen föl vagyok öltözködve, összerendezettem, vagy éppen büdösen, koszossan. Tehát, hogy másképp fognak ránk nézni, másképp fognak kiszolgálni, mert ez egy teljesen normális dolog. Vagy az is, hogy mit írjunk egy szakmai életrajzba, ugye, hogy nem mindegy, hogy mit írunk oda, mert minden szó számít. Ugye most már testbeszéd elemzők vannak, a politikusok nagy bajban vannak, meg a közszereplők, mert mindent lefényképeznek, minden kézmozdulatot, minden fejtartást, mert minden hat ránk. A reklámok ezt nagyon kihasználják, hogy akár csak bevillan egy másodpercre valami, és valahol a tudattalanunkba ott marad. Tehát, hogy ugye, hogyha el akarnak adni most egy gyönyörű motorbiciklit, akkor odaállítanak mellé egy bikinis nőt, hogy akkor majd, hogyha olyan motorod lesz, akkor lehet, hogy a barátnőd is olyan lesz, vagy nem. Hát az azért nem garancia, de valahol összekötődik. Tehát itt a manipuláció is benne van a történetben, hogy, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy egy 8-9 hónapos kisbaba, az már tökéletesen tudja, hogy hogyan manipulálja a családját. Mert érzi, ösztönből is érzi, hogy mit tud elérni, mit nem. Tehát akik intézetekben nevelkednek, ugye azok tudják, hogy mikor rendszeresen kapnak pelenkát enni, azok nem fognak annyit sírni, mint az a baba, aki kötődő nevelésben van, és ott van a szülő, és a szülő hallja a sírásból, hogy a baba mit akar. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy itt van a manipulatív viselkedés is ebbe a témába, hogy nem feltétlenül csak a szóbeli agresszió, vagy a tényleg a brutális verés, vagy ilyenek, hanem a manipuláció is.
0: Gyakorlati tapasztalatait szerint, amikor nem tudom, hogy milyen, hát nem akarok itt most százalékot, vagy arányt, vagy pontos számot kérdezni, csak hogy így legyen egy kis rálátásunk, hogy nagy mértékben jelen van, úgy az agresszió, hogy lehet, hogy valaki nem is azért kér segítséget, de előbb vagy utóbb kibukik, hogy akár itt egy rejtett agresszió van a háttérben?
1: Hát persze, hát főleg ugye a pokolhoz vezető út is jó szándékkal van kirakva, tehát nagyon sokszor, akiről azt hiszük, hogy elképesztően jó szándékú, hogy kedves velünk, figyelmes, nekem néha gyanús, mert hogy akkor mit akar?
0: Tehát, az álságos hogy... jó tündér?
1: Bizony, bizony, hogy ez néha ördög van belebújva, tehát hogy az egy energiatolva is lehet, hogy a bűbáj mosoly mögött viszont mi a szándéka, mit akar nálam elérni, mert és érezzük is ezt gyakran, hogy most már átment a határon, ez most már nem kell nekem, ez most már túl sok. De magunkba is érezhetjük, észrevehetjük azt, hogy a másik, amikor már menne, de én még mondom, vagy ráakaszkodok, vagy hogyan érem el a másiknál a figyelmet, tehát hogy azért ezek nagyon-nagyon nagy trükkök is.
0: Hogyha a nő arcaiban így megpróbáljuk így megnézni, kielemezgetni, akár mesén keresztül is, vagy a hétköznapi gyakorlatból az agresszió arcait, akkor most egy kicsit a nőknél maradnék, hogy egyrészt ugye rá szoktuk húzni, hogy hát dühös, egyrészt ugye dühös jelzővel nagyon sokszor összemossuk az agressziót, de hogy egyrészt az nem egy nőies érzés. Kettő, pedig nem tudom, hogy ebből adódik-e, hogy a nőknek nehezebb szerinted kifejezni a negatív érzéseiket, mert hát ugye ide kell kapcsolnunk azt, hogy jó kislány szerep. Abban nem fér bele, hogy egy nő dühös legyen, és a Csipke Rózsika esetében is, attól függ, melyik mesét nézzük, de hát valahol a 13. a meg nem hívott tündér az, aki végül akkor azt mondja, hogy ő, biztosan ő is dühös, de hogy tessék, akkor itt van. Azért jusson ki ebből is a Csipke Rózsikának.
1: Igen, és a mai világban rettenetes sok hát akár rádióadások is néha, vagy olyan poénkodások, olyan helyzetek vannak a közbeszédben is, ahol nagyon buta viccek vannak, és nagyon-nagyon csúnyán beszélnek akár valamilyen valakiről, akinek nagyobb a testsúlya, vagy az életkora, vagy a nem tudom mi, gúnytűznek belőle. Tehát néha már annyira gusztustalan, és poénkodnak, akár én többször hallottam rádióba is ilyet már, hogy is kapcsoltam autóvezetés közben, nem bírtam hallgatni, mert olyan gúnyosan, csúnyán, hogy nekem fájt már az, hogy a másik embert alázza, tehát átment a jó ízlés határán.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem tudom mostanában mi történt velem, de régebbi sorozatokat és régebbi, értsd a régebbit, azért nem olyan régi, de mondjuk egy, nem tudom, 15-20 éves sorozatokba és filmekbe mostanában belepillantottam, és lehet, hogy olyat is, amit régen nagyon szerettem, föltűnt, hogy ezek a poénok, akár másokat bántok, ezek ma már nem állnák meg a helyüket, és ugyanakkor azzal is egyetértek, amit te mondasz, hogy ma is jelen van ez a másik bántása, alázása, de hogy máshogy. És nem tudom egy mérlegre tenni a kettőt, mert hogy régen is ott voltak ezek a, hát nevezhetjük akár buta vicceknek, sértő vicceknek, és ma is ott vannak, de mégis máshogy. Ezért sokan, mintha nehezebb is lenne ezt így felismerni, nem?
1: Igen, mert változik a beszédstílusa, változik a gondolkodásmód. Én most nagy takarításban vagyok otthon, és kezembe kerültek ilyen 20-25 évnek ezelőtti újságok nagy mennyiségbe, szlovák és magyar újságok, amik évekig nekem jártak, és így beleolvastam. Hát annak az a szöveg, ugye én is dolgozom szövegekkel is, sokat írok is, meg hát beszélek is sokat, tehát hogy az a szöveg, ahogyan az a szöveg, ami sokkal, az én számomra sokkal érthetőbb és másmilyen volt, mint a mostani, ahol nagyon meghatároz már minket akár a mesterséges intelligencia, vagy bármi más is, hogy mennyire megváltozik, és hogyha az olvasóknak, vagyis a hallgatóknak is van módjuk arra, hogy kezükbe kerül még ilyen újság, akkor nagyon nagy meglepetés lesz, vagy a régi regények is. Tehát én foglalkoztam, Jókai év volt, és akkor Jókai mesékkel vittem a gyerekközösségekbe, meg felnőtt közösségekbe is Jókai mesét. Hát bizony nagyon megszenvedtem vele. megszenvedtem, mert hogyan adjam én át azt úgy, hogy élvezhető legyen? Ugye szituációs játékokat játszottunk vele, rajzoltunk, tehát kreatív mesefoglalkozás keretén belül, de magában az, hogy én elolvasom azt a szöveget, nagyon nehezen tudtam elképzelni, hogy a középiskolások hogy fogják ezt fölfogni például, és el kellett gondolkodnom rendesen, nagyon-nagyon nehéz volt az én számomra is már az a szöveg. Tehát változik a gondolkodásmódunk, a beszédstílusa, viszont nagyon sok érték is van benne még a régiekben, úgyhogy kinek-kinek ízlése szerint, de azért néha érdemes lenne visszatekinteni, hogy milyen sok szépséget rejt a nyelv, és hogy mennyire lehet azt jóra is használni, és merjünk jó tündérek is lenni azért néha, hogy tényleg valami szépet, valami kedveset is belevinni.
0: Nem tudjuk jól használni az erőnket? Mert hogy igen, még az agresszió mellé talán még az erőt is így oda kapcsolnám.
1: Nem tudom, hogy hányszor jut eszünkbe a nap folyamán az, hogy hatékony viselkedés.
0: Ez mit jelent?
1: Hát a hatékony viselkedés az én elgondolásom szerint azt jelenti, hogyha például most, mit tudom én, itt ketten beszélgetünk egymással, akkor mind a ketten törekszünk arra, hogy ennek az adásnak legyen egy színvonala, amennyire tőlünk telik, hogy ezt jól csináljuk. És akkor örömünk lesz belőle, és akkor megszoktuk egymást ugye ölelni egy felvétel után örömünkbe. De hogy milyen jó az, amikor tényleg két ember vagy többen is mindenki arra törekszik, hogy ebből valami jó süljön ki. Hogy a nap végére, vagy egy kávézás végére mind a ketten jól járjunk. Vagy a közös munkába is, hogy ne egymásnak ellenséget játszunk, hanem törekedjünk arra, hogy akkor tényleg olyan szépen egyik a másikával odafigyelve, és akkor működjön az, hogy akkor gyorsabban készen van valami, vagy segítsük egymást, és akkor tényleg lehet hatékonyan célokat elérni, de ahhoz tudatosan kell benne lenni, és nem úgy megyek be a munkahelyemre, hogy most már mindenki rettegjen, mert én nekem már rossz napom van.
0: Hát ugye itt jön elő megint csak, ha a mesét visszahozom, mert hogy nem véletlenül hozom mindig vissza a mesét, mert Benyó Erzsébet továbbra is a vendégem a Nő arcaiban, kreatív mesefoglalkozás vezetőként, hát abban is kreatív, hogy tényleg minden élethelyzetre van egy mese, és azért az agresszióra nem egy mese. Lehet-e egyébként a harag, az arra is útmutató, hogy bizony valamit magunkban kezelni kell, és ehhez viszont legyen eszköztárunk, ugye, hogyha a mesében is vannak a jó tündérek, akik segítenek bizonyos helyzetekben, akkor néha így a segítségünkre bocsátanak különféle eszközöket. Na most ezt próbáljuk meg a való életünkre lefordítani, hogy adjunk, tehát akkor gyakorlati tanácsokat is, hogyha igen, észrevesszük magunkon akár a tartós dühöt, az agressziónak a jeleit, akkor ebből a bizonyos tárházból milyen eszközöket vegyünk elő?
1: Most a palackba zárt szellem meséje jutott eszembe, vagy története, hogy amikor már kiengedik őt, kiszabadítják a palackból, akkor meg akarja ölni azt, aki kiszabadította, és vissza kell csalogatni őt a palackba, hogy ne tudja megtenni. És ő azt mondja, hogy egy pár száz évig én abba voltam, hogyha engem innen valaki kiszabadít, akkor én azt megjutalmazom, de utána olyan sokáig voltam benne, hogy most már azt mondtam, hogy aki engem kiszabadít, azonnal megölöm. Tehát, hogy valamilyen élethelyzetbe, folyamatban annak az elakadásnak, vagy problémának, vagy akárminek is vannak fázisai, hogy én hol tartok abba valamibe, amit nem tudok megoldani, a tehetetlenségembe, vagy bármibe, a csalódottságomba, és akkor én ezt magamnak is meg tudom mondani, hogy ugyanúgy, mint a szellem, hogy egyedül volt abba a palackba, és őrlődött benne, és változtak az érzelmek, és végül is olyan, aki kiszabadította, azon állt volna bosszú, tehát, hogy én magam is először is ismerjem föl, hogy hol tartok az érzelmeimmel, és utána keressek rá megoldást, hogy hogyan filtrálom ki, mert lehet, én nevetve szoktam mondani az unokáimnak néha, hogy a mama most már olyan dühös, hogy vörös a fejem, és égnek áll a hajam. És akkor át nevetünk rajta, hogy elszáll a dühöm, elpárolgott, ők meg jót kacagtak, és el van intézve, és senki nem sérül. megsérült, hanem egy nevetéssel, de ahhoz én nekem föl kellett ismernem, hogy én most már tényleg mérges vagyok rájuk, de aztán megoldottuk egy nevetéssel, és minden rendben lett. No, de hát jó, ez egy egyszerű helyzet, de azért nem minden helyzet ilyen egyszerű, és minél hosszabb ideig van elfojtva valamilyen érzelem, annál rosszabb még az öröm is. Tehát az öröm is fordulhat ellenünk, hogyha nem tudjuk valahol magunkat megünnepelni, vagy valami sikert elértünk, és utána abban nem tudunk abban a folyamatban tovább jutni, tovább menni, például elértünk egy egyetemi diplomát, és nincsen állásunk, vagy akármi, tehát nagyon sokfajta érzelem kavarodik bennünk, és megoldást keresni pedig nagyon fontos, hogy a pozitív stressz is stressz, hogy hogyan jutunk vissza a harmónia és a nyugalom állapotába. Tehát erre kell gondolni, ezzel tisztába kell lennünk, és a személyiségfejlődés bizonyos fokán ez már a tudatos embernek a döntése is, hogy hogyan kezeli ezt.
2: Annyi jó dolgot mondtál most, és egy mindenbe így legszívesebben így belekapaszkodnék, bele is fogok, de most akkor mégis a legutolsóval kezdeném, amit most mondtál, hogy igen, hogy így hajszoljuk meg, talán van egy ilyen tév kép a fejünkben, hogy ez az állandóan fönntartott harmóniát, ez nem reális azért, ez így mondjuk ki, mert hogy ha ez erre törekszünk, hogy folyamatosan így ezt kész akarva, szinte erőszakkal tartsuk fönn, hát akkor a mögött is meg fog bújni bizony akár az a rejtett agresszió. És ugye itt mondtad ezt a palackba zárt szellem történetét, nagyon sok helyen jelen van, iskolákban, munkahelyeken, tényleg párkapcsolatban az agresszió bárhol ott van. De a környezetnek mekkora a felelőssége, hogyha ennek a legapróbb jeleit is észreveszi, akkor hol a felelősségünk, hogy nehéz így, de hogy megelőzzük, vagy mit tehetünk?
1: Az a baj, hogy nagyon sokszor vagyunk tehetetlenek. Rendkívül sokszor vagyunk tehetetlenek, mert az van, hogy ne szólj bele, azt se tudom, mit mondjak, vagy nincs rá kompetencia. Akár a pedagógusoknak is, hogy ők nagyon sok mindent látnak a gyerekeken, de nem szólhat, mert a törvény nem engedi, vagy fél, vagy ő maga is nem tud vele mit kezdeni, mert nagyon sokszor neki is hiányzik az, hogy az, amit lát a gyereknél, hogy otthon történik mondjuk a családban valami, és akkor a gyerek megszenvedi, de lehet, hogy pont a pedagógusnál is történik. Tehát, hogy nagyon nagy szükség lenne arra, hogy több lelki higiénia, több mentál higiénia szakember dolgozzon, és hogy el is menjünk hozzájuk, hogy fölfogjuk, hogy van ilyen, mert az is látszik, hogy vannak emberek, akik viszont már átesnek a ló másik oldalára, hogy most már ez olyan szinten is függőség lett, hogy vannak, akik teljesen fanatikusan vannak benne, hogy minden apró jelet, mindent annyira jól akarnak csinálni a gyerekekkel, hogy kényszeressen az anyák is a gyereknevelésbe, hogy jaj, mindent jól csinálok, egészséges a 10 órai, én nem tudom mi. Tehát van ami, aki átesik a ló másik felére és túlzásba viszi, és vélelmetes látni. Van, aki kényszeresen tiltakozik ellene, hogy minden csak a lelket, nem, mert valami ilyen sérült, vagy valaki olyannal volt kapcsolatban, aki megalázta őt, és onnantól lezárt. Nagyon sok oldala van, de nagyon jó lenne, hogyha tényleg több lelki munkás lenne, és ott lennének akár a közösségekbe is, vagy lenne igény rá, és a közszereplők is, hogy nagy a felelősségük, hogy mit közvetítenek akár a médiákba is, vagy a színpadokról is, mert hogyha megnézzük azt, hogy őrjöngenek a stadionokba, teljesen fanatikusan őrjöngő tömegeket generál a mai társadalom, de hatalmas mennyiségű őrjöngő tömegeket, hogy az szinte kívülről nézve félelmetes, azok a hangeffektusok akár, vagy az a sok zaj, meg a sok videoklip, amiben már olyan dolgokat látni, hogy az ember nem is érti, hogy minek. Tehát, hogy tényleg ez kell, hogy elszabadul a pokol, mert utána annak lesz következménye is.
2: Ha ugye megnéztük azt, hogy a nő és az agresszió, tehát a düh, tehát hogy ez hogy is kapcsolódik a kettő egymáshoz. A férfiak szempontjából nézzük most meg. Így sem egyszerű meghatározni, hogy mikor mondjuk, mert ez is így általánosan így, szerintem te is találkoztál vele, hogy amit határozottságnak tekintünk, az lehet, hogy igazából már agresszió.
1: önmaga ellen fordított is akár, mert megfelelési kényszere lehet, mert ugye a férfi közösségekben is úgy van, hogy akkor ki lesz az alfahím, mondjuk, ha így mondjuk, ki lesz a meghatározó, ki lesz az irányadó, és a férfiaktól elvárjuk ezt a határozottságot, de nem mindegyik érzi ezt magába, és akkor szégyelli, visszahúzódik, vagy kompenzál, testképzavaros lesz, hogy hatalmas izmokat épít, vagy azon múlik, hogy milyen az autója, vagy a pozíciója, de közben belül meg lehet, hogy egy lágyabb lelkű férfi, hát nagyon-nagyon nagy téma ez is, hogy hogyan van, és a férfiaktól tényleg azt nevelik, és elvárják, hogy mindent is tudjon, vagy megoldjon, vagy talpra esett legyen. De hát ez nem megy, ez lehetetlen.
2: Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezető a Nő arcaiban. Az agresszió arcait nézzük most meg ebben a mai részben. De mi van az agresszió mögött? Tehát, hogyha ezt így föl akarjuk tárni, akkor sok esetben mi van mögötte? Félelem, dű, elfojtottság? Mi minden rejtőzhet meg mögötte?
1: Egy mese jutott eszembe, az Árgyélus királyfi, és ott úgy van, hogy az Árgyélus királyfi és a tündérszép Ilona ugye együtt alszanak, és van ott az Árgyélus királyfi az apjának az udvarába, a királynak az udvarába egy szakácsné, aki irigy a lányra, és ellopja egy aranyhajszálát az Ilonának. Miért csinálja meg? Ha belegondolunk a mesének erre a szereplőjére, hogy miért kell ellopnia, és miért tagadja le, és nincs meg az aranyhajszál, hát mi lehet egy olyan nőbe, aki csak a királynak nincs felesége, de három fia van, és csak egynek adott nevet. Tehát, hogy egy nőnek mennyire megalázó lehet az, hogy ő csak a szakácsnő, például nincs elismerve, a gyerekei nincsenek elismerve, másodrendűnek érzi magát, és akkor irigy lesz a fiatalabbra. Vagy már korban ott van egy nő például, vagy egy férfi is akár, hogy nem tudja a generációs ugrásokat megugrani, vagy a fejlődés, vagy baja van azzal, hogy nem tudunk jól megöregedni például. Tehát, hogy én most már 60-nál tartok, és hogy ezt érzem a saját életemben is, hogy mennyiszer kell egy nagyot lélegezni, és azt mondani, hogy ezt is meg kell tanulnom, mert a világ előre megy. Én már egy kicsit lassítanák, de nem lehet, mert akkor lemaradok. És hogy a fiataloknak természetesebb ez, vagy más, elfáradunk. Tehát már nagyon elfáradunk abban, hogy újat, és soha nem elég. És ott van a fiatalabb, és nem vagyunk fölkészülve például arra, hogy öregedjünk, hogy ez meg fog velünk történni.
2: Hát ez egy hosszantartó belső félelem is lehet?
1: Abszolút, abszolút. És akkor ott van a probléma a mesébe is.
2: És igen, ha már a mesék, akkor nem hagyhatom ki a boszorkányokat, a király kisasszonyokat, a jó tündéreket, mostohákat, segítőket, tündérek, tehát tényleg van mindenki. Miért fér meg a mesékben a jó tündér is, és a boszorkány is. Mert hogy a boszorkányt azt így szeretjük így ilyen negatív köntöst így ráhúzni, de hogy sokszor ő is lehet jó.
1: Igen, mert hogy neki is lehet valamilyen sérülése, elakadása, vagy látja azt, hogy nem megy másképp. Tehát, hogy helyzetbe kell hozni a fiatalt, meg kell neki tanítani, lehet, hogy tényleg nem rossz szándékkal csinálja, vagy a saját szempontjából jó szándékkal, vagy vele is azt tették, nagyon sok verziója lehet, de én szerintem nem minden gonosz boszorkány, meg az életünkben is, hogyha már úgy közelítek a másikhoz, hogy ez ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, akkor a saját szemüvegemen keresztül olyannak fogom látni, de az nem biztos, hogy olyan, csak lehet, hogy most éppen rossz napja van, vagy az is tudomány, hogy hogyan közelítek hozzá, hogyan kapcsolódok.
2: Mit taníthatnak nekünk vagy mit taníthat a meséken keresztül nekünk az agresszióról, vagy mit tanulhatunk a meséken keresztül az agresszióról?
1: Ugye a mesében mondják azt, hogy jó tett helyébe jót vágy, de én mondom, hogy jó tett helyébe jót sose vágy, mert nagyon sokszor nagy ára van a segítségnek a mesébe is, és az életbe is, hogy legyünk, éljünk a realitásba, hogy lássuk a valóságot, hogy a mesébe is a jó tündér, aki annyit segít, hányszor verik át. Tehát, hogy a jó tündér korszak, az a naivitás korszaka, az kiszolgáltatott, az csak jó tud lenni, az még nem kész az életre, az a személyiségünknek csak egyik része, hogy mindig nagyon kedvesek vagyunk, mert akkor hazudunk magunknak, tehát az ember gazdag érzelmekbe.
2: És ugye, ahogy jó tündér és rossz tündér, vagy rossz boszorkány van, és ha jobban megnézzük őket, akkor azért ki tud derülni, hogy feltétlenül lehet, hogy ez a rossz boszorkány sem rossz boszorkány. Nagyon nehéz feketén és fehéren gondolkodni, és a meséknek sem feltétlenül ez a céljuk, hogy feketén-fehéren kimondjanak dolgokat. De te hogyan zárnád le ezt a mai kis történetünket?
1: Hogy nőjünk föl a naivitásból. Nőjünk föl, és próbáljunk meg, tehát van az égigérő passzúj című mese, és ott ugye a fiút átverik, mert hogy eladja a tehénkét, és akkor kap érte egy babszemet, akkor azt elülteti, mert hogy azt mondták neki, hogy abból lesz egy élet, hát lett is, azon föl kell mászni. És érdekes volt, mikor a gyerekeknek mondtam ezt a mesét, felső tagozatos gyerekeknek, akkor mondták, hogy de becsapták azt a fiút, mert egy tehenet egy babszemér, az nem igazság, de mindennek van ára, hogyha én el akarok végezni például, hogy sofőrködni szeretnék, akkor ki kell fizetnem az autóiskolát. Ugye ára van neki, mindennek ára van, tehát hogy valamit valamiért, és a fejlődés is olyan, hogy az nem megy kalandok nélkül. Most úgy nézünk rá, hogy nehéz élethelyzet, megpróbáltatás, vagy nagy kaland, mert az a fiú is fölmászik az életfán, az mekkora kaland, mert minden ágáról valahova ellát, valamilyen irányba. És néha eső esik, néha szél fúj, néha harmat van, vagy néha majdnem lepottyan, vagy egyedül érzi magát, néha lehet, hogy valamilyen segítő állattal is találkozik, vagy segítő emberrel, de mászunk ezen az életfán, és kaland ez az egész, ha így fogjuk fel.
2: És ha a mesék szereplőit vesszük, akik nagyon okosak, és előbb vagy utóbb mindig elérnek a céljukba, vagy legalábbis a mese végéhez elérünk, és most tőlük kérünk egy kicsit útmutatást, akkor ha az agressziót nézzük, akkor mennyire tudjuk felismerni, vagy mennyire kellene, hogy akár ezt így felismerjük, vagy hogyan ismerjük fel, és mit kezdjünk vele, ha felismertük?
1: Van egy ilyen bölcs gondolata, ez egy ilyen keleti gondolat, hogy ne azt várjuk, hogy nem jön el az ellenség, mert az ellenség eljön, hanem legyünk felkészülve testi, lelki és szellemi szinten. Legyünk tudatában annak, hogy az ördög soha nem alszik, mindig történhet valami, és én magam se nem vagyok 100%-os, hogy fogadjam el azt is, hogy néha én is leszek dühös is. Néha valami kiesik a kezemből, nem is véletlenül, lehet otthon pár olcsó tányér, de nem biztos, hogy csak ez a szél. Tehát, hogy tényleg magamba érezzem az érzéseimet, és ne arra legyek büszke, hogy megtámadom a másikat, hanem arra, hogy hogyan teszem barátommá. Vagy hogyan békélek meg azzal a helyzettel, amiben vagyok, megbékélek vele, és megoldást keresek. Mert az a lényeg, hogy bármilyen helyzet van, akkor keressünk rá egy értelmes megoldást.
2: Tudom, hogy mindig a spontán kimondott mesék, vagy mesecímek passzolnak legjobban, hogy most, így tényleg zárásként, melyik mesét ajánlanád a felnőtteknek, tényleg saját életünkben, ha elolvasunk magunknak egy rövid mesét a témán kapcsán, akkor mit olvassunk most el? A sok jó mese mellett, amit ma is elmondtál.
1: Hát most két mese is jutott eszembe, de idő csak egyre lesz. Tehát, hogy a só mese az egy nagyon ismert mese, és a király ugye fölteszi a lányainak a kérdést, hogy ki szeret engem a legjobban, és hogy a legkisebbik azt mondja, hogy mint a sót. De engem nagyon érdekelne az a két nagyobb, hogy miért nem mernek őszinték lenni, vagy mikor tanulták meg, hogy önnekik nagyon cukinak, kedvesnek, mi az értékrend, és hogy hol veszítették el a saját egyéniségüket, és hogyan keserednek ebbe bele, hogy nekik nem szabad mást mondani, nincs saját gondolatuk, és ez hosszú távon nagyon-nagyon rossz.
2: Legyen akkor ez egy költői kérdés, és a hallgatók gondolkodjanak el, hogy vajon a két idősebb nővér vajon miért mondhatta ezt, és mi van mögötte. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál, és várunk vissza még téged.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem a hallgatóknak is jó hasznukra volt ez a beszélgetés.
2: ahogy az élet sem fekete-fehér, úgy mi sem kizárólag csak ilyenek és csak olyanok vagyunk, ahogy a mesékben is ott vannak a jó tündérek, a gonosz boszorkányok, érdemes mögé nézni, és megnézni bizony azt is, hogy az agressziónak hol vannak a határai, hogyan lehet felismerni. Erről beszélgettem a vendégemmel, Benyó Erzsébet kreatív mese foglalkozás vezetővel. Köszönöm a figyelmüket, a legközelebbi viszonthallásra.
3: A nő arcai Gasparik Majával.

0: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgető estre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
1: Pátria Rádió. Közszolgálat. Magyarul.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminiszter megvonná az állami védelmet azoktól, akik nem tartják be a testőrség utasításait. Zelenszky szerint 60 napos teljes tűzszünet esetén választásokat tarthatnak Ukrajnában. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 19 fokot mérhetünk holnap. A mikrofonnál Gazsik Viktória. Következnek a részletek. Matolcs Tojástok belügyminiszter törvénymódosítást kezdeményezne, amelynek alapján megvonnák az állami védelmet azoktól, akik nem tartják be a testőrség biztonsági ajánlásait. A miniszter ezt az Igor Matovics ellenzéki politikus Bicsei rendezvényén történt incidensére reagálva jelentette be. Állítása szerint Matovics tudatosan provokál konfliktusokat, és ő teszi felelőssé a testőrök elleni gyűlölködő internetes hozzászólásokért is. Matovics ezzel szemben azt mondta, hogy nem volt konfliktusa a férfival, és megvédte a helyszínen intézkedő rendőröket. Szerinte egy ittas férfi támadt rájuk. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálja az esetet, de egyelőre nem közölt további részleteket. Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a biztonsági szervek feltérképezték a fiatalok közösségi médiában zajló radikalizálódását. Úgy véli, a közösségi oldalak jelentős szerepet játszhatnak az iskolai erőszak terjedésében. Mindenről a TA3 Televízió Politike című műsorában beszélt. Elődje Ján Horecki ellenzéki képviselő bírálta a kormányt a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség, annak a megszüntetése miatt, amely korábban az erőszakra buzdító online csoportokat is vizsgálta. Drucker szerint az iskolai kamerák nem jelentenek megoldást minden problémára, és a késes támadások megelőzése érdekében a kések árusításának korlátozásáról is tárgyalni kell. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint 60 napig tartó teljes tűzszünet esetén választásokat lehetne tartani Ukrajnában. Ezt azután jelentette ki, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén arról beszélt, Ukrajnának új vezetőt kellene választania. Zelenszky az ABC News televíziónak hangsúlyozta, az ukrán nép joga eldönteni, kit választ államfőnek. A hadi állapot miatt jelenleg törvény tiltja a választások megtartását. Az ukrán elnök emellett ismét jelezte, hogy Kijev kész megállapodni az energetikai létesítmények elleni támadások kölcsönös leállításáról. Arra kérte Trumpot, hogy jelezze Moszkvának, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, Ukrajna is beszünteti az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. 14. Leó pápa a következő napokban műtéten esik át, amelynek során egy tüdőben talált csomót távolítanak el, jelentette be a híveknek. A 71 éves egyházfő elmondta, hogy az elváltozást a közelmúltbeli vizsgálatok során korai stádiumban fedezték fel, és az jól körülhatárolható. Az orvosok műtétet javasoltak, a pápa pedig elfogadta az ajánlásukat. A beavatkozás további részleteit egyelőre nem közölték. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak érte. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba utazna. Egyelőre nem tudni, hogy a műtét és a felépülés befolyásolja-e a tervezett látogatást.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős, részben derült égbolt várható holnap. Éjjel legkevesebb 3, legfeljebb 8 fokot mérhetünk. A völgyekben fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet. Holnap napközben a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként mérséklődhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Dénesden a főútvonalon útfelújítás zajlik, félpályás a haladás. Aszfaltcsere miatt számíthatnak fennakadásra Dunaszerdahelyen, a Vajaszki utcában és a Bősi úton is. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli szombati adásának interjúiból. A mikrofonnál Köteles Szabolcs.
3: A következő percekben Németi Róbert sajtófotóssal, az Új Szó munkatársával fogunk beszélgetni, akit köszöntök itt a Kassai stúdióban. Szervusz!
4: Szia Szabolcs, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Több mindenről is fogunk beszélgetni, de Az apropója, ami miatt meghívtalak, az, hogy látom, hogy ismét bejutottál a Szlovák Press fotó versenyben, amely a sajtófotósoknak a legnagyobb ilyen seregszemléje vagy megmérettetéseit Szlovákiában. Ha jól láttam, 200 fotós nyújtja be a képeit, vagy nyújtotta be idén a képeit. Döntős lettél riport kategóriában, és akkor kezdjük is ezzel, hogy most a Magyar Péternek a útját, bizonyos állomásait követted, ahogyan ő aztán végül is Magyarország miniszterelnöke lett egy ellenzéki politikusból. Engem ilyen technikai szempontból is érdekel ez a dolog, vagy abból talán még jobban érdekel, hogy hogyan néz ki egy sajtófotósnak az a napja, amikor ő tudja, hogy este mondjuk Budapesten fog fotózni. Tényleg engem elnézést, de ilyenek érdekelnek, hogy hova parkolsz, mikor indulsz.
4: Hogy ez úgy működik, legalábbis az én esetemben ez úgy volt, hogy én reggel még az udvaron valami, nem tudom, famunkákat csináltam, mert épp építettem a teraszomat otthon, a házunkhoz, és aztán meg délután tudtam, hogy mennem kell ugye Budapestre, úgyhogy valamikor délután, azt hiszem 4 órakor ugye felöltöztem, aztán összepakoltam a fotós felszerelést, és elindultam Budapestre, ami nagyjából 2 óra ugye onnan, ahonnan én, ahol mi lakunk. Megérkeztem, és a konkrétan ugye kérdezted, hogy az ember hol parkol, mit csinál. Hát picikét butaságot csináltam azért, mert beparkoltam oda, ahol a Magyar Péternek volt ugye az újságíróknak a ugye sajtóközpont, vagy a eseményváró, eredményvárója, és de arra nem gondoltam, hogy ott este mondjuk lesz, nem tudom, mondjuk 200 ezer ember, vagy mennyien voltak ott, biztos voltak annyian, vagy legalább, nem tudom, 100 ezeren. Leparkoltam, ugye bejelentkeztem előre, akkreditálva volt ilyenkor az ember, kiadják ugye a belépőt, nyakadba akasztott, bemész, és akkor igazából felalá járkálsz kollégákkal, akiket ismersz, vagy akit nem ugye azt ott megismered, akkor velük beszélgetsz, hogy nem tudom, hol lenne jó szerinted, meg ugye mindenki keres valami helyet, a végül meg igazából úgy is mindig az van, hogy a végén, amikor történnek, az zajlanak ezek a dolgok, akkor mindenki egymás hegyén hátán, ugye, mert akkor össze, hogy ha lehet, hogy odébb kell vonálom 2 méterrel, mert ugye ez egy olyan helyen történt a parlamenttel szembe, ugye ott a rakparton, hogy az, amikor a Magyar Péter ugye megérkezett a pódiumra, akkor ő pont a parlamentnek a közepén állt, tehát ugye mögötte volt a parlament, és az úgy volt szép, hogyha az ember ezt középről fotózom, és akkor ezért mondom ezt, hogy mindenki kereste azt a pontot, azt a helyet, ahonnan majd ezt szépen meg lehet fotózni. És egész nap igazából ezt a pillanatot várod, elég hűs is volt már akkor, egyik csehországi osztravai kollégámmal ott egész napot elbeszéltük igazából a hosszú órákat, és akkor a végén ez a hosszú várakozás, meg ez a beszélgetés egy ilyen 20 percben csúcsosodik ki, amikor ugye megérkezett bevonót ugye ott a képviselőjelöltekkel, vagyis ugye a kollégáival megérkezett ott a pódiumra, ugye végvonult a fáklyával fel a színpadra, volt egy beszéd, aztán volt a tánc, ugye annak a miniszternek volt a tánca, az is elég jól ment a sajtóban, azok a felvételek meg a videók, amik készültek róla, és igazából ennyi, megvoltak a fotók, gyorsan kiküldeni a szerkesztőségbe, és mehettem haza.
3: És ilyenkor nektek ilyen elkerített helyetek van, vagy a közönség között állsz?
4: Lehet a közönség között is állni, de az általában nem jósul, mert nagyon kevés

0: terén. Ők is azt a képet emelték ki, amikor így egy ilyen fákja láng van így Magyar Péter előtt.
1: Igen, az egy teljesen véletlen felvétel. Egyébként abban a szériában több olyan fotó volt, amit itt nem igazán terveztem. Úgy ott a tömegben járva, a Hősök terén, amikor beszédet mondott, hogy jött az emberek felé, akkor igyekszik az ember olyan fotókat készíteni, ami, hát nem azt mondom, hogy különleges, de több szögből. Tehát ugye itt egy, amikor fotóriportra küldenek ki a hírügynökségek, meg ha mondjuk, ha az újszóról is beszélek, akkor igyekszek mindig úgy fotózni, hogy ne csak egy kép legyen és annyi, mert az igazából nem elegendő, azért nem igazán szeretnek fizetni az ügynökségek, ha csak nem egy valami olyan fotóról van szó, mint mondjuk rá, amikor ilyen Fico ellen a merénylet történt, akkor ott egy kép volt, egyik szlovák kolléga készítette, Radovan Stoklasa, és az igazából az olyan fotó volt, ami elég volt arra, hogy bejárja a világot, de viszont amikor az embernek van ideje és tervez, és tudja, hogy egy csomag fényképet kell ugye kézbesíteni valahová, akkor több szögből próbálok fényképeket készíteni, és ugye itt is a Hősök terén bejártam jobbra, balra, előre, hátra, a tömegben, még a létrámat is elhagytam egyébként, mert volt nálam egy létre, és aztán otthon jöttem rá, vagyis az autóhoz érve, hogy már nincs meg, leesett a táskámról, és az is ott készült, és igazából ugye a fákják között fotóztam, mert ott ugye este felé már rengetegen fákját gyújtottak, azt hiszem, hogy osztogatták is ott az embereknek ezeket a fákjákat, és aztán, amikor a képszerkesztés közben nézegettem még a képeket, akkor vettem észre, hogy van egy olyan fejtem, mint hogyha ugye a keze pont így kinyújtva az emberek felé, a szája az nyitva, és akkor úgy lehetett látni, hogy elég egy ilyen, hogy is mondanám, emocionális pillanat volt lehet számára is, vagy mondjam azt, hogy inkább ilyen elég indulatosan beszélt, és akkor ott pont az egyik fákja láng az úgy néz ki, mint hogyha láng jön neki a torkából a száj, mint hogyha lángot leállna, és akkor ez lett az egyik ilyen kép.
0: De az ment a legnagyobbot szerintem.
1: Igen, azt sok helyen használták is, a világban, a sajtóban, meg a kiállításon is azt nyomtatták ki a legnagyobb képként. Mondjuk nekem nem a kedvenc képem, de arról én már nem tehetek.
0: Hát szerintem így most a rádióban a fényképekről beszélni, ez kb. Olyan, mint az építészetről zenélni, ahogy mondani szokták.
1: Igen.
0: De hogy melyik a kedvenced, el tudod mondani?
1: Ebből a szériából?
0: Mondjuk ebből a szériából.
1: Ott a parlamenten belül, amikor megérkezett a beiktatásra, akkor ott volt egy olyan pillanat, amikor ő belépett az ajtón a terembe, és akkor ugye ott mindenki, ugye ültek az emberek a székeken, és ugye akkor felálltak, és akkor ugye ott lent a kamerások, meg a sajtó munkatársait körbevették, és én meg fent voltam a páholyban, fentről fotóztam lefelé. A kezel azt hiszem, hogy össze van téve, elég sokszor egyébként így szerepel a fotókon, hogy a keze össze van, ugye a hasa előtt tartja, össze van csukva a keze, és akkor...
0: Te teljesen más dolgokat figyelsz meg szerintem, mint az emberek.
1: De az ember ugye mikor sokszor látja ezeket a pillanatokat, meg visszanézi képszerkesztés közben, akkor így valahogy ezeket észreveszi. Egyébként nagyon sokszor mondják nekem, feleségem, és vegyünk valóvá, és én olyan dolgokat veszek észre az útszélén, amit ő meg se figyelne. Szóval
0: egy parlamenti kép.
1: Igen, a parlamenti kép, és ott vonul befelé. Az a parlament ugye a benti részének egy olyan sötétebb része az még, mert ugye még ott a páholy alatt van, ahogy érkezik befelé, és elég sötét volt ott minden körülötte, csak az arcukat látni ilyen halványan, és az ő arca meg ugye a szemközti kamerából pont meg volt világítva, és az az egyik fejtel, ami szintén a nyertes széria közé került be. Az, ami úgy nekem nagyon tetszett onnan, az abból a képriportból, az az egyik fotó, vagy aztán még volt egy másik, amikor a Hősök terén, ugye ott, hogy vannak azok az óriás nagy szobrok, ilyen, azt hiszem, hogy a részből vannak, lehet, hogy tévedek, olyan zöldes színű mindegyik, úgy gondolom, hogy részből, de lehet,
0: bronz,
1: hogy, vagy bronz. Ott, amikor az emberek ugye felmásztak ezekre a szobokra, sőt, valaki még az egyik lovon is, azt hiszem, hogy ő ott a tetején ült, rengeteg ugye magyar zászló, elég ilyen érdekes pillanat, és akkor ott is azt hiszem fákják is vannak az emberek kezében, és olyan tök szép színes, mert ugye egy ilyen szürke délután volt, már inkább ilyen kora este azt mondanám, majdnem, hogy sötét, és akkor ott a fákják ugye világítanak az emberek kezében, és mindenki egy irányba nézett, tehát Magyar Péter felé, hogy beszélt a színpadon, de őt nem látni a képen, csak az emberek ugye a tömeg, és ez alulról felfelé van fotózva, szóval a szobrok is eleve ugye ilyen nagyon nagyok a képen az emberekhez képest, és az a tömeg körülött, akik ott felmásztak. Ez elég ilyen ritka pillanat, mert nem igazán szoktak az emberek oda felmászni.
0: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk. És ha már ennél tartunk, érnek téged incidensek? Ilyenkor a tömegben, és nem ilyen gonoszságra gondolok, de egyszerűen meglökdösnek, meg nem tudom. Elvesztetted a létrádat, tehát én már tudom, mert már nem először beszélgettünk, hogy a létre azért van, hogy fel tudjál állni, ugye?
1: Igen.

0: Igen, igen, igen.
1: De hogy bármi ilyesmi van, ez így benne van a pakliban, hogy ott úgy nehéz átmenned a tömegen.
0: Persze, hát az én.
1: Vannak-e trükkjeid?
0: Hát trükkjeim nincsenek, csak pofátlannak kell lenni sokszor. De természetesen úgy pofátlannak, hogy a lehető legkedvesebb módon. Ugye ott is, ha bekerülsz egy olyan tömegbe, ahol van, nem tudom, több tízezer ember, és minél bejebb próbálsz kerülni a tömegbe, ugye a központ felé, ott annál nehezebb, mert ugye sűrűsödik az emberek száma. Hát ott elég kellemetlen jelkeny, pláne úgy, hogy van a hátadon egy óriási nagy táska, két fényképezőgép a válladon, meg egy létre, ugye, amit pont ott hagytam el. Ez egy olyan létre egyébként egy kicsiket, az inkább egy ilyen fellépő, tehát egy ilyen 3-4 foka van, az egy ilyen fél méter, de az pont arra elég, hogy legtöbbször letedd a földre, és az emberek felé ugye magasodj emelkedj, és akkor az emberek felé föl tudsz fotózni. Ez nagyon sokat segít, csak akkor pont elhagytam. De ott is ugye az volt, hogy tényleg a tömegben verekeded át magad. Tehát általában így oldalvást járva, vagy ezt nem is tudom, hogy magyarázzam, hogy mondjuk az egyik válladnak, egyik válladnak az irányába haladsz, és akkor úgy picikét az ember laposabb, ugye véknyabb, jobban át tudsz csúszni a tömegen, aztán folyamatosan csak elnézés, bocsánat, elnézést, áttenged, stb. Attól függ, hol olyan nyelven. De hát az emberek legtöbbször egyébként nem panaszkodnak ezért, úgyhogy ha tömegbe így közlekedünk, legalábbis én így közlekedek, ezt másképp nem lehet megoldani. De például még egy ilyen érdekesség szerintem az, hogy amikor már ugye ilyen tömegben vagy, akkor úgy valahogy az emberek szerintem elnézőbbek, mert látják, hogy ugye sajtótól vagy. De ez nem mindig érvényes, mert volt már olyan is, hogy mondjuk, hát kevésbé kellemes szavakkal illettek, ez kimondottan Budapesten többször megesett, hogy amikor a hát nem mondom, hogy még politikussal, de nem a Magyar Péterrel, amikor az ő támogatói ugyanígy tömegben voltak, és azt most teljesen pártatlanul mondom bárki felé, mert tényleg, hogy engem annyira nem hiszem, hogy érintene most ez a magyarországi politika, úgyhogy nincs benne érdekem, de nagyon sokszor megkaptam azt, hogy menj haza, meg mit akarsz itt, meg hazugok, meg ilyen hazug újságírók, meg úgyis csak azt fotózzátok, amit szeretnétek, hogy lássanak az emberek, meg lögdösődés, meg elég érdekes szavakkal illettek minket, ott többet is, több újságírót, meg a sajtóképviselőt, fotósokat, videósokat, úgy szintén meg újságírókat is. Úgyhogy van, az ember sok mindennel találkozik, mert ugye az általában azt mondják, hogy az emberekkel a legnehezebb dolgozni, és ez valóban így van, mert soha nem tudod, hogy most kivel találkozol egy több tízezres tömegben, de ez nem muszáj, hogy tömeg legyen. Tehát itt lehet úgyis, hogy valakivel összefutsz az utcán, és pont nem tetszik neki az, hogy te fotózod, vagy az ő irányba fotózol, úgyhogy megesik mindenféle történet.
1: Egy elvarratlan szálunk van. Ugye egy kicsit így a rendezvényeket így összekevertük, de mondtad, hogy volt olyan, hogy beálltál egy parkolóba, és utána jöttél rá, hogy ott egy 100 000-es tömeg van ilyenkor, aztán hogy állsz ki a parkolóban? Meg kell várnod, még mindenki elmegy, vagy dudálsz?
0: Hát a dudál nem hiszem, hogy segített volna, mert sokan észre se vették volna, ott olyan hangzavar volt, ez ugye konkrétan a magyarországi választások estén, éjszakáin, ez nagyjából ugye éjfél tájt, mert azt hiszem, hogy 10:30-kor este hirdették ki, vagy akkor lépett színpadra a magyar, és utána, hát az volt egy fél órás beszéd, utána ott még fotózkodás, egyebek, úgyhogy azt hiszem, hogy éjfél körül indultam el hazafelé autóba, vagy indultam volna, mert ott, amikor a tömeg a rakpartról megindult ugye a belváros irányába, ott át a hídon, hát én pont ott parkoltam, és azt vettem észre, hogy nemhogy nem tudok kihajtani, de az autóban tudtam bejönni, ott ugye a tömeg az megindult mindenfelé, és ott ugye a hangulat az már
1: Emelkedett volt,
0: ugye ott voltak boldog emberek, voltak szomorúak is, biztosan voltak szomorúak is, meg hát azért elég soknál volt pohár a kézben, meg minden egyéb, meg üveg, úgyhogy ott a hangulat az már tényleg fokozódott volt, és ott az autót ütögették, meg mentek egymásnak ugye az emberek, ahogy igyekeztek onnan kifelé haladni, és nem tudtam egyszerűen egy centimétert sem mozdulni a kocsi, úgyhogy ott ültem majdnem egy, nem tudom, egy fél órát minimum a tömegben. Az emberek ugye elvonultak, aztán lassan-lassan már a rendőri segítséggel valahogy kiparkoltam, és elindultam hazafelé, de ezt már több embernek is mondtam, amikor beszéltünk erről a fotósorozatról, hogy nagyon bánom, hogy nem álltam akkor félre, nem szálltam ki, és nem fotóztam még egy szériát, de már úgy
1: a tömegről.
0: A tömegről, az ünneplőről, igen, mert ahogy mentem kifelé, akkor tényleg láttam olyan pillanatokat, hogy valaki az autóbusz tetején szörfözött, szó szerint az autóbusz tetején volt fent egy srác, azt hiszem, hogy lehet, hogy maszk is volt, de nem vagyok benne biztos, de az arc el volt takarva, és zászló volt nála, aztán emberek a villamos megállóknál, vég az utcát, tehát mindenhol emberek voltak igazából, tehát nagyon oda kellett figyelni arra, hogy valaki akit esetleg jelenleg is, mert tényleg mindenütt az úton emberek voltak meg a környéken. Rendőrökkel ölelkőztek, egy néni ott kiszállt, egy idősebb néni, így emlékszek rá, valahol a rakpart mentén jött éjszaka az fel, aztán ott másik fiatalokkal ott beszélgettek, meg szintén ölelték egymást, úgyhogy tökre érdekes pillanatok voltak. Valamit megfotóztam úgy, amikor épp álltam, nem haladt a forgalom, mert nem tudtam tényleg, hogy haladni előre, akkor így az ablakon keresztül kifelé fotóztam, tehát akkor, amikor nem mozgott a kocsi, de amúgy nem, de ezt sajnálom, hogy a koroló nem álltam félre, és még nem mentem be a tömegbe, mert aztán láttam a kollégáktól fotókat onnan az éjszakáról, meg aztán azt hiszem még a Magyar Péter is kiment a tömegbe, és akkor ott nagyon-nagyon jó képek születtek. De már úgy voltam vele, hogy reggel, vagyis nem reggel, de kora délutántól ugye ott voltam, úton voltam, fáradt is voltam, a munkát letudtam, amit kértek tőlem, az megvolt, de lehet, hogy lettek volna még a képek, hogyha még ott maradtam volna mondjuk egy órát.
1: Ugye, hogy említed, te nemzetközi sajtóügynökségekkel is kapcsolatban állsz, és ahogy most már itt tudjuk, hogy a tavalyi év az így eléggé Magyarországról is szólt, így az európai szinten, tehát az elmúlt egy évben biztos sokkal gyakrabban voltál Magyarországon, és hogy ez milyen volt. Hát hirtelen előjött a nyelvtudásod, hogy anya, hogy te ugye magyar vagy, és milyen jó jött.
0: Hát a...
1: Mert ebben biztos, hogy az angliai ügynökségek nem gondolnak bele, gondolom.
0: Nem, biztosan nem, de viszont az, hogy ez most persze tudod, lehet azért is említett, de az, hogy Magyarországon vagyok gyakrabban, az most már elég gyakori, mert ugye ott élek, ott a Magyarországon van családi házunk. Ez sokszor ilyen hol vagy otthon, ezt már olyan sokszor így említettem ismerősöknek is, embereknek is, hogy amikor magyarázod az élethelyzetedet, hogy most te magyar vagy, ugye a magyarországieknek szlovák vagy, a szlovákoknak hallják, hogy magyarul beszélsz, akkor magyar vagy, most honnan is vagy, szóval kicsit ilyen senki földje, hiába bodrogközi születésű, de ugye ott is szlováké magyar, Magyarországon magyarországi szlovák, az angoloknak meg ezt feleslegesen magyarázom, akikkel kapcsolatban vagyok, ugye hírügynökségekben, mert nem is értik meg, nem is érdeklik őket, nem oldják. Úgyhogy igen, elég sokat vagyok Magyarországon, azon kívül, hogy ott lakok, tehát oda is kell mennem dolgozni. Hát az éven...
1: De tavaly többet voltál, vagy az elmúlt egy évben többet voltál?
0: Szerintem biztosan több megbízásom volt Magyarországon. Azelőtt Szlovákia volt érdekes, valamilyen okból fogva, konkrétan ugye a háború miatt is, az ukrán háború miatt, ugye mert itt a határ, tehát elég sokat voltam a határon amiatt, de viszont most meg ugye Magyarországon pontosan az ottani politikai helyzet miatt, meg hát történtek itt egyéb más dolgok is, ugye volt ott ilyen lezuhant Gripen, ha csak azt említem az utolsó, nem tudom, pár hétből, ahhoz is.
1: Azon is kint voltál.
0: Igen, az elég ilyen furcsa, ugye, mert nem nagyon közel van hozzám, ugye Szolnok, 4-5 óra autóútra, de hát hívtak, aztán mennem kellett. Tehát nem kellett, de ha nem megyek, ugye akkor majd megy más, úgyhogy ilyenkor általában az ember nem utasítja vissza, meg hát egy érdekes történés, ez is ilyen történelmi pillanat egy kicsikét, úgyhogy oda is...
1: De ha már ennél tartunk, bocsáss meg, megszakítalak, hogy ez hogy történik, mikor hívnak fel, és ehhez képest te mikor ülsz az autóba, és mikor vagy ott, és mikor küldöd el a képeket?
0: Az úgy működik a hírügynökségeknél, hogy általában a világon mindenütt, minden országban van egy-két emberük, akikkel együtt dolgoznak, ilyen megbízható ugye kapcsolat számukra, és akkor ha valami nagy történik, akkor ők jelentkeznek, és akkor küldenek, hogy menj, kicsináld meg. Ugye hát ezért fizetik a munkabéredet, egyebek, és olyankor mész. De ez ugye annyiból nem jó, hogy tényleg ott éjszaka közepén is történhet bármi. Tehát ez nem rendszeres azért, tehát nem lehet most azt mondani, hogy minden éjszaka nekem készenlétben kell lennem, tehát ez nem így van. De ha valami nagy van, akkor az ember azt általában nem utasítja vissza, és akkor ugye itt is pont otthon dolgoztam, azt hiszem térkövet raktam a ház körül, vagy nem tudom, valami ilyesmi, és akkor hívtak, hogy el tudok menni, és akkor igazából mentem. És ha már ott jártam, akkor úton visszafelé megálltam Pakson, mert az útba esett.
1: Akkor épp alacsony volt a vízszint.
0: Igen, akkor volt igen alacsony. Hát most nagyon magas, de akkor nagyon alacsony volt. És akkor azt is megfotóztam, az elment egy másik hírügynökséghez. Mert van úgy, hogy nem ők hívnak, hanem nagyon sokszor a maga a fotós ajánlja a témát. Tehát ugye megvannak a szerkesztők, a képszerkesztők a különféle hírügynökségeknél, és akkor vagy oda hívsz, vagy írsz egy e-mailt, vagy különféle ugye, applikációkon keresztül kommunikáltok, és akkor ajánlod a témát, és ha kell nekik, akkor elmész, megcsinálod, megfotózod.
1: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk. Ez a kép került be a National Geographic-ba, ez a Duna fotó, vagy ez egy másik volt?
0: A National Geographicban, ami most az éven volt fent fénykép, gondolkodom, hogy ez még volt.
1: Mert az mint hogy a szárazságról. Vagy a...
0: Ja, igen, igen, igen, az volt, az volt. Az pontosan, az Baján, az egy másik nap. Bajára kellett mennem fotózni, hogy ott is, hogy szinte a Dunának a rekord alacsony szintje, és ott a több helyen, ott a környékről, hogy ott a szerb határnál, meg Szerbián belül is, ott voltak olyan részei Dunának, ahol ilyen régi világháborús hajóroncsok bukkantak elő, és ugye Bajánál is volt egy. Az valamilyen, azt hiszem, katonai hajónak a maradványai voltak, vagy valamilyen régi katonai, nem tudom, azt hiszem, talán még gőzhajó, vagy valamilyen régebbi szerkezet, és akkor azt kell bennem fényképezni, és igazából oda mentem, akkor is ez került be, abból kettő vagy három kép volt a National Geographicon.
1: És te ilyenkor megveszed a National Geographicot, vagy már neked ez ilyen?
0: Ja, nem. Tehát ez nem, nem mindig, az, ami online van, az nem mindig kerül be a nyomtatottba. Azért, hogyha a nyomtatottba bekerülne, akkor plánold, akkor az biztosan megvenném, ha tudnák róla, de nagyon sokszor van úgy, hogy nem is tudok arról, hogy hol jelennek meg a képek. Ugye, mert ez úgy működik, hogy én innen elküldöm, az kimegy vagy Londonba, vagy New Yorkba, vagy mondjuk rá törökországiakról dolgozok, ott Ankarában az egyik nagy ugye, ügynökség, akkor onnan, és ez kimegy a világba, igazából mindenhová kiküldik a képeket, ugye a hozzátartozó információkkal, vagy sajtóhírrel, és akkor van úgy, hogy én arról nem is tudok, hogy ez hol jelent meg, de sokszor a Google-on keresztül ugye, értesítés kapok, hogy a nevem szerint itt és itt és itt megjelentek fényképek, és akkor én azt követem, mert zámomra egyébként ez apum azelőtt volt, úgy beszélgettünk a munkáról, és akkor mondtam, hogy megjelent itt, meg itt, meg hogy jaj, meg nem jelentek meg a fotók, hogy kiküldtem, és akkor nem hozták le sehol, és akkor ő megmondta, hogy hát nem mindegy, de hát ki, hogy fizette a munkáért, mondom, az egy dolog, de számomra, hogy mindig az a legélvezetesebb, meg a legkielégítőbb része az, amikor látom a fotóimat megjelenni különféle nagy hírportálokon, vagy újságban. Nyomtatottban sokkal kevesebbet látok, mert nem tudom tényleg követni, hogy hol mindenhol jelenik meg, de viszont online nagyon sokat látok, hogy tényleg nagy újságok behozzák a képeket, vagy a napképeként, vagy valamilyen híreseményként jelenik meg, vagy van sokszor úgy, hogy megfotóz az ember egy szériát, kiküldjük, és akkor rá egy, nem tudom, hónapra, kettőre, vagy akár egy évvel később is megjelennek azok a képek valaminek kapcsán, egy olyan híresemény kapcsán, amikre ahhoz kötődik. Konkrétan ugye ez a elég tragikus esemény az egyik ugye iskolában, és akkor annak kapcsán két vagy három helyen is megjelent a világban fényképem, az én fotóm ugye szlovák rendőrökről, amit korábban fotóztam valamilyen híres esemény kapcsán. Tehát inkább ez ilyen archív vagy illusztrációs felvétel. Sokszor úgy is lehozzák.
1: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk. Ugye, hogyha nem tudom, Nyugat-Európából nézik, de akár még Törökországból is megnézik, hogy hol van ez a Németi Róbert, hát azt látják, hogy nagyon közel vagy a ukrán-szlovák határhoz, vagy ukrán-magyarhoz, mindegy, ahogy veszük, hogy oda küldenek-e téged, és mész-el Ukrajnába.
0: Voltam már többször, de nem Kelet-Ukrajnában, hanem inkább Nyugat, tehát ugye, ami innen nézve a hozzánk legközelebbi része a határ túloldalán. Voltam többször, nem kimondottam mindig a háború kapcsán, de annak kapcsán is. Valamiért, annak ellenére, hogy ugye Bodrog közben onnan származom, tehát ahol anyumék élnek Ágcsernőben, ott nagyon sokszor hallani a légvédelmi szirénák hangját, ugye, ami a közeli ukrán településekről hallatszik át a határon, mert az tőlünk egy pár kilométerre van. Soha nem tölt jó érzése, akárhányszor vagyok, és ezt hallom. Van egy naponta többször is hallom, hogyha pont arra abba az irányba fúj a szél, vagy ha épp nem fúj a szél. De is nem egy jó érzés. Ugye mi, bár tudjuk, hogy ott van a szomszédban, jó, tőlünk azért messzebb történnek ugye ezek a rossz dolgok, de ott van. Szerintem mi nagyon el vagyunk még ettől távolodva, és jó lenne, hogyha ez így is maradna, mert nekünk ez egy elég szokatlan érzés. Úgyhogy pont ezért, amikor küldtek is oda, soha nem jó érzéssel mentem. Ugye otthon család, meg gyerekek, meg hát az ember ugye azért igyekszik csinálni dolgokat, hogy aztán majd öregkorában erre boldogan emlékezzen vissza, és azért úgy kicsikét átfut az ember fejében az, hogy mi, hogyha most pont épp történik ott valami, mert ugye ez egy háborús helyzet, akár úgy is nézzük, hiába messze a konkrét ugye frontvonaltól, és volt úgy, hogy ott voltam, és akkor is szóltak a szirének, és úgy igazából itt ugye a Ungvár környékén, meg Munkács, ahol jártam, meg bejebb a Kárpátok túloldalán, úgy nem szenteltek az emberek az ott ennek nagyobb figyelmet, úgy vettem észre, hogy most emiatt nem bújtak rögtön, hogy ebbe a föld alá, vagy a bunkerekbe, amik azt úgy megszokták, de nekem az ugye egy nagyon furcsa érzés volt, és pont ezért meg is történt az nemrég, hogy az UEFA-nak voltam fotózni sporteseményt már többször, és a legutóbbi, amikor kell volna mennem, volt egy megrendelés konkrétan az UEFA-nak, Lemberg, tehát Lille, oda kell volna mennem fotózni, autóval meg is volt tervezve az út, kölcsönöztem volna a kocsit, stb. De előtte egy nappal pont drónok hullottak ugye a városban, meg pont azon a vonalon, ahol mentem volna, és valamiért úgy éreztem, hogy inkább nem menjek, és lemondtam, és ezt azért tudni kell, hogy egy ilyet egy fotós lemond, konkrétan egy szabadúszó, ugye, mint én, hogy én igyekszek sok mindenkinek dolgozni, vagy inkább kevesebbnek, de viszont jó helyekre, az egyszer visszamegy az ember, az általában többet nem jön vissza, és ezt úgy érzem, úgy is történt, mert ez egy elég nagy kliens volt, és azóta nem igen voltak velem kapcsolatban. Előtte igen, és akkor ugye, amikor ezt lemondtam, mondta a szerkesztő, hogy semmi gond, ha úgy érzed, hogy ez nem biztonságos számodra, akkor inkább mond vissza. De tudom, hogy emögött azért elég komoly dolgok voltak, mert ugye én azt visszamondtam, másnap volt a fotózás, ott az egyik a Donyecki foci csapatot kell volna befényképeznem, befotóznom, a portrékat készíteni róluk, és ugye ez elég komoly szervezés előzi meg, nekik időre kell jönni, pont akkor volt ugye valami mérkőzésük, és akkor ez be volt szúrva, egy 2 órás fotózás. Azért ezt előtte egy nappal valaki visszamondja, ez lehet nem a legjobb reklám számára, de úgy éreztem, hogy ez nem biztonságos, úgyhogy inkább visszamondtam. Picit sajnálom, de azóta beszéltem elég komoly ügynökségekben, meg elég komoly médiumoknál dolgozó kollégákkal, és azt mondták ők is, és tényleg ezek nem hazai, hanem külföldiek, akik nagy neveknek dolgoznak, azt mondták, hogyha valami nem biztonságos, hogy számodra ez úgy tűnik, hogy valóban nem, az akkor nincs olyan kép, ami azt megéri, hogy emiatt te kockáztatnád az életedet.
1: És ha már ennél tartunk, és most ezzel elindulunk abba az irányba, hogy te azért ilyen regionális tudósító is vagy, az új szónak, de hogy maradjunk a témánál, volt egy nagyon furcsa esemény, amin te részt vettél, amikor néhány héttel ezelőtt szerintem a szlovák belügyminisztérium tartott Nagykaposon egy ilyen drón támadás szimulációt. Nem tudom, a helyiek, te kint voltál a helyiekhez, hogyan viszonyultak? Hát a helyszínről ez hogy
0: volt? A helyszínről ez olyan volt, hogy szerintem sokan meglepődtek ezen, meg ugye ez az egész úgy volt meghirdetve, ugye, amikor a minisztériumból kaptunk, tehát ugye újságíróknak általában előtte pár nappal, vagy attól függ, mennyire komoly, akkor esetleg előtte 1-2 héttel küldenek tájékoztatást, hogy ez és ez fog történni, és hogyha szeretnénk, akkor részt lehet rajta venni, be lehet ugye erről számolni, tudósítani, és akkor az ember előre regisztrál. Mi ezt már tudtuk, és ezt meg is volt aztán ugye az újságokban hangoztatva, szellőztetve, hogy lesz egy ilyen esemény, hogy nem kell ettől megijedni. Persze van, aki ezt ilyen módon hozza le, van, aki ezt olyan módon, mármint egy cikkek formájában ugye mindenki másképp közelíti meg, hogy most mennyire akar, hogy figyelemfelkeltő legyen, vagy sem. Persze a címekben, konkrétan az én cikkemben is benne volt az, hogy drón támadásra készülnek Nagykaposon, valahogy így fogalmaztam meg.
1: Ez valóban egy kis clickbait, kis figyelemfelhívás.
0: Van benne ilyen is, nem fogok most hazudni, mert tényleg van benne egy ilyen is, egy kis figyelemfelkeltés. Nem is kicsi, de nem hazudtunk vele, senki sem hazudott vele a kollégák közül, mert valóban erre hívták fel a minisztérium figyelmet, és ami érdekes, aznap, amikor ez volt, ez a dróntámadás, mert úgy volt, hogy a címe úgy volt szlákó, hogy tényev oblakok, tehát árnyékok a felhőkben, vagy a fellegekben, hogy dróntámadásra készülnek, szimulált dróntámadásra, és aznap már azt mondták, hogy ezt nem úgy kell hirdetni, mint dróntámadás, hanem csak egy egyszerű gyakorlat. Ezt senki nem értette miért, mikor még a prospektus, amit kaptunk, annak is az volt a neve, hogy szimulált dróntámadást, de akkor ezt már teljesen másképp közölték. Ezt szerintem senki nem is oldotta, én sem, de érdekes volt, hogy ez ott történt a nagykaposi gáztranzit területén, egy nem működő területén. Erre is akkor egyébként kérték a újságírókat, hogy ne úgy hozzuk le, hogy hol, hanem csak egy podnyik, tehát mint egy vállalat, egy cégnek a területén. Nem akarták ugye kettőt egybekötni, nehogy valaki ezt félreértse. Ugye ott megjelentek a rendőrök, a tűzoltók, a mentők, rengeteg mentő volt a helyszínen. Persze ugye ez mind tervezett. Az, hogy ugye a helyszínen mi történik, az egy teljesen korrekt dolog, mert tényleg ott ugye kivonultak a tűzoltók, először a rendőrök, a tűzoltók, aztán a mentők, vagy szinte egyszer érkeztek meg. Ott tényleg nagyon sokan voltak, meg az összes létező technikát bemutatták, meg technológiát, ugye ami épp náluk volt, ott még volt egy ilyen lánctalpas tűzoltó robot is, aki ugye ott beküldtek, az oltotta a tüzet. Jó, persze nem tűz, ugye éppen füstbombákkal szimulálták a tüzet, meg robbanások voltak szimulálva, ilyen, azt mondom, ilyen nagyobb mérőtű petárdákkal, vagy ilyen, nem tudom, ilyen kisebb robbanóanyaggal. Hát ugye a gyakorlat az fontos, nagyon jól működött minden így kívülről nézve, bár nem vagyok sem tűzoltó, sem rendőr, de az volt az eredménye is, hogy tényleg, hogy jó, hogy összhangban működnek ugye ezek a szervek, de azt mondták ott is többen, hogyha úgy az élesben történik, azért ez teljesen más, mert az, ilyenkor az ember azt tudja, hogy ez gyakorlat. De ettől függetlenül, hogy hiába tervezett volt, a kommentekből is, amit ugye Facebookon, meg az újságcikkek alatt, ugye, amit megjelentek a közösségi médiában, azért azt lehetett olvasni, hogy sokaknak ez nem tetszett, sokak ugye szkeptikusan néztek rá, arra gondoltak, hogy miért pont most, meg ugye miért pont itt van ez a gyakorlat, és egyrészt...
1: Hát 5 kilométer az ukrán határtól,
0: egyrészt
1: hát hol legyen? Egyrészt
0: az érthető pontosan a háború miatt, és ugye pont napokkal ezelőtt meg Királyhelmec, meg Lelesz környékén jelentek meg ilyen katonai gépjárművek letakarva, ugye elmaszkírozva kamuflásban az erdő szélén, meg a bokrok mentén. Azt is konkrétan egyébként fotóztam, mert pont arra jártam, de arról meg kérdeztem a Védelmi Minisztériumnak a sajtóosztályt, és az volt a válasz, hogy ez egy hosszú évek óta tartó gyakorlat, hogy egyszerűen, hogy felkészültek legyenek, hogyha valami van, úgyhogy, de hogy aggodalma semmi ok. Úgyhogy ezt az egészet így egybevéve, én igyekszek úgy ránézni, hogy valóban ez csak egy gyakorlat része, ugye, ami tényleg hogy fontos a felkészültség miatt, de az emberek oldaláról, meg az emberek szemszögéből én ezt úgy látom, azért ez elég rémisztő. Tehát nem kellemes szerintem dolog ilyeneket látni, ugye, hogyha az ember megy munkába, és pont ott van egy katonai valamilyen hatalmas gépjárművet, akkor arról mellette katonákkal, felfegyverzett katonákkal, konkrétan ugye Dobra mellett ilyet láttak az emberek. Megértem azt, hogy ettől megijednek, mert tényleg a hírek is eléggé ugye arról szólnak, hogy más irányba halad az egész, mint ahogy ezt az emberek gondolnák, meg minden eszkalálódik. De azért szerintem beszéljünk vidámabb dolgokról, és ne csak erről, hogy az egész a háború irányába menjen el, mert azért az még nincs nálunk, és remélem, hogy nem is lesz.
1: De azért még ezt hadd kérdezem meg, hogy a Dobránnál te így bátran lefotóztad, nem féltél, hogy nem tudom, azonnal ilyen, nem tudom, letepernek téged is?
0: Hát tudtam, nem tilos ilyen dolgokat fotózni, ugye kint nyilvános helyen, közútról fényképezve. Ha a katonai terület lenne való bent kerítések mögött, az egy teljesen másos helyzet, de így ugye kint voltak egy mező szélén katonák, azt most én a legjobb tudomásom szerint ez nem titkos dolog, és ezt, ha az lenne, akkor nem lennének ugye, vagy nem úgy. Ha meg nem tetszik nekik, akkor úgy is szólnak. De nem, tehát az ott teljesen rendben volt.
1: Továbbra is Németi Róbert sajtófotóssal beszélgetünk, hogy te hogyan szerzed a füleseidet, ha már ennél tartunk, és a regionális tudósításaidnál is ilyen nagyon, nagyon érdekes embereket elő tudsz húzni a kalapból, hát Bodrog közé, vagy hát gondolom van egy saját ilyen hálózatod, de nem csak onnan. Úgy általában véve, így hogyan szerzed a füleseidet, ha elárulhatod ezt a szakmai titkot?
0: Szerintem nem titok, hát régóta ebben dolgozok. Az ember, hogy az emberek között mozog, érdekes emberekkel találkozik, mindig valami olyan új kapcsolatot tesz szert, ami a későbbiekben jól jön, és ha valakinek esetleg tetszik az, amit csinál egy adott újságíró, vagy tudósító, vagy fotoriporter, nevezzük ezt bárminek, akkor megesik az, hogy szólnak neki, hogyha pont ők látnak valami érdekeset, és tényleg nagyon sokszor történik az, hogy nekem ír valaki, vagy az internet segítségével, vagy pedig telefonon konkrétan, vagy felhívnak, hogy láttad-e ezt, láttad-e azt, tudsz-e róla, vagy sokszor velem jön szembe a téma, van úgy, hogy már újságíró kolléga dolgozik valamin, amit már lehoztak, és akkor abból inspirálódva indulok el egy másik vonalon. A füleseket meg tényleg nagyon sokszor kollégák közül, legtöbbször kollégák közül kapott, hogyha olyan jó kolléga, mert ugye vannak olyanok is ilyen nagyon verseny típusok, akik ezt nem árulják el, amit megértek, ugye, mert mindenki valami exkluzív dolgot akar lehozni, de hát a Bodrog közben azért ez elég nehéz, mert ugye ott nem történnek ilyen hűlemilyen nagy dolgok. Történnek, de nem mindig. De tényleg ez sok színű a dolog, és sok helyről érkezik információ, de semmi titkos szóval, nincs egy titkos szolgálat, aki nekem ezt biztosítja, vagy küldi havonta, vagy naponta, vagy hetente. Tehát ez inkább szerintem az ember kapcsolatairól szól, hogy ki mindenki el, vagy kapcsolatban, és ki mindenki, nem tudom, bízik meg benne, vagy gondol arra, hogy ebből valami érdekes lett. Tehát nem régen például volt Királyhelmecen egy srác, aki ilyen fal festéssel kezdett el foglalkozni, mindemellett, hogy én graffiti stílusban, most konkrétan Batyányban egyébként ott, nem tudom, hogy már el készült, de most dolgozik egy alkotáson, és akkor ő hozzá is úgy került, úgy jutott el a sztori hozzám róla, hogy valakinek az oldalán láttam, és akkor felkerestem, írtam neki, megszólítottam, aztán lett belőle egy tök érdekes riport.
1: kiváló írásaid vannak ilyen helyi, nem tudom, szakácsokról, graffiti festőkről, és mondjuk top politikusokat fényképezni, hogy egyik nap ezt, másik nap azt. Nem is tudom, hogy kérdezem, hogy nem azt akarom megkérdezni, melyiket szereted jobban, de hogy mi a különbség a kettő között? Neked van-e?
0: Hát nem tudom, hát igazából a kettő között az a különbség, hogy én azokhoz a top politikusokhoz csak a képeken keresztül jutok el, tehát én nem szoktam velük beszélgetni. Jó, volt már úgy, hogy Kassán volt, azt hiszem még annak idején a Kiszkának, tehát akkor ugye én valami nagy...
1: Köztassági elnök.
0: Igen, hát igen, de úgy értem, hogy elég nagy valakinek számított, és vele volt, hogy volt egy-két kérdés, hogy feltettem, vagy annól még ugye Csaputovának neki volt egy-két kérdésem, de igazából nem mindig van erre szükség, legtöbbször ez elhangzik anélkül is, hogy az ember kérdezne, de őket tényleg inkább csak fotózom. A kis emberekkel meg, hát idézőjelben kis emberek, ugye akik nincsenek ott az emberek arcában minden nap, tehát legyen ez egy egyszerű tényleg ember valaki Bodrog közből, vagy akár onnan, hogy én Szepsiből, vagy bár onnan, vagy Kassáról. Velük meg azért érdekes szerintem beszélgetni, meg riportokat készíteni róluk, mert sokszor olyan dolgokat mutatunk be az olvasónak, amiről lehet nem is tudnak, hogy itt ugye ebben az országnak ezen a részén valaki ezzel foglalkozik. Tehát legyen ez egy, nem tudom, 20-valahány éves fiatal hölgy, aki tényleg a édesapja után újraindította a Kovács műhelyt, mert egyszerűen úgy gondolt, hogy neki ez jó, és akkor ebből is egy elég érdekes sztori jön ki, vagy legyen ez egy katona, vagyis egykoron katonaként dolgozó úriember, akinek annyira ízlik a nápolyi pizza, hogy Tárkányban, ugye lent kis Tárkányban, vagy Nagy Tárkányban? Most nem is tudom.
1: Ezt úgy örülök, hogy te is kevered. Én is mindig keverem.
0: De azt hiszem, hogy várj.
1: Minden.
0: Nagy Tárkány. Nagy Tárkányban nem tudom, mennyi év után indít egy nápolyi pizzázót, és ez olyan sikere van, hogy akárhányszor arra megyek meg, akkor mindig tele van emberekkel. Tehát ezek ilyen érdekes történetek, ami tényleg látszik, hogy a pozsonyiak számára nem egy nagy durranás, de azt vesszük észre, meg azt veszem észre a kollégákkal együtt, hogy ami a Bodrog közből, meg Ungvidékről vannak ilyen embereket, helyi embereket érintő, meg bemutató történetek, azok mindig sokkal jobban mennek, mint ezek a nagy világhírű dolgok. Már ami a helyi híreket illeti, mert itt olyan embereket mutatunk be, akik tényleg innen vannak, és róluk nem nagyon szólnak hírek.
1: Ugye időnk sajnos elfogyott, de még egy dologra mindenképpen szeretnék rákérdezni. Te veterán motor kerékpár rajongó vagy. Szereted fotózni és csinálni, és van is neked. Erről két percben mit tudnál mondani? Hogy jött be ez az életedbe a fotózás mellé?
0: Sokszor egyébként veterán motorokkal megyek fotózni is.
1: Komolyan?
0: Igen. Nem egyszer megtörtént már, hogy úgy mentem valahová.
1: Jó régi Jávával?
0: Igen, régi Jávával. Hát,
1: kutya motor.
0: Igen, furán néznek rád a kollégák, hogy miért pont az, de hát én szeretem. Imádom a hangját, meg jó a szaga, a benzingőz. Jó, nem egészséges, de jó, szeretem.
1: Apropó, te kevered még akkor? Neked keverned kell?
0: Persze, igen. Otthon. Olaj, benzin, minden. Pont tegnap előtt kaptam egy durt effektet, úgyhogy azt most elteszem télére, mert nem akarod zikkel foglalkozni, de majd megoldom. Na de onnan jött az egész sztori, hogy édesapámnak volt annó egy régi csezet, 175-ös motorja, még gyerek ként tesómmal, ugye nővérem, aki kint él Angliában, emlékszek rá, hogy apu hátul, ugye az ülésen, és akkor a nővérem mögöttem, én meg legelőbb a tartályon ülve, fogtuk ugye a kormányt, és akkor úgy motoroztunk a forlott a temető irányába, meg ott a mezői utakon, ugye akkor ezt lehetett, most már ezt nem igazán lehet, hát lehet, de a rendőrök nem néznek rá jó szemmel, meg senki más igazából. És ez valahonnan ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy vágyom, mert soha nem vágytam erre, de úgy megtetszett, hogy otthon állt éveken keresztül, talán két évtizeden át ott állt a pincében apuiknál otthon ez a régi motor, és akkor egyszer azt mondtam neki, hogy jó, hogyha felújítanánk, és mondta is, hogy ez szerinte butaság, mert hogy néz már ki ez a motor, meg hogy milyen állapotban, tényleg abban elég sok pénzt be kell tölni, meg időt, de megcsináltuk, összeraktuk a faterra, felújítottuk, lepapíroztuk már, mint hogy újra rendszámon van, tehát rendesen full, teljes mértékben legálisan lehet vele közlekedni a közúton, minden rendben van, biztosítás, stb. Úgyhogy, és aztán meg beszereztem még egyet, egy nagyobbat, de az is szintén egy ilyen régi veterán, egy ilyen 50-valahány éves motor, az a Jáva, és akkor aztán ahhoz szereztem egy oldalkocsit, hogy a gyerekeket is tudjam vinni, itt-ott velük is elmegyek egy körre. Elég szerintem jó dolog ez, mert nem azt mondom, hogy csúcsmotor, mert tényleg, hogy nem egy csúcsmotor, mert messze áll a mai technológiától, de Én azt hiszem, hogy elég megbízható gépek ezek, hiába ilyen régiek, mert én már voltam velük nagyon messzire, tényleg több száz kilométert lehajtottam velük, és 14 000 kilométer van az egyik motorban, amióta felújítottuk, és egyszer nem romlott el, kivéve most, hogy defektet kaptam.
1: Hát sajnos az időnk elfogyott, az előző percekben Németi Róbert sajtófotóssal, az Újszó munkatársával beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy befáradtál a Kassai stúdiónkba, és hogy mindezeket átbeszélhettük.
0: Én köszönöm a meghívást, Szabolcs, nagyon, nagyon kedves tőled, hogy itt láttam.
2: Pátria Rádió, Losonc, FM 98. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A pénzügyminiszter szerint szerdán elfogadhatja a parlament a jövő évi költségvetést. A belügyminiszter megvonná az állami védelmet azoktól, akik nem tartják be a testőrség utasításait. 12 halálos áldozata és több mint 300 sérültje van a riádi repülőtér elleni tegnapi támadásnak. Változóan felhős, részben derült égbolt mellett legfeljebb 19 fokot mérhetünk holnap.
2: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
3: Jó estét kívánok! A dezáró hír összefoglalónkat hallják. Következnek a részletek. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter nem számít arra, hogy a parlament elutasítja a 2027-es állami költségvetést. A Joy 24 televízió műsorában hangsúlyozta, a költségvetés megfelel az Európai Unió költségvetési szabályainak. Szerinte a konszolidációnak már van eredménye, a költségvetés pedig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Ha a kormány minden koalíciós partner valamennyi követelését teljesítette volna, a hiány megközelíteni a GDP 8%-át, mondta a tárcavezető. Kamenyicki arra is figyelmeztetett, hogy a kiegyensúlyozott költségvetéshez a nyugdíjakat, vagy az egyes minisztériumok kiadásait kellene csökkenteni. A pénzügyminiszter Tomás Taraba és Peter Sliskov független képviselők támogatására is számít, és szerinte nekik is érdemes lenne megszavazniuk a költségvetést. Veronika Remišová ellenzéki képviselő szerint a 2027-es állami költségvetés a gazdasági hanyatlás költségvetése, amely történelmi magasságokba emelheti Szlovákia államadóságát, közölte a képviselő az STVR Opegy-12 című műsorában. Milan Uhrik, a Republika Európai Parlamenti képviselője szintén bírálta a tervezetet, amely szerinte szakmaiatlanul nyilvános vita nélkül készült. Mindketten egyetértenek a konszolidáció szükségességével, de Uhrik szerint elsősorban az állami kiadásokat kellene csökkenteni, például a minisztériumok összevonásával és a közigazgatás karcsúsításával. Remišová a tranzakciós adó eltörlését szorgalmazza és úgy véli, a 13. nyugdíjra is előteremthető a fedezet. Uhrik megtartaná a juttatást, de célzottabb elosztást tartana indokoltnak. Matus Utajástok belügyminiszter törvénymódosítást kezdeményezne, amelynek alapján megvonnák az állami védelmet azoktól, akik nem tartják be a testőrség biztonsági ajánlásait. A miniszter ezt az Igor Matovics ellenzéki politikus Bicsei rendezvényén történt incidensre reagálva jelentette be. Állítása szerint Matovics tudatosan provokál konfliktusokat, és ő teszi felelőssé a testőrök elleni gyűlölködő internetes hozzászólásokért is. Matovics ezzel szemben azt mondta, hogy nem volt konfliktusa a férfival, és megvédte a helyszínen intézkedő rendőröket, szerinte egy ittas férfi támadt rájuk. A rendőrség megerősítette, hogy vizsgálja az esetet, de egyelőre nem közölt további részleteket. Tomás Drucker oktatási miniszter szerint a biztonsági szervek feltérképezték a fiatalok közösségi médiában zajló radikalizálódását. Úgy véli, a közösségi oldalak jelentős szerepet játszhatnak az iskolai erőszak terjedésében. Mindenről a TE3 Televízió Politike című műsorában beszélt. Elődje Ján Horecki ellenzéki képviselő bírálta a kormányt a Nemzeti Bűnöldözési Ügynökség annak a megszüntetése miatt, amely korábban az erőszakra buzdító online csoportokat is vizsgálta. Drucker szerint az iskolai kamerák nem jelentenek megoldást minden problémára, és a késes támadások megelőzése érdekében a kések árusításának korlátozásáról is tárgyalni kell. A két politikus a költségvetésről is vitázott, Drucker az új kórházakra és a mentőszolgálatok béremelésére szánt forrásokat emelte ki, Horecki viszont a növekvő államadósságot bírálta. Legalább 12 ember meghalt, 309-en pedig megsérültek a szaúd-arábiai főváros Riád nemzetközi repülőtere elleni tegnapi támadásban. Az áldozatok között szaúdi, bangladesi, amerikai, egyiptomi, jordániai, szíriai, palesztin és szudáni állampolgárok is vannak. A sérülteket mentőautókkal és helikopterekkel szállították kórházba, többen kritikus állapotban vannak. A támadásért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. A szaúd-arábiai katonai koalíció a jemeni húszi lázadókat gyanúsította meg a támadás elkövetésével. A húszik egyelőre nem vállalták a felelősséget, katonai szóvivőjük azonban újabb szaúd-arábiai repülőtéri támadásokat helyezett kilátásba. A riádi nemzetközi repülőtér működését legalább ma estig felfüggesztették. Az uniós tagállamok külügyminiszterei holnap tárgyalnak a közel-keleti helyzetről. Az amerikai AP hírügynökség szerint ez volt a Perzsa-öböl menti arab országok legsúlyosabb, halálos áldozatokkal járó incidense a közel-keleti háború kezdete óta. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az elmúlt napok iskolai támadásai nem egy szervezett csoporthoz köthetők, hanem spontán cselekmények lehettek, amelyeket az interneten terjedő erőszakkultusz is ösztönözhetett. Lengyelországban 4 nap alatt 3 támadás történt, amelyeknek egy halálos áldozatuk és számos sérültjük volt. A legutóbbi esetben tegnap egy 21 éves hallgatónő 3 nőt sebesített meg egy varsói felsőoktatási intézményben. Tusk szerint egyre többen rajonganak az erőszakért, és a támadások hátterében politikai célok helyett inkább nihilizmus és embergyűlölet állhat. A hatóságok a szélsőjobboldali kapcsolatokra, valamint a náci tartalmak és az interneten példaképként ünnepelt tömeggyilkosok iránti érdeklődés növekedésére is felfigyeltek. A rendőrség ma reggelig 117 embert vett őrizetbe, és 65 ezer oktatási intézményt ellenőrzött. Az iskolai ellenőrzések a jövő héten is folytatódnak. A helyzetet Lengyelországban tovább fokozta az is, hogy a kormányfőt és a védelmi minisztert is támadással fenyegették meg ma. A belügyminisztérium szóvivője szerint a hatóságok elrendelték a szükséges biztonsági intézkedéseket. Egyelőre nem közölték pontosan, milyen fenyegetésről szólnak a rendőrséghez érkezett információk. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök szerint 60 napig tartó teljes tűzszünet esetén választásokat lehetne tartani Ukrajnában. Ezt azután jelentette ki, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén arról beszélt, Ukrajnának új vezetőt kellene választania. Zelenszky az ABC News televíziónak hangsúlyozta, az ukrán nép joga eldönteni, kit választ államfőnek. A hadi állapot miatt jelenleg törvény tiltja a választások megtartását. Az ukrán elnök emellett ismét jelezte, hogy Kijev kész megállapodni az energetikai létesítmények elleni támadások kölcsönös leállításáról. Arra kérte Trumpot, hogy jelezze Moszkvának, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, Ukrajna is beszünteti az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. Legalább 109 ember, köztük 15 gyermek vesztette életét, miután felborult egy migránsokat szállító csónak az afrikai Djibouti partjainál. További 116 embert eltűntként tartanak nyilván, közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Amint egy 350 embert szállító hajó péntekre virradó éjjel indult Djiboutiból Jemen felé, és az Obok kikötővárostól északra borult fel. A balesetet több mint 80-an élték túl, valamennyien etióp állampolgárok. A helyi hatóságok folytatják az eltűntek keresését, a nemzetközi szervezet munkatársai pedig sürgősségi segítséget nyújtanak a túlélőknek. A Vörös-tengeren és az ádeni öblön át vezető migrációs útvonal a világ egyik legveszélyesebb útvonala. A spanyol rendőrség ma felszámolta az utolsó nagyobb migránstábort az észak-afrikai Ceutában, két nappal a spanyol királyi pár látogatása előtt. A táborban több százan éltek rögtönzött menedékhelyeken, a tengerparti sétányon. A rendőrök katonai segítséggel érkeztek a helyszínre, a migránsokat autóbuszokkal befogadó központokba szállították, néhányan azonban a közeli dombok felé menekültek. Marokkóból július végén több mint 72 000 érkeztek Ceutába. Többségük néhány nap után visszatért, de ezrek maradtak a spanyol exklávéban, sokan az utcákon vagy a strandokon aludtak. 6. Fülöp király és Letícia királyné október 13-án és 14-én Ceutába, valamint Melillába látogat. Ez lesz az első uralkodói látogatás a két területen 2007 óta.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: A 25. perctől ember hátrányban futballozó zsolnaiak 2-2-es döntetlent játszottak Rózsahegyen. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójának ma délutáni mérkőzésén. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Podbrezová-Trnava találkozó. A második helyen tanyázó somorjai együttes hazai közönség előtt 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Petržalka ellen. A második labdarúgó liga 12. felvonásának ma délutáni rangadóján. További vasárnapi eredmények: Žilina B. Galanta 2-3, Malzsenyice Inter 2-5 és Slovan B. Liptovský Mikulás 2-0. Holnap 17 órától lesz a Zlaté Moravce Zsiar összecsapás. A labdarúgó NB1 9. fordulójának ma délutáni mérkőzésén Zalaegerszeg Nyíregyháza 5-1. Kispesten most játsszák a Honvéd Újpest meccset, 19 órától bonyolítják le a címvédő Eto és az éllovas Felcsút győri rangadóját. Adriana Piknová arany, Krisztina Hobotová pedig bronzérmet harcolt ki női trabban a görögországi junior koronglövő Európa-bajnokságon. Rebeka Sramková 6-3-6-1-re legyőzte a japán Okamura Kyokát a kínai Suzhouban rendezett Challenger tenisztorna döntőjében. Bondár Anna két szoros szedben kikapott tajföldi ellenfelétől, így nem jutott fel a főtáblára a wuhani teniszviadalon. 3 éremmel zárta a zágrábi nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyt Pignicki Fanni. Egyéni összetettben ezüstérmet szerzett, karikával és szalaggal pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel. A japán Tomoyuki Matsushita világcsúcsot ért el férfi 400 méteres vegyes úszásban, hazája rövid pályás országos bajnokságán. A 21 éves versenyző 3 perc 54,33 század másodperces idővel csapott célba. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat. Az egymás után második sikerét arató holland mögött Charles Leclerc a Ferrari monacói pilótája ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli állhatott fel. A Mercedes olasz pilótája ezzel 102 pontra növelte az előnyét az összetettben, közvetlen üldözője és csapattársa a brit George Russell ugyanis a mezőny végéről indulva 9. lett. A király kategóriában a MotoGP-ben az olasz Marco Bezzecchi diadalmaskodott a gyorsasági motoros VB indonéz nagydíján. A szombati sprint verseny a címvédő és a 7-szeres világbajnok Marc Márquez sikerével zárult. A spanyol most viszont csak 6. lett, míg honfitársa Jorge Martin 3., így utóbbi visszaelőzött, és mindössze 2 pont előnnyel vezeti a VB pont versenyt. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
4: Időjárás.
3: Változóan felhős, részben derült égbolt várható holnap, éjjel legkevesebb 3, legfeljebb 8 fokot mérhetünk, a völgyekben fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Holnap napközben a hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, helyenként mérséklődhet az északnyugati szél. A Napszertát hallották 2026. október 11-én vasárnap. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. A Siessó Olivia hangmester kollégám nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, kellemes időtöltést és jó pihenést kívánok. A viszonthallásra!

0: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
1: Hogyan lesz egy színészből szakács? Miként járja be a világ különböző konyháit Amerikától Írországon és Olaszországon át Franciaországig? És végül, miért dönt úgy, hogy Toulouse helyett Bodrogszerdahelyen vezet éttermet? Sallai István szakácsot, Havasi Péter és Köteles Szabolcs faggatja élményeiről, utazásokról, főzésről, színházról, zenéről. A Kassai Figyelő és a Pátria Rádió szeretettel várja az érdeklődőket erre a beszélgetőestre, amely egyben nyilvános podcast felvétel is. Ha tetszik, amit kisütöttünk, jöjjön el október 13-án kedden 18 órától Kassára, Csemadok nagytermébe. A belépés díjtalan.
2: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
3: Celý tento rok je v znamení storočnice Slovenského rozhlasu. Pripája sa k nej 50. výročie vysielania umeleckého dokumentu. V cykle Retrospektíva si pripomenieme najvýznamnejšie osobnosti tohto kráľovského rozhlasového žánru. K zakladateľskej generácii patrí Ivan Lehocký, ktorý od roku 1976 spolu s Ernestom Weidlerom, Ilcou Kláskovou a Emilom Benčíkom budovali redakciu umelecko-dokumentárnej publicistiky vtedy Československého rozhlasu. Z jeho bohatej rozhlasovej tvorby, ktorá obsahuje takmer 200 fíčrov, sme na dnes vybrali reláciu z roku 1992. Ivan Lehocký sa s mikrofónom vydal do Černobyľu, 3 roky po jadrovej havárii, najhoršej v dejinách jadrovej energetiky. Ivan Lehocký, Domy bez kľúčov.